0: kérdőíveket június 15-éig tölthetik ki a megadott online felületeken. Az iskolák az intézményi gyors visszajelző rendszeren keresztül elemezhetik és le is tölthetik a tanulók teljesítményét. A tesztek a diákok matematikai, szövegértési, természettudományos, nyelvi, történelem és digitális kultúra képességeit vizsgálták. A felmérés célja a tanulói készségek pontos feltérképezése és az oktatási intézmények teljesítményének követése. Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről. Az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter bejelentette a továbbképzési monopólium megszüntetését is. Lannert Judit azzal indokolta a döntést, hogy a képzés az NKN nincs a megfelelő intézményi keretben. Hangsúlyozta, hogy a tanulmányaikat már megkezdett hallgatókat semmilyen hátrány nem éri a változás miatt. A jelenlegi diákok számára biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett fejezhessék be. Az átalakítás részleteiről és a kivitelezés ütemezéséről a miniszter a közösségi oldalán adott tájékoztatást. A Fidesz felszólítja a kormányt, hogy ne tegyen eleget a kamatstop eltörlésére vonatkozó uniós felszólításnak. Gulyás Gergely frakcióvezető közölte, a kormány szóvivői tájékoztató alapján a kabinet szeptember végével megszüntetni az intézkedést. A politikus emlékeztetett, hogy az Orbán kormány által 2022-ben bevezetett kamatstop komoly segítséget jelentett a lakosságnak. Az elmúlt 4 évben a védelmi intézkedés összesen 216 ezer családnak jelentett, mintegy 500 milliárd forintos megtakarítást. A frakció szerint a kormánynak be kellene tartania a korábbi ígéretét, és meg kellene védenie a családokat a plusz terhektől. Gulyás Gergely a közösségi oldalára feltöltött videójában hangsúlyozta, hogy a kivezetés 10 és 100 ezreket érintene hátrányosan. A Honvédelmi Minisztérium rendkívüli figyelmet fordít a katonanövendékekre, kadétokra, mert hisz a fiatalokban. A debreceni Kratokvil Honvéd középiskola tanévzáróján a miniszter bejelentette, hogy új épület épül az intézményben. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy bevezetnének egy hétköznapi egyenruhát, és áttekintik az ösztöndíjrendszert is. A tárcavezető szerint a kadét program az egyik legfontosabb hazai ifjúsági és honvédelmi nevelési program. Fekete András iskolaigazgató kiemelte, hogy a diákok idén szerezték a legtöbb elismerést a különböző versenyeken. Az alezredes hangsúlyozta, hogy a Honvéd középiskola nem csak tudást ad a kadétoknak, hanem a jellemet is formálja. A gombelemek lenyelésének veszélyére figyelmeztet a Heimpál kórház, miután egy hét alatt 4 gyermek is nyelőcsőbe szorult gombelem miatt került be a kórházba. Az intézet közleménye szerint idén júniusig már 630 hasonló idegentest lenyeléses esettel találkoztak a szakemberek. A gombelem kiemelten veszélyes, mert a nyelőcsőben elektromos és kémiai reakciót indít el, ami már 20 perc alatt szövet elhalást okozhat. A sérülések súlyossága miatt az egyik kisgyermek jelenleg is intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A szakemberek hangsúlyozzák, lenyelés gyanúja esetén azonnal sürgősségi ellátásra van szükség. A tünetmentesség nem jelent biztonságot, a baleset után a gyermeket szigorúan tilos hánytatni, illetve etetni vagy itatni, azonnal kórházi röntgen vizsgálatra kell vinni.
1: Az időjárásról.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Nagy Benyámin, az Eurosport kommentátora lesz, akivel beszélgetünk pályafutásáról, a sportról és a sportközvetítésekről.
2: Beszélj úgy, mintha adáson kívül lennél, mintha otthon lennél, csak ne káromkodj. És ez gyakorlatilag szerintem igaz az egészre, tehát szerintem inkább elszúrni lehet egy közvetítés, mint igazán jóvá tenni.
1: Mai vendégünk tehát Nagy Benyámin, az Eurosport kommentátora. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Gyerekkora óta sportkommentátor szeretett volna lenni, már a FIFA számítógépes focis játékban is azt élvezte, hogy narrálhatja a történteket. Nagy Benyámin ma az Eurosport kommentátoraként dolgozik, életében először egy világkupa síversenyt közvetített, csúsztatott élőben. Arra az álmára sem kellett sokat várnia, hogy magyar olimpiai aranyat közvetítsen, hiszen Milák Kristóf úszó 100 méter pillangón szerzett aranyát ő közvetíthette a párizsi olimpiáról. Szakmáról, sportról, gyerekkori álmokról kérdezi Nagy Benyámint, az egyik tanítványom Vid Luca, szegedi kommunikáció szakos egyetemista.
2: Hogyan kerültél a sportújságírás majd a kommentátori szakma közelébe? Volt valami vagy valaki, aki inspirált téged ebben?
3: Igazából kicsiként már eldőlt ez nálam, nagyjából 4 éves koromban, amikor valami megmagyarázhatatlan módon elkezdtem FIFA meccseket közvetíteni otthon. A gép előtt, abban a fél órában, amit a szüleim megengedtek, hogy játszak. Alapból ez egy érdekes dolog volt, hogy én sportjátékkal, vagy akár focis játékkal játszottam, mert sportos családból jövök, szeretik a szüleim is a sportot, nagyszüleim is, de hogy ez honnan jött, ez tényleg ilyen megmagyarázhatatlan dolog. És igazából így már akkor valahogy eldőlt, hogy ez az én utam. Tényleg semmi tudatosság nem volt benne, elkezdtem sportműsorokat nézni, mesék helyett inkább azokat nézegettem, és aztán így szépen kialakult nálam ez, hogy nagyon fiatalon jött gyakorlatilag minden, és így visszagondolok az utóbbi 20 évre, akkor gyakorlatilag nagyon fiatalon értem el mindent, amit szerettem volna, és ez tök érdekes, hogy ez miért alakult így. Blogírással kezdtem, és blogírás után jött az, hogy a tévés műfajba is egy picit bele csatlakozhattam, belekapcsolódhattam. Én Hódmezővásárhelyi vagyok, és a Vásárhelyi TV-nél jött először gyakornoki lehetőség, és aztán az Eurosportnál egy tanfolyam 2019-ben, és onnan kerültem bele ebbe a szakmába. Tehát mindig azt mondom, hogy valahogy én hiszek abban, hogy mindenkinek a sorsa egy picit eleve elrendelt, és hogyha tesz érte, akkor nem csak hogy eleve rendelt lesz, hanem ott is fog dolgozni aztán.
2: Úgy érzed, hogy ez a pályázat volt az, ami így a legfontosabb lépés volt, hogy belevigyen a szakmába?
3: Igen, amúgy nem csak az ilyen különböző, akár mondjuk egyetemi képzések, tanfolyamok, hasonlók visznek bele, hanem sokkal inkább az, hogy ott mennyire vagy nyitott, mennyire vagy befogadó, mennyire vagy önkritikus, tehát mennyire mész le magadban teljesen mélyre, hogy megvizsgáld azt, hogyha esetleg gyengeségeid vannak azokon, hogy tudj javítani, stb., hanem legyél befogadó, nagyon pozitív, és melózzál rengeteget. És akkor jön a siker, és igen, az Eurosportos tanfolyam az egy nagyon, nagyon komoly lépés volt. Gyakorlatilag most is azzal vagyok a szakmában.
2: Milyen volt nagyon fiatalon belekerülni ebbe a szakmába? Inkább előnynek érzed, vagy inkább nyomásnak?
3: Sokszor éreztem nyomásnak egyébként, így most már, hogy tényleg ilyen nagy öregként, 5-6 éve benne vagyok, ez így most már egy picit máshogy csapódik le, nagyon nagy előny nyilván, de azért leginkább a saját démonaimmal kellett megküzdeni, hogy én ott fiatalként ott vagyok, ott nekem ugyanolyan helyem van, mint a többieknek, és nyilván tanuljak, mert enélkül nem nagyon lehet. Tehát ezt a szakmát szerintem egy sport, médiás szakmát legyen szó bármilyen újságírásról, rádiózásról, tévézésről, ezt alázat nélkül manapság nem nagyon lehet csinálni. Tehát nem lehet úgy oda menni, hogy neked mekkora arcod van, hanem tényleg tanulni kell a többiektől, megfogadni a tanácsokat, és ezeket szépen beépíteni a saját kis szakmai pályafutásodba.
2: A szegedi bölcsészkaron magyar történelem szakon tanultál,
3: így
2: ugye?
3: Van.
2: És hogy érzed, ez mennyit adott hozzá ahhoz, hogy ma történetet mesélsz egy közvetítésben?
3: Nagyon jó kérdés, mert ehhez a részéhez pont sokat adott hozzá. Úgy összességében visszagondolva egyébként is sokat adott hozzám, nem konkrétan a szakmai részhez, de megtanultam azt, hogy egyszerre 3 dolgot is lehet csinálni párhuzamosan. Volt olyan, hogy volt egy egyetemi órám itt Szegeden, beültem a kocsiba, felmentem közvetíteni. Ott bent emlékszem, hogy volt olyan vizsgám, még a Covid alatt, amit a szerkesztőségből csináltam meg. Aztán jöttem vissza, újabb egyetemi óra. Igazából az időbeosztás, meg a különböző munkáknak, meg feladatoknak az összehangolása az, ami ez alatt a... Hát gyakorlatilag, hogyha így nézzük, 3 év alatt, ami párhuzamosan futott az Eurosportos tanfolyamon, meg a munkával, és az egyetem az úgy egybeolvadt, vagy adott nekem, és szerintem egy törés bármilyen dolognál, meg rengeteget lehet hozzáadni. Tehát egy sport közvetítésben, vagy akár egy sportújságírásban, annak csak egy része maga a sport, sokkal inkább kell művészetileg is, meg minden, hogy tájékozatnak lenned kulturálisan, és ebből a szempontból nagyon sokat adott hozzá. Sokat el is vett egyébként, ezt nem tagadom, abból a szempontból, hogy azért voltak olyan részei a képzésnek, mint amúgy szerintem, és ezt vállalom bármikor, bárki előtt, hogy az egyetemi képzéseknek is vannak olyan részei, amik inkább megpróbálnak elvenni a személyiségedből, mert sokkal inkább lehetnek kreatívabb dolgokat helyettük csinálni. Gondolok arra, hogy például az én tanárképzésemből nagyon hiányzott a beszédtechnika, amit aztán az eurósportos tanfolyamon saját logopéduson, saját beszédtanáron keresztül kellett fejlesztenem, és ami szerintem egy hiánycikk, hogy összességében sokaknál, de összességében azért sokat adott hozzá.
2: És a COVID alatt milyen volt ebben dolgozni?
3: Az egy nehéz időszak volt, több szempontból is. 2020. január 26-án közvetítettem először, tehát akkor voltam adásban először, és ugye márciusban jött a COVID, és ott pont fél évig egy adásom sem volt, de úgy, hogy próba közvetítések sem voltak, mert nem volt gyakorlatilag semmilyen sportesemény, amit közvetíteni lehetett volna, és ott nagyon sokat visszafejlődtem. Nem csak, hogy visszafejlődtem, hanem megálltam azon a szinten, ami nekem pont abban az életkorban, pont abban az életszakaszban nagyon kellett volna. És aztán ott kellett egy bő fél év biztos, hogy visszajöjjek. Akár mondjuk a többi idézőjelben, nyilván a tanfolyamon egy picit ellenfele is voltunk a másiknak, de hogy egy picit felzárkózzak hozzájuk, akik rutinosabbak vagy az életben, vagy összességében másmilyen szakaszban voltak. Úgyhogy igen, nekem az mit szakmai szempontból hátrány volt egyértelműen, de aztán hála az égnek sikerült jól kijönnöm belőle.
2: Volt benned valós dilemma a között, hogy tanár legyél, vagy a sportmédiában dolgoz, és hogyha nem jött volna az eurósportvonal, akkor szerinted ma tanár lennél?
3: Nem, szerintem nem. A szüleim mind a ketten pedagógusok. Jött a döntés 12-ben, hogy akkor merre menjek tovább. Tegyek fel mindent idézőjelben egy lapra, és akkor legyen mondjuk egy kommunikációszak, csináljam úgy a médiát, hogy csak az van, vagy nyissak más felé, és legyen egy fokkal konvertálhatóbb diplomám. Emlékszem, ez a beszélgetés az egyik idézőjeles példaképemmel a középiskolai magyar tanárommal, Simon Ferenccel hangzott el. Ő mondta azt, hogy ő azt ajánlja sokaknak, hogy akik több vonalon szeretnének mozogni, vagy már megvan egy konkrét cél, akkor sem csak 100%-osan abba az irányba menjenek, hanem legyen egy konvertálható valamiük, amiből akár tudnak csipegetni később sportterületén bármilyen másik szakmát, gondolok itt arra, hogy egy magyar szak, vagy mondjuk egy pedagógus szak, kifejezetten az, hogy te pedagógus vagy, az jól jöhet bármilyen sportos képzésnél, edzői képzésnél, vezetői képzésnél, bárminél. És igazából valós dilemma nem volt, hogy én tanár legyek-e, vagy a sportmédiában dolgozzak. Egyébként a gyakorló tanításaimat nagyon szerettem, el tudnám képzelni magam benne, mert nagyon szeretek emberekkel kommunikálni, de igazából ez csak ebből fakad szerintem. Tehát, hogy az emberekkel való kapcsolattartás az ugye a sportmédiában is megvan, én ezt az részét nagyon szerettem, amúgy is egy nyitott ember vagyok, de valójában soha nem volt valós dilemma, hogy merre menjek tovább.
2: És a média szakon egyébként nem gondolkoztál?
3: Gondolkoztam egyébként rajta, de abból a szempontból speciális volt a helyzetem, hogy ugye már félig meddig benne dolgoztam az egészben, akár a blogolás, később a sportújságírás kapcsán, akár mondjuk a tévés gyakorlatok kapcsán, és tényleg akkor úgy éreztem, hogy nem szeretnék mindent egy lapra feltenni. Tényleg ez egy ilyen furcsa helyzet volt, és összességében végül is nem is bánom, mert hál' az égnek megkaptam azt a képzést a tanfolyamon, akár ami mondjuk az egyetemen is meg lett volna. Ettől még mindig érdeklődve követtem itt az STN is a médiások, akár mondjuk szaktársak, korábbi folyamtársak, korábbi osztálytársaknak a helyzetét, mert azért mégis nagyon párhuzamosan futott a mi életünk, meg fut a mi életünk, de összességében ez így jó szerintem utólag, és lehet, hogy most is így csinálnám, mint ahogy csináltam.
2: Te Hódmezővásárhelyen a diák színjátszó zóna vezetője is voltál, és hogyan érzed, hogy mit tanított neked a színpad a mikrofon mögötti munkáról?
3: Rengeteget, és én nagyon hálás vagyok, hogy én diák színpados lehettem annó a Betlenben. Kiállásban, beszédben nagyon sokat nyitott. Alapjában egy nyitott személyiség vagyok, de vannak helyzetek, amikor nagyon zárkozott tudok lenni, és az leginkább az, amikor nem vagyok olyan komfortos helyzetben. Ezen rengeteget nyitott a színjátszás, meg a diák színpad, és mivel említettem, hogy megvan bennem ez a pedagógus vér, így valahogy egyértelmű volt, hogy én ezt valahogy szeretném továbbadni a többieknek. Így jött ez a diák színjátszó zóna a Novásárhelyem, és gyakorlatilag 4-5-6 évvel fiatalabbakkal csináltunk diák színjátszó, vagy a diák színpadi darabokat. Később, amikor gyakorlatoztam itt az egyetemen, visszamentem a volt középsulimba, ott is csináltam diák színpadot, és nekem ez egy kikapcsolódás is egyben, volt is, meg szerintem lesz is a jövőben, mert nagyon sokat ad a gondolkodásmódhoz, nagyon sokat ad minden ez az, hogy kreatív tudsz lenni. És én szeretek nagyon kreatívnak lenni ebben a szakmában is. Néha azért be kell valani, hogy monoton tud lenni mondjuk egy újságíró szakma abból a szempontból, hogy imádjuk a sportot, soha nincsen ugyanolyan helyzet, de mégis a munka, amit megcsinálsz, az hasonló, az ugyanaz. Ebből a szempontból a kreativitás az muszáj, úgyhogy sokat adott hozzá, és ez egy nagyon, nagyon jó kis pontja az életemnek, és remélem, hogy lesz is egyébként a jövőben.
2: A hosszabbításban műsorvezetőként is feltűntél. Hogyan kerültél oda, és mennyiben más műsorvezetőként jelen lenni, mint kommentátorként?
3: Más a kettő. Rév Dani kollégám, akivel az Eurosportnál együtt dolgozunk, ő volt az, aki kérdezett engem, hogy amikor volt egy műsorvezetőváltás, akkor szeretnék-e mellé csatlakozni, mert bennem látja azt, hogy én vagyok olyan nyitott az emberekkel, hogy ráírok egy sportolóra, felhívom az adott sportolót, edzőt, és én ettől nem félek, hogy kommunikálni kell velük. Egyből igen mondtam. Így utólag visszagondolva nehéz volt az elején, mert nem nagyon tudtam, hogy mire számítsak, de valahogy úgy gördülékenyen jött a dolog, hogy olyan természetes volt, hogy oké, akkor most fel kell hívni egy olimpiai bajnokot, rá kell írni egy olimpiai bajnokra. Én nem éreztem ezt tehernek, mert mindig is ugye sportoltam is én kicsiként is, egészen középiskolás korom végéig élsportoltam is, és soha nem éreztem azt, hogy a sportolók, vagy az edzők, vagy a sportban dolgozók más emberek lennének, mint mi. És ez egy jó kis gondolat az élethez, hogy a sportolók nem celebek. Tehát nem kell idézőjelben megjátszanod sem magad, nyugodtan felhívhatod őt, hogy egy interjú legyen, egy beszélgetés legyen, bármi. És így jött az, hogy én műsorvezető legyek, és más, mert jól kérdezni manapság nehéz. Szerintem olyan szempontból, hogy a sportban azért mindenki lát mindent, látod, hogy mi van a meccsen, az adott versenyen, a közvetítésekben is az a nehéz, szerintem manapság, vagy nehezebb manapság, egyben szerintem jó dolog is, hogy mindenki látja, hogy mennyi az állás, hány kilométer van hátra, mennyi ideje tart az adott verseny, ki hányadik helyen áll, stb. Valami pluszt kell hozzáadni. A kérdéseknél is inkább a pszichológiai, a mentális háttérről szeretem kérdezni a sportolókat. Most pont, amikor felveszük ezt az adást, akkor folyamatban van egy sportmentál coach és sportmentál tréner képzés, amin részt veszek, és ebben is gondolkozom a jövőben, mert nagyon érdekel az, hogy a sportnak a fizikális háttere mellett a mentális háttere milyen, és ezt kellett valahogy megtalálni a műsorvezetésben, hogy olyanokat kérdez, amik a sportoló számára is releváns, meg fontos dolgok.
2: És egyébként mikor lettél műsorvezető?
3: 2023-ban jött ez, tehát akkor majdnem 3 éve dolgoztam az Eurosportnál, úgyhogy most nagyjából 3 éve tart ez a dolog.
2: És te ma elsősorban inkább sportújságírónak, kommentátornak vagy műsorvezetőnek tartod magad?
3: Szerintem mindhárom egyben. Nagyon más műfajok ezek azért. Az újságírás az, ahogy mondtam, egy amellett, hogy nyilván tudsz kreatív lenni, meg nyilván tudsz interjúkat csinálni, saját véleménycikeket írni, elemzéseket írni, stb. Amellett van egy GPS-ebb, monotonabb verzió, és inkább így mondom, ami meg nem rossz, mert néha kell az, hogy egy picit olyat csinálj, amiben nem fáradsz el 500%-osan. Abban is elfáradsz, csak néha kell egy kicsi kikapcsolódás, és érdekes, hogy mondjuk a szerkesztés nálunk, az sokszor kikapcsolódásnak tekintjük, mert az a idézőjelben a legkönnyebb. Ez ilyen furcsa szó. A kommentálás teljesen más, azt szeretem talán a legjobban minden közül, de közben meg nagyon jól kiegészítik egymást. Tehát az interjúk nagyon jól kiegészítik egymást, a podcastek nagyon jól kiegészítik egymást, és remélem, hogy még több ilyen műfaj lesz a jövőben, és akkor tudok majd egyszer konkrét választ adni, hogy melyik az, amelyik igazán én vagyok. Belekóstoltam az élő műsorvezetésbe, tehát a helyszíni műsorvezetésbe, amikor szerkesztő van a füleden, az is egy nagyon jó kis élmény, úgyhogy szerintem lehet, hogy manapság érdemes egyben tekinteni ezt a 3 szakterületet, amit kiemeltél, de közben meg nagyon más is a 3 egyben.
2: Ha jól tudom, akkor gyerekkori álmod volt, hogy egyszer olimpiai aranyérmet közvetíts.
3: Igen.
2: Amikor ez végül megvalósult, hogyan élted meg ezt a pillanatot, és miért volt ez ennyire fontos neked?
3: Szerintem ez a gyerekkori álom, ez valahol ott jött, hogy én is elkezdtem sportolni, és általában a gyerekek nagy álma, vagy legalábbis az én nagy álmom biztosan az volt, hogy olimpiai érem, vagy valami nagy versenyen, valami nagy cél, valami nagy eredmény. És nyilván azért, hogyha egy magyar sportolót közvetíthetsz, az nagyon más érzés, mint egy bármilyen másik sportolót. Pont azért, mert valahogy át tudod érezni a helyzetét, azt, hogy mire gondolhat, hogyan gondolkozhat, milyen rendszerben nőtt fel, akár ismered őt, akár ismered valamelyik ismerősét, volt csapattársát, jelenlegi csapattársát, stb. És ezért érzem azt, hogy nekem, és szerintem mindenkinek fontos az, hogy a magyar sportolókat közvetítse, és az ő eredményeikről, meg az ő hátterükről beszámoljon. Most, hogy az éppen olimpiai arany, vagy ezüst, vagy 10. hely, az lehet, hogy manapság mindegy. Abból a szempontból nem mindegy, hogy a sikereknek jóval nagyobb visszhangja van. Értelemszerűen, és azzal sokkal több mindenkihez el tudsz jutni ezáltal. És egy jó visszaigazolás volt, amikor a párizsi olimpiáról közvetítettem Milán Kristóf aranyérmét, meg aztán a nyíltvízi úszók arany és bronzérmét, hogy én is képes vagyok arra, hogy át tudjam adni ezt az érzést.
4: Akkor Kristóf megteremti a vezetést, Milan Kristóf a négyes pályán, ezt nem lehet innen elveszíteni, Milan Kristóf jön, és olimpiai bajnok! 49-90-nel, 50 másodpercen belül, megcsinálja Milan Kristóf! Joshua Liendo 900-addal mögötte, szintén 50 másodpercen belül, viszont Milan Kristófnak hívják az olimpiai bajnokot 100 pillangon, megvan a második magyar aranyit az uszodában.
3: Nem a kommentátor a fontos, tehát nem az újságíró a fontos, nem a kérdező a fontos, hanem az, hogy egyrészt ott van a sportoló, aki sikert ér el, másrészt ott van az, hogy egy olyan helyzetben ír el sikert, ami sokakhoz eljut.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, de maradjanak velünk, utána folytatjuk a beszélgetést Nagy Benyáminnal, az Eurosport kommentátorával.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Teljesen átszerveznék a közmédia intézményrendszerét, benyújtották az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakítása vonatkozó kétharmados törvényjavaslatát a Tisza párt képviselői. A tervezet megszüntetné a jelenlegi MTVA modellt és különválasztaná a műsorszolgáltatást a hírügynökségi tevékenységtől. Az MTVA beolvadna a Dunába. Az új cég Magyar Rádió és Televízió néven vinne tovább minden audiovizuális feladatot. Emellett újra önállóvá válna a távirati iroda, a közmédia új, paritásos felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lenne. A javaslat szerint a média cégek vezérigazgatóit nyílt pályázaton választanák ki, szigorú szakmai és összeférhetetlenségi szabályok mellett. A törvény elfogadása esetén a közmédia jelenlegi vezetőinek és a médiatanács tagjainak a megbízatása azonnal megszűnne. Feszült a helyzet a tejtermelés munkaerőpiacán, külföldi alkalmazottak nélkül ugyanis nincs elég munkavállaló az ágazatban. A Tejterméktanács közlése szerint a hazai vállalkozások aggódnak a nehezen pótolható dolgozók esetleges elvesztése miatt. A fizikai állatgondozása és a fejésre évek óta szinte lehetetlen megfelelő felkészültségű belföldi munkaerőt találni. A technológiai fejlesztések és a modernizáció is csak részben képesek enyhíteni ezt a folyamatos kapacitás hiányt. A külföldi dolgozók tartózkodási engedélyének lejárta és elbocsátásuk komoly működési zavarokat okozhatna a telepeken. A terméktanács folyamatosan egyeztet a kormánnyal a stabil termeléshez szükséges intézkedések meghozatala érdekében. 40 millió forint értékű humanitárius segélyszállítmányt adott át Tiszaújlakon a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Az ágynemükből, hálózsákokból és higiénés csomagokból álló adomány az ENSZ menekültügyi szervezetének felajánlásából származik. A támogatás a Kárpátaljai Református Egyházkerület közvetítésével jut el a frontvonal közeli Szumi és Harkov megyékbe. Zán Fábián Sándor püspök kiemelte, a szállítmánnyal a legkiszolgáltatottabb frontvonalban élő családoknak segítenek. A püspök azt is hozzátette, hogy a támogatás a kelet és nyugat-ukrajnai lakosság közötti szolidaritást is erősíti. Katona Viktória, a Szeretett Szolgálat ügyvezető igazgatója isteni gondviselésnek nevezte a segítségnyújtás lehetőségét. A kelet-ukrajnai területek képviselői meghatottan mondtak köszönetet a Magyarországi Karitatív Szervezet támogatásáért. Ingyenes tüdőrák szűrése várja az aktív dohányosokat egész nyáron az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. A daganatos megbetegedés sokáig tünetmentes maradhat, ezért kiemelten fontos a korai elváltozások időbeni felismerése. A jelentkezők alacsony dózisú CT-vizsgálaton, légzésfunkciós felmérésen és személyre szabott tanácsadáson vehetnek részt. A térítésmentes szűrése azokat az 50 és 74 év közötti lakosokat várják, akik legalább 15 éve dohányoznak. A résztvevők a leszokást segítő digitális mobil alkalmazást, valamint életmód követő támogató programot is igénybe vehetnek. A vizsgálatokon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Míg a jelenlegi hőmérséklet inkább a májust idézi, a következő héten az idei első tartósabb kánikula is megérkezik. A Hungaromet ZRT tájékoztatása szerint a következő napokban még kitart a változékony és az átlagosnál hűvösebb idő. Szombaton egy meleg front érkezik, majd vasárnap és hétfőn ismét egy hullámzó hideg front alakítja az időjárást. Eközben azonban Délnyugat-Európa felett egy magas nyomású zóna épül ki, amely fokozatosan a térségünk felé húzódik. Az anticiklon áramlási rendszerében egyre szárazabb és melegebb levegő érkezik, így erőteljes melegedés kezdődik. A jövő hét második felében a napi csúcsértékek már meghaladják a 30, a következő hétvégén pedig a 35 fokot is. De ne szaladjunk ennyire előre.
0: Az időjárásról.
1: A fújtatásban a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, aztán csökken. Elszórtan valószínű, azonban zápor, zivatar országszerte megérénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Odafenn.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést az Eurosport kommentátorával, Nagy Benyáminnal. Az interjút az egyik tanítványom, Vid Luca, a szegedi kommunikációszakos egyetemista készítette.
2: Tudsz még drukker maradni így a közvetítések alatt, vagy inkább csak így munkaként gondolsz rá?
3: Amikor tévében nézek sporteseményeket, akkor sokszor sajnos közvetítésre figyelek. Ez ilyen szakmai ártalom, mondták is az elején, amikor elkezdtük a tanfolyamot az Eurosportnál, hogy ez így meg lesz. Tehát, hogy gyakorlatilag mindig az adott kommentátort fogod figyelni, de tudok drukkolni, helyszínen pláne. Tehát amikor nincs kommentátor, akkor teljesen. Adás közben is tök érdekes ez, hogy van olyan helyzet, amikor előjön az igazi szurkoló. Ott például egy olimpia kapcsán, visszatér az előző kérdéshez, ott teljesen szurkoló tudsz maradni. És talán emiatt is szeretem ezt az egészet, hogy ott tényleg ki tud jönni belőled az a gyermeki valami, ami mindig is megvan benne, csak egy pici határt kell szabnod ennek az egésznek, mert nem ordíthatsz őrjöngve, hogy hú, most éppen egy adott siker van, de ki tud jönni, és továbbra is nagyon jó érzés, és szerintem az élteti a sportmédiában dolgozókat, hogy ez a plusz, amit szurkolásnak, igazi szurkolásnak hívnak, ez a motiváló valami, ez meglegyen bennük, mert ha ez nincs meg, akkor ott nagyon sok minden elveszett.
2: Szerinted mitől lesz igazán jó egy kommentátor? És mi az, amitől egy közvetítés mondjuk kevésbé működik?
3: Az első kérdésedre nagyon-nagyon szubjektív az, hogy éppen ki mit figyel egy adott közvetítésben. Azt figyeli, hogy milyen a kommentátornak a hangja, orgánum, stb., milyen a stílusa, mennyire vicces, mennyire tényszerű, mennyire száraz, mennyire statisztikákat nyomja folyamatosan, mennyire sztorizik. Nem tudom, hogy ebből a szempontból lehet-e ilyen konkrét választ adni, hogy mi az, ami jó. Mi azt tanultuk, és az megmaradt bennem, hogy ha 10-ből 6-7 ember azt mondja, hogy az nem rossz, akkor az már jó. Tehát akkor az már egy jó közvetítés volt. Ami szerintem nagyon el tudja vinni, és talán erre a könnyebb választ adom, ami nagyon el tudja vinni az egészet, az, hogyha te vagy a középpontban, tehát hogyha magadat tartod előrébb az adott sportágnál, sportolónál, versenynél, és több akarsz lenni, mint ami vagy. Tehát próbálod megjátszani magad, próbálsz valamilyen stílust felvenni. Az elején azért nekem is nehéz volt, és kellettek évek, hogy megtaláld a hangod, hogy megtaláljam én is a hangom. De hogyha továbbra is felveszel valami manírt, valami olyat, ami nem te vagy, akkor az nem feltétlenül a legjobb, és egy nagyon jó mondat, ez is megragadt, és próbálom mostanság is beépíteni, folyamatosan beépíteni a közvetítéseimbe is, hogy beszélj úgy, mintha adáson kívül lennél, mintha otthon lennél, csak ne káromkodj. És ez gyakorlatilag szerintem igaz az egészre, tehát szerintem inkább elszúrni lehet egy közvetítés, mint igazán jóvá tenni.
2: Volt olyan közvetítésed, ami után azt mondtad, hogy ezért érdemes csinálni ezt?
3: Volt, igen. Nem csak a nagy pillanatoknál, tehát az olimpiai közvetítéseknél, hanem amikor olyat látsz versenyen, bármilyen meccsen, ami úgy igazán megfogna téged nézőként is. Tehát akár ez lehet egy sportoló felsegít a másikat. Tehát egy ilyen nagyon fair play közeli vagy fair play hangulatos pillanat. Különleges az, amikor olyan versenyzőt közvetítesz, akit ismersz személyesen. Az lehet egyébként hátrány is, meg lehet előny is. Hál' az égnek egyre több sportolóval vagyok jó kapcsolatban, személyes kapcsolatban, és az mindig nagyon más. És nyilván ilyenek a drámai helyzetek is, amikor úgy te is megilletődsz, meg vissza kell fogni magad egy nagy bukásnál, egy nagy esésnél, bármilyen sérülésnél. Vannak emlékezetes közvetítések, és abból szempontból is vannak emlékezetes közvetítések, amikor nagyon ki kell lépni a komfortzónából. Például volt egy motorcsónak világbajnokság összefoglaló, fogalmam nem volt, hogy mi az, meg hogy. Valami éjszaka közepi adás volt, azt is meg kellett csinálni. És hogy ott megtaláld azt, hogy ne mondjál hülyeséget, nagyon sok hülyeséget, hanem inkább próbálj egy picit ilyen menekülő úton, de egy korrekt közvetítést összehozni, és ennyi. És ezek megmaradnak úgy az emlékezetben.
2: És egyébként milyen sportágakat szoktál közvetíteni, hogy ezek közül melyik a kedvenced?
3: Sok sportágban volt már részem, akár az Eurosportnál, akár itt Szegeden vásárhelyem. Ugye mi az Eurosportnál jelenleg focit nem közvetítünk, nincsenek foci jogok, ami egyfelől szerintem tök jó, másfelől nyilván hátrány is abból a szempontból, hogy abban is jó, ha kipróbálja magát az ember. Hál' az égnek nekem azért foci meccseken van lehetőségem ezt kipróbálni. Abból a szempontból meg tök nagy előny, hogy a réteg sportokat tudod közvetíteni, azokat a réteg sportokat, amikre sokkal nehezebb felkészülni, sokkal speciálisabb az igény is a nézőktől, mert ők tudják, hogy az adott sportág az pontosan micsoda. hanem csak úgy laikusként leülnek, hogy most akkor keddesten nézzünk meg egy foci BL meccset. A téli sportokat is szoktam közvetíteni, az is egy nagyon-nagyon különleges világ. Állóképességi sportokat, országúti bringától kezdve triatlonon át, maratonon át, nagyon sok olyan sportot, amit másabb közvetíteni, mint rövidebb, pörgősebb, izgalmasabb sportágakat. Nekem az úszás az, ami a top 1. Félig meddig úszodában nőttem fel, és nagyon szeretem közvetíteni. Én kicsiként is nagyon szerettem nézni. Emlékszem, rajzolgattam ilyen 7-8 évesen úszókat a sávokon, a pályákon, egy ilyen EB meg VB után, hogy szerintem ki volt a top 8 úszó, tehát ilyen teljesen elvakult rajzok voltak, de az maradt meg továbbra is a nagy szerelem.
2: És egyébként te úsztál?
3: Nem úsztam, viszont a Vásárhelyi egyik egyesületben dolgoztam sajtósként, nagyon sok úszóbarátom is van, és dolgoztam sajtósként, az volt az egyik legelső munkám, és beleláttam ezáltal jobban az úszóknak az életébe, és ez nagyon sokat segít manapság is. Tehát amikor úszókkal beszélgetek, akkor tudom, hogy ők miért kelnek fel hajnalban, miért élik ezt az életmódot, és ez a közvetítésekben is azért átjön. Úgyhogy emlékszem Párizsban ott a technikai háttérre is nagyon sokat fektettem, hogy lábtempó, kartempó, minden ilyesmi az szakmailag is legyen rendben, mert ha már félig meddig ebben nőttem fel, akkor azt tudjam is visszaadni.
2: Van még olyan sportág, amit nagyon szívesen közvetítenél?
3: Igen, van. Fociban úgy kipróbálnám magam, hogy milyen az, amikor mondjuk egy bajnokságot úgy közvetítesz, akár huzamosabb időn keresztül, hogy fordulóra legyenek meccsek, és egy picit olyan legyen, mint amikor ezeknél az idézőjeles réteg sportágaknál, amiket főleg közvetítünk, ott is megvan a folytonosság, hogy már gyakorlatilag készülnöd sem kell az adott versenyzőből, mert vagy csapatból, meg hasonlóból, mert ismered őt. A kézilabda nekem az, amit mindenképpen. Mert kiskorom óta nagyon nagy pikszurkoló vagyok, nagyon sok meccsen ott voltam, ott vagyok manapság is, és az egy olyan pörgős sport, amit szerintem nagyon hálás is közvetíteni, meg egy nagyon jó kis sportág, úgyhogy remélem, hogy a jövőben lesz lehetőségem.
2: Mi az a hangulat, amit a nézőnek át akarsz adni, amikor leülsz a mikrofon mögé?
3: Ahogy mondtam, én egy nagyon nyitott személyiségnek tartom magam, mindig próbálok pozitív, optimista lenni, ez szerintem általában le is jön rólam abból a szempontból, hogy közvetítésekben is próbálok úgy vidám lenni, hogy közben nyilván a szakmaiság az ne vesszen el, de valahogy átjön az a pozitív hangulat. Még mindig azt mondom, hogy nagyon keresem az utam, még mindig nagyon, nagyon az elején járok ennek az egész szakmának, legalábbis remélem, és nehéz manapság úgy hangot találni, hogy gyakorlatilag azáltal, hogy ilyen fiatalként vagy bent egy sportcsatornánál, nyilván olyan rétegnek is közvetítesz, akik mondjuk 30-40 éve néznek sportot, teljesen más közvetítésekhez szoktak hozzá annó, mint manapság, de közben a fiatalabbaknak is, akik mondjuk ismernek téged és hallgatnak, hogy ők vajon mit tartanak a jó közvetítésnek, mi az, amire nekik szükségük van, mi az, amit ők Instagramról, TikTokról, Facebookról, bárhonnan nem kapnak meg. És ezt a kettősséget próbálom megtalálni. Sok sportágban ez kijön már szerintem, több sportág nem érzem úgy, hogy teljesen kijön, de valahogy ezt az egyensúlyt próbálom keresni, és remélem, hogy a jövőben még inkább meg fogom találni.
2: Van így újabb kitűzött célod így a szakmán belül?
3: Igen, szeretnék ott lenni mindenképpen helyszínen, úgy olimpián, hogy ugye mi Párizsból is, most a Milano-Cortinai téli olimpiáról is, előtte Peking, illetve Tokió, ami az első olimpián volt, ugye mind off-tube közvetítettünk, tehát nem a helyszínről közvetíthettünk, az nagyon más hangulatot tud adni. Ugye itt akár mondjuk volt egyébként több helyszíni közvetítésünk is, akár mondjuk itt a megyei közvetítésekből van tapasztalatom, hogy mennyire más a helyszínről közvetíteni. Ha mondjuk egy olimpiáról a helyszínről közvetíthetnék, az egy nagy cél lenne, meg egy nagy álom lenne, és ezért nagyot dobna szerintem a közvetítésen is. Úgyhogy remélem, hogy ez meg fog valósulni egyszer.
2: Mit tanácsolná azoknak az egyetemistáknak, akik ma sportújságírók vagy kommentátorok szeretnének lenni?
3: Igazából két dolgot mindenképpen, és én mindig beszélgetés elején is mondtam, én mindig hiszek abban, hogy az élet visszaadja, amit beleraksz, tehát legyetek nagyon nyitottak, minden kis ingert, lehetőséget használjatok ki, legyetek nagyon befogadóak, mert sosem tudhatod, hogy melyik kapcsolatból, beszélgetésből mi fog aztán kijönni. Akár mondjuk rövid időn belül, hosszú időn belül, ó igen, ismered ezt azt, és ő valahogy próbál és tud neked segíteni. Kapcsolatok nélkül nem működik ez a szakma, és ezt mondom úgy, hogy nagyon sok tévképzetél még szerintem ma is az emberek fejében, hogyha te nem vagy valakinek a valaki, akkor nem lehet bekerülni. Dehogy nem be lehet kerülni, viszont ehhez jön a másik dolog, ami meg kell, az a rengeteg munka és alázat. Tehát az, hogy te akár mondjuk szabadidődet feláldozd, egyetem mellett arra koncentrálj, hogy mi az, ami miatt itt vagy, akár mondjuk média szakon, mi az igazi célod. Mindent tegyél meg. Akár mondjuk, én emlékszem, hogy a próba közvetítések alatt rengeteget csináltam olyat otthon, ez a tanfolyam alatt volt, az Eurosportos tanfolyam alatt volt, hogy nem csak azt az adásképet, amit megkaptunk az Eurosport csoporttal azt közvetítettem, hanem beindítottam YouTube-on különböző közvetítéseket, és akkor azokat kommentáltam, mondtam alá. Próbáljátok magatokat fejleszteni cikkírásban, mindenhol, tehát hogy azt a munkát az bele kell tenni. És hogyha az a munka az, mit tudom én, napi 5 órát veszel még pluszban, akkor napi 5 órát veszel, de lehet, hogy a jövőben meg pont abból fogsz megélni. Úgyhogy ez a kettő dolog. A nyitottság, meg az alázat és az munka, ami az mondjuk 3 dolog, de ez az, ami mindenképp legyen meg.
2: Hogyha így visszamehetnél a múltba, valamit változtatnál így az egészen belül?
3: Szerintem nem, mert én így élek, hogy ami van, meg amit kapok, az mindig valahogy így a jó. És úgy visz az utam, ahogy vinnie kell, nem változtatnék semmin. Igazából minden úgy volt jó szerintem, ahogy kialakult, és minden úgy történik, ahogy az valahogy el van rendelve.
2: Szoktál ilyen jegyzeteket használni közvetítések közben?
3: Szoktam egyébként, de leginkább a gépemen vannak ezek, tehát én nem nagyon szeretek papíralapon, papírból dolgozni, meg nyomtatgatni. Van, hogy csak egy rajtistávül ülök be közvetíteni, ami ki van nyomtatva. Amikor ezt csináltam, akkor nagyon elvesztek a gondolataim. Tehát volt, hogy felirogattam magamnak dolgokat, akkor nagyon szétszúródtam. Általában a gépemen megnyitom a kis saját jegyzeteimet, azokat a honlapokat, azokat a forrásokat, amiket használok, és azok segítenek. Úgyhogy nem nagyon szerettem, mert mondom, nagyon rendezetlenek így a gondolataim. Inkább az legyen, hogy papír helyett gépen legyenek meg.
2: Hogy viszonyulsz ahhoz, hogy ilyen fiatalon kezdtél bele ebbe az egészbe?
3: Én nagyon azt látom, meg azt érzem, hogy nyilván sokan szeretik a sportot, sokan szeretnének manapság is a médiában jelen lenni. Kérdés, hogy valóban médiásként, vagy mondjuk influencerként, TikTokon, videósként, bármiként, azért a kettőt nagyon külön kell választani szerintem. A hagyományos tévézésnek, annak szerintem továbbra is van jövője. Most az, hogy éppen most streamingen lesz majd a következő 10-20 évben a különböző nagy, vagy lesznek a különböző nagy sportesemények, az nagyjából mindegy. És én mindig szeretem azt látni, hogyha fiatalok jönnek be ebbe a szakmába, mert manapság, pont amit mondtam, szintén most visszacsatolok rá, nagyon sok statisztika, nagyon sok info megtalálható a neten. Azt bárki gyakorlatilag be tudja építeni a saját személyiségébe, és az tök mindegy, hogy te most 50 éves vagy 20 éves vagy, de azt valahogy be tudod építeni magadba, hogyha befogadó vagy eléggé, és hogyha azt aztán később tovább is mondod, meg mások felé is megmutatod, inkább így mondom, akkor az egy tök jó érzés, és más együtt dolgozni nekem is olyannal, aki korban közelebb áll hozzám, mint olyannal, aki esetleg egy másik iskolát tanult, ilyen csúnyán fogalmazzak. Tök jó velük is együtt dolgozni, de azért van egy olyan generációs különbség, ami átugorhatatlan. Tehát, hogy nyilván én tök örülök annak, hogyha folyamatosan jönnek fiatalok. Kevés én azt látom egyébként a médiában, hogy mondjuk jelenleg 30 év alattiként jelen legyenek többen is. És nem tudom, hogy ez most miért van így, de szerintem változni fog a jövőben, mert nagyon sok lehetőség van tényleg. Nem csak sportcsatornáknál, de sok helyen, hogy minél többen legyünk.
2: Volt rád valaki hatásai szakmailag?
3: Volt, igen. Vidupál tanár úr, Pali, aki ugye az egyetemen is tanít, illetve a Bátori Gimiben, a Ságváriban is tanít, ő annó tanított engem a Betlenben, a középsuliban egy évig. Ő nagy hatással volt rám abból a szempontból, hogy szakmailag soha nem akart rám hatással lenni. Én sem feltétlen igényeltem ezt, hogy ilyen nagyon csúnyán fogalmazzak, viszont nagyon sok jó tanáccsal látott el, amiket próbáltam megfogadni. Amikor még a Digisportnál dolgozott, voltam bent nála a közvetítésen, nagyon sokat tanultam akkor is tőle, de leginkább emberi oldalról lehet szerintem sokat tanulni, meg nyilván szakmailag figyeled azoknak a közvetítéseit, akik valamiért megfognak. Én Méhes Gábornak, Züminek, ugye szintén szegedi közvetítéseit nagyon szeretem, az eurosportos kollégáktól is rengeteget tudok tanulni, de igazából az nem jó szerintem manapság, hogyha nagyon megpróbálsz ellopni, vagy elcsenni dolgokat másoktól, de próbálj beépíteni pozitív dolgokat a saját közvetítésedbe, és találd meg azt a 2-3-4 fogóckodót, akár emberileg, akár szakmailag, akire tudsz támaszkodni, és akitől úgy tudsz tanulni, hogy aztán hozzád adjon és ne vegyen el.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Nagy Benyámint, az Eurosport kommentátorát hallották.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu
1: Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, a mai műsorunk a végére ért. Kívánok Önöknek nagyon szép nyári napot, egyenek cseresznyét, egyenek szamócát, igyanak bodzaszörpöt, és élvezzék a szép nyári napot. És holnap reggel 9-kor újra várom majd Önöket a következő kitekintővel. Ha van véleményük, írják meg a vélemény@europaradio.hu címre, és ha lemaradtak volna a műsor elejéről, visszahallgathatják azt az europaradio.hu oldalon, a hangtárban. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő Hegedűs Márk. Vigyázzanak egymásra. A viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A következő napokban nyilvánosságra hozza a kormány Magyarország helyreállítási tervét. Ez a dokumentum az Európai Uniós források hazahozatalának egyik legfontosabb feltétele. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a következő uniós tanácskozáson már a magyar terv lesz napirenden. A tárcavezető Luxemburgban az Európai Beruházási Bank elnökével is egyeztetett. A tárgyalások célja olyan további források bevonása, amelyek újabb beruházásokat támogatnak. A miniszter szerint a külső források segítségével jelentősen csökkenthetők a költségvetés terhei. Az így felszabaduló összegeket a kormány az infrastruktúra és a közszolgáltatások fejlesztésére fordítja. A tervek szerint nagyobb források jutnak majd a hazai oktatásra, valamint az egészségügyre is. Felmentette tisztségéből Magyar Péter miniszterelnök a hazai nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőit. A határozat a magyar közlönyben jelent meg, és szombattól lépett hatályba. A döntés értelmében távozik Bárdos Szabolcs, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója. Leváltották Olá Krisztiánt, az információs hivatal vezetőjét is. Nem folytatja munkáját Kis Csaba, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatója sem. Felmentették Tajti Norbertet, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat vezetőjét is. Több mint 350 000 forint értékű adományt kapott a Miskolci Gyermekkórház. A könyveket és képregényeket, valamint játékokat a gyermekegészségügyi központnak adták át. A felajánlások az első Miskolcon képregény és Geek Fesztivál gyűjtéséből származnak. A rendezvényen összesen több mint 500 000 forint értékű adomány jött össze. Ebből a Borsod-Vár megyei könyvtár is részesült több mint 150 000 forint értékben. Liechtenstein Raimond főszervező elmondta, céljuk az volt, hogy mosolyt csaljanak a gyerekek arcára. A nagy érdeklődésre való tekintettel a fesztivált és a jótékonysági gyűjtést jövőre is megismétlik. Több mint 500 végzős szakmájában kiváló borsodi tanulót díjaztak a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kereskedelmi és iparkamara székházában. A rendezvényen a megye 30 képzőintézményéből érkező diákok vehettek át elismerő oklevelet. Bihal Tamás a kamara elnöke kiemelte, a fiatalok tudása és lendülete alapvető a gazdaság számára. Nagy Boglárka, a miskolci aljegyző hangsúlyozta, hogy a díjazottak teljesítményükkel példát mutatnak kortársaiknak. Kis Gábor, a Miskolci Szakképzési Centrum kancellárja szerint az új 5 éves képzési rendszer jól vizsgázott. A vármegyei diákok idén kiemelkedő sikereket értek el, különösen a szakmasztár versenyeken. Külön elismerést kapott Makkai József, a Bláti tanulója, aki villanyszerelőként Shanghaiba készül. A fiatal tehetség szeptemberben képviseli majd Magyarországot a World Skills szakmai világbajnokságon. Ünnepélyes kibocsátó ünnepséget tartottak, ahol esküt is tettek a végzős diákok a Miskolci Rendvédelmi Technikumban. Az utolsó éves tanulók sikeres képzésük után próbaidős őrmesterként kezdik meg szolgálatukat. Horváth Ádám István rendőrezredes beszédében kiemelte, ez a hivatás felelősségteljes szolgálat. Arra kérte a fiatalokat, mindig úgy intézkedjenek, mintha a saját családjukat védenék. Az eseményen a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok és oktatók szakmai elismeréseket vettek át. Az évfolyam első Kardos Réka Kincső próbaidős őrmester Szent György emlékérmet kapott. A Fidesz kormány túltolta az Európa ellenes politikát, Ukrajna ügyében pedig fordulatra van szükség. Erről Németh Zsolt, fideszes képviselő beszélt egy nappal a párt tisztújító kongresszus előtt. A külügyi bizottság alelnöke szerint vissza kell térni a polgári, nyugatos és konzervatív irányhoz. Az eseményen a párt elnöki tisztségéről, valamint a 4 alelnök személyéről is megállapodnak. A tervezett módosítás szerint a választókerületi rendszert az önkormányzati struktúra váltja fel. A reformok részeként az országos elnökség létszáma is jelentősen bővülni fog a jövőben. Orbán Viktor a 2026-os választási vereség után a jobboldali közösség teljes megújulását sürgette. A politikus szerint egy korszak lezárult, ezért volt szükség a tisztújtó kongresszus összehívására.
0: Az időjárásról.
1: A fújtatásban a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, aztán csökken. Elszórtan valószínű, azonban zápor, zivatar országszerte megérénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Reklám.
1: Abigél.
2: A bogyós gyümölcske. Édesanyja. Szent Péter esetén. Házasságon innen.
1: Katalin.
2: És a gyerek.
3: Gólya Kalifa.
1: Zsoszti fiú esete.
4: Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
7: Éjjelenként, ha ébren voltam, néztem a holdvilágot, és könnyeztem. Ha aludtam, álmomban a csaták viharában forogtam, embereket öltem. Föltéptem a mellüket, és ittam a vérüket. Vagy engem öltek, s ők itták az én véremet. Nekem egyáltalán borzasztó gondolat volt a csata, ahol emberek embereket ölnek. Ha a tulajdona orrom vére folyt, az is irtóztatott. De az a gyönyörködtető kép, hogy olyan úr lehetek, mint szabad görög. És hát az a csata se lehet olyan veszedelmes, mint amilyennek a képzelet festi. Nem páronként eresztik össze a harcosokat. Már jól elhagytuk az Isztert, amelynek neve más nyelvekben Duna, mikor kiáltásokat hallok. Bizánciak! Vigilászék jöttek. Eszlásszal s valami 30 szökevénnyel. Utaztak visszafelé Attilához. A dél ideje még messze volt, hát csak rövid beszélgetésre állottunk meg. Az uraink elmondták, hogy Attila mit válaszol a császárnak. Vigilász elmondta, hogy Attila bőszültsége micsoda ilyet zavart keltett a császári udvarban. Aztán elváltunk. Ő haladoz tovább északnak, mi haladozunk délnek. Délben elő kellett vennem az írószereket. Útközben három karóba húzott embert láttunk, én csak messziről. Priszkosz azt íratta fel velem, meg más apróságokat. A nap heve már akkor nyári volt. Az urak ebéd után leheveredtek. Erdőben pihentünk, és csak sár.

0: motorvonás nélkül egy tölgyfa hűvösén ebédeltünk. Én egy szomszédos fa árnyékán ültem. Előttem papíros és kalamár is. Az uramra néztem. Hanyatt fekve aludt. A két karja a feje alatt. Három rabszolga legyezte őtet csendesen. Tiszta papírost vettem ki a tékából, és ezt írtam rá. Tisztelettel Csátúrnak. Uram, az úton egyre azon gondolkodok, milyen derék, szíves ember vagy te, és hogy viszonoznom illenék a jóságodat. Adtál nekem egy gyönyörű paripát, amelyért engem a császár is irigyelhet. Hát én meg egy rabszolgát adok neked, akiért Attila irigyelhet téged. Még fél esztendeje van leszolgálni való. Legyen az a fél éve a tiéd. Ez a rabszolga kincset ér, a memóriája olyan, mint a viasz. 100 különféle számot mondhatsz el előtte, utánad mondja. 100 idegen nevet mondhatsz el előtte, megtartja a fejében. Tud görögül, latinul és hunul. Jártas a históriában, filozófiában, geográfiában, grammatikában, retorikában és kalligráfiában. A neve Teofil, de én Zétának neveztem, s erre a névre szokott. Fogadd őt tőlem ajándékul. Tisztelőd, Priscos Rétor. Az uram pecsétje ott volt a kis tábori íróasztalban. Bepecsételtem a levelet, és keblemre rejtettem. Az urak aludtak jó ízűen. A szolgák is szúnyókáltak. Írtam még egy levelet. Priscos Rétornak, uramnak és atyámnak. Bármennyire szeretlek is, uram, el kell szakadnom tőled. Nem mondhatom meg miért, de igen kérlek, ne vádolj engem hálátlansággal. Mert könnyes szemmel gondolok én mindenkor a te jóságos jó szívedre, és áldom a nevedet. 100 szoliduszt voltál kegyes nekem ajándékozni. Én ezt egy híján kivettem a tarsolyodból. Kérlek, hogy ezért ne haragudjál. Az az egy a lónak az ára, amelyen eddig jártam, s amely nélkül nem mehetek el. Isten veled, éj boldogul. Holtig szerető, alázatos szolgád. Zéta. Ezt a levelet belezártam az íróasztalnak a fiókjába, s a fiók kulcsát a gazdám ünnepi tógájába rejtettem. Majd megtalálja otthon. Nem volt szükséges elfancsalítanom az arcomat, mikor a szolgákhoz mentem, és azt mondtam nekik, hogy a pénzem elveszett. Bizonyosan akkor csúszott ki a zsebemből, mondtam nekik, mikor itattunk. Csak azt tudnám, reggele vagy délben. Láttam rajtuk, hogy örülnek a bajomnak. Irigyeim voltak mindig. Nem neheztelek rájuk. Mondjátok meg az uramnak, szóltam a lovamra ülve, hogyha estére nem térek vissza, ne aggódjék. Meghálok valahol, és holnap vagy holnap után utolérlek benneteket. És elügettem. Amint túl voltam az út elhajlásán, belevágtam a sarkantyúmat a lovam oldalába. Ahogy csak bírsz! Vigilászékat 2 óra múlván utolértem. Azt mondtam Vigilásznak, hogy a gazdám valami fontos ügyben levéllel küld vissza, és kéreti, hogy engem tekintsen az úton szolgájának, noha én már rabszolga nem vagyok. Vigilász a fiával utazott, akit világlátni vett maga mellé. Vézna és tudatlan fiú, a gyermekkorát beteg ágyban töltötte, hebegő is, de becsületes, komoly legényke. Vigilászt meglepte az odaérkezésem. Jó darabig faggatott, hogy mi dolga az én uramnak Csáttal. Azután, mikor látta, hogy nem tudom, tűnődve tért vissza a tiszthez, aki a szökevényeket kísérte. Előre kerültem, s úgy járt a fejem hátra, mint a nyaktekercsé. Az arcom égett. A szívem remegett, mint a kocsonya. Ó, hogy is ne! Loptam, csaltam, gazságot követtem el. Soha nem hittem volna magamról, hogy ennyi. társadok. Tizennyolcadik fejezet. Egy augusztusi estén elértük a Dunát, Attila országának a határát. A nap már lehajlóban volt, s Vigilász azt kérdezte Eszlásztól, hogy nem lenne jobb, ha az innenső parton vonnánk sátort. Mert a túlsó parton határsértőket és szökevényeket szoktak kivégezni, s a holttesteket ott hagyják a fákon intőjelül. Nem estére való látványosság. Eszlász azt gondolta, hogy Vigilász a határőrző hunok alkalmatlankodásaitól tart. Dehogy is, felelte. A határőrök lapulnak, ha engem látnak. Gyerünk csak át, ezzel is beljebb vagyunk. Fogta a kürtjét, és hunosan megfújta. De negyed óra is belételt, míg megindult a kompa túlsó parton. Két födetlen fejű hun hajtotta át, gyorsan kapkodva a kötélhez. Ördög bújjék a hasatokba, káromkodott Eszlász. Nektek mindig itt kell lennetek a réven. Hol a révész gazda? Akasztanak, mentegetőzött a fiatalabbik hun. Azt néztük. Mi nézni való azon? Dörmögött Eszlász. Nektek itt a helyetek. Rómaiasan akasztottak. Keresztre, mentegetőzött a hun. Ilyet nem minden nap látni. Aztán nem is egyet, hanem kettőt. Megpökötte a markát, és megint szólt. A rómaiak bezzeg értik. Nem hiába mívelt nép az, de értik is a módját, igaz-e, Kovács? A bizony, biccentett a másik. Az hát mögemlögeti a más világon is. Némán álltunk a lovunk mellett. A víz aranyosan vibrált a távolban. Az Iszter talán a legnagyobb folyama a világnak. Engem mindig csodálkozás fog el, mikor azt a rengeteg édes vizet látom. De akkor valami nehéz érzéssel néztem. A partra léptünk. Ott már 10-15 hún is várt bennünket. Valamennyien ingben és gatyában voltak. A révész gazda is előkerült, és kérdezte Eszlászt, hogy mit parancsol. Süssetek birkát! Rendelkezett Eszlász, de hamarosan. Eszlász mindig evett, s mindig ivott, és sokat pörölt. De máskülönben csupa jóság volt az a bokros bajszú ember. A szolgák egy kerek kopár térségen állították föl a sátorokat. Ott már készen voltak a lyukak, és ki volt taposva a föld. Két kereskedőféle is sátorozott ott. Azok visszatérőben voltak Konstantinápolyba. Ahogy keletnek tekintek, csak elhűlök. Egy kopár dombon ott áll a két keresztfa, s rajta fehérlik két mesztelen ember. Figyelmeztettem Vigilászt, ő is megborzad. Eredj a sátorba, kiáltott a fiára. Oda ne néz! Eszlász szemét is bántotta a két kereszt. Mit vétettek? Kérdezte kedvetlenül. Hát a cudarok, feleli a révész gazda, megszöktek. Annyian szöknek már, hogy nem győzzük. Ha egy hétig nem jönnek értük, bizony nem őrizgetjük itt. Eddig csak vízbe hánytuk a cudarokat, de mondok, milyen nekik. Erősebb példaköl. Aggassuk őket fára, hogy akik megint szöknek, lássák, hova jutnak. De hát ezek... Ezek a kutyák is ide érkeztek, ma egy hete. Hogy vigyük őket által? Mindjárt látom a pofájukon, hogy rabszolgák. Mondom, hol a szabadságlevél? A két római megijed, hebegnek, hogy elvesztették. Persze nekünk se kellett több, megfogtuk őket. Kivallattuk, hogy hová valók, ki volt a gazdájuk. Egy lovas legény tegnap este jött végettük, hogy ne tartogassuk őket, de élve se bocsássuk el a cudarokat. Hát mondok, rómaiak. Rómaiasan állítsatok belőlük intő példát ide a dombra. Így jár, aki szökik. Mindjárt meg is ácsoltattam a fájukat. Reggel az öregebbik került rája, délután meg a fiatalabbik. Az egyik fölfeszített már mozdulatlan volt, de a másik emelgette még a fejét és jajgatott. Oda mentünk Vigilasszal, és kérdeztük, hogy nincs-e valami üzenete az otthon valóinak. De nem olyan állapotban volt az, hogy felelhetett volna. A verejték csurgott a homlokáról, a könny folyt a szeméből, és a nyál szájából, mint a veszett kutyának. Olykor hörgött, de oly irtózatos orrhangon, hogy a legrosszabb álmaimban azt hallom. Föl-fölemelte a fejét, és hörgött. Vizet! Vizet! Valami 20 hun lovas szemlélte a kínlódót érdeklődéssel. Néha odaszóltak. Kellett-e neked? Előttük nők meg gyermekek bámészkodtak. Egy asszony ott ültében szoptatta a csecsemőjét. De a barbár érzéstelen. Olyan, mint a gyermek, amelyik madárral játszik. Nem is gondol rá, hogy az a madárka szenved. Látványosság és mulatság neki. Ezek az emberek is itt ülnek. Érdekes nekik, hogyan hal meg az ember. Egyebet nem éreznek. Nincs-e bennetek emberi szív? Utálkozott rájuk Vigilasz. Uram, felelte az egyik hún. Itt a köcsög. Az imént hoztam neki. Hát hozd neki még egyszer. A kereszten szenvedő rabszolga annyi idős lehetett, mint én. A másik már meghalt. Az arcát nem lehetett látni, mert lefelé hajlott, s előre hult hosszú ősz haja eltakarta. Csak a szerencsétlen ifjú élt még. Azt alig fél órája szegezhették föl, mert a kezéből még csepegett a vér, és a lába alatt is tócsába gyűlt. De ő nem a sebeket jajgatta, hanem hogy a háta fáj, és hogy szomjas.
1: Jaj, a hátam!
0: Örökte időnként.
1: Vizet!
0: A fa hátához még oda volt támasztva a hóhér létrája. A hun már visszatért. Fölment a létrán, és oda tartotta a köcsögöt a szenvedőnek a szájához. A hunok komoly érdeklődéssel nézték, hogy hogyan iszik. Amint a víztől megenyhült, meglátott bennünket, s megismert a ruhánkról, hogy római alattvalók vagyunk. Könyörüljetek, nyöszörögte. Szúrjatok át. Én nem bírtam tovább hallgatni, visszamentem a sátorokhoz, de szüntelenül úgy éreztem, mintha fagylaló jeges víz folyna az ereimben. Kis idő múltán Vigilasz is visszatért. Kérdezte Eszlászt, hogy nem lehetne-e átszúrni azt a szerencsétlent. Eszlász elkomolyodva rázta a fejét. Nem. Római volt, rómaiasan kell meghalnia. Tudjuk mi, hogy csak a halál után szúrjátok át a kivégzetteket. Lementünk a Dunára, hogy fürödjünk, mert a nap forró volt, és az út pora égető. Mikor visszatértünk, már az esti párában rengett a nap, s a messzi terjedő parti füzestől előhomályzott az éj eleje. A révészek ott bámészkodtak már a tűz körül. Ember, mondottam halkan egy hegyes süvegű hunlegénynek, sajnálom azt a keresztre feszített rabot, nem szúrnád-e szíven jó pénzért?
1: Lehet,
0: felelte hunyorítva. Mit adsz?
1: Egy aranyat.
0: A hun megpöngette egy kövön az aranyat, s eltűnt. Kis ideig még hallottuk az éjj csöndben a jajgatást, aztán egyszerre elcsöndesedett. Csak a legelő lovakat lehetett hallani az éjszakában, amint halkan ropogtatják a füvet. Tizenkilencedik fejezet. Én a szabadban háltam a katonák között. Az ég felhős volt, a hold se világított, hát korán lefeküdtünk. De nem bírtam aludni. Ma még nem vagyok rabszolga. Ma még valami okon visszatérhetek. De mi történik velem, ha elhagyjuk ezt a partot, s beljebb bánom már meg, amit cselekszem? Akkor már nem lesz itt Vigilász, sem Eszlász. Nem lesz, aki tanúskodjék, hogy nem vagyok szökevény rabszolga. Hát, ha majd beszegődök csáthoz, és onnan ugrok el. Hogyan jövök át a határon? Hiszen Attila határőrei eleven láncként állják körül mind a birodalmat, és talán másutt is rómaiasan bánnak el a rómainak ismert szökevénnyel. Az apokalipszis szörnyűségei gyötörtek. A homlokomat kiverte a verejték. De ha arra a leányra gondoltam, rózsaszínűvé vált az éjszaka, s a rémek helyett galambok búgtak körül. Van rá példa a történelemben, hogy előkelő nők rabszolgáknak váltak a rabjaivá. Emberi törvényt az emberi szívre ráabroncsolni nem lehet. A szívnek törvényei külön valamik. A rózsa kis papírosban rejtőzött a mellemen. Hervat volt már, de az illata még érzett. A te lelked ez az illat, Emőke. Te adtad nekem ebben a rózsában a lelkedet. Huszadik fejezet. Csak azon az úton mentünk megint Attila városába, amelyiken már egyszer jártam. Csak hogy akkor pénzen szereztük útközben az élelmet. Eszlász meg egy részpénzt sem engedett költenünk. Ahol én vagyok, mondotta, ott mindenki az én vendégem. Na, igazi úr. Később világosodtunk rá aztán, hogy ennél drágábban nem utazott még senki Attilához. Mikor a Tiszának ahhoz a kanyarulatához érkeztünk, ahol Emőkével az a szóváltáson volt, bejártam a helyet, hogy a fátyol darabot megtaláljam. De nem találtam meg. Vagy a szél fújta el, vagy valamelyik pásztor vette fel. A fű zöld volt akkor a mezőn, és virágokkal kevert. Azóta a nyári hőségben minden elaszott. És akkor még lábán állt a termés mindenfelé. Most sárga tarlók között utazunk hetek óta. Néhol még aratnak is. Mindenütt a rabok aratnak. A hún nem dolgozik. Kerestem én azt a fátyolt jövet is, akkor se találtam. Szerettem volna pedig abba takarni a rózsát. Egy vén buckos fűzfa áldogált ott magában, ahol az a találkozásunk volt Emőkével. Nem lenne jó, gondoltam, ha elásnám a tövébe az aranyaimat. Ki tudja, mi történik velem? Én ezt a helyet mindig megtalálom. Ki keresgélne a földben? Körülnéztem. A társaság már előre haladt. Az úton nem jött utánunk senki. A távolban csak egy csorda fehér lett, s még távolabb ménesek. Mindenfelé méneseket láttunk, mióta a síkon jövünk. Sehol a világon ennyi ló nem látható. Hát, sehol senki. Hozzákötöttem a lovomat a fűzfához, és a tőrömmel jó két arasznyi mély lyukat ástam. A 100 szoliduszból 2 hiányzott. Hozzátettem a 2 a királyné pénzéből. A bőrzacskóval együtt belenyomtam a lyukba. Egy nagy röget tapostam rá, s elegyengedtem a helyet, hogy senkinek a szeme ne akadjon meg rajta. Ez a gondolat volt életemnek első szerencsés gondolata. Az az elásott pénz segített vissza nagy idők múltával Konstantinápolyba, ahol ezeket a sorokat írom, és azzal a pénzzel építettem meg a tenger partján az én boldog kis hajlékomat. Huszonegyedik fejezet. Dél volt, mikor megérkeztünk Attila városába. A nap égetőn sütött. A kutyák a nyelvüket lógatták az árnyékon is. A város szélén Eszlász megállított bennünket, s lovast küldött előre, hogy az érkezésünket Attilának megjelentse. Én ott már búcsúzkodtam is a társaságtól, de Eszlász rám bődült. Egy tapottat se! Már akkor vörös volt a képe. A két szeme szinte kidagadt a haragtól. Különös, hogy ez a jó, barátságos ember egyszerre így megváltozott. Mindnyájan elhülve néztünk rá. Részeg ez az ember, vagy megveszett? Egy óra nem telt belé, lovas hun csapat robogott hozzánk. A süvegükön ragyogó ezüst csillagról láttuk, hogy a király testőrei. Köszöntek Eszlásznak, és látszott az arcukon, hogy a parancsára várnak. Szálljatok le tizen, rendelkezett Eszlász. S hogy leszálltak, ránk mutatott. Kötözzétek meg mind a hármat! Benne megfagyott a vér. Vigilász is elsápadt. Tiltakozom az ilyen bántalom ellen, kiáltotta. Én a császár követe vagyok, aki engem bánt, a császárt bántja. Kötözzétek meg! Ismételte Eszlász. A katonák megkötöztek bennünket. Vigilászt, a fiát, meg engem. A rabkísérő tisztünk rátámadt Eszlászra. Hogy mertek így bánni a követünkkel? Ő a császár személye itt. Nem voltál-e te is követ két ízben is nálunk? Eszlász az úton mindvégig együtt ivott és barátkozott azzal a katonával. A kérdésére csak félvárról pökte oda. Felelek azért, amit cselekszem. Uram! Kiáltottam én is méltatlankodva. Nem tudod-e, hogy én nem tartozom Vigilász úrhoz? Mert akkor már sejtettem, hogy az a róka képű Vigilász rossz fát tett a tűzre, de nékem Eszlász nem is felelt. Motozzátok meg őket! Mondotta, mikor már a kezünk hátra volt kötve. Vigilászt motozták meg először. Az inge alatt egy bőrövben találtak 70 aranyat, a fiánál is annyit. Tőlem a királyné erszényét, meg a csátnak szóló levelet vették el. Aztán Vigilásznak a ládáit bontották föl. A szekér közepén egy közönséges fegyőfa ládában másik kis vaspántos ládikót találtak, csak akkorát, mint a csecsemőkoporsók. De az a láda olyan nehéz volt, hogy két embernek kellett kiemelnie. A többi ládában élelem volt, rizs, búza, szárított hal, aszaltgyümölcs, két ládában ruhaféle. Eszlász a vasládára mutatott. Ennek a kulcsa hol van? A nyakamban, hörögte Vigilász. Szinte kék volt már a sápadtságában és dühében. A melle úgy zihált, mint a kovács fújtató. Meglásd, nyihálta. Megkeserülöd ezt. A római birodalom szereti a békét, de ebből nem következik, hogy gyengébb a hunoknál. A római tiszt hátat fordítva állt Eszlásznak, megfordult és megvetően sunyorított Eszlásznak a csizmájára. Itt várok estig, míg az emberek és barmok pihennek, mondotta keményen. Azután mindjárt visszaindulok. Megjelentem a császárnak, hogy ha barbárokkal barátkozunk, a kezünkben bot legyen. Ez hát sértő szó volt. Vártam, hogy Eszlász megrohanja. Az a vékony lábú tiszt annyi lett volna annak a testes hunnak, mint elefántnak a majom. De nem, hogy eltaposta volna, sőt, inkább barátságosan felelt neki. Én meg arra szólítlak, így mond, hogy jár velem. Tiszt vagyok és becsületes ember. A kardodat nem veszem el, de kényszerítelek, hogy velünk jöjj. És győződjél meg arról, hogy nem mi vagyunk a barbárok, hanem ti. És intett a testőröknek, hogy induljanak. A tiszt habozva állt, de aztán, hogy Eszlász lóra ült, s neki is intett, hogy hasonlóképpen cselekedjék, hát csak fölfordult ő is a lovára, s megindult Eszlász mellett. Szótlanul haladtunk át a város főutcáján. Utánunk szekéren hozták a vaspántos ládát, s a tőlünk elkobzott két fontnyi aranyat. Eszlász se beszélt. A tisztünk is csak magában tajtékzott.
2: Huszonkettedik fejezet. 11 óra tájban, a hunok szerint délután 3 órakor érkeztünk Attila palotájához. Útközben persze föltekingettem Csátéknak az ablakaira, meg Rika királynénak a palotájára is. Nagy megkönnyebbülésemre nem láttam senkit az ismerős hölgyek közül. Egyenesen a palotába vittek. Bevezettek bennünket egy nagy terembe, amelynek az egyik oldala kelet felől nyílt volt, csupán 6 karcsú oszlop tartotta. A teremben csak egy trónféle barna szék állt. A falakon semmi dísz, csak sötétvörös keleti szőnyegek. Mikor beléptünk, Attila az oszlopok alatt állt. Olyanféle fehér ruha volt rajta, mint a közhunokon, de bő és finom gyolcsból való. Az ing fölött azonban újatlan sejemkabát félét viselt, fél combig érőt, megyszínűt. A fején meg felgyűrt karimájú fehér posztós üveg. a kardja fekete selyemzsinóron a derekán. Körülötte a nyalka edekon a szuszogó csát, a másik csát, a lesi szemű fővezér, Berki, Orgovány, Bikafejű mácsa, Kászon, Upor, Vacsar, a főurak szokott csoportja, és egy alacsony, hosszú szakállú és hegyes fülű öregúr, Ardarik király, akit akkor láttam először. Valami öt testőr is állt ott, s köztük egy álmos fiatal ravó. Eszlasz előlépett. Levette a süvegét és meghajolt. Uram, mondotta, ihole vigilasz. Megmotoztuk, ezeket az aranyakat találtuk nála. S bokros bajuszú arca diadalmasan fordult a szolgákra. A szolgák már akkor letették a ládát, s föl is nyitották. Az arany egyetlen nagy bőrzsákba volt kötve. Hogy azt is megnyitották, zizegve ömlött ki a ládából a padlóra. A ládában van 100 font arany, vagyis valami 800 szolidusz. Nála volt ez az öv is, szintén arany van benne. Van 1 font. A fiánál ugyanennyi. Aztán rám mutatott. Ezt a rabszolgát is idehozattam. Priszkosznak a rabszolgája. Az úton csatlakozott hozzánk. Ennél is volt 6 arany, de ez a lepecsételt levél is. A levél csátnak szól, de gondoltam, mi is érthetünk belőle. S letette a levelet az aranyhalomra. Attila keresztbe fonta a karjait, és Vigilászra nézett. Minek ez a sok arany? Miért hoztad? Kérdezte komor hidegen. Uram, hebegte Vigilász, sok cseléd és sok barom kell az ilyen útra. Hol lovat kell venni, hol ökröt. Aztán hát az élelem. Néhány rabszolgát is kiváltottam volna. Elakadt. Az arca sápat volt, homlokát verejték verte ki. Attila arca megváltozott. Olyan haragosan nézett, hogy a lélegzet errekedt a mellemben. Igazat! Csattant rá. De még az oszlopok is reszkedtek ottan. Látszott Attilán, hogy nyugalmat erőltet magára. Folytatta. Az úton nem volt költséged élelemre. Barmaid, ha mind elhullottak volna is, ennek a pénznek az ezred része is bőven elég, hogy újra pótold. Arra pedig bizonyára emlékezel, hogy a római rabszolgák kiváltását erősen megtiltottam. A kardját ingerülten dobbantotta a padlóra. Megmondod-e, hogy ezt a 100 font aranyat minek hoztad? Uram, nyavajgott Vigilász, nem mondhatok egyebet, nem? Majd meglássuk. A testőrökre tekintett. Ha tüstént nem vallasz, a fiadat itt koncoltatom fel a szemed előtt. 5 testőr kivonta a kardját. Az ércnek az a hideg csesszenése, az a csend, a további parancsra való várakozás lélegzet állító valami volt. A vér úgy éreztem megfagyott bennem, mint a patak vize télen. Micsoda sötét titok van itt, micsoda pokolba keveredtem én bele. Apám, sikoltott a fiú, s tértre esett az apja elé. Apám! Uram, nyöszörgött Vigilász is a térdére esve. Mindent megvallok, csak a fiamat ne! A fiamat ne! Hát beszélj! De amint az első hazug szót kimondod, a kardok a fiadba mélyednek.
3: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
4: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
5: Abigén.
6: A bogyós gyümölcskertész.
7: Szent Péter esetén.
8: Főr Elézer.
6: Házasságon innen.
8: Katalin.
6: A gyerek.
9: A gólyakalifa.
8: Rosti fiú esete.
6: Pilátus testament.
10: Szigetkék.
11: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A következő napokban nyilvánosságra hozza a kormány Magyarország helyreállítási tervét. Ez a dokumentum az Európai Uniós források hazahozatalának egyik legfontosabb feltétele. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a következő uniós tanácskozáson már a magyar terv lesz napirenden. A tárcavezető Luxemburgban az Európai Beruházási Bank elnökével is egyeztetett. A tárgyalások célja olyan további források bevonása, amelyek újabb beruházásokat támogatnak. A miniszter szerint a külső források segítségével jelentősen csökkenthetők a költségvetés terhei. Az így felszabaduló összegeket a kormány az infrastruktúra és a közszolgáltatások fejlesztésére fordítja. A tervek szerint nagyobb források jutnak majd a hazai oktatásra, valamint az egészségügyre is. Felmentette tisztségéből Magyar Péter miniszterelnök a hazai nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőit. A határozat a Magyar Közlönyben jelent meg, és szombattól lépett hatályba. A döntés értelmében távozik Bárdos Szabolcs, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója. Leváltották Olá Krisztiánt, az információs hivatal vezetőjét is. Nem folytatja munkáját Kis Csaba, a nemzetbiztonsági szakszolgálat főigazgatója sem. Felmentették Tajti Norbertet, a katonai nemzetbiztonsági szolgálat vezetőjét is. Több mint 350 ezer forint értékű adományt kapott a Miskolci Gyermekkórház. A könyveket és képregényeket, valamint játékokat a gyermekegészségügyi központnak adták át. A felajánlások az első Miskolkon képregény és Geek Fesztivál gyűjtéséből származnak. A rendezvényen összesen több mint 500 000 forint értékű adomány jött össze. Ebből a Borsod vármegyei könyvtár is részesült több mint 150 ezer forint értékben. Liechtenstein Raimond főszervező elmondta, céljuk az volt, hogy mosolyt csaljanak a gyerekek arcára. A nagy érdeklődése való tekintettel a fesztivált és a jótékonysági gyűjtést jövőre is megismétlik. Több mint 500 végzős szakmájában kiváló borsodi tanulót díjaztak a Borsodabói-Zemplén vármegyei kereskedelmi és iparkamara székházában. A rendezvényen a megye 30 képzőintézményéből érkező diákok vehettek át elismerő oklevelet. Bihal Tamás, a kamara elnöke kiemelte, a fiatalok tudása és lendülete alapvető a gazdaság számára. Nagy Boglárka, a miskolci aljegyző hangsúlyozta, hogy a díjazottak teljesítményükkel példát mutatnak kortársaiknak. Kis Gábor, a Miskolci Szakképzési Centrum kancellárja szerint az új 5 éves képzési rendszer jól vizsgázott. A vármegyei diákok idén kiemelkedő sikereket értek el, különösen a szakmasztár versenyeken. Külön elismerést kapott Makkai József, a Bláti tanulója, aki villanyszerelőként Shanghaiba készül. A fiatal tehetség szeptemberben képviseli majd Magyarországot a World Skills szakmai világbajnokságon. Ünnepélyes kibocsátó ünnepséget tartottak, ahol esküt is tettek a végzős diákok a Miskolci rendvédelmi technikumban. Az utolsó éves tanulók sikeres képzésük után próbaidős őrmesterként kezdik meg szolgálatukat. Horváth Ádám István rendőrezredes beszédében kiemelte, ez a hivatás felelősségteljes szolgálat. Arra kérte a fiatalokat, mindig úgy intézkedjenek, mintha a saját családjukat védenék. Az eseményen a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok és oktatók szakmai elismeréseket vettek át. Az évfolyam első Kardos Réka Kincső próbaidős őrmester Szent György emlékérmet kapott. A Fidesz kormány túltolta az Európa ellenes politikát, Ukrajna ügyében pedig fordulatra van szükség. Erről Németh Zsolt, fideszes képviselő beszélt egy nappal a párt tisztújító kongresszus előtt. A külügyi bizottság alelnöke szerint vissza kell térni a polgári, nyugatos és konzervatív irányhoz. Az eseményen a párt elnöki tisztségéről, valamint a négy alelnök személyéről is megállapodnak. A tervezett módosítás szerint a választókerületi rendszert az önkormányzati struktúra váltja fel. A reformok részeként az országos elnökség létszáma is jelentősen bővülni fog a jövőben. Orbán Viktor a 2026-os választási vereség után a jobboldali közösség teljes megújulását sürgette. A politikus szerint egy korszak lezárult, ezért volt szükség a tisztújító kongresszus összehívására.
0: Az időjárásról.
1: A fújtatásban a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, aztán csökken. Elszórtan valószínű, azonban zápor, zivatar országszerte megérénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Ezért kiemelten fontos minden olyan beavatkozás, amely segíthet a károsító elleni küzdelemben. Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet legújabb eredményei alapján ilyen lehet a szőlősorok közé vetett, fajgazdag, honos fajokból álló, nyárra virágzó réttté alakuló növénytakaró létesítése, ami Mezőfi László kertészmérnök az ÖMKI kutatójának elmondása szerint kedvelt élőhelye számos olyan hasznos ízelt lábúnak, amelyek képesek csökkenteni a szőlőkabóca jelenlétét az ültetvényben.
1: Ez egy idegenhonos kártevő, és hát benne van a nevében, hogy amerikai szőlőkabóca, hanem most Észak-Amerikából érkezett, tehát ott az USA és Kanada határáról, környékéről került Magyarországra.
0: 2006-ban jelent meg, ha jól tudom, itt a hazai kertekben, itt Magyarországon, igen, és hogy kártétele a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazma terjesztésében merül ki. Tehát magyarán ilyen aranyszínűre festi a szőlőket, ha megtámadja?
1: Hát ez változó, attól függ, hogy milyen szőlőfajtáról van szó. Tehát jellemzően a kékbogyójú szőlőfajták esetén ott ilyen pirosasan színeződnek el a levelek, vörösesen pirosasan, míg a fehér szőlőfajtáknál ott tényleg ilyen aranysárgása.
0: Na most 2006-ban jelent meg, de ha jól tudom, akkor a fitoplazmát először 2013-ban észlelték Magyarországon, és hogy ugye bejelentés köteles károsítónak számít. Tehát, hogy 2006 és 2013 között nem ismerték fel a gazdálkodók, vagy ott mi történt, hogy ennyi időnek kellett eltölnie?
1: Na most ez egy nagyon izgalmas kérdés egyébként. Úgy történt ez a dolog, hogy az amerikai szőlőkabóca bekerült Európába. Na most az amerikai szőlőkabóca, az alapvetően nem okoz kárt a szőlőn, tehát ott szivogat a szőlő levelein, de nem szokott olyan nagy mértékben felszaporodni, hogy a szivogatásával önmagában komoly kárt okozzon. Az amerikai szőlőkabóc az eredeti élőhelyén nem igazán tartják számon kártevőnek, mert ez a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazma, ez feltehetőleg Európában alakult ki, tehát valószínűleg Franciaországból terjedt szét. Elsősorban égerfákról kerülhetett át más növényekre, eredetileg még annak idején. És az amerikai szőlőkabóca így ezzel a fitoplazmával már itt Európában találkozott, és hát ez egy szerencsétlen véletlen volt, hogy ez az idegen honos kártevő tudja terjeszteni az itt Európában kialakult fitoplazma kórokozóját, és nagyon hatékonyan tudja az egyik szőlőtőkéről a másikra átvinni. Na most mivel alapvetően ez az amerikai szőlőkabóca nem terjeszti a fitoplazmát, illetve nem ezzel érkezett Európába, ezért hát nagyon sok helyre először az amerikai szőlőkabóca jutott el, így már Európán belül is újabb és újabb területekre, és aztán később pedig a fitoplazma követte a vektorát, vektornak mondjuk azokat az ízeltlábúakat, amik terjeszteni tudnak mondjuk valamilyen növény, patogén, vírust vagy fitoplazmát, így az amerikai szőlőkabóca is egy fitoplazma vektor, és ide Magyarországra először az amerikai szőlőkabóca került be, mert a rovar az mindig mozgékonyabb, gyorsabban tud terjedni egyik területről a másikra, és aztán később pedig érkezett a fitoplazma. Na most a fitoplazma az csak és kizárólag növényi szövetekben tud életben maradni, és a kabóca terjeszteni tudja, az amerikai szőlőkabóca, de az amerikai szőlőkabóca nem tudja például a következő generációra átörökíteni. Tehát ha meghal a szőlőkabóca és lerakja a tojásait, akkor a tojásaiba nem kerül bele ez a fitoplazma kórokozó, így a következő évben újra föl kell vennie egy fertőzött növényről a fitoplazmát, és aztán tudja tovább terjeszteni. Na most ezért maga a fitoplazma fertőzés, mivel tovább örökíteni se tudja a kabóca, és a növényen kívül nem tud, a gazda növényein kívül nem tud életben maradni, ezért alapvetően lassabban tud terjedni, mint az őt terjeszteni képes kabóca.
0: Tehát magyarán akkor két dolog ellen kell védekezni, a kabóca ellen, a szőlő kabóca ellen, és a gazdanövény ellen is, ami lehet bálványfa, erdei szalag, éger és ugye különböző szőlőfajok.
1: Igen, a leggyakoribb gazdái ennek a fitoplazmának úgy

0: néz ki, hogy a bálványfa és az erdei iszalag, tehát ez a kettő lehet vélhetőleg a legfontosabb olyan rezervoár növény, amin fent tud maradni a fitoplazma. Ezen kívül van még egy pár növény, amin kimutatták a fitoplazmát, tehát például égeren is ott van a fitoplazma, és feltehetőleg az égerfákról származik eredetileg. Ugyanakkor ez Magyarországon, hát kevésbé gond, mert az éger az kifejezetten ilyen vizes élőhelyek környékén fordul elő. Magyarországon nem számottevő az égeres. Bálványfából viszont annál több van, és erdei iszalagból is. Tehát a bálványfa meg az erdei iszalag az mindenhol előfordul az országban, és ezért elsősorban ezek tudnak lenni azok a gazdanövények, amin fent tud maradni a fitoplazma, és át tud telelni mondjuk egyik évről a másikra, illetve hát a szőlő, és itt a kivadult szőlőtőkéket, a kihajtott alanyokat, és egyéb szőlőfajokat, tehát ilyen díszkertészeti szőlőkön is, tehát mindenféle vitis fajon fönt tud maradni a fitoplazma.
1: És jól gondolom egyébként, hogy ez olyan, mint a dióburok fúró légy, ami ugyanígy nagyon-nagyon károsít, és ott is hiába végezzük el a kártevő elleni védekezést, ha például a szomszédunk ezt nem teszi meg. Tehát ha ilyen van, akkor szólni kell a szomszédnak is, hogy ő is védekezzen, mert egyébként visszafertőződhet a mi területünk.
0: Pontosan, ez egy nagyon érzékeny pontja a jelenleg kialakult helyzetnek, ugyanis azért az országban sok olyan elhanyagolt szőlőültetvényt lehet találni, amitnek mondjuk fölhagytak a művelésével valami miatt, mert mondjuk elhunyt a gazdája, vagy valaki olyan örökölte, aki nem akar foglalkozni vele, vagy valamilyen okból kifolyólag nem akarták tovább folytatni az adott terület művelését, és úgy ott hagyták, ahogy volt. Na most az ilyen helyeken nincsen rendesen meccve a szőlő, az alany is nagyon sokszor kivadul, kihajt, felgyomosodik, és ezek fertőzési gócok lehetnek, de akár az ilyen elhanyagoltabb házikerti kisebb kis szőlős kertek is lehetnek fertőzési gócok, mert jellemzően hát nagyon sok olyan kert tulajdonos van, aki úgy termeszt, vagy hát úgy nevel egy-egy gyümölcsfát, vagy szőlőtőkét, hogy igazán nem ért mondjuk annak a növényvédelméhez, vagy a termesztéséhez, de hát ugye a hétvégi telken ugye elfér egy-egy gyümölcsfa, vagy egy-egy sor szőlő, és ezért nem ismerik föl időben mondjuk a betegségre jellemző tüneteket.
1: Ezt mondta, hogy a szőlőaranyszínű sárgaság betegségét okozó fitoplazma ellen közvetlenül ugye nem tudunk védekezni, hanem a fertőzés terjedését elsősorban az amerikai szőlőkabóc elleni beavatkozással tudjuk mérsékelni. Nagyon szapora kártevőről van szó. Mikor tudunk ellene a leghatékonyabban fellépni?
0: Szerencsére annyira nem nagyon szapora ez a kártevő, tehát évente csak egyetlen egy nemzedéke van. Úgy néz ki az életciklusa, hogy tojás formájában, hát a vesző kéreg repedéseiben telel át tojásként, és akkor olyan április-május környékén az időtől függően kelnek ki a tojásból a kis lárvák, és akkor azok szivogatnak a szőlő levelén, jellemzően a levélfonákon, és olyan június végére fejlődnek ki, és olyan június vége környékén kezdenek megjelenni a kifejlődött kabócák, és ezek már repülni is tudnak, és akkor ezek párosodnak, és akkor szépen olyan július és augusztus folyamán lerakják a tojásaikat, és aztán olyan szeptember vége felé nagyjából el is pusztulnak, és onnantól kezdve már megint csak a tojás van jelen. Tehát alapvetően nem olyan nagyon szapora kártevő, nem alakít ki több nemzedéket egy évben. Védekezni lehet ellene például lemosó permetezésekkel, itt őszi és tavaszi lemosó permetezést is ajánlott elvégezni. Ilyenkor ilyen olajos készítménnyel, nagy lémennyiséggel permetezzük le a szőlőtőkét, és akkor ez az olajos film permetlé, film rétegi bevonja esetleg az áttelelő tojásokat, és akkor a tojások megfulladnak ez alatt. Na most ezzel valamennyire gyéríteni tudjuk a tojásokat, de nem tudjuk teljesen tojásmentesíteni a szőlőtőkéket, és akkor aztán miután kikeltek a kis lárvák, már tudunk a kis lárvák ellen mondjuk májusban védekezni. A legelején a kis lárvák ellen szintén az ilyen olajos készítmények kisebb koncentrációban kijuttatva hatékonyak lehetnek. Vannak környezetbarátabb alternatívák, mint például a spinozát hatóanyag, vagy narancsolajtartalmú készítmények. Vannak ezen kívül még más szelektívebb növényvédőszerek is. Sajnos ezekkel az a probléma, hogy jellemzően sokszor drágábbak, mint a hagyományos széles hatásspektrumú piretroidok, amit hagyományos termesztésben szoktak alkalmazni. Tehát májusban már lehet a kis lárva ellen védekezni, és aztán júniusban és júliusban is lehet a nagyobb lárvák, illetve már az imágók ellen is permetezni.
1: Na most ugye a biológiai sokféleség fenntartása az elsődleges cél, én úgy gondolom, ma nem csak Magyarországon, hanem az egész világban. És az ökogazdálkodást folytatók, azok mindenféleképpen szeretnének vegyszermentesen dolgozni. Mi az, amivel segíthetjük a biológiai sokféleség fenntartását? Tehát hogyan léphetünk fel úgy az idegenhonos károsítókkal szemben, például a szőlőültetvényünkben, hogy nem használunk fel olyan szereket, ami árt?
0: Alapvetően megvan rá a lehetőség, hogy olyan készítményeket használjunk, amik szelektívebbek, tehát jellemzően a széles hatásspektrumú piretroidokat érdemes kerülni, hogyha fontos számunkra az, hogy a biológiai sokféleséget megőrizzük, már pedig remélem, hogy fontos mindenki számára. Csak tényleg az a probléma ezzel, hogy jellemzően a szelektívebb készítmények azok drágábbak, és nem minden gazda engedheti meg magának, hogy az adott szelektív készítményt használja föl. De vannak ilyen alternatívák, és az elkövetkezendő 1-2 évben valószínűleg több ilyen készítményt fognak engedélyezni, pontosabban már meglévő készítményeknek az engedélyokiratát fogják kiterjeszteni olyan formán, hogy szőlőben is felhasználható lehessen, hiszen mindenkinek érdeke az, hogy a gazdák hatékonyan vehessék fel a harcot a szőlőkabóca ellen, és ezt úgy tudják megvalósítani, hogy a környezetet a lehető legjobban kímélni tudjuk közben.
1: És egyébként így jön be az önök vizsgálata a virágos sorköztakaróval kapcsolatban, ugye, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet, amely 2012 óta vizsgálja ezt, hogy milyen módszerek segítségével és mely növényfajok felhasználásával alakítható ki, ugye, a hazai ültetvények igényeinek leginkább megfelelő virágos sorköztakaró ajnövényzet a szőlő és a gyümölcs ültetvényekben.
0: Igen, tehát 2012 óta kísérleteznek itt az intézetünkben ilyen virágos sorköztakarókkal, és 2020 óta pedig komolyabban vizsgáljuk a mindenféle ilyen növényegészségügyi összefüggésben ezeket a sorköztakaró növényzeteket, és így sokkal komolyabban nézzük, hogy a hasznos ízeltlábúakra nézve, illetve a kártevőkre nézve, például milyen hatása van egy ilyen sorköztakaró növényzetnek, és az eredményeink alapján úgy néz ki, hogy azok a helyszínek, vagyis azok a sorközök, ahol ilyen virágos vetéseket alkalmaznak a gazdák, ott jellemzően sokkal nagyobb egyedszámban vannak jelen különböző hasznos ízelt lábúak, hát elsősorban ugye beporzók, méhek például, vadméhek, de nem csak beporzók, hanem ragadozók is nagyobb egyedszámban vannak jelen az ilyen sorközökben, és úgy néz ki, hogy nem csak a sorközökben vannak jelen nagyobb egyedszámban a ragadozók, hanem még a szőlőtőkén is nagyobb egyedszámban vannak jelen a különféle ragadozók, mint pókok vagy ragadozó poloskák, fátyolkák például, és ezek együttesen úgy tűnik, hogy képesek valamennyire visszaszorítani a szőlő levelén táplálkozó kabócákat.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Mezőfi László kertészmérnökkel az amerikai szőlőkabócáról. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Teljesen átszerveznék a közmédia intézményrendszerét, benyújtották az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakítása vonatkozó kétharmados törvényjavaslatát a Tisza párt képviselői. A tervezet megszüntetné a jelenlegi MTVA modellt és különválasztaná a műsorszolgáltatást a hírügynökségi tevékenységtől. Az MTVA beolvadna a Dunába. Az új cég Magyar Rádió és Televízió néven vinne tovább minden audiovizuális feladatot. Emellett újra önállóvá válna a távirati iroda, a közmédia új, paritásos felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lenne. A javaslat szerint a médiacégek vezérigazgatóit nyílt pályázaton választanák ki, szigorú szakmai és összeférhetetlenségi szabályok mellett. A törvény elfogadása esetén a közmédia jelenlegi vezetőinek és a médiatanács tagjainak a megbízatása azonnal megszűnne. Feszült a helyzet a tejtermelés munkaerőpiacán, külföldi alkalmazottak nélkül ugyanis nincs elég munkavállaló az ágazatban. A tejterméktanács közlése szerint a hazai vállalkozások aggódnak a nehezen pótolható dolgozók esetleges elvesztése miatt. A fizikai állatgondozása és a fejésre évek óta szinte lehetetlen megfelelő felkészültségű belföldi munkaerőt találni. A technológiai fejlesztések és a modernizáció is csak részben képesek enyhíteni ezt a folyamatos kapacitás hiányt. A külföldi dolgozók tartózkodási engedélyének lejárta és elbocsátásuk komoly működési zavarokat okozhatna a telepeken. A terméktanács folyamatosan egyeztet a kormánnyal a stabil termeléshez szükséges intézkedések meghozatala érdekében. 40 millió forint értékű humanitárius segélyszállítmányt adott át Tiszaújlakon a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Az ágynemükből, hálózsákokból és higiénés csomagokból álló adomány az ENSZ menekültügyi szervezetének felajánlásából származik. A támogatás a Kárpátaljai Református Egyházkerület közvetítésével jut el a frontvonal közeli Szumi és Harkov megyékbe. Zán Fábián Sándor püspök kiemelte, a szállítmánnyal a legkiszolgáltatottabb frontvonalban élő családoknak segítenek. A püspök azt is hozzátette, hogy a támogatás a kelet és nyugat-ukrajnai lakosság közötti szolidaritást is erősíti. Katona Viktória, a Szeretett Szolgálat ügyvezető igazgatója isteni gondviselésnek nevezte a segítségnyújtás lehetőségét. A kelet-ukrajnai területek képviselői meghatottan mondtak köszönetet a Magyarországi Karitatív Szervezet támogatásáért. Ingyenes tüdőrák szűrése várja az aktív dohányosokat egész nyáron az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. A daganatos megbetegedés sokáig tünetmentes maradhat, ezért kiemelten fontos a korai elváltozások időbeni felismerése. A jelentkezők alacsony dózisú CT vizsgálaton, légzésfunkciós felmérésen és személyre szabott tanácsadáson vehetnek részt. A térítésmentes szűrése azokat az 50 és 74 év közötti lakosokat várják, akik legalább 15 éve dohányoznak. A résztvevők a leszokást segítő digitális mobil alkalmazást, valamint életmód követő támogató programot is igénybe vehetnek. A vizsgálatokon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Míg a jelenlegi hőmérséklet inkább a májust idézi, a következő héten az idei első tartósabb kánikula is megérkezik. A Hungaromet ZRT tájékoztatása szerint a következő napokban még kitart a változékony és az átlagosnál hűvösebb idő. Szombaton egy meleg front érkezik, majd vasárnap és hétfőn ismét egy hullámzó hideg front alakítja az időjárást. Eközben azonban Délnyugat-Európa felett egy magas nyomású zóna épül ki, amely fokozatosan a térségünk felé húzódik. Az anticiklon áramlási rendszerében egyre szárazabb és melegebb levegő érkezik, így erőteljes melegedés kezdődik. A jövő hét második felében a napi csúcsértékek már meghaladják a 30, a következő hétvégén pedig a 35 fokot is. De ne szaladjunk ennyire előre.
0: Az időjárásról.
1: A fújtatásban a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, aztán csökken. Elszórtan valószínű, azonban zápor, zivatar országszerte megérénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés Mezőfi László kertészmérnökkel az amerikai szőlőkabócáról. Önöket azért az sem vetette vissza, hogy amikor a vizsgálat elején voltak 2022-ben, akkor a szőlőkabócának az egyet száma még ugyanúgy alakult a kontroll és a vetett sor közökben. Viszont a fordulatot azt a 2023-as, 24-es és 25-ös évek hozták meg.
2: Hát mert igazából tehát először 2021 volt az első szezon, ahol már voltak olyan virágos vetéseink, amiket ilyen szempontból is felvételeztünk, csak aztán 2022-ben az a borzasztó nagy aszály, az eléggé visszavetette ezekbe a sorközökbe vetett vegetációknak a fejlődését, és gyakorlatilag így mondhatjuk, hogy a vizsgálatnak ez a része, ez onnan kezdődött, mert 2022-ben a spontán vegetációt tartalmazó sorközeinkben is nagyjából ugyanakkora volt a növényborítás, mint a vetett sorközökben, mert alig kelt ki valami akkor még a vetésből, mert pont a területeinket is nagyon nagy mértékben érintette az az aszályos évjárat, és ráadásul voltak olyan vetések, amit 2022 tavaszán lettek elvetve. Na most akkor egy 2022-ben még nem nagyon fejlődött ki így érdemben az általunk vetett magkeverékből semmi az aszály miatt, de 2023-ra nagyon szépen összeszedte magát a vegetáció, és akkor már tényleg hát szemmel láthatólag is a vetett sorközökben jóval nagyobb volt a növényborítás, nagyobb volt a virágborítás, tehát akkorra látszódott az, hogy kezdenek beindulni ezek a sorközök, és hát innentől kezdve pedig már egészen egyértelmű hatása is volt a sorközben előforduló ízelt lábúakra. Egyébként a 2022-es nagy aszály valamilyen szempontból tragédia volt, de azért ott is, hogyha egészében nézzük a sorközöket, mert itt azért nem egy-egy négyzetméteren vannak elvetve ezek a magkeverékek, hanem hát adott esetben több száz négyzetméteren, sőt ilyen fél hektárnyi területeken, ami magába foglal, vagy 8-10 egymás melletti sort és sor közt. Hogyha így megnézi az ember, akkor azért még az aszályos időben is egy-két virággal több van az ilyen területen. Ez a vadméhek egyet számán még látszik is, de hogy a ragadozókat is érdemben tudjuk segíteni, ennél azért komolyabb virágborítás szükséges.
1: És volt különbség a között, hogy 6 vagy 19 növényfaj tartalmazó magkeverékkel vetették be a területet?
2: Alapvetően úgy tűnik, hogy nem nagyon van közte különbség. Esetünkben a 6 fajos magkeverékből kifejlődött sorköztakaró növényzet teljesített jobban, de itt feltehetőleg nem azért, mert ebbe csak 6 faj volt, a másikban meg 19, hanem egyszerűen a 6 fajos keverék volt valamivel előbb elvetve, egy fél évvel előbb, és egy kicsit jobban sikerült ott a vetés, tehát ott tudott nagyobb virágborítás, meg ott tudott nagyobb borítása kialakulni a vetett fajoknak, így feltehetőleg ezért alakult úgy, hogy ez teljesített jobban. A sokfajos vetésnek, tehát a 19 fajos vetésnek inkább már mondjuk a vadméhek támogatása kapcsán van szerepe, mert egy bizonyos fajszámon belül nem feltétlenül tudjuk jobban támogatni mondjuk a hasznos ízelt lábúakat, de a beporzókat még esetleg igen, mert a különböző beporzók különböző virág típusokhoz, különböző virágfélékhez adaptálódtak, és ezért a beporzó együttes biológiai sokféleségét azt feltehetőleg egy nagyon sokfajos vetéssel jobban tudjuk támogatni, mint egy 5-6 fajos vetéssel. De ha csak a ragadozók támogatása a célunk, vagy a talajélet támogatása, akkor nem biztos, hogy érdemes ilyen nagy, több tucat fajból álló keverékeket vetni.
1: Ugye az eredményeik mutatják, hogy a biológiai védekezés részeként a jól megválasztott virágos sorközvetés az eredményesen alkalmazható, de önmagában ez azért nem elegendő, tehát a kabócák ellen másféle módon is védekezni kell, illetve a fitoplazma ellen.
2: Igen, a vizsgálatunkban itt enyhén csökken az egyet száma az amerikai szőlőkabócának, hogyha mindenféle kabócát nézünk, ami a szőlő levelén táplálkozik, akkor ott már jóval egyértelműbb a különbség, hogy a virágos vetett sorközökben ezek kisebb egyetszámba fordulnak elő. Tehát valamennyivel csökken az egyetszámuk, de értelemszerűen, tehát így is lesz belőlük sajnos az ültetvényben, tehát ezzel teljesen nem tudjuk megoldani a problémát, de jól kombinálható különböző egyéb praktikákkal. Tehát érdemes azt tudni például, hogy az alapos és rendes meccés az nagyon fontos, mert ugye a szőlővessző kéreg repedéseiben telelnek át ezek a tojások, és hogyha mi rendesen megmetszük a szőlőt, és a meccési nyesedéket eltávolítjuk az ültetvényből, akkor azzal valamennyire tudjuk csökkenteni az áttelelő tojások számát. Fontos az is, hogy távolítsuk el a környékről az ilyen kivadult szőlőtőkéket, vagy a kihajtott alanynak a hajtásait is távolítsuk el. Jellemzően oltványokat használunk a szőlő telepítésénél, ahol az alany amerikai, és az amerikai alanyon mindig hatékony, az jobban kedveli az amerikai szőlőkabóc, azon gyorsabban, hatékonyabban tud felszaporodni, fogalmazunk úgy, és ezért fontos az alanyok eltávolítása is, ráadásul az amerikai szőlő alanyon adott esetben tünetmentesen is fönn tud maradni a fitoplazma, tehát ezért is kivadult alanyokat el kell távolítani a szőlőültetvény környékéről, hogyha van erre lehetőségünk, és természetesen a fitoplazmának az egyéb gazda növényeit is, hát itt elsősorban a bálványfa és az erdei iszalag az, aminek a gyérítésével a leghatékonyabban tudjuk gyéríteni a környezetben a fitoplazma egyetszámát, vagy hát az előfordulási gyakoriságát.
1: Az, hogy ellenállóbb legyen a szőlő, arról is beszéltünk, hogy kondicionálni kell a szőlőtőkéket erősíteni, de hogyan lehet még egyébként ellenállóbbá tenni? Tehát az, hogy például a terület heterogenitását növeljük, ezt mivel tehetik meg? Egyáltalán erre hajlandók a tulajdonosok?
2: Úgy veszem észre, az elmúlt években egyre többen hajlanak arra, hogy alkalmazzanak olyan jellegű agroökológiai praktikákat, ami a terület heterogenitását növeli. Egyre többen hajlanak arra, hogy mondjuk különböző sorköztakaró növényeket vessenek a szőlősorközbe, de ugyan nagyon sokan nem annyira nyitottak még ezekre a dolgokra. Na most a sorköztakaró növényeken kívül például hagyásfákkal, elszórtan fák ültetésével a szőlőültetvénybe, ezzel is tudjuk támogatni a biológiai sokféleséget. Az ültetvény szélén létrehozott erdősávok, bokros bozótos foltok megint csak tudnak nagyon jól működni és növelni a terület biológiai sokféleségét. Keveset beszélnek még itthon nálunk arról, de nagyon fontos szerepe van az énekes madaraknak és a denevéreknek is különböző kártevők kérítésében, tehát ez is nagyon szépen látszik már hazai vizsgálatokból is, hogy a erdős területekhez közelebbi ültetvényeken például sokkal nagyobb a denevérek aktivitása, akik eredményesen tudnak gyéríteni különböző olyan molylepkéket, amik akár kártevői is tudnak lenni a szőlőnek. Tehát ezért érdemes ilyen kisebb facsoportokat, fákat meghagyni, akár ültetvényen belül is, vagy ültetvény mellett, és ezzel is tudjuk támogatni a természetes ellenségeket.
1: Önök összeállítottak egy olyan hasznos anyagot is, ami az Ömki oldalán megtalálható, amiben tanácsokkal látják el azokat, akik szeretnének védekezni az amerikai szőlőkabóca és a fitoplazma ellen, és itt nem csak azoknak adnak tanácsokat, akik ökológiai termesztést folytatnak, hanem ez azoknak is hasznos lehet, akik szokványos művelésben készítik fel a szőlőültetvényüket.
2: Igen, tehát már többféle ilyen információs anyagunk is elérhető az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet honlapján. Ezekben az anyagokban összefoglaltuk a főbb eredményeinket ezekkel a kutatásokkal kapcsolatban, de még nagyon sok, tehát több publikáció megírása is folyamatban van, de alapesetben a magyar nyelven elérhető információs anyagokban például nagyon jól össze van foglalva az, hogy hogyan érdemes létesíteni, illetve fenntartani ezeket a virágos sorközöket. És hogy alapesetben mit várhatunk ezektől a sorközökről, milyen természetes ellenségeket tudunk támogatni velük, tehát ilyen jól összefoglalva ez megtalálható az intézetünk honlapján is.
1: Egy nagyon kicsit visszatérnék a ragadozókra, amelyek az amerikai szülő kabócával táplálkoznak. Melyek ezek az ízelt lábúak? Tehát például melyek azok a pókfajok, amelyek előszeretettel eszik mondjuk az amerikai szülő kabócának a lárváját?
2: Na most a pókok közül alapesetben valószínűleg a legtöbb a szőlőültetvényekben előforduló, a szőlőtőkéken előforduló pók az valószínűleg képes elfogyasztani a szőlőkabócát. Tehát itt vannak olyan pókok, amik aktívan vadászva, mondjuk ugrópókok keresik a prédájukat, ezek is meg tudják enni a szőlőkabóca lárváját, vagy a kifejlett szőlőkabócát, és a hálószövő pókok hálójába is bele tud gabajodni a kifejlődött, már repülni képes szőlőkabóca. Tehát a pókok úgy általánosságban véve képesek fogyasztani, sőt fogyasztják is, nekünk is sikerült megfigyelni olyan pókot, ami amerikai szőlőkabócát fogyaszt. Most a pókokon kívül vannak olyan ragadozó poloskák, amik szintén nem válogatósak, ezek is nagyon gyakran ott lehetnek a sor közben, sőt a szőlőtőkéken is. Ezek a szőlőkabóca tojását, illetve a lárváját, kisebb lárváját tudják kiszivogatni például. Megint csak vannak olyan ragadozók, amik úgy általánosságban véve nagyon sokféle ilyen kisebb termetű ízelt lábút el tudnak fogyasztani, tehát akár katicabogarak is elfogyaszthatják a kisebb lárvát, de például a fülbemászók esetében még valószínűbb, hogy fogyasztanak kabóca lárvákat, vagy épp vannak olyan egyenes szárnyak, olyan lombszöcskék, amik szintén mindenféle ilyen kisebb termetű ízelt lábút elfogyasztanak, ezek is nagyon sokszor ott vannak a szőlőben. És hát ezen kívül még gyakori ragadozók szőlőtőkéken a különböző fátyolkák lárvái. Hát a fátyolka lárvákból bár adott esetben nagyon nagy számban rakják le a fátyolkák szőlőlevelekre a tojásaikat, ott még nem egyértelmű, hogy ezek a fátyolkák mennyire tudják fogyasztani mondjuk a szőlőkabócának a lárváját vagy a tojását. Minden esetre azt tudom mondani, hogy a pókok, ragadozó poloskák, fülbemászók, lombszöcskék, ezek majdnem biztosan fogyasztják ezeket a szőlőkabóca lárvákat.
1: Lesz még folytatása ennek a vizsgálatnak? Hiszen azért ez egy nagyon sokrétű a virágos sorközvetésnek a szerepe, amit ugye a szőlőültetvényekben vizsgáltak. Hogyan tovább?
2: Reményeink szerint igen, lesz még folytatása, és szeretnénk kicsit jobban foglalkozni az amerikai szőlőkabócával, és azt nézni, hogy milyen környezeti tényezők, milyen agroökológiai praktikák azok, amikkel legalábbis valamelyest tudjuk mérsékelni az egyed számát, vagy hát kedvezőtlenebb körülményeket tudunk teremteni az amerikai szőlőkabóca számára.
1: Egyébként nemzetközi viszonylatban mit szóltak, mert ugye a franciaországi Bordóban mutatták be az eredményeiket?
2: Igen, sajnos azon a konferencián végül csak poszteren tudtuk bemutatni ezeket az eredményeket, és hát a poszter szekció az mindig olyan kicsit olyan mellőzött. Ugyanakkor az eddig is sejthető volt, hogy ezek a virágos sorközvetések sok kabócafajnak nem annyira kedveznek. Na most így konkrétan erre azért kevés bizonyíték volt eddig, hogy ezekkel a virágos sorközvetésekkel az amerikai szőlőkabócát is valamelyest korlátozni lehet, úgyhogy mindenféleképpen ez újszerű eredmények, és hát jelenleg azon dolgozunk, hogy ez valami nemzetközi tudományos folyóiratban is napvilágot lásson az ebből készült tudományos publikáció.
1: Azért ez nagyon jó dolog, én úgy gondolom, főleg akkor, hogyha nemzetközi viszonylatban is felfigyelnek erre. Én azt hittem, hogy erre már volt külföldön példa, tehát hogy ezt is vizsgálták az amerikai szőlőkabóca esetében.
2: Alapvetően igen, már hasonló vizsgálatból azért elég sok volt már, és azt is többször megállapították, hogy ezekkel a virágos sorközvetésekkel tényleg lehet a ragadozókat eredményesen támogatni, és hogy néha ezek a ragadozók tényleg képesek bizonyos kártevőket korlátozni, de konkrétan az amerikai szőlőkabócával kapcsolatban ezt még így nem nagyon tudta úgy egyértelműen kimutatni korábbi kutatócsapat.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben Mezőfi László kertészmérnök, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet kutatója mesélt arról, hogyan lehet és kell védekezni az amerikai szőlőkabóca ellen.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, így búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel természetesen nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 órakor. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Több mint 607 ezer diák vett részt a május végén véget ért digitális országos kompetenciamérésen. Teljesen átszerveznék a közmédia intézményrendszerét. Több mint 350 ezer forint értékű adományt kapott a Miskolci Gyermekkórház. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Véget ért a digitális országos kompetenciamérés, amelyen március 23-a és május 29-e között több mint 607 ezer diák vett részt. Az Oktatási Hivatal közlése szerint a 4.-től 11. évfolyamos tanulók előzetes eredményei már elérhetők a hivatalos honlapon. A diákok és a szülők a személyes háttérkérdőíveket június 15-éig tölthetik ki a megadott online felületeken. Az iskolák az intézményi gyors visszajelző rendszeren keresztül elemezhetik és le is tölthetik a tanulók teljesítményét. A tesztek a diákok matematikai, szövegértési, természettudományos, nyelvi, történelem és digitális kultúra képességeit vizsgálták. A felmérés célja a tanulói készségek pontos feltérképezése és az oktatási intézmények teljesítményének követése. Teljesen átszerveznék a közmédia intézményrendszerét, benyújtották az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakítása vonatkozó kétharmados törvényjavaslatát a Tisza párt képviselői. A tervezet megszüntetni a jelenlegi MTVA modellt és különválasztaná a műsorszolgáltatást a hírügynökségi tevékenységtől. Az MTVA beolvadna a Dunába, az új cég Magyar Rádió és Televízió néven vinne tovább minden audiovizuális feladatot, emellett újra önállóvá válna a távirati iroda, a közmédia új, paritásos felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lenne. A javaslat szerint a médiacégek vezérigazgatóit nyílt pályázaton választanák ki, szigorú szakmai és összeférhetetlenségi szabályok mellett. A törvény elfogadása esetén a közmédia jelenlegi vezetőinek és a médiatanács tagjainak a megbízatása azonnal megszűnne. A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, a MÁV pedig ehhez minden támogatást biztosít. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója erről Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás 180. évfordulóján beszélt. A kerek jubileum alkalmából a vasúttársaság bélyek sorozatot bocsát ki, és országszerte ünnepi programokat szervez. A vezérigazgató bejelentette, a tervek szerint már jövőre megnyithat a felújított Királyi Váró a nyugati pályaudvaron. A sajtóeseményen bemutattak egy egyedi grafikával ellátott korszerű Vectrum mozdonyt is, amely mától Keszthelyre közlekedik. Hegyi Zsolt kiemelte, a járműfejlesztési projekt megvalósításáig átmenetileg mozdonybérléssel biztosítják a menetrendet. Megújul a MÁV Plus alkalmazás, amely a jövőben egyszerűbb utazás tervezést és könnyebb nemzetközi jegyvásárlást biztosít. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a vasútfejlesztéshez a digitalizáció is hozzátartozik. A mostani verzió frissítéssel közvetlenül az applikációból lehet jegyet váltani a legnépszerűbb külföldi járatokra. Így elérhetővé váltak a Bécsbe, Pozsonyba és Prágába közlekedő vonatok, valamint a kis határforgalmi járatok is. A miniszter kiemelte, javul az utazás tervezés is. A találati listában ugyanis már láthatók a köztes megállók. Vitézi Dávid hozzátette, ez még csak az első lépés a digitális utastájékoztatás teljes rendbetételében. Májusban enyhén élénkült a kereslet az ingatlan piacon, a magas árak ugyanakkor továbbra is visszafogják a vevőket. A Duna House becslése szerint az elmúlt hónapban csaknem 8900 lakóingatlan adásvétel realizálódott. A lakás célú jelzálog hitelek volumene ugyanakkor jelentős 70%-os éves bővülést mutat a piacon. A fővárosban az Otthonstart program hatására 26-ról 36%-ra nőtt az első lakásvásárlók aránya. Ezzel párhuzamosan a budapesti ingatlanpiacon látványosan visszaesett a befektetési célú lakásvételek száma. Vidéken a keleti országrész panelárai nőttek a leginkább, így a korábbi kelet-nyugati árkülönbség mára eltűnt. Feszült a helyzet a tejtermelés munkaerőpiacán, külföldi alkalmazottak nélkül ugyanis nincs elég munkavállaló az ágazatban. A Tejterméktanács közlése szerint a hazai vállalkozások aggódnak a nehezen pótolható dolgozók esetleges elvesztése miatt. A fizikai állatgondozása és a fejésre évek óta szinte lehetetlen megfelelő felkészültségű belföldi munkaerőt találni. A technológiai fejlesztések és a modernizáció is csak részben képesek enyhíteni ezt a folyamatos kapacitás hiányt. A külföldi dolgozók tartózkodási engedélyének lejárta és elbocsátásuk komoly működési zavarokat okozhatna a telepeken. A Terméktanács folyamatosan egyeztet a kormánnyal a stabil termeléshez szükséges intézkedések meghozatala érdekében. Több mint 350 ezer forint értékű adományt kapott a Miskolci Gyermekkórház. A könyveket és képregényeket, valamint játékokat a gyermekegészségügyi központnak adták át. A felajánlások az első Miskolcon képregény és Geek Fesztivál gyűjtéséből származnak. A rendezvényen összesen több mint 500 000 forint értékű adomány jött össze. Ebből a Borsod vármegyei könyvtár is részesült több mint 150 ezer forint értékben. Liechtenstein Raimond főszervező elmondta, céljuk az volt, hogy mosolyt csaljanak a gyerekek arcára. A nagy érdeklődése való tekintettel a fesztivált és a jótékonysági gyűjtést jövőre is megismétlik. Több mint 500 végzős szakmájában kiváló borsodi tanulót díjaztak a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kereskedelmi és iparkamara székházában. A rendezvényen a megye 30 képzőintézményéből érkező diákok vehettek át elismerő oklevelet. Bihal Tamás a kamara elnöke kiemelte, a fiatalok tudása és lendülete alapvető a gazdaság számára. Nagy Boglárka, a miskolci aljegyző hangsúlyozta, hogy a díjazottak teljesítményükkel példát mutatnak kortársaiknak. Kis Gábor, a Miskolci Szakképzési Centrum kancellárja szerint az új 5 éves képzési rendszer jól vizsgázott. A vármegy

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Június 14-e van a Bazulok neve napja. Nevük görög eredetű, a Bazil férfinév magyar változata, jelentése királyi. 1809-ben a győri csatában első Napóleon császár francia csapatai visszavonulásra kényszerítették a rosszul irányított magyar nemesi felkelők csapatait. 1866-ban ez a nap volt a porosz-osztrák háború kezdete. 1940-ben a harmadik birodalom csapatai bevonultak Párizsba, és 1985-ben e napon írták alá a Schengeni egyezményt. 1822-ben született Pécs Antal bányamérnök, az MTA tagja, a bányászati és kohászati lapok megalapítója, első kiadója és szerkesztője. 1858-ban Dankó Pista cigányprímás született, ő nótaszerző is volt. 1864-ben Alois Alzheimer német orvos, pszichiáter született, 1868-ban Karl Landsteiner osztrák orvos, fiziológus és immunológus született, aki 1901-ben felfedezte az AB0-ás vércsoportot, felismerte a gyermekbénulás fertőző voltát és azonosította kórokozóját. Az ő tiszteletére tartjuk a Véradók világnapját. És 1925-ben született Darvas Iván, kétszeres Kossuth és kétszeres Jászai Mari Díjas színművész, a nemzet színésze, ő 2007-ben hunyt el. 1931-es születésű Abodi Béla József Attila Díjas író, újságíró, humorista. 1947-ben született Baló György, televíziós újságíró, a Magyar Televízió kulturális igazgatója, ő 2019-ben hunyt el. És 1952-es születésű Márta István zeneszerző, 1954-ben született Kemény Dénes vízilabda mesteredző. 1680-ban hunyt el Báthori Zsófia, második Rákóczi György erdélyi fejedelem özvegye, első Rákóczi Ferenc anyja, második Rákóczi Ferenc nagyanyja. 1907-ben hunyt el Mechvart András gépészmérnök, feltaláló, géptervező, gyárfejlesztő, aki 1869-től a Ganz gyár vezérigazgatója volt. 1944-ben hunyt el Rót Miksa iparművész, üvegfestő, mozaikkészítő, és 1976-ban hunyt el Anda Géza, magyar származású svájci zongoraművész. Kedves hallgatóink, a június 14-éhez kapcsolódó jelentős dátumokat hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

0: Hallgass rám, szolgám, Jákob, Izrael, akit kiválasztottam. Ezt mondja az Úr, a te alkotód, aki megformált az anyaméhben, és aki megsegít. Ne félj, szolgám, Jákob, Jesúrun, akit kiválasztottam. Mert vizet árasztok a szomjas földre, patakokat a szárazra. Lelkemet árasztom utódaidra, áldásomat sarjadékaidra. Növekednek, mint a fű a víz mellett, mint csatornák mentén a fűzfák. Egyik ezt mondja majd, én az Úré vagyok, a másik Jákob nevére hivatkozik. A harmadik a kezébe írja, az Úré vagyok, és dicsekedve említi Izrael nevét. Ezt mondja az Úr, Izrael királya és megváltója, a seregek ura, én vagyok az első és az utolsó, rajtam kívül nincs Isten. Kicsoda olyan, mint én? Szóljon, mondja meg, sorolja fel, hogy mi történt, amióta hajdan népet alkottam, és mondják el a jövendőt, ami következik. Ne rettegjetek és ne féljetek, hiszen régóta hirdettem, megmondtam, és ti vagytok a tanúim. Van-e Isten rajtam kívül? Nincsen kőszikla, nem tudok róla. A bálványszobrok készítői mind hiába valók, és amiket kedvelnek, nem érnek semmit. Tanúik nem látnak és nem tudnak semmit, ezért szégyent vallanak. Ki formált Istent, ki öntött bálványszobrot, amely semmit sem ér? Akik a bálványokhoz ragaszkodnak, mind szégyent vallanak, mert maguk a mesterek is, csak emberek. Jöjjenek össze, álljanak elő mind. Majd megrettennek, és szégyent vallanak valamennyien. A kovácsmester vésőt fogva dolgozik az izzószénnél. Pörőjjel készíti a szobrot, erős karral dolgozik rajta. Ha megéhezik, elveszíti erejét, ha nem iszik vizet, kimerül. Ha az ácsmester kifeszíti a mérőzsinót, vörös krétával rajzol, majd gyaluval dolgozik, azután körzővel rajzol, és ember alakot készít, mint egy feldíszített embert, hogy házban lakjék. Cédrust vág ki, tölgyfát vagy cserfát választ, amelyet az erdő fái között nevelt, kőrisfát ültet, amelyet az eső nevel. Ez lesz az ember tüzelője. Vesz belőle, hogy melegedjék, befűt és kenyeret süt. De Istent is csinál belőle, és leborul előtte, bálványszobrot készít és imádja azt. Felét eltüzeli, ennél a felénél pecsenyét süt, megeszi a húst, és jól lakik, közben melegszik, és ezt mondja, de jól megmelegedtem, amíg néztem a tűz fényét. A fa többi részéből Istent készít, bálványszobrot. Leborulva imádja, és így könyörög hozzá, ments meg engem, mert te vagy az Istenem. Nem tudnak és nem értenek semmit, mert szemük nem képes látni, és nincs eszük, nem értenek. Nem gondolja meg az ilyen ember, nem tudja és nem érti, hogy ezt mondaná. Felét eltüzeltem, kenyeret sütöttem parazsánál, húst is sütöttem és megettem. A többi részéből utálatos bálványt csinálok, és egy fatuskót imádok. Aki hamuban gyönyörködik, azt félrevezeti saját megcsalt szíve. Nem mentheti meg magát, és nem mondhatja ezt, csak hazugságra támaszkodtam. Gondold meg, Jákob, mindezeket, mert te, Izrael, az én szolgám vagy. Én formáltalak, az én szolgám vagy te, Izrael, nem feledkezem meg rólad. Eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, vétkeidet, mint a felhőt. Térj hozzám, mert megváltottalak. Újongjatok, egek, mert ezt tette az Úr, harsogjatok földnek mélységei. Újongásba törjetek ki hegyek, az erdő és minden fája, mert megváltotta az Úr Jákobot, megmutatja dicsőségét Izraelen. Ezt mondja megváltód az Úr, aki az anyamében formált. Én az Úr alkottam mindent, egyedül feszítettem ki az eget, magam tettem szilárddá a földet. A csalók jeleit semmivé teszem, és a varázslókat bolondokká, a bölcseket meghátrálásra kényszerítem, leleplezem, hogy tudományuk bolondság. Én váltom valóra szolgám beszédét, és megvalósítom követeim tanácsát.
1: Mai útravalónkban egy bibliai részt hallhattak, Ézsaiás próféta könyvéből.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Több mint 350 000 forint értékű adományt kapott a Miskolci Gyermekkórház. A könyveket és képregényeket, valamint játékokat a Gyermekegészségügyi Központnak adták át. A felajánlások az első Miskolcon képregény és Geek Fesztivál gyűjtéséből származnak. A rendezvényen összesen több mint 500 000 forint értékű adomány jött össze. Ebből a Borsod-Vár megyei könyvtár is részesült több mint 150 000 forint értékben. Liechtenstein Raimond főszervező elmondta, céljuk az volt, hogy mosolyt csaljanak a gyerekek arcára. A nagy érdeklődésre való tekintettel a fesztivált és a jótékonysági gyűjtést jövőre is megismétlik. Több mint 500 végzős szakmájában kiváló borsodi tanulót díjaztak a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kereskedelmi és iparkamara székházában. A rendezvényen a megye 30 képzőintézményéből érkező diákok vehettek át elismerő oklevelet. Bihal Tamás a kamara elnöke kiemelte, a fiatalok tudása és lendülete alapvető a gazdaság számára. Nagy Boglárka a miskolci aljegyző hangsúlyozta, hogy a díjazottak teljesítményükkel példát mutatnak kortársaiknak. Kis Gábor, a Miskolci Szakképzési Centrum kancellárja szerint az új 5 éves képzési rendszer jól vizsgázott. A vármegyei diákok idén kiemelkedő sikereket értek el, különösen a szakmasztár versenyeken. Külön elismerést kapott Makkai József, abláti tanulója, aki villanyszerelőként Shanghaiba készül. A fiatal tehetség szeptemberben képviseli majd Magyarországot a World Skills szakmai világbajnokságon. Ünnepélyes kibocsátó ünnepséget tartottak, ahol esküt is tettek a végzős diákok a Miskolci rendvédelmi technikumban. Az utolsó éves tanulók sikeres képzésük után próbaidős őrmesterként kezdik meg szolgálatukat. Horváth Ádám István rendőrezredes beszédében kiemelte, ez a hivatás felelősségteljes szolgálat. Arra kérte a fiatalokat, mindig úgy intézkedjenek, mintha a saját családjukat védenék. Az eseményen a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok és oktatók szakmai elismeréseket vettek át. Az évfolyam első Kardos Réka Kincső próbaidős őrmester Szent György emlékérmet kapott. Jubileumi egyháztörténeti tárlat nyílt a budapesti Rádai Házban Dunamellék 450 éves múltja előtt tisztelegve. A kiállítás célja, hogy a múltidézés helyett személyes kapcsolódási pontot kínáljon a jelen látogatóinak. Az ünnepség keretében felavatták a fát formáló rozsdamentes acélból készült udvari emlékjelet is. A gyülekezetek által felajánlott tárgyak és történetek egy közös közösséggé kovácsolják a résztvevőket. A látogatók egyedi kerámia gyűrűket helyezhetnek el áldásgyöngyként a fán, kifejezve egyházi identitásukat. A 2027. januárjáig megtekinthető tárlat ritka kánon példányokat, peregrinációs könyveket és urasztali terítőket mutat be. Megújul a MÁV Plus alkalmazás, amely a jövőben egyszerűbb utazás tervezést és könnyebb nemzetközi jegyvásárlást biztosít. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a vasútfejlesztéshez a digitalizáció is hozzátartozik. A mostani verzió frissítéssel közvetlenül az applikációból lehet jegyet váltani a legnépszerűbb külföldi járatokra. Így elérhetővé váltak a Bécsbe, Pozsonyba és Prágába közlekedő vonatok, valamint a kis határforgalmi járatok is. A miniszter kiemelte, javul az utazás tervezés is. A találati listában ugyanis már láthatók a köztes megállók. Vitézi Dávid hozzátette, ez még csak az első lépés a digitális utastájékoztatás teljes rendbetételében.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, aztán csökken. Elszórtan valószínű, azonban zápor, zivatar országszerte megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ismét nyert mintegy 500 000 forintot az egyik üzletlánc zsetongyűjtési akciójában a Kékerdő Alapítvány, amely a szenzoros zavarral, ADHD-val, autizmussal küzdő gyermekeknek és szüleiknek nyújt segítséget. Jelenleg Bánkon egy szenzoros kertet működtetnek, ide szerveznek családi napokat a nyáron az elnyert összegből. Emellett szintén a nyáron nyitott kertprogramot és tábort is rendeznek. Buzás Bori interjúja következik.
2: A Kékerdővel foglalkozunk ismét, amelyről már elég sokat hallottak itt az Európa Rádióban, de az utóbbi időben kevesebbet beszéltünk az alapítványról, a szervezetről. Most apropója, ami miatt leülünk beszélni, az az, hogy volt az egyik áruházláncnak egy zsetongyűjtő akciója, amelyben megint részt vett a Kékerdő, és nyert is. Úgyhogy talán ezzel indítsuk, ugyan a projekt már mint maga a zsetongyűjtés lezárult, de az a program, amire tudják fordítani ezt a befolyt összeget, az most fog indulni, úgyhogy egyáltalán mennyi pénzben mi valósulhat meg a közeljövőben.
3: Szeretettel köszöntök mindenkit, Sándor Molnár Helga vagyok, a Kékerdő Alapítvány ügyvezetője. Már sokat gyára pályázunk évről évre újra a Tesco Start a Jövőért pályázatán, és idén 500 000 forintot sikerült megnyernünk a szavazatoknak köszönhetően, és ebből családi élménynapokat szervezünk a szenzoros kertünkbe, ami Debrecen mellett Bánkon található. Ezek a programok úgy épülnek fel, hogy nem csak a gyerekeknek készítünk programot, hanem az egész családot vendégül látjuk, és megkülönböztetünk alacsony ingerigényű és magas ingerigényű napokat, ami azt jelenti, hogy tekintettel vagyunk azokra a családokra, ahol a gyerekeknek aktívabb részvétel szükséges, hogy jól érezzék magukat, és olyan napokat is szervezünk, amikor inkább egy kicsit csendesebb tevékenységeket folytatunk. Ebből az összegből 10 családi napot tudunk finanszírozni, és egy nap úgy épül fel, hogy a kertbeérkezés után egy kicsit ráhangolódunk a környezetre és egymásra, megismerjük egymást, hogy kik fogunk együtt lenni ezen a napon, és szenzoriált foglalkozással indítjuk a tevékenységeket. Ez egy mozgás alapú, művészet alapú, és tulajdonképpen összekötjük a mozgást a művészetterápiával és azzal, hogy felfedezzük, hogy mi minden vesz minket körbe a környezetünkben. Ezután a gyerekeknek kutyaterápiás foglalkozást tartunk, és amíg a gyerekek a kutyákkal játszanak, addig a szülőknek mindfulness gyakorlatokat tanítunk, megmutatjuk nekik, hogy hogyan tud az idegrendszerük egy kicsit kikapcsolni, átkapcsolni pihenőüzemmódba. Így nem csak a gyerekek kapnak élményeket, hanem a szülők is, és természetesen figyelembe vesszük azt is, hogy ha kicsi gyermekkel jönnek, ha olyan gyermekkel jönnek, aki nem engedi el anyát, vagy apát, vagy akár a nagyszülőket, akkor ezeket a tevékenységeket mindet lehet közösen is végezni, és a nap zárásaként felszabadult közös játék áll rendelkezésre.
2: Ezek a családi napok mikor valósulhatnak meg, illetve hol tudnak jelentkezni azok, akiket érint, vagy akik érdeklődnek?
3: Az események megtalálhatóak a Kékerdőnek a Facebook oldalán is, és a weboldalon keresztül lehet jelentkezni. A családi élménynapok több időpontban lesznek megszervezve, június végén 2 nap, június elején 2 nap lesz, ezek hétköznapok, és augusztusban lesznek a többi napok. Egy napra is lehet jönni, lehet jelentkezni több napra is, tehát nincs megszabva, hogy egy család csak egyszer jöhet. Ahogyan betelnek a helyek, úgy tudjuk fogadni a családokat.
2: Ugye maga a szenzoros kert nem csak most, hanem amúgy is fogad családokat, és próbálja nem csak a gyerekeket fejleszteni, vagy lefoglalni olyan tevékenységekkel, amely az ő fejlődésüket szolgálja, hanem ugye a szülőket is próbálja érzékenyíteni, vagy egy kicsit megnyugtatni, lenyugtatni. Mennyire nyitnak a családok egyébként e felé? Mert nyilván felvesznek egy olyan életritmust, amiből aztán olyan nehezen lehet kiszakadni.
3: Fogunk tartani a nyár folyamán többször nyitott kertnapokat, amikor nem tartunk foglalkozást külön, de lehet jönni, mint egy biztonságos környezetbe eltölteni egy délelőttöt. És az a tapasztalatunk, hogy amikor valaki újonnan érkezik a kertbe, akkor még előfordul az, hogy nem találják a helyüket, sem a gyerekek, sem a szülők, nem tudják, hogy mit csinálhatnak, mit szabad. A kertünkben egy szabály van, sem önmagadat, sem más, sem a környezetet nem bánthatod. Ezen túl pedig minden szabadon fel lehet fedezni. Ez a szülőknek eleinte nehézséget okoz, hogy ne irányítsák a gyermeküket, ne mondják meg neki, hogy hova mászhat fel, mit csinálhat, mit nem csinálhat, de a kert úgy van felépítve, hogy biztonságos a gyermekek számára, nekik készült elsősorban. Úgyhogy ott teljesen szabadon lehet mászni, kúszni, mezitláb lenni. A gyerekek, hogyha úgymond békén vannak hagyva, nincsenek instruálva, akkor nagyon gyorsan megtalálják azokat a tevékenységeket, amik számukra a legoptimálisabb a hangulatukhoz éppen. Ez lehet az, hogy elbújnak a kis sövény alatt is, és hangyákat vizsgálnak, lehet az, hogy homokoznak, saraznak, de a nap végére általában a sárkonyhában kötnek ki, és csapatostul főznek, rengeteget főznek, gyógynövényekből, homokból, sárból, és tulajdonképpen mindig megtalálják egymást, és nagyon jól együtt tudnak működni akkor is, hogyha nem ismerték korábban egymást.
2: Gondolom erről is lehet tájékozódni majd a felületeiteken, hogy mikor lesznek ezek a nyitott kertnapok, de ha már programokról beszélünk, akkor ugye tábor. Ezeknek a gyermekeknek, családoknak egy ilyenfajta segítséget is próbáltok nyújtani, hogy speciálisan nekik komfortos és tényleg rájuk szabott táborba várjatok a gyerkőcöket.
3: Így van, augusztusban fogjuk tartani a magonc táborunkat, de 5-7 éves korú gyerekeket várunk elsősorban, ugye főleg az óvoda vége iskola kezdés előtti átmenetet szeretnénk ezzel segíteni, pont ezért tartjuk augusztusban, hogy akik iskolába lépnek, ők már egy olyan állapotban tudják elkezdeni az iskolát, ami kevesebb szorongással tölti el őket. Itt a táborban is az a szempontunk, hogy a gyerekek hangulatára építjük a programjainkat. Ezekben a táborokban az a különleges és az a úgymond a specialitásunk, hogy bárhogyan érezhetik magukat a gyerekek, mi ezen segítünk átmenni nekik. Így rengetegszer van olyan, hogy kiborulnak, meldálmaznak. Teljesen természetes, hogy az érzelmeiket kimutathatják, és hogyha konfliktus helyzetbe kerülnek, akkor csak akkor lépünk be, amikor úgy gondoljuk, hogy ez már veszélyezteti önmagát, vagy a társait, de ezen belül csak kísérjük őket tulajdonképpen, és nem az van, hogy ülj le és rajzolj, hanem az van, hogy különböző tevékenységekbe igyekszünk úgy bevonni őket, hogy tulajdonképpen észre se vegyék. Tavaly volt egy kislányunk, aki azt a visszajelzést adta a szüleinek, hogy ő semmit nem csinált egész héten, mert hogy nem mondta meg neki senki, hogy mi a kötelező program, és nem érzékelte azt, hogy ő ott teljesen szabadon játszik és fejlődik. Úgyhogy ez volt az egyik olyan visszajelzésünk, ami azt mutatta, hogy sikerült jól felépítenünk a tábornapokat. Van még néhány helyünk, tudunk fogadni gyerekeket, úgyhogy szeretettel várjuk őket.
2: Ez ugye augusztus, és itt is a részleteket megtalálják a oldalaitokon.
3: Így van.
2: Hány gyerkőccel tudtok egyébként egy ilyen táborban foglalkozni, melyik az ideális?
3: Úgy van felépítve a táborunk, hogy 10, maximum 12 gyermek az, akivel érdemben tudunk figyelmet fordítani akikre. Több szakemberrel dolgozunk, gyógypedasszisztens van velünk. A táborban nem csak érintett gyerekek jönnek, hanem teljesen inkluzív, nincs megszabva, hogy csak autisták, csak ADHD-sok, hanem teljesen szabadon engedjük őket egy közösségbe. Ezzel is az együttműködést tudjuk támogatni, hogyha olyan helyzetbe kerülnek, ahol érintett gyermekkel találkoznak, ahol olyan gyerekkel találkoznak, akinek a viselkedése intenzívebb, mint amihez hozzá vannak szokva, így lesz egy olyan képük róla, hogy hogyan lehet velük együtt dolgozni. Úgyhogy ez az alapvetésünk. Egyébként volt már olyan táborunk, ahol olyan gyermek volt, hogy a szülő is ott maradt vele, tehát erre is lehet számítani, hogy nem kell átdobni a gyereket a kerítésen, és akkor majd csak délután érte jönni, hanem annyi időt adunk a gyermeknek, hogy megérkezzen, amennyire szüksége van.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Sándor Molnár Hágát, a Kékerdő Alapítvány ügyvezetőjét hallották.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan 8 óra következnek a hírek, majd pedig tovább folytatódik a kontinentális reggeli. Nélkül

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka szerint a tagállamok az unión kívüli fogvatartási központok működtetésekor is kötelesek biztosítani a menedékjogi garanciákat. Laila Medina úgy foglalta állást, hogy az uniós jog nem korlátozza a központok földrajzi elhelyezését, ugyanakkor a fogvatartás feltételeit és a minimális jogokat teljes körűen előírja. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt szombati 32. tisztújító kongresszusán. A politikus beszédében köszönetet mondott a bizalomért, és kiemelte, személyes küldetésének továbbra is a szuverén Magyarország megteremtését tekinti. A pártelnök közölte, hogy a Fidesz élén is meg kell történnie a nemzedékváltásnak, ezért azt kérte a küldöttektől, hogy ezúttal csak egy évre döntsenek a vezetői posztról. Orbán Viktor hangsúlyozta, a választási vereség után becsületbeli ügynek tartja, hogy ne álljon félre, hanem a következő egy évben rendezett, korszerűsített és győzelemre esélyes pártként adja át a szervezetet a 30-as, 40-es generációnak, megalapozva ezzel a Fidesz életében egy új korszak kezdetét. A Fidesz tisztújító kongresszusára reagálva Magyar Péter miniszterelnök szombaton a közösségi oldalán kritizálta a pártelnök beszédét. A miniszterelnök bejegyzésében úgy fogalmazott, Orbán Viktor túlszul ejtette a saját pártját és döntéseivel megakadályozza a felelősségvállalást, valamint a politikai közösség megújulását. A kormányfő éles történelmi párhuzammal élt, amikor kijelentette, hogy a Fidesz elnöke úgy beszélt a kongresszuson, mint az egykori állampárt főtitkára, és szerinte ezzel a fellépéssel a Fideszt is ugyanabba az irányba löki. Miskolci pedagógus is bekerült az év kedvenc tesi tanára vármegyei díjazottjai közé. A Magyar Diáksport Szövetség és a K&H Bank közös pályázatán harmadszor keresték a legnépszerűbbeket. A 200 fő feletti iskolák kategóriájában Béres Dávid a Kossuth Lajos Evangélikus Iskola tanára nyert. A díjazott pedagógus aktív kosárlabda edzőként és játékvezetőként is tevékenykedik. Béres Dávid elmondta, a szakmájában a legjobban a gyerekek személyiségfejlődését szereti látni. Óráit úgy építi fel, hogy a kemény munka mellett a játékosság és a humor is helyet kapjon. Véleménye szerint a testnevelés a diákok számára a valódi szelepet jelenti a gőz kieresztésére. Célja, hogy a sportot ne kötelező feladatként, hanem egy életre szóló egészségmegőrző eszközként adja át, nyilatkozta Minapnak. Szent Ivánéi közösségi vacsora lesz a Szeleta Parkban. A nyári napforduló estén, június 21-én ismét megterül Miskolc közös asztala. A nagy sikerű terüly-terüly közösségi vacsora est ezúttal a Szeleta Parkban várja a közönséget. A lényeg, hogy a résztvevők magukkal hozzák kedvenc ételeiket, italaikat és a jókedvüket. A rendezvényen fellép Afronauta Handpan DJ, valamint egy nemzetközi zongoraművészt is hallhat a közönség. A hagyományokhoz hűen lesz látványos tűzugrás, szerelmi üzenőfal és kézműves foglalkozások. A dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló jóvoltából távcsöves csillagles is várja az érkezőket. A részvétel teljesen ingyenes, de az asztalokhoz június 17-én éjfélig előzetes regisztráció szükséges. Gőzerővel dolgozik második nagylemezén a debreceni gyökerű első lépés keresztény könnyű zenei együttes. A Kárpát-medencét rendszeresen járó, különböző hivatású, de közös hittel rendelkező tagokból álló formáció célja, hogy saját szerzeményeikkel és dicsőítő zenéjükkel közelebb vigyék a fiatalokat Istenhez. A zenekar tagjai egy friss interjúban rámutattak, a mai ifjúság rendkívül érzékeny a hitelességre, és nyitott az evangélium üzenetére, ha azt őszinte formában adják át nekik. Az egyházon belül is egyre elfogadottabbá váló modern dicsőítő zene egyik hazai képviselője még az idei évben tervezi megjelentetni új, sokszínű albumát, amelyen a kifejezetten gyülekezeti éneklésre szánt darabok mellett egyéni hangvételű dalok is helyet kapnak majd.
0: az időjárásról.
1: Az észak felől érkező szakadozott felhőzet idővel dél felé vonul, eközben erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, így aztán később legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható záporzivatar. Délnyugaton heves záporok is lehetnek. A nyugati északnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 16 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap, mindenkinek.

Kitől függsz? Nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. János evangélium a 15. fejezet 5. vers. Csak mert Isten lelke benned él, még nem garantált, hogy munkálkodik is az életedben az ereje. Rendelkezésedre áll ugyan, de rá kell csatlakoznod. Jézus a szőlőtől és a szőlőveszők példájával szemléltette a lelki életünket. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. János 15.5. Ebben a hasonlatban a szőlővesző teljes mértékben a szőlőtől függ, önmagától képtelen gyümölcsöt teremni. A gyümölcstermés belső munka. Ha almákat aggatna valaki egy kiszáradt fa ágaira, bárki láthatná, hogy természetellenes és erőltetett. Hasonlóképpen lehetetlenre vállalkozik az a keresztjén, aki ezt mondja. Rá fogok aggatni egy csomó gyümölcsöt az életemre, most egy kis türelmet, később egy kis jóságot, máskor pedig némi önuralmat. Egyedül is meg tudom csinálni. Gyümölcsöt csak a lélek teremhet, a testi erőfeszítés hiába való. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mondta Jézus. Miből tudhatod, hogy Krisztusban maradtál-e, avagy Krisztusban lakozol-e? Figyeld meg az ima életedet. Az imáidból kiderül, hogy mennyire függsz Istentől. Miért szoktál imádkozni? Abban számíthatsz Istenre, amit imában eléviszel. Szüntelenül imádkozzatok, szólít fel bennünket a Biblia. Hozd imában Isten elé a döntéseidet, a szükségeidet, a kísértéseidet, a téged érdeklő dolgokat, a terveidet, a teendőidet, a problémáidat, vagy ha venni készülsz valamit, de leginkább mindent. Ezt jelenti a Krisztusban maradás, annak az állandó tudatát, hogy Isten mindig veled van,

0: Pálcimból, Molnár Kovács Edit Hangácsról, Viktor Jánosné Momó pedig a Miskolc-Irmai Református Általános Iskola iskola lelkészeként osztotta meg gondolatait. Az eseményről készült összeállításunkat hallhatják majd.
1: Egy olyan alkalmat szerettünk volna létrehozni, ahol őszintén tudnak beszélgetni, illetve mivel mi keveset beszélünk így a saját magunk dolgairól, ezért létrehoztunk egy ilyen kerekasztal beszélgetést, ahol egy riporter kérdezi az ott lévő négy, mindegyik egyházmegyéből jelenlévő lelkész nőt, vagy lelkész feleséget, hogy hogyan élik meg azokat a problémákat, amiket mi témaként fölvetünk.
0: Ezt követően arról szólunk, hogy az élmezőnyben végzett a Miskolci Egyetem csapata egy robotikai versenyen. A miskolci fiatalok a hazai győzelem után jutottak ki az Amerikai Egyesült Államokba, ahol a világ 160 legjobb és legfelkészültebb csapatával mérhették össze a tudásukat a nemzetközi First Lego League mezőnyben. A részletekről Lengyelné Szilágyi Szilviát, a csapat egyik edzőjét kérdezi majd Sütő Dávid Pelé.
2: Ez egy hosszú folyamat eredménye volt, 3 éve készítünk gyerekeket erre a versenysorozatra. A First Lego League-ben 9 és 16 év közötti gyerekek lehetnek. Az első idényben 5 csapattagunk volt. A következő szezonban már több, nagyobb létszámú csapattal dolgoztunk, akkor 8 fős volt a csapatunk, és idén is hasonló létszámmal dolgoztunk. Viszont ugye folyamatosan vannak kiöregedő csapattagjaink, de a kezdő csapatból még mindig van 2 tagunk, és ez látszik is, hiszen ők már nagyon tapasztaltak, és így a versenytapasztalat is, ami az éveken keresztül úgy a hazai, mint a nemzetközi versenyeken szerzett versenytapasztalat, ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy sikeresen tudtuk ezt az idényt véghez vinni.
0: Kedves hallgatóink, ez a kínálatunk tehát erre az órára, bízom benne, hogy elnyerte tetszésüket is velünk maradnak. Jó rádiózást kívánok!
3: Amikor ráléptem arra,

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a megélt imádságok volt a témája a lelkésznők és lelkésznék újbóli találkozójának május utolsó vasárnapján Miskolcon. A Tiszáninneni Református Egyházkerület Nőszövetsége által szervezett eseményen a kerekasztal beszélgetés négy résztvevője a négy egyházmegyéből érkezett. Anda Judit Noszfajról, Lőrinc Krisztina Pácinból, Molnár Kovács Edit Hangácsról, Viktor Jánosné Momó pedig a Miskolc Szirmai Református Általános Iskola iskolalelkészeként osztotta meg gondolatait. Az alkalomról készült összeállításunkban elsőként Benke Kingát, a Tiszáninneni Református Nőszövetség vezetőjét hallják.
2: Amikor a Nőszövetség két éve újjá alakult és új vezetősége lett, akkor elhatároztuk, hogy igyekszünk a lelkésznőkkel is többet foglalkozni, így a Nőszövetség keretén belül, és elhatároztuk azt is, hogy létrehozunk egy olyan fórumot, ahol a lelkész nőket és a lelkész feleségeket várjuk kerületi szinten. Püspök úr támogatta annak idején, hogy támogatja ezt a kezdeményezésünket, és egy olyan alkalmat szerettünk volna létrehozni, ahol őszintén tudnak beszélgetni, illetve mivel mi keveset beszélünk így a saját magunk dolgairól, ezért létrehoztunk egy ilyen kerekasztal beszélgetést, ahol egy riporter kérdezi az ott lévő négy, mindegyik egyházmegyéből jelenlévő lelkész nőt, vagy lelkész feleséget, hogy hogyan élik meg azokat a problémákat, amiket mi témaként fölvetünk. Ebben az évben az imádság éve volt, és az imádság megélését hoztuk témaként a lelkésznők és lelkész feleségek körében. Azt gondolom, hogy nem egy könnyű téma, hiszen talán ahogy megfogalmazódott ott a beszélgetéseken belül is, mint egy hagyma, ahol vannak különböző részek és rétegek, és nem nyillunk ki mindenki előtt, és nem mondjuk el mindenkinek a legbelsőbb titkunkat, csak igazán Isten előtt, de hogy vannak ennek fokozatai, és hogy mi, mint lelkészek, ezeket nagyon nehezen tudjuk elengedni, tehát, hogy kinek mondhatok el bármit, illetve kinek nem mondhatok el igazán semmit, mert hogy visszaél vele és megbánt, és azt gondolom, hogy mi lelkészek még inkább érzékenyek vagyunk erre, hogy ne bántsanak is, hirtelen zárunk is, hogy ezeket a bántásokat kivédjük, és hogy nagyon örülök neki, hogy egy ilyen szabadabb, felszabadult légkör alakult ki, és hogy talán ez a nőszövetségi programsorozatoknak mindig a legnehezebb pontja. Tehát, hogy sokkal könnyebb egy kerületi nőszövetségi rendezvényt megszervezni, mint azt, hogy a lelkész nőket és lelkész feleségeket szólítsuk meg, mert hogy amúgy elfoglaltak vagyunk. Olyan sok minden van, ami vasárnapi szolgálatként, vagy hétköznapi dolgokként, elfoglaltságként van az életünkben, és hogy egy kicsit kell időt szakítanunk a saját magunk lelkének az ápolására, hogy egy kicsit azokkal leszünk együtt, meg egyé, akik, ahogy itt megfogalmazódott, hogy legyetek egy kicsit az ima barátaim. És hogy ezek olyan szép szavak, és hogy amúgy mi ugyanazt akarjuk meg, ugyanúgy szeretnénk, és mégis sokszor elélünk egymás mellett, de hogy szükségünk van erre, és hogy megint úgy megyünk el, hogy de jövőre legyen. És hogy akármennyire nehéz is nekünk elkezdeni az elején, hogy fú, most akkor megint rengeteg munka lesz benne, de megéri, mert hogy egy ilyen felszabadult közösség van a végén.
1: Az imádságról, annak mindennapi életben betöltött szerepéről, erejéről is szó esett a beszélgetésen. Molnár Kovács Edit lelkészasszonyt hallják.
3: Az első imádságom nekem nagymama szavú, és nagyon szerettem. Aztán bekerültem az ifjúsági biblia körbe itt a belvárosban, és én ilyen túlkoros voltam. Tehát én voltam, azt tudni kell, a család fekete bárány. Tehát ha bármi történt otthon, már csak azt kiabálták, hogy elég. Tehát így rendben is volt. Látszik a mozgásomban is, hogy egyébként is ilyen voltam, én bent utánam minden. És ezt az energikusságot vittem tovább aztán a munkahelyemre is. Valahogy olyan csodálatos volt, hogy a megtérésem az életem egyik legnehezebb mondhatnám, többek között legnehezebb. Akkor jött el 10 évesen, mikor bekerültem egy iskolába, ahol mindenki tényleg túlkoros volt, még tőlem is. És én próbáltam azonosulni, mint a 10 évesek, hogy csoport, menjünk utánuk, és rájöttem, hogy az nem jó. Tehát az érték, amiket ők képviselnek, az egyáltalán nem olyan, amilyet én akarok. És azon a helyen, ahol tényleg szinte magamra maradtam a hitemmel, én ott erősödtem meg. Tehát én azóta is azt mondom a gyülekezeti tagoknak is, hogy ne féljünk a nyomorúságtól, mert az csak megerősít. És annyiszor megtapasztaltam ezt, hogy a legnehezebb időszakaimban is még közelebb tudtam kerülni Istenhez. És az, hogy az imádság, az a nagyon egyet tudok érteni, hogy olyan, mint a lélegzetvétel. Tehát az ember beül az autóba, lát egy mentőautót, már azért imádkozok az orvosért, meg a szegény betegért, akiért mennek. Tehát teljesen természetes, hogy ahol csak elmegyünk, és valamit látunk, mert ingyerek érnek, de ott nem az ütöző, hogy jaj, hát milyen ember ez, nem, hanem hogy elkezdek érte imádkozni. Mert ez a természetes. Tehát, hogy, és én úgy megmondom őszintén, hogy sokszor azt érzem, hogy nekem ez egy olyan lökést ad, és nekem egy olyan reménységet ad, hogy én akkor is reménnyel és derűvel tudom szemlélni az életemet, hogyha az nehezebb. És én úgy sajnálom a mai világemberét, aki nem ismeri Istent, mert ezt a csodát nem tapasztalhatja meg, hogy mekkora erőt tud adni egyetlen egy imádság.
1: Viktor Jánosné Momó iskolalelkész az ima és elcsendesedés kapcsán saját tapasztalatait osztotta meg.
4: Szoktam mondani a gyerekeknek az iskolába, óvodába, hogy ugye ha menet közben ér valami, és épp munkába megyek, vagy bárhova, akkor ne képzeljék azt, hogy ez mindig úgy működik, hogy Momó néni összeteszi a kezét, becsukja a szemét, stb., mert hogy akkor nem érkeznék meg sokszor. Viszont szeretek, hát nem is az, hogy megteremteni az alkalmat, de hogy Putka is mondta, Judit, hogy azért kell hozzá a csend, a megállás, és nálunk otthon, az új otthonunkban, ahová elköltöztünk Nagyvisnyóról, amit építettünk, ott a konyha étkező nappali egy légtérben van, és a hátsó terasz bejárat előtt belül van egy fotel, ami háttal van a nagy térnek, na de ugye benne van. És ha én abban a fotelben ülök, ha van a kezembe áhítatos könyv vagy biblia, ha nincs, de ha anya kifelé nézem, van az ablakon, akkor tudják, hogy hozzám ne szóljanak, és nem is hallom, hogy ők épp mit beszélnek a gyerekeim, mert hogy nagyon rá tudok fókuszálni arra, hogy most belül csend, és Istenre figyelni, a madaraimra, a lepkékre, a bármire, és azon keresztül arra, hogy nem kell megfogalmazni éppen semmit, nem kell beszélni, csak egyszerűen valahol késznek lenni a csendben, hogy Isten is szólhasson, ne csak az legyen mindig, hogy mi mondjuk, hogy mit szeretnénk, vagy mi újság van nálunk. Úgyhogy szerintem azért kell ez a csendes is. Biztos lehet másképp is, megmondom vezetés közben is, de azért a csendnek nagy jelentősége van számomra.
1: A beszélgetésen szóba került, hogy egyes felmérések szerint egyre kevesebben imádkoznak hazánkban, főként a 35 év alattiakra igaz ez. Ezzel kapcsolatban Anda Judit noszvai lelkészt hallják.
5: Azt gondolom egyébként, hogy a statisztika azért mutatja azt, hogy az az online tér, amit ez a generáció használ, az nagyon-nagyon kiszorítja az imádságra fordított időt igazából, tehát hogy vagy a jelenlétet. Szóval, hogy igen, az is nagyon igaz, hogy Isten keresi az elveszettet, és van ez a mennyei erő és megváltó akarat, de egy olyan világban élünk, ahol a fiatalabbak, meg még inkább mi is, valljuk be, vagy lássuk be, de a fiatalabbak meg még inkább egy állandó képfény áradatban vannak. Nekem két dolog jutott eszembe. Mi a gyülekezetben már egy jó pár éve vasárnaponként megy a lista, be vannak osztva a gyülekezeti tagok, hogy igeolvasásra és imádságra. És hogy ez ilyen most már természetessé vált, és valahogy egészen másképpen szól, amikor a gyülekezeti tagoktól hallják, és nem a tiszteletű akárkitől. És én nagyon szeretem, amikor így merik bevállalni magukat, és tényleg egyszerűen nem akarnak megfelelni valami tényleg fennköltségnek. És a másik, amit ifin gyakorlunk, van, amikor Zsoltárt vagy új szövetségi történetet veszünk, és hogy nagyon szeretik ezt, bármennyire is pörögnek hétköznap, de hogy ezt nagyon szeretik, és mindenki hozzá tud kapcsolni, amikor háromszor nagyon lassan a szakaszok között szünetet hagyva felolvassuk az igerészt, és aztán pedig arról beszélgetünk, hogy kit mi fogott meg, melyik szó, melyik kép, melyik jelenet a történetből, és hogy a végén pedig azt a feladatot kapják, hogy akkor ezzel az egy szóval, képpel imádkozzanak. Van, amikor át kell írják azt az általuk kiválasztott részt, hogy a saját maguk nyelvezetére. Szóval, hogy ez erre meg ilyen nagyon-nagyon vágynak. És minél több ilyen élményben részesítjük őket, annál többször fog az életükbe eszükbe jutni, hogy hiányzik ez az egész. Azt a hangot sehol máshol nem hallom, amit az igéből a lélek által hallok, és sok-sok ilyen helyzetbe engedni őket. Vagy én egy imádságos gyülekezetből jövök, nekünk ezt nem kellett nagyon kiépíteni, de hogy első hónap szerdáján ima közösség van nálunk, és hogy annyira megható, ahogy 70-80 évesen ifjúsági táborokért imádkoznak januárban, mert hogy ez fontos, meg a kórház, meg a börtönmisszió, és van egy listánk is, és sorolják az egyházmegye gyülekezeteit, és hogy nem vagyunk túl sokan, pedig az alapja annak, hogy akkor ott együtt könyörgünk. De hogy azért vannak módok, formák a gyülekezeten belül, ahol segítünk a gyülekezet tagoknak ebbe egy kicsit így belelépni.
1: A megélt imádságok kapcsán saját házasságát hozta példának Lőrinc Krisztina lelkészasszony.
6: A gyermekeink is ilyen kamaszkorúak, tínédzserkorúak, és akkor a szerelem párválasztás témaköre is ilyenkor gyakrabban előjön a beszélgetésekben, és akkor megkérdezik tőlünk, hogy hát hogy volt a párválasztás, az egymásra találás, és akkor olyan jó visszagondolni arra, hogy például a megélt imádság ilyen téren, hogy megy tovább az életben, hogy ilyen téren is, vagy ilyen témában is, Attila is és én is már jó előre imádkoztunk Istenhez, hogy úgy legyen az életünk egyrészt, ahogy ő jónak látja, tehát oda helyezzen, ahová ő szeretne, úgy tartson meg a teológián, ha ő jónak látja, de hogy úgy adjon párt, úgy adjon egymásnak bennünket, ha ő úgy akarja, vagy hogyha tényleg ő tart bennünket kegyelmében, ez az ő terve. És hogy nem volt egyszerű, mert hogy Attila is kikerült Kárpátaljára, és én ott maradtam, és tanulni kellett, és ritkán tudtunk találkozni, akkor még nem ilyen volt a mobiltelefon, hanem levélváltás volt, és a régebbi mobiltelefon. És hogy a kapcsolatban a távolság is egyfajta vízválasztó, de hogy az, hogy mi imádkoztunk, ő is külön, én is külön, és hogy tényleg, hogy Isten használjon bennünket a maga tervében, de a házasságban is úgy vezessen egymáshoz, ha ő együtt akar bennünket megáldani, látni, és hogy ez rengeteg erőt ad. Tehát, hogy most már a házasságban, a családban, akármilyen próbák jönnek, akármilyen nehéz dolgok a kapcsolatban is, hogy tudjuk azt, és Attila is elmondja, hogy mi megimádkoztuk azt, hogy Isten áldása és Isten vezetése teljesüljön a párkapcsolatban is, és hogy a megélt imádságnál most ez jutott eszembe, hogy igen, hogy Isten az imádságban is megtart és vezet, és úgy nyitja az ajtókat, vagy zárja az ajtókat, vagy enged, vagy nem enged, de ez az élet minden kérdésében igaz szerintem. Mert hogyha mi imádkozunk abban, amit nem látunk tisztán, és Isten igéjét olvassuk, és azt mondjuk, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem amit Isten nem te ki tudsz hozni belőle, és jóvá tudod formálni, hogy Isten majd akkor úgy fogja alakítani a dolgokat, és úgy fogja hozni a helyzeteket, hogy meg fogjuk látni, hogy ez az egy út, amin mehetünk tovább.
1: Kedves hallgatóink, a megélt imádságok volt a témája a lelkésznők és lelkésznék újbóli találkozójának május utolsó vasárnapján Miskolcon. A Tiszánénené Református Nőszövetség által szervezett eseményen a kerekasztal beszélgetés 4 résztvevője a 4 egyházmegyéből érkezett. Itt készült összeállításunkat hallották az iménti percekben.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, az élmezőnyben végzett a Miskolci Egyetem S-tímje egy robotikai versenyen. A miskolci fiatalok a hazai győzelem után jutottak ki az Amerikai Egyesült Államokba, ahol a világ 160 legjobb és legfelkészültebb csapatával mérhették össze tudásukat a nemzetközi First Lego League mezőnyben. Az S-team nem csak helytállt a hatalmas nemzetközi nyomás alatt, de kiemelkedő technikai megoldásaikért egy rangos innovációs díjat is átvehettek a tengeren túlon. Ez az eredmény ismét azt bizonyítja, hogy a magyar fiatalok kreatív innovációs képessége és kitartása világszinten is versenyképes. Az S-team tagjai a Földes Ferenc Gyakorló Gimnázium és a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium tanulói közül kerültek ki. A részletekről Lengyelné Szilágyi Szilviát, a csapat egyik edzőjét, a riporter Sütő Dávid Pelé kérdezte.
2: Az elmúlt időszakban sok minden nagy esemény történt a csapattal, méghozzá Houstonban járt a csapat egy versenyen, de ezt megelőzendően kérdezném meg, hogy hogyan is lehetett ide kijutni, mi is előzte meg ezt az amerikai utazást.
3: A csapatunk az S-team, a Miskolci Egyetemnek a csapata. Mi a First Lego League versenysorozatban versenyzünk, minden szezon augusztusban kezdődik, és februárig van a felkészülési időszak, februárban vannak a regionális versenyek, a miskolci regionális versenyt azt megnyerte a csapatunk, így juthattunk tovább a nemzeti döntőre. Idén a nemzeti döntőt azt Budapesten rendezték, és a nemzeti döntőben olyan jól sikerült a versenyünk, hogy ott is a legjobb csapatként végeztünk az első helyen, és így tovább jutottunk a World Festivalra Houstonba. Ez lényegében a First Lego League-nek a világbajnoksága.
2: És milyen feladatok voltak? Tudom, hogy versenyről versenyre úgymond ismétlődik a feladat, és a robotot lehet hozzáfejleszteni. Idén mik voltak a feladatok, mik voltak a témák, a robotot mire kellett kifejleszteni?
3: Idén az idei szezon témája a régészet volt, tehát maga a pálya az olyan feladatokat tartalmazott, amik egy kicsit kapcsolódnak témájukban a régészethez, az innovációs projektünk is ezzel volt kapcsolatos, tehát a robotot azokhoz a küldetésekhez kellett igazítani, finomhangolni, amelyek a pályán vannak, minden csapatnak ugyanez a feladat, tehát augusztusban, amikor a szezon indul, akkor mi megkapjuk ezt a pályát, és onnantól indul az ötletelés, hogy hogyan is tudnánk ezeket a feladatokat minél hatékonyabban a 2,5 perces futamon belül megoldani a robottal.
2: Idén miket kellett teljesíteni a robottal, milyen küldetések, vagy milyen kis belső feladatok voltak?
3: Tehát a pályán több küldetés is volt, van köztük olyan, amikor egy ecsetet kell kiemelni olyan helyről, amihez emelni is kell, tehát ehhez szükséges egy ilyen targoncás feltét, amivel felfelé is tudunk emelni, illetve ez egy kombinált feltét, például az első feltétünk, mert az nem csak felfelé emel, hanem oldalra is tud, és van egy külön része, ami leemelhet rajta, tehát ezt úgy szokták mondani a csapat tagjai, hogy a feltétnek is van feltéte, de van például egy Siló nevezetű misszió is, ahol 3 fogaskereket kell kiütni abból a szerkezetből, ami úgy néz ki, mint egy nagy szikla, de van nyílása, és akkor egy piros karra kell nyomást gyakorolni, nagy erőt kifejteni rá, és akkor a 3 fogaskereket kiütni. Ez egyébként nem olyan könnyű feladat, mert a robotba 4 motort lehet beépíteni, 2-vel hajtjuk a kerekeket, és a másik 2 működteti a feltéteket. De például van olyan feladat is, azt nehéz emelésnek hívják, ahol egy malomkövet kell átemelni egy másik pálya elemen, és ehhez például csigahajtóművet használunk, de kardáncsukló is van beépítve a gyerekek által kardánónak nevezett feltétbe, ezzel pedig egy másik fogaskereket hajtunk meg, ami egy pálya építményben van, és így csigán keresztül tudnak emelni. Tehát általában kiemelni kell valamilyen egységet, betenni valahova, tehát itt van egy amfiteátrum terület, ahol van egy szobor is, azt fel kell emelni, és utána szabaddá válik az út, és utána ott 5 darab elemet, amit a pályáról gyűjtünk össze, oda azokat be kell tenni. De van például olyan is a bányánál, ahol a kincset kell kiemelni, az egy nagyon nehéz feladat, mert akadályok vannak, akkor van a bányakocsi, ezt át kell juttatni a másik csapatnak a versenyasztalára, ugyanis a verseny során 2 versenyasztal egymás mellé van helyezve, és mindig van kooperációs feladat, idén ez a bányakocsi, tehát ha átjuttattuk, azért is pontot kapunk, illetve amit mi kapunk, azt pedig le kell emelni, és be kell vinni az amfiteátrumba.
2: A nemzeti döntőről hogyan jutottak tovább, milyen élmény volt, amikor kiderült, hogy a világbajnokságra kijutott a csapat, ez úgymond a csapatban, esetleg önben hogyan csapódott le?
3: Nagyon boldogok voltunk, hogy idén sikerült a legjobb csapatként végeznünk. Ez egy hosszú folyamat eredménye volt, 3 éve készítünk gyerekeket erre a versenysorozatra. A First Lego League-ben 9 és 16 év közötti gyerekek lehetnek. Az első idényben 5 csapattagunk volt. A következő szezonban már több, nagyobb létszámú csapattal dolgoztunk, akkor 8 fős volt a csapatunk, és idén is hasonló létszámmal dolgoztunk. Viszont ugye folyamatosan vannak kiöregedő csapattagjaink, de a kezdő csapatból még mindig van 2 tagunk, és ez látszik is, hiszen ők már nagyon tapasztaltak, és így a versenytapasztalat is, ami az éveken keresztül úgy a hazai, mint a nemzetközi versenyeken szerzett versenytapasztalat, ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy sikeresen tudtuk ezt az idényt véghez vinni. És a nemzeti döntőn tényleg meg tudta mutatni a csapat, hogy úgy az innovációs projektben, mind az alapértékekben, a robotjátékban, a robotdizájnban egyaránt valóban én úgy gondolom, hogy megérdemelten kaptuk meg azokat a helyezéseket, pontokat, amit kaptunk, és így a legjobb csapatként tudtuk zárni a nemzeti döntőt. Utána viszont ott volt a feladat, hogy akkor a World Fesztiválon kell bizonyítani, úgyhogy a robotot is egy kicsit még a feltéteket továbbfejlesztettük. Az alaprobot konstrukcióján nem változtattunk, viszont jó néhány feltétet megváltoztattunk, illetve áttértünk a kódolásban is változtattunk, mert a WordBlockos kódolásról áttértünk a PyBricks-es kódolásra, tehát most már Pythonban, Python kóddal mennek a robotok.
2: És milyen volt az utazás, gondolom a csapatnak is, önnek is izgalmasan telt, vagy önöknek, az edzőknek Houstonba elutazni, tehát az Amerikába az utazás, a felkészülés hogyan telt?
3: Az utazás az hosszú volt, tehát a tengeren túlra repülni az jó pár óra, viszont nagyon izgatottak voltunk mindannyian. Maga a megérkezés az nem volt problémamentes, mert 2 csomagunk az Amsterdamban maradt, és pont ez a 2 csomag, ami ahhoz kellett, hogy a zsűri szobába be tudjuk mutatni az innovációs projektet, illetve a robotdizájnt, meg a nemzetközi versenyen van egy stand terület, amit be kell rendezni, fel kell díszíteni, ott ajándékozzuk meg a többi csapatot, ott mutatjuk be az innovációs projektet és a robotot is, meg magát a csapatot is az érdeklődőknek. Na most az ehhez szükséges kellékek, azok Amsterdamba voltak, de szerencsére mi hétfőn érkeztünk meg Houstonba, és a versenyünk az csak csütörtökön kezdődött, és mellénk állt a szerencse is, mert másnap a következő géppel utánunk küldték a dolgokat, meg hát nyilván aki másnak is maradt le csomag, azt gondolom mind megkapta aznap, de az volt a lényeg, hogy a mi 2 csomagunk is megérkezett másnap, úgyhogy akkor azért egy kicsit megnyugodtunk, hogy úgy tudunk kiállni, ahogy azt elterveztük. Houston egy nagyon érdekes város, főleg európai szemmel, hiszen hatalmas méret rendelkezik, óriási felhőkarcolók vannak, meglátogattuk a Space Center-t is, ami a NASA egyik központja, tehát onnan irányítják, tehát a földi vezérlés az onnan történik az űrbeli küldetésekhez. Kaputibur is ott készült fel ebben a központba, tehát sok izgalmas élményünk. És közben persze mindvégig a versenyre is gondoltunk, még ott egy kicsit gyakoroltunk, átnéztük a lehetőségeket, és amikor elkezdődött a verseny, ez a Convention Centerben van Houstonban, az egy hatalmas épület. Most tudni kell a World Festivalról, hogy ott nem csak a First Lego League nagy versenye van, ami egyébként 160 csapattal megy, tehát egy 160 csapatos verseny, hanem a Firstnek ekkor három nagy versenye zajlik ott. Az alsó szinten egy olyan verseny volt, ahol 300 csapat volt, és a mi szintünkön mi a harmadik szinten voltunk, ami 160 csapatos versenyünk mellett még volt egy másik verseny, körülbelül 200 csapattal, tehát el lehet képzelni, hogy itt óriási tömeget kellett átnézni, és biztonsági kapukon kellett áthaladni. Volt egy esős napunk, a főversenynapunkon esett az eső, hiszen Houston a mérsékelt övi monszun övezetében van, egész nap ömlött az eső, akkor a Hilton szállodán keresztül tudtunk bemenni az épületbe úgy, hogy ugye a felszerelésünkkel ne ázzunk meg, tehát nagyon sokáig kellett sorbálni ahhoz, hogy átjussunk a biztonsági ellenőrzésen, és ott tényleg kutyával, biztonsági kapun, kamerával, tehát nagyon átnézték azt, hogy ki jut meg hogy jut be az épületbe, de tényleg egy nagyon érdekes verseny, hiszen nagyon sok országból vannak résztvevők, rendkívül barátságos mindenki, érdeklődő, nyitottak az innovációs megoldásunk iránt, meg hát nyilván mi is a többi csapattal is ismerkedtünk, nagyon jó hangulatban, vidáman telnek a versenynapok, úgyhogy egy óriási élmény volt a teljes csapatnak.
2: A standolás, illetve maga a verseny hogyan sikerült arra, hogyan emlékszik vissza, volt-e bármi izgalom a verseny kapcsán? A feladatok gondolom ugyanazok voltak, azok nem változtak, de hogyan sikerült megoldani itt a világbajnokságon?
3: Versenyen a csütörtöki napon vannak a próbafutamok. A próbafutamjaink viszonylag jól sikerültek, akkor ott is nézik a pontszámot, tehát akkor ott az 5.-6. hely környékén végeztünk, akkor sikerült fúpontot menni a robotnak, viszont sajnos a főversenynapon a kooperációs feladattal a hozzánk sorsolt partnercsapatoknak gondjaik voltak, úgyhogy egyetlen egyszer sem küldtek nekünk bányakocsit, emiatt igen, bánatosak voltak a csapattagok, mert így nem tudtunk teljes pontszámot szerezni. A brazilokkal is, amikor velük mentünk, akkor is csak 530 pontot tudtunk szerezni az 545-ből, és Houstonban nagyon erős csapatok vannak, ott vannak a világ legjobb csapatai, így a 24. helyen zártuk a robotjátékot, ami egyébként egy nagyon szép eredmény, hogyha azt vesszük, hogy tényleg itt 160 nagyon-nagyon jó csapat. Viszont a reményeinktől ez egy kicsit elmaradt, hiszen a mi robotunk is képes volt a maximum pontot futni, de hát így jött ki a sors, most ezt hozta. Előző nap még csütörtökön volt a csapat a zsűri szobában. A zsűri szobában mutattuk be az innovációs projektet, és a robotdizájnt, meg az alapértékeket is ekkor pontozzák, és hát később megtudtuk, hogy a zsűri úgy gondolta, hogy aznap az estén volt a legjobb csapat, akikkel ők találkoztak, de több zsűri szoba is van, viszont az innovációs projektünk az kifejezetten tetszett nekik, így sikerült Houstonban is kupát kapni a csapatnak, méghozzá az innovációs díjak egyikét kaptuk meg, úgynevezett finalist kupát kapnunk, hiszen Houstonban hirdetnek egy győztest, és 5 finalistot, ez azt jelenti, hogy még 5 díjazott van, és ezeket nem rangsorolják, tehát mind az 5 egyenértékűnek számít, egy ilyen kupát sikerült Houstonból hoznunk.
2: Edzőként mennyire izgult a csapatér a pálya mellett? Ha jól tudom, ugye ezek a Lego robotika versenyek úgy zajlanak, hogy már az edzők talán csak kívülről szemlélhetik. Ilyenkor egy világbajnokságon mi zajlik le az edzőben, hogy kívülről nézheti a csapatot, hogy ügyködnek?
3: Igazság szerint persze az edző is nagyon izgul mindig, drukkolunk, hogy minden a lehető legjobban sikerüljön, viszont nyugodt is voltam, mert tényleg úgy gondoltam, hogy a felkészülés során mindent megtettünk, amit lehetett. Nagyon sokat készültek, jól felkészült csapatot vittünk magunkkal, magabiztosak voltak, minden indítónk nagyon ügyes, és tényleg azon múlt, hogy nem kaptak bányakocsit, és ezt ők is tudták, és éppen ezért nem volt nagy szomorúság a pénteki nap után, ugyanis akkor mi még nem tudtuk, hogy mit hoz a végeredmény, mert az csak vasárnap került kihirdetésre, de én úgy gondolom, hogy igen, benne volt az a gondolat is, hogy lehet, hogy idén nem sikerül kupát szerezni, és nem volt ezzel semmi problémája senkinek. Tehát este megbeszéltük a vacsora után, utána meg elmentünk kártyázni, mert 2 évvel ezelőtt, amikor a Masterpiece szezonba versenyeztünk, akkor annak a szezonnak a kultúra, a színház, mozi volt a témája, és abban az időben az innovációs projektünk egy kártyajáték volt, a Genius kártyajáték, és ez annyira tetszik a gyerekeknek, hogy még mindig játszanak vele, és hogyha így együtt vagyunk, akkor megismertettük az új csapattagokkal, és akkor mi ezzel a társas játékkal szoktunk játszani, úgyhogy akkor is játszottunk, és végül is tényleg elégedetten zártuk volna akkor is a versenyt, hogyha nem tudunk kupát hozni. Nyilván a kupának viszont mindenki örül.
2: Milyen pluszt nyernek akár önök edzők, vagy a diákok egy ilyen világbajnoksággal, hogy kijuthatnak esetleg más csapatokkal, megismerkedhetnek, ugye itt említette, hogy standolni is szoktak a csapatok. Milyen pluszt kapnak az életükben a tudás kapcsán ezzel a versennyel?
3: Én úgy gondolom, és ezzel a gondolatommal nem vagyok egyedül, hogy a First Lego League versennyel, illetve más oktatási robotikai versenyekkel is nagyon-nagyon sokat nyernek a résztvevők, és ez egyébként bizonyos cégeknél, a munkaerőkeresésnél is egy központi kérdés, hogy a kérdéses jelölt az részt vette valamilyen ilyen versenyen, azért, mert ők megtanulnak csapatban dolgozni, csapatban gondolkodni. Rengeteg olyan szituáció van, amikor együtt ötletelünk, együtt nézzük meg, hogy valaminél mi lehetne az optimális megoldás. Amikor már találtunk egy megoldást, akkor abból hogyan lehet tovább menni, lehet-e finomítani, milyen lehetőségek rejlenek benne. És nyilván így, hogy mi ezzel a 8 gyerekkel együtt dolgozunk, ez teljesen más, ez a kis csoportos munka, mint amikor 20 vagy 50 hallgatónak tartok például előadást vagy gyakorlatot. Egészen más közöttünk a kommunikáció is, mint egy nagy létszámú kurzusnál, és sajnos ezt kell mondani, hogy már a 20 is egy nagy létszámú kurzusnak számít, mert akkor már az egyéni ötletek, egyéni megoldások nem biztos, hogy előkerülnek. Viszont a mi csapatunknál egy nagyon barátságos vidám hangulat van, és senkinél nincs meg az a gát, hogy ő nem meri megmondani, mert lehet, hogy nem jó az ötlet. De akkor is megnézzük, és megnézzük, hogy miért nem jó, hogy lehetne kijavítani. Vagy hogyha nem jó, akkor mi az, ami megakadályozza azt, hogy például azt a küldetést egy olyan feltéttel meg lehessen oldani. Tehát erre rengeteg időt kell szánni, viszont valóban a STEM területhez kapcsolódó készségek, kompetenciák fejlesztésére ez a verseny, ez nagyon-nagyon jó verseny. És az, hogy más csapatokkal tudnak találkozni, beszélgetni, ötletelni, az nyilván az angol nyelvtudásukon is fejleszt, meg azon, hogy tényleg nem gond az, hogyha ő neki oda kell menni valakihez, meg kell szólítani, mert az innovációs projektet nekünk promotálni kell ezen a versenyen. És mi ezt úgy oldottuk meg, hogy összeállítottunk egy kvízt, és a kvízt kitöltőket ajándékoztuk meg, akkor is, hogyha nem volt minden kérdésre jó a válasz, de azt akkor megbeszélték. És így egy kapcsolatteremtési eszközük volt ez a kvíz, hogy kitölted a kvízt, nézzük meg, ki tudod-e tölteni, vagy egyedül szeretnéd kitölteni, vagy esetleg segítsünk a kitöltésbe. Tehát itt azt is megtanulják, hogy milyen lehetőségek vannak megszólítani valakit, hogyan szólítok meg valakit. Vagy például az, hogy a zsűri szobában, amikor bemutatjuk, mi arra készülünk, hogy hogyan kell felnőtteknek bemutatni egy projektet úgy, hogy ő az alatt, az 5 perc alatt, ami adott témára rendelkezésre áll, egy teljes képet tudjon festeni arról, hogy ne merüljön el, ne kalandozzon el a részletekbe, hanem egy ív alapján be tudja mutatni ennek a projektnek a fejlesztését. Tehát nagyon-nagyon sokrétű ez a verseny, éppen ezért én azt ajánlom, hogy aki úgy látja, hogy a gyermek érdeklődik ez iránt, a verseny iránt, keresse meg a legközelebbi lehetőséget, ahol be lehet ebbe kapcsolódni.
1: Kedves hallgatóink, az élmezőnyben végzett a Miskolci Egyetem csapata egy robotikai versenyen. A miskolci fiatalok a hazai győzelem után jutottak ki az Amerikai Egyesült Államokba, ahol a világ 160 legjobb és legfelkészültebb csapatával mérhették össze tudásukat a nemzetközi First Lego League mezőnyben. Sütő Dávid Pelé volt a riporter.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, véget is ért a mai kontinentális reggeli. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Én búcsúzom, de önök hallgassák továbbra is az Európa Rádiót. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levele 12. fejezetének 9. verséből hallgassuk meg. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Vannak napok, amikor úgy érezzük, elfogyott minden erőnk. A feladatok, a felelősség, az emberek gondjai, a saját terheink mind egyszerre nehezednek ránk. Ilyenkor az ember könnyen azt gondolja, ezt már nem bírom tovább. Pál apostol is eljutott ide. Többször könyörgött az Úrhoz, hogy vegye el tőle a szenvedést. Ekkor Isten válasza nem a teher eltávolítása volt, hanem egy ígéret. Elég neked az én kegyelmem. Ez azt jelenti, Isten kegyelme nem csak egy szép szó, vagy távoli gondolat. Az ő kegyelme hordozó erő. Olyan erő, amely akkor válik igazán láthatóvá, amikor mi már gyengék vagyunk. Az emberi erő egyszer elfogy. A lelkesedés, a kitartás, a türelem, mindnek van határa. Viszont Isten ereje nem ott kezdődik, ahol mi erősek vagyunk, hanem ott, ahol már nem tudunk tovább menni egyedül. Sokszor azt gondoljuk, hogy a hit azt jelenti, mindig erősnek kell lennünk. Pedig a hit sokszor inkább azt jelenti, amikor már nincs erőnk, mégis kapaszkodunk Istenbe. És ez a kapaszkodás csodálatos dolgot tesz, átsegít. Nem biztos, hogy azonnal eltűnik a vihar, sőt. Nem biztos, hogy a nehézség azonnal megszűnik, sőt. Azonban Isten kegyelme átvezet rajta. Ezért mondhatjuk, nem azért éljük túl a nehéz időket, mert mi olyan erősek vagyunk, hanem azért, mert Isten erősebb nálunk. Amikor elfáradsz, amikor úgy érzed, hogy már csak az utolsó lépéseid teszed, jusson eszedbe Istennek ez a bátorító üzenete. Az ő kegyelme még mindig tart. És amíg ő tart, addig nem eshetsz ki az ő kezéből. A mai igemagyarázat a Tisza Szent Imrén szolgáló Fodor Csipes Anikó lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját, a kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Vasárnaptól megszűnik a tűzgyújtási tilalom Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, miután a pénteki esőzések jelentősen mérsékelték a tűzveszélyt a térségben. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szombati tájékoztatása szerint ugyanakkor 5 vármegyében, így Bács-Kiskun, Borsodabaui-Zemplén, Csongrád, Csanád, Heves és Pest területén továbbra is érvényben marad a korlátozás az aszályos időjárás miatt. A tilalommal érintett országrészekben tilos tüzet gyújtani a külterületi erdőkben, a fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is megengedett a bográcsozás és a grillezés, de a szakemberek a szálló zsarátnokok veszélye miatt ott is elsősorban a gázüzemű vagy elektromos eszközök használatát javasolják. Egy évre újra elnökké választották Orbán Viktort a küldöttek titkos szavazáson a Fidesz 32. tisztújító kongresszusán. A párt 4 alelnöke Gál Kinga, Bóka János, Gyopáros Alpár és Krejcsi Bálint lett. A Budapesten megtartott eseményen a küldöttek elfogadták a legutóbbi választási vereség okait értékelő dokumentumot, valamint politikai határozatot szavaztak meg a migrációs paktum elutasításáról. Emellett döntöttek a Fidesz alapszabályának módosításáról is, amelynek értelmében megszűnik a választókerületi rendszer, és a párt struktúra a továbbiakban az önkormányzati felosztáshoz igazodik majd. Az átalakítás részeként a Fidesz országos elnöksége 28 tagúra bővült, amelybe a megválasztott vezetők mellett a vármegyei és a fővárosi elnökök is bekerültek. Magyar Péter szombati sajtótájékoztatóján bejelentette, a Vitnyéd Csermajor területén tervezett befogadótáborról szóló hivatalos dokumentumok nyilvánosságra hozása után a Fidesz tisztújító kongresszusa okafogyottá vált. A miniszterelnök szerint a korábbi kormány tagjai és Orbán Viktor is valótlanul állították, hogy nem terveztek migráns tábort az országban, ezzel pedig félrevezették a teljes nyilvánosságot. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a Vitnyéd ügy súlyosabb, mint a korábbi kegyelmi botrány, és végérvényesen megdönti a Fidesz illegális migráció elleni kommunikációját. Magyar Péter hozzátette, a kabinet hétfőn a parlamentben is számon kéri az ellenzéki képviselőket. A Vitnyéd Csermajori ingatlan együttes jelenleg is oktatási célokat szolgál, azt a győri Széchenyi István Egyetem a kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Intézmény rendelkezésére bocsátotta annak felújítása idejére. Így reagált közleményében az egyetem Magyar Péter sajtótájékoztatójára, amely szerint a kormány korábban egy 5 milliárd forintos migráns tábort kezdett építeni a helyszínen. A vagyonkezelő egyetem tisztázta, a területen az ukrajnai menekültek utáni károk helyreállítása és állagmegóvás történt az állam megbízásából. Ehhez az állam bruttó 2 milliárd forintos támogatást nyújtott, amelyből a felújítások mellett az egyetem további fejlesztéseket is megvalósított, hogy a korábban elhagyatott iskolaépület ismét alkalmas legyen a diákok fogadására. Koreai napot rendeztek szombaton a Miskolci Egyetemen, ahol a látogatókat távol-keleti ország kultúrájával, hagyományaival és a két nemzet közötti kapcsolatokkal ismerkedhettek meg. Az esemény kiemelt vendége volt Park Chul-min, a Koreai Köztársaság nemrégiben újraválasztott magyarországi nagykövete is, aki immár 5. alkalommal látogatott el a Borsodi Vármegye székhelyre. A diplomata kiemelte, hogy a koreai kultúra világszerte, így Magyarországon is egyre népszerűbb, a diplomáciai és kulturális kapcsolatok pedig kiválóak a két ország között. A miskolci egyetemisták számos előadáson és interaktív foglalkozáson vehettek részt, a délután folyamán pedig a világszerte ismert, a dél-koreai May 3 a cappella együttes adott különleges koncertet a közönségnek.
0: Az időjárásról.
1: Az észak felől érkező szakadozott felhőzet idővel dél felé vonul, eközben erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, így aztán később legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható záporzivatar. Délnyugaton heves záporok is lehetnek. A nyugati északnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 16 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm a hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma a konfirmációról beszélgetünk Ablonci Áron református lelkésszel, a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalának ifjúsági osztályának vezetőjével. Szó lesz a jelen állapotról, a gyakorlatokról, és arról is, hogy milyen jövője van a konfirmációnak, de részletesen beszélünk arról, hogy az évi 8000 konfirmandusból hányan maradnak meg a református gyülekezetekben.
2: 52%-a ezeknek a fiataloknak lemarzsolódik a gyülekezeteinkből a konfirmációt követően.
1: Beszélünk arról is, hogy hány éves korban lenne érdemes konfirmálni a fiataloknak.
2: Ilyen nagy döntéseket, mint amit mi hitben várunk tőle konfirmációnál, ezt nem szokott, nem kész meghozni ilyen életkorban. Ezért érdemes szerintem kitolni felfele ezt az életkort, sokkal-sokkal feljebb.

0: Hogy vezet autót egy keresztjén? Meg lehet-e enni az úrvacsorából kimaradt kenyeret? Két kérdés, amelyel foglalkozhatnak konfirmációra készülő fiatalok, amelyre lehet biblikus, hiteles választ adni, de nem a Heidelbergi KT-ból van. Mire alkalmasak ezek a kérdések? És egyébként hány éves korban lenne jó konfirmálni? Kell-e változtatni az évszázados szokásokon? Ablonci Áronnal, a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalának ifjúsági osztályának vezetőjével, református lelkésszel beszélgetünk.
1: Én először a konfirmációról való beszélgetésünket a szónál szeretném kezdeni. Szerinted mennyire értik, ismerik az emberek ezt a szót egyáltalán? Van-e már esetleg a szónak egy ilyen távol tartó vagy elidegenítő hatása attól, hogy fiatalok bejelentkezzenek egy konfirmációs előkészítőre?
2: Ezt az idegen szót lehet, hogy sokan nem ismerik, de ha megismerik a jelentését, akkor nagyon gyorsan megértik. Azt jelenti, hogy megerősítés, a hitemnek a megerősítése, amiben elkezdtem ezt a folyamatot, vagy a hitemben, amihez a startvonalhoz állok, hogy szeretném Krisztust jobban megismerni, ennek a megerősítése ez a folyamat, és a végén a vizsga, a megáldás, a bizonyságtétel, és hogyha így ezt elmondjuk, akkor én azt tapasztalom, hogy ezt mindenhol értik a fiatalok és a szüleik.
1: És akik az egyházon kívül vannak még ma, de szeretné őket megszólítani a református egyház, ott nem a szó magyarázata fontos szerinted, hanem egyszerűen megszólítani őket?
2: Szerintem nagyon sokan, akik az egyházon kívül vannak, nem értik ezt a szót, de nagyon sok minden más sem értenek, mint az, hogy az úrvacsoránk, a hitvallásunk mit jelent, miért úgy néz ki, miért állunk fel a templomban, vagy a katekizmusunk milyen. Ezek nagyon sok idegen kifejezés, de egyrészt, ha magyarázzuk, ezt megértik, másrészt szerintem nem az a feladatunk minden egyes folyamatunkkal, hogy azt tökéletesen olyan szavakat használunk, ami kívülről érthető, mert ez egy belső körnek szóló folyamat, nem pedig egy missziós folyamat, amit feltétlenül jó, ha értenek egyből a kívül levők.
1: A szó biztos, hogy marad, nem ezen múlik az, hogy hányan fognak konfirmálni, és milyen jövőjük lesz az egyházban.
2: Nem.
1: Oké, akkor lépjünk tovább, ha már a számokat itt szóba hoztam. Megjelent egy számomra érdekes statisztika a zsinati ifjúsági osztály Facebook oldalán, hogy 8000 konfirmáló fiatalról tudtok az idei évben a református egyházban. Engem már önmagában az is érdekelne, én nagyon szeretem a statisztikát, hogy hogyan van ilyen adatotok, és ezt a számot egy kicsit járjuk körül, hogy ez sok, kevés, mit gondolsz erről?
2: Ez egy nagyon nagy szám. Az ifjúsági munkában ez az a program, ahol a legtöbb fiatalt elérünk. Ennél nincs nagyobb ilyen program. Onnan tudjuk ezt az adatot, hogy minden évben közegyházi adatokat kell szolgáltatni a gyülekezeteknek, és azokat összesítve jön ki. Ez egy éves átlag. Nem az ez évinek a pontos száma, hanem átlagosan ennyi fiatal konfirmál. Az is igaz, hogy 3 évente körülbelül 15%-kal csökken ez a szám, tehát ez egy lefele ívelő pálya most. És hogy miért lehet viszonyítani ezt a számot? Körülbelül heti szinten 20-35 000 fiatallal foglalkozunk a gyülekezeteinkben, ifjúsági munkában, ebben az 1300-1200 gyülekezetben, ami a református egyházban van. Tehát ahhoz képest a 8000 fiatal, az egy nagyon jelentős szám.
1: Most itt muszáj ilyen fogalmakat behoznunk, bár én nagyon nem szeretem a konfirmáció kifejezésnél, de kíváncsi, hogy te hogy látod ezt a gyermek vagy fiatal konfirmációt, meg a felnőtt konfirmációt, hiszen a konfirmáció az pont, hogy a hitben felnőttségre utalna már, de szóval itt a 18 év alatti konfirmálókról van szó, amikor ezt a 8000 számot mondod?
2: Ez egy összesített szám, az összes konfirmandusnak a száma. Nem tudom megmondani annak az arányát, hogy ebből mennyi a gyermek konfirmáló, és mennyi a felnőtt konfirmandus.
1: És kell egyébként szerintem ezt szétszedni, vagy ez jól van így?
2: A legjobb az lenne egy ideális állapotban, hogyha egyáltalán nem szednénk szét, sőt, hogyha nem is ezeken vitatkoznánk, hogy milyen életkorban van, mert helyén van az is, hogy egy 5. életében legyen ilyen hitvallási folyamat, egy gimis életében is, egy fiatal felnőtt is, egy 40-es, akár idősebb életében is legyen konfirmáció, mert ez a hitének a megerősítése, ami teljesen független az életkorától. Lehet annak hatása erre, de nem feltétlenül van. Például Tim Keller gyülekezetében, a Redeemerben, ott már egészen kicsi kortól, már a 3 évesek korától elkezdik ezt a katekizmust, és a gyerek istentiszteleteknek is része. Tehát nálunk

0: Nagyon sokszor azon vitatkoznak, hogy hány éves kortól érdemes elkezdeni a konfirmációt, hogy mikor legyen a konfirmáció, míg azt látjuk, hogy más gyülekezetekben ez egy annyira hosszú folyamat, hogy mindenféle életkorra kihat, és nem csak a minitínik vagy a gimisek életében szokott lenni.
1: És a magyarországi gyakorlatban ismersz olyan lehetőséget, hogy valaki hamarabb konfirmáljon, mint ez a 7.-8. 14 év körüli időszak, most említetted itt mondjuk egy 5. ez fiatalabb ennél, ez megoldható szerinted, vagy ennél merevebbek a struktúráink?
0: Szerintem megoldható, ismerek egyedi ilyen helyzeteket, ahol ez megtörténik, és ezek szerintem az egyedi jó esetek, mert az én ismeretem szerint ilyenkor tényleg az a fiatal olyan hitbeli stádiumban van, hogy ő ezt szeretné. Ő az, aki magától jelentkezik, mert a megszokott struktúránk, az később szokott velük foglalkozni, de olyanból meg jóval többet ismerek, amelyik szintén a megszokottól eltérő, de fölfelé, tehát hogy idősebbek konfirmálnak, inkább a gimis évek végén levők. Abban az életkorban tartják a gyülekezetekben a konfirmáció.
1: Ebből kellene szerinted valamilyen következtetést levonni? Tehát jó helyen van-e ez a 14 körüli életév, vagy esetleg el kellene azon gondolkodni, hogy ezt gimi végére kitolni?
0: Szerintem nem az életkor a legfontosabb kérdés, hogy mikor konfirmálnak a fiatalok, de egy fontos kérdés lehet. Tehát ahogy előbb mondtam, bármilyen életkorba eljuthat ide egy fiatal, de ha szigorúan életkori sajátosságok alapján nézzük őket, akkor a mai generációban tolódik fölfele, kifelé ezeknek a döntéshozásoknak az életkori küszöbe. Nagyon sok fiatal, hogyha beszélgetünk velük, hogy mondjuk jövő héten, pénteken milyen programot tervez, akkor nem igazán tudja megmondani, mert ennyire előre nem szokott tervezni, látni, döntést hozni. A döntéshozásai nagyon sokszor napi szinten változnak, hogy mi szeretne lenni, hol szeretne tovább tanulni, milyen tantárgyakat szeret, kik azok, akik nagyon közel álló emberek hozzá, és pont emiatt, mivel a döntéshozása az élete többi területén is változó, ezért ilyen nagy döntéseket, mint amit mi hitben várunk tőle konfirmációnál, ezt nem szokott, nem kész meghozni ilyen életkorban. Ezért érdemes szerintem kitolni felfele ezt az életkort, sokkal-sokkal feljebb a gimis éveknek a közepére, végére, de nem ez a legfontosabb kérdés szerintem. Ettől még lehetséges az, hogy fiatalabbként kezdik el. Nagyon sok gyülekezetben ezt azért teszik, mert egész egyszerűen utána máshol tanulnak, elköltöznek, és addig tudnak ebben az ifjúsági folyamatban részt venni.
1: És akkor szerinted mi a legfontosabb kérdés, hogy kérdezzek vissza a konfirmáció tekintetében? Mi az, ahol a leginkább szükség lenne arra, hogy arra oda fókuszáljunk, hogy az jobban tudjon működni?
0: Szerintem a konfirmáció célját kellene nagyon pontosan tisztázni. Jelenleg nagyon sok helyen ez egy oktatási folyamat, és ezért van a végén vizsga, hogy egy lexikális tudást összegyűjtsenek a fiatalok. Csak hogy a hittanórák miatt már nagyon sok ilyen tudást amúgy is tanulnak, és így csak duplikálva van a konfirmációs folyamat során. Tehát a célját lenne a legfontosabb tisztázni. Szerintem a konfirmáció célja az kellene legyen, hogy tanítványozzuk ezeket a fiatalokat, hogy a hitben vezetjük, hogy ehhez a startvonalhoz, ha odaállnak, hogy ők önszántukból, saját elhatározásukból kezdik el a folyamatot, akkor abban kísérjük őket, és a végén akkor lépnek be a konfirmációnak a fogadalomtétel részébe, hogyha ez tényleg a sajátjuk, ha pedig nem, akkor felszabadítjuk őket, bátorítjuk és vezetjük abban, hogy ezt később is letehetik ezt a fogadalomtételt, és semmi hátrány nem éri őket ezért cserébe. A konfirmáció célja nagyon nem tiszta, nagyon sok mindennel keveredett, és elfelejtettük azt a hitvallásos részét az egyházunknak, hogy a kereszteléskor pont azt fogadjuk meg, hogy ő majd, ha majd felnő, akkor önként a saját döntése alapján konfirmál. Tehát szerintem a keresztelőt is ehhez kell kapcsolni, át kell gondolni, és szerintem a célja az, ami nagyon-nagyon sok helyen nem tiszta, szerintem mentorálni, kísérni, tanítványozni, evangelizálni érdemes ilyenkor a fiatalokat, és ebben vezetni őket minél személyesebben.
1: És ezt hogyan lehet megtenni, amikor mondjuk otthonról egy olyan motiváció jön a fiatal mellett, biztos te is hallottál ilyen történeteket, de ha nem, akkor kérlek azt is mondd el, hogy a család, hogy teljesítse ezt az ígéretét, meg a hagyomány tiszteletből, meg családi békességből, hogy a nagymama, nagypapa is nyugodt legyen, hogy az unokája konfirmál, valamiféle külső motivációt kap a gyermek, hogy csak járjon el ezekre a felkészítőkre, és legyen túl rajta, mit tudom én, megkapja a legújabb okostelefont, amire vágyik, és hát az egy egészen más cél, mint amiről most te beszéltél.
0: Ezekben az esetekben, amikor a hagyomány nagyon erős, és a szokás is tovább erősíti ezt a folyamatot, akkor az az ütközőpont alakul ki mindig, hogy melyikre hallgatunk inkább a hagyományra, vagy arra, hogy eredetileg hitvallásaink szerint és céljaink szerint mi ez a folyamat. Én az utóbbit motiválom, azt bátorítom, hogy errefele lépjünk. Ez küzdelmekkel fog nyilván járni, hogyha ilyen ütközés van, de nagyon sok jó gyakorlatot ismerek, ahol elkezdik egy ületvezetet tanítani eszéren, vállalják azokat a konfliktusokat, hogy leülnek szülőkkel, nagyszülőkkel, még a folyamat legelején tartanak szülőit, vagy közben is az évközben több szülői van, és beszélgetnek arról, hogy mi a konfirmáció. Vagy hogyha többször egy gyülekezetben látnak arra példát, hogy egy fiatal esetleg nem konfirmál, mert pedig benne volt a csoportban, a folyamatban, de valamiért békességben és egyetértésben is tényleg bizalmi kapcsolatban meg tudják azt beszélni a tavasz folyamán, hogy ő még nem kész erre, és ezt a fiatal is érti, akkor azok lehetnek olyan példák, amin felbuzdulva a következő években már lehet erre hivatkozni. Mert hogy jelen példák is vannak, olyan fiatalt is láttam, látok, aki végigmegy ezen a konfirmációs folyamaton, van ez az ütközés a családba, a nagyszülőkkel, mégis rekonfirmál, és aztán éveken keresztül neki ez nagyon rossz élmény, nem közeledést segít az egyházzal, a saját gyülekezetével, hanem azt érzi, hogy valamit ráerőltettek, és ez az egyik része is lehet annak, hogy később neki nincs kedve, saját motiváció, hogy olyan helyre jönni, ahol valamit ráerőltettek, nem pedig maga akarta. És egy utolsó jó példa, például a Kápolcás megyei gyülekezetben azt csinálják, hogy minden konfirmandus mellé az oda járó gyülekezeti tagok közül, presbitere, hívő érett keresztények közül egy-egy házaspár vagy egy érett ember, ő maga mellé fogadja, mentorálja egy éven keresztül a fiatalt. Savonta egyszer meghívja vacsorára, beszélgetnek egy adott tematika alapján, de így kíséri. És egyik személyesebbé válik, a fiatalnak is személyesebb, a saját kérdéseit teheti fel, a gyülekezetbe integrálódik, és arra mondom ezt a példát, ami az eredeti kérdés volt, hogy ott van sokszor ez az ütközés a hagyománnyal, a tradíciókkal, hogyha ezeket próbáljuk egy kicsit átalakítani, értelmezni és jó irányba terelni, akkor szerintem a fiatal részéről is, és a gyülekezet részéről is befogadó fületre találhat, mert látják, hogy van egy jobb folyamat, mint a jelenleg.
1: És mennyire nyitottak erre a lelkészek, gyülekezetek, hogy átgondolják ezt a folyamatot? Most mondtál egy jó példát, de hogy látod ezt nagy egészben?
0: Nagyon nagy éhséget látok a lelkészek részéről, hogy valamit kezdeni kellene ezzel a folyamattal. Éppen ezért nyitottság is van, de sok-sok fenntartással párosítva, ami teljesen érthető és természetes. De sokszor az az ütközőpont, hogy bár a lelkész szeretné ezt megújítani, vagy átgondolni, de a presbitérium a hagyományokhoz ragaszkodik. Vagy van másfajta ütközés is, hogy például a lelkész szeretné ezt nagyon jól csinálni, de annyi más feladata van, hogy egyszerűen nem jut erre ideje, és olyankor pedig abban örlődik, hogy érzi, hogy ez a folyamat nem annyira jó, de nem tud rajta változtatni. És van a harmadik, ami szintén nagyon gyakori, hogy szeretne változtatni, de nem ismeri, hogy hogyan lehet, mert nem ismeri a többiek példáját, nem ismeri, hogy milyen konfirmációs folyamatok vannak. Ebbe próbál az ifjúsági osztály folyamatosan segíteni képzésekkel, ilyen közösségi médiában posztolásokkal, honlappal, különböző anyagok fordításával, amiket használhatnak és beépíthetnek a lelkészek, ugyanúgy, mint azokat az ifjúra vázatokat, amiket most már másfél éve heti szinten gyártunk, és nagyon örülnek is neki, és 290 gyülekezetből használják.
1: És mi a visszajelzés? Szeretik? Segítség? Arra gondolok, hogy önmagában a lelkészek ezt a folyamatot, amit elkezdtetek, hogy támogatjátok őket akár a külföldi példák fordításával, jó gyakorlatok felmutatásával, ezekből tudnak meríteni? Van aki visszajelez, hogy nagyon köszönöm, ez nagyon engem sokan arra indított, hogy...
0: Igen, nagyon-nagyon sokan. Akik részt vesznek ebben a folyamatban, azok nagyon fellélegzés, nagy fellélegzést élnek meg. Látszik a szemükön, hogy örülnek, hogy valami hiány töltődik be. Nemrégen 24 egyházmegyéből voltak együtt az ifjúsági referense. Ők hallották ezt a képzést, és öröm volt nekik. A kezükbe adtunk egy konkrét segédanyagot. Szintén nem annyira régen 6 teológiáról Kolozsváron volt együtt. Sok-sok teológus, akik ebben képződtek, és hallgatták azt, hogy lehet ezt a jövőben végezni, és milyen példák, gyülekezeti modellek vannak erre. És szintén azt jelentik vissza, hogy ez volt a legjobb előadás, ami ami nekik nagyon-nagyon sokat segített.
1: A beszélgetésünk végén még a konfirmáció jövőjére visszatérünk, de most még ide a napjainkra hagy térjek ki. Szintén a Facebook oldalatokon találtam egy ilyen nagyon inspiráló felvetést, hogy mi az, amit egy konfirmációs vizsgán tudni kell. Önmagában ez a vizsga dolog, te is felvetetted, hogy mennyire lexikális tudás kell, vagy nem. Erről is beszélhetünk, de itt azt a két kérdést hagy tegyem fel, amit ebbe a posztba hoztatok a titeket figyelő internetezőknek, amiről lehetne beszélgetni akár a fiatalokkal, hogy hogyan vezet autót egy keresztény ember, és hogy megehetjük-e a kenyeret az úrvacsora után. Miért ezt a két kérdést tettétek ide, és ezek mire alkalmasak szerinted mondjuk egy KT kérdés mellett, azzal szemben, amellett, azzal együtt?
0: Azért ezt a két kérdést tettük ide, mert azt mutatja be, hogy lehet úgy feltenni kérdéseket, hogy ez a fiatal életéhez, érdeklődési köréhez kapcsolódik, és mégis segít olyan dolgok megtanulásában, ami amúgy is fontos egy konfirmációs folyamatban. Egyszerűen csak a kérdés van átfogalmazva, de a válaszra nagyon sok esetben ugyanúgy egy bibliai ige. Ebben a 42 tételes kérdéssel van, amit közé tettünk, csak ezt akartuk megmutatni, hogy igazából ugyanúgy bibliai ismeretet kell tudnia a fiataloknak, vagy konkrét hitvallási kérdéseket a KT-ból. Csak máshogy kérdezünk, akkor már közelebb kerül a fiatalokhoz. A konkrét kérdésre felolvasom a választ is, vagy elmondom a választ is, mert akkor egy kicsit közelebb kerülünk ahhoz, hogy miért is így kérdeztünk, hogyha ez így rendben van neked.
1: Persze, hallgatunk.
0: Szóval hogyan vezet autót egy keresztény ember, és erre a Filippi 2:5 a válasz, az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Tehát egyszerűen a cél az az, hogy Biblia ismeretben segítsük és tanítsuk a fiatalokat. Csak a metodika az megmarad ugyanúgy a KT-s verzió, egy kérdés felelet, csak olyan kérdést teszünk fel, amit a fiatal meg fog jegyezni. Érdekli őt is, mert azt gondolja, hogy na ez érdekes kérdés. És a kérdés miatt aztán a válaszra is figyel, hogy az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Egyszerűen csak a pedagógia, a metodika változik át. Vagy megehetik-e a kelyhek mosogatása közben az úrvacsoráról megmaradt kenyeret? Igen, mert az úrvacsora vételkor nem a kenyeret szenteljük meg, hanem a maga a cselekmény teszi Isten ajándékává. Tehát nem a kenyér lesz szenté, hanem maga a hívő ember. A megmaradt kenyér és bor sorsa ezért lényegtelen, ellente egyben a megszentelt élettel. Tehát megint csak próbál praktikus lenni, olyasmi, ami az életben neki is használható, érdekes kérdés, de mégis attól még hitvallási marad.
2: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Ablonci Áronnal, a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalának ifjúsági osztályának vezetőjével. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Vasárnaptól megszűnik a tűzgyújtási tilalom Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, miután a pénteki esőzések jelentősen mérsékelték a tűzveszélyt a térségben. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szombati tájékoztatása szerint ugyanakkor 5 vármegyében, így Bács-Kiskun, Borsodabaui-Zemplén, Csongrád, Csanád, Heves és Pest területén továbbra is érvényben marad a korlátozás az aszályos időjárás miatt. A tilalommal érintett országrészekben tilos tüzet gyújtani a külterületi erdőkben, a fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is megengedett a bográcsozás és a grillezés, de a szakemberek a szálló zsarátnokok veszélye miatt ott is elsősorban a gázüzemű vagy elektromos eszközök használatát javasolják. Miskolci pedagógus is bekerült az év kedvenc tesi tanára vármegyei díjazottjai közé. A Magyar Diáksport Szövetség és a K&H Bank közös pályázatán harmadszor keresték a legnépszerűbbeket. A 200 fő feletti iskolák kategóriájában Béres Dávid, a Kossuth Lajos Evangélikus Iskola tanára nyert. A díjazott pedagógus aktív kosárlabda edzőként és játékvezetőként is tevékenykedik. Béres Dávid elmondta, a szakmájában a legjobban a gyerekek személyiség fejlődését szereti látni. Óráit úgy építi fel, hogy a kemény munka mellett a játékosság és a humor is helyet kapjon. Véleménye szerint a testnevelés a diákok számára a valódi szelepet jelenti a gőz kieresztésére. Célja, hogy a sportot ne kötelező feladatként, hanem egy életre szóló egészségmegőrző eszközként adja át, nyilatkozta Minapnak. Szent Ivánéi közösségi vacsora lesz a Szeleta Parkban. A nyári napforduló estén, június 21-én ismét megterül Miskolc közös asztala. A nagy sikerű terüly-terüly közösségi vacsora est ezúttal a Szeleta Parkban várja a közönséget. A lényeg, hogy a résztvevők magukkal hozzák kedvenc ételeiket, italaikat és a jókedvüket. A rendezvényen fellép Afronauta Handpan DJ, valamint egy nemzetközi zongoraművészt is hallhat a közönség. A hagyományokhoz hűen lesz látványos tűzugrás, szerelmi üzenőfal és kézműves foglalkozások. A dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló jóvoltából távcsöves csillagles is várja az érkezőket. A részvétel teljesen ingyenes, de az asztalokhoz június 17-én éjfélig előzetes regisztráció szükséges. Gőzerővel dolgozik második nagylemezén a debreceni gyökerű első lépés keresztény könnyű zenei együttes. A Kárpát-medencét rendszeresen járó, különböző hivatású, de közös hittel rendelkező tagokból álló formáció célja, hogy saját szerzeményeikkel és dicsőítő zenéjükkel közelebb vigyék a fiatalokat Istenhez. A zenekar tagjai egy friss interjúban rámutattak, a mai ifjúság rendkívül érzékeny a hitelességre, és nyitott az evangélium üzenetére, ha azt őszinte formában adják át nekik. Az egyházon belül is egyre elfogadottabbá váló modern dicsőítő zene egyik hazai képviselője még az idei évben tervezi megjelentetni új, sokszínű albumát, amelyen a kifejezetten gyülekezeti éneklésre szánt darabok mellett egyéni hangvételű dalok is helyet kapnak majd. Koreai napot rendeztek szombaton a Miskolci Egyetemen, ahol a látogatókat távol-keleti ország kultúrájával, hagyományaival és a két nemzet közötti kapcsolatokkal ismerkedhettek meg. Az esemény kiemelt vendége volt Park Chul-min, a Koreai Köztársaság nemrégiben újraválasztott magyarországi nagykövete is, aki immár 5. alkalommal látogatott el a Borsodi Vármegye székhelyre. A diplomata kiemelte, hogy a koreai kultúra világszerte, így Magyarországon is egyre népszerűbb, a diplomáciai és kulturális kapcsolatok pedig kiválóak a két ország között. A miskolci egyetemisták számos előadáson és interaktív foglalkozáson vehettek részt, a délután folyamán pedig a világszerte ismert a dél-koreai May 3 a cappella együttes adott különleges koncertet a közönségnek.
0: Az időjárásról.
1: Az észak felől érkező szakadozott felhőzet idővel dél felé vonul, Eközben erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, így aztán később legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható záporzivatar. Délnyugaton heves záporok is lehetnek. A nyugati északnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 16 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Ablonci Áronnal, a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalának ifjúsági osztályának vezetőjével, református lelkésszel, témánk pedig a konfirmáció.
2: És ott van a kérdések között például a Heidelbergi KT híres, hírhet első kérdése, ami neked életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod is, tehát ezek így egymás mellett jól megférnek a példa szerint.
3: Ahogy ott van az apostoli hitvallás, a 10 parancsolat, rengeteg ige, további KT kérdések, egyháztörténeti kérdések, rengeteg mindenet, ami benne van.
2: Biztos vagyok benne, hogy van olyan lelkész és gyülekezet, és te is utaltál rá, mondjuk presbiterek vonatkozásában, akik nagyon a hagyomány oldaláról közelítik meg a konfirmációt, ott el tudom azt képzelni, hogy egy ilyen kérdéssor az már nem lenne elfogadható abban a közösségben. Nekik mit tudnál egy ilyen fiktív, de minden bizonnyal létező gyülekezetnek javasolni, mondani ezzel kapcsolatban?
3: Azt tudnám mondani, hogy a céljaink a fontosak. Miért vagyunk gyülekezet? Miért van konfirmáció? Miért van ez a folyamat? Mit szeretnénk a fiatalokkal hosszú távon? Miért kezdik el, ki kezdi el, és ki fejezi be? Hogyha ezekről a célokról beszélgetünk, akkor szerintem, ha azt az utat választjuk, hogy a hagyományaink miatt, vagy azért, mert ez a szokás, akkor belátható az, hogy ez nem egy hosszú távú cél, ez nem fenntartható cél. Ettől nem fognak a fiatalok oda járni, mert ez a szokás. Hanem a szokásoknak van jó hozadéka, de nem a szokás a cél, hanem a szokás az egy kialakult eredménye annak, hogyha jól csináljuk a cél. A célunk az az, hogy ezek a fiatalok megtérjenek, halljanak az evangéliumról, és ha megtértek és hallottak az evangéliumot, akkor ebben megerősödjenek. Ha ez megtörténik, akkor ebben a folyamatban kialakulhat az, hogy ő tudja, hogy kell felöltözni egy vasárnapra, hogy hova kell ülni, hogy veszünk úrvacsorát, hogyan köszönünk, vagy ki milyen tisztségben van egy gyülekezetben, és hogy épül fel az egyház. És sok más bibliai igét, meg hitvallási kérdést is. De ez az eredménye annak, hogyha helyes a cél. Szerintem ez egy küzdés az összes ilyen gyülekezetben, de egyszerűen akkor is ez kell, hogy legyen a küldetésünk, mert különben nem látjuk be azt a realitást, hogy az egyházban a missziót ilyen célok alapján kell végezni.
2: És akkor most, ha azokra gondolsz, akik ezen körülmények között, amik ma vannak, ebben az egyedi próbálkozások, módszerek melletti konfirmációnál, itt van ez a statisztikailag 8000 új lekonfirmált fiatal az egyházunkban, őket hogyan lehet beintegrálni a gyülekezetekbe? Hát olyan sokféle gyülekezet van, most csak a beszélgetésre visszautalunk, ugye, hogy ki hogy áll a konfirmációhoz, de hogyan fogadja szerinted egy-egy gyülekezet ezeket a fiatalokat, és hogyan lehet egy-két praktikával, tanáccsal segíteni a közösségeket, és itt most nyilván beszéltünk lelkészekről, presbiterekről, bármelyik gyülekezeti tagról, hogy ne elijesszük a most lekonfirmált fiatalokat, hanem segítsük őket, hogy a közösség része lehessenek.
3: Ideálisabb esetben ez a kérdés nem a folyamat végén merül fel, hogy hogyan hívjuk be a fiatalokat konfirmáció után a gyülekezetbe, hanem előtte, vagy közben. És erre két példát is mondok. Például az egyik gyülekezetünkben vannak modulzáró istentiszteletek, 5 modulból áll a konfirmációs folyamat, van benne egyháztörténeti, bibliaismereti, hitvallási, gyülekezetismereti rész is, és minden egyes modulzárón van egy istentisztelet, ahol szintén a fiatalok ott kell, hogy legyenek az istentiszteleten, és ünneplik őket, kapnak egy oklevelet, imádkoznak értük, kicsit így megismerik őket, látják őket. De hogyha egy konfirmációs alkalomra nem tudnak eljönni, vagy valamilyen feladatot nem tudnak megcsinálni, akkor is fontosan az Isten tisztelettel kellett pótolni, az ottani jelenléttel. Ez csak egy példa arra, hogy már a folyamat közben is beépítenek olyan ünnepeket, amikor a fiatal integrációjára figyelnek. Akkor egy másik példa az az, hogy eleve úgy kezdik el a konfirmációt, hogy már ezért több gyülekezetben így van, hogy előtte ifire kell járni. Addig nem kezdheti el a konfirmációt, amíg nem jár egy évig ifibe. És ez azért segít, mert akkor így van egy olyan kortárs közeg, egy kortárs csoport, akiknek a közösségének a tagja, és hogyha ez megtörténik, ez a közösség a konfirmáció alatt is van, és utána is lesz. Tehát a megtartás könnyebbé is válik ebben a réteg alkalomban, kortárs csoportban. Tehát két olyan példát mondtam, amivel a folyamat közben is segíti, de sok más példa is van, hogy például a konfirmációs istentisztelet után a rákövetkező pénteken van egy befogadó ifi alkalom, ahol őket így ünneplik, imádkoznak értük, egyszerűen ifissé avatják őket, vagy pedig behívják a következő nyári táborba, ahol szintén van egy beavatás a számukra, ami nagyon különleges és élmény marad. Sok más ilyen példa van, amiben a gyülekezet tehet ezért, hogy valahol kiosztják cetlin fényképen a neveiket, és imádkoznak értük, és egyszerűen segítik ezzel azt, hogy oda lépjen a gyülekezet idősebb része, a felnőtt része a fiatalokhoz, és így a fiatal megélje azt, hogy őt ide hívják. Talán egy utolsó, az az, hogyha magában a folyamatban van sok találkozása a fiatalnak felnőttekkel, például az említett mentorálás miatt, vagy egy házi feladat miatt, hogy beszélgetnie kell presbiterekkel, gyülekezeti tagokkal, interjút kell készítenie, vagy valamilyen kis előadást kell készíteni valamilyen gyülekezeti témáról, akkor közben is folyamatosan alakulnak ki a felnőtt kapcsolatai ennek a fiatalnak.
2: Van esetleg arra valamilyen statisztikád, benyomásod, hogy mondjuk egy évvel a konfirmáció után ez a statisztikailag 8000 konfirmált, ő mennyire van jelen a mennyire vannak jelen a gyülekezeteink életében?
3: Igen, van. 52%-a ezeknek a fiataloknak lemarzsolódik a gyülekezeteinkből a konfirmációt követően, és egy másik statisztika az pedig az, hogy a konfirmációs folyamat elején 36% mondja azt, hogy szeretne a gyülekezet része lenni a konfirmáció után, és a konfirmációs folyamat végén pedig 46% az, aki ezt mondja, hogy szeretne a gyülekezet tagjává válni. Tehát nem olyan nagy a növekedés, 10%-os a növekedés maga a folyamat alatt. Ez egy nagyon gyenge eredmény szerintem, és körülbelül ugyanakkor annak az aránya, akik lemorzsolódnak, mint ebben az előző említett kutatásban, ahol meg azt mérik, hogy mennyien akarnak csatlakozni a gyülekezethez.
2: És akkor azok a módszerek, amiket itt az előbb felsoroltál, azok segíthetnének ezen, vagy itt valami gyökeresebb fordulatra lenne még szükség szerinted?
3: Mind a kettő igaz. Itt gyökeres fordulatra van szükség, és segíthetnek. Szerintem a megmaradás ebben a sok-sok gyülekezetben, amire mesélek, beszélek, ahol a példát hozom, ott azért van, mert tesznek érte. Most már sok-sok ilyen gyülekezetet tudnék sorolni, de azért van az, hogy több mint a fele a fiataloknak lemorzsolódik, mert nagyon sok helyen meg erre nincs energia, vagy nem figyelnek erre tudatosabban.
2: És akkor ezt tulajdonképpen átvezethet arra a kérdésre, még amire már utaltam pár percre ezelőtt, hogy a konfirmáció jövőjéről is szeretnének kérdezni a hosszabb távlatban. Tehát a tendenciát azt a beszélgetésből megérthették a hallgatóink, te magad is hoztál számokat, például a 8000 és a 3 évenként 15%-a csökkenő szám, a gyülekezetben maradási hajlandóság, stb. Ha meghosszabbítjuk ezt a vonalat, akkor mi lesz ennek a vége 10-20-50 év múlva, és hol kell itt ennél radikálisabban közbelépni, hogy ez a folyamat változhasson szerinted?
3: Már most látjuk azt a nemzetközi konfirmációs kutatásokból, aminek mi is a részei vagyunk, hogy Magyarországon már érzékelhető vidéken és városban egyaránt, hogy eddig mondjuk egy 10-15 évvel ezelőtt a szülő is nagyon támogatta, hagyományokra hivatkozóan motiválta a fiatalt, hogy vegyen részt a konfirmációs folyamatba. Ez kezd átalakulni, hogy nagyon sok helyen már csak a nagyszülők maradnak ezen a párton, akik azt mondják, hogy szeretnék, ha a gyermek, az unoka konfirmálna, és a szülő még erre hajlik, de már nincs annyira saját motivációja. Általánosítva beszélek erről, de most egy általánosított témáról beszélünk országosan. Tehát ez az egyik tendencia, amit látunk, hogy megváltozik a gyermek mögött álló támogatói erő, és nem akkora. Tehát fel kell készülnünk arra, hogy az, hogy hagyományból indítatva konfirmálnak a fiatalok, ez nagyon-nagyon erősen átalakulóban van. Minden statisztika megerősíti ezt, és nagyon mérhető és látható lesz ez a változás. És pontosan ezért gyökeres átalakításra van szükség, szerintem legalább 5 területen. Az egyik, hogy mi a célja a konfirmációnak, erről beszéltünk. A második, hogy mi van a végén. Ez egy vizsga, egy bizonyságtétel, egy hitvallás, vagy egy megáldás, vagy ezeknek a kombinációja. A harmadik nagy kérdés, hogy mit tanítunk nekik. Mi lesz ez az anyag, amit egy, másfél, két éven keresztül tanítunk nekik? Ez oktatás, vagy tanítványozás, mentorálás? Mi? Ez a harmadik megkérdés. A negyedik, hogy milyen életkorban történik ez, mert életkori sajátosságokról is beszéltünk, és még beszéltünk nagyon sokat. És az ötödik kérdés, hogy hogyan integráljuk a fiatalokat a gyülekezetekbe. Az a konfirmációs segédanyag, amivel jelenleg sokan dolgoznak, és központi anyag, az most már lassan 40 éves lett, de az is jelzi ennek a komplexitását a témának, hogy Színási Sándor, aki kiadta azt a segédanyagot, ő az életének a végén írta ezt meg, sok-sok évtizednyi gyülekezeti tapasztalat, és több évtizednyi teológiai tanári tapasztalat után. Nyilván azért, mert annyira komplex ez a téma, hogy nehéz ilyen segédanyagot is kiadni. Tehát a konfirmáció jövőjével kapcsolatban ez az öt kérdés van, ami nagy kérdés, hogy mi a célja, milyen életkorban, hogyan integráljuk őket, mi van a folyamat végén, és mi az, amit tanítunk nekik ebben a folyamatban.
2: Hát ezek egy részéről beszéltünk, de akkor amiről talán kevésbé beszéltünk, csak felütés szintén, akkor azt még kérlek, hogy fejtsd ki, tehát hogy vizsga legyen-e a vége egy ilyen folyamatnak, vagy nem, mit tartanál jó iránynak, és engem az is érdekel, hogy ezt mennyire lehet szerinted ilyen törvényszerűen előírni, hogy kell kinézni egy konfirmációnak, hogy miből kell tanítani, hogy annak a folyamatnak mennyi ideig kell tartani, hány éves korban kell elvégezni. Tehát lesz-e szerinted olyan 10 év múlva, 20 év múlva, hogy egy egészen más forma lesz, ami úgymond kötelező lesz minden gyülekezet számára?
3: Ez két kérdés, szóval szedjük akkor ketté őket, melyikkel kezdjünk, azt, hogy lehet ezt törvényesíteni, kötelezőíteni, vagy az elsővel, ami azt hiszem az volt, hogy...
2: Kezdjük a vizsgával akkor, tehát vizsga legyen a vége, vagy egy beszélgetési folyamat, egy mentorálás, egy bizonyságtétel.
3: Szerintem a legnagyobb nehézség abban van, hogy ez a kettő vegyül a legtöbb gyülekezetben a végén. Tehát ugyanazon az eseményen van a vizsga, amin a megáldás, és amin az ünneplés is. Egyszerre a fiatal oda érkezik egy hihetetlen izgalommal, egy vizsgadrukkal, hogy ennyi ember előtt tudni fogom a választ. És ebből nehéz megérkezni az ünnep részébe. Sok helyen ezt próbálják szétválasztani, mondjuk a szombati napon van a vizsga és vasárnap a megáldás. Szerintem ezen lehetne még csiszolni, például úgy, sok helyen ezt úgy csinálják, hogy a lelkész vagy személyesen kikérdezi a sok-sok tételt, akár mindegyiket a fiataltól, és addig nem tud a konfirmációs ünnepségbe belépni, eljutni, amíg az összeset nem tudja. De akkor nem mindenki előtt történik ez, ez kisebb vizsgadruk helyzet, vagy mondjuk a presbitérium előtt történik el. És ezt követően van egy külön ünnepi alkalom, mondjuk egy istentiszteleten, ahol pedig már nem a vizsga helyzet van, hanem tényleg az ünnep része, ahol a fogadalomtételt mondják el, ahol megáldják őket, ahol úrvacsoráznak, ahol megélik Isten jelenlétének a munkáját, és jobban készek erre. Nem zárom ki, hogy nem tudják megélni most is Isten jelenlétét úgy, ahogy van, de szerintem ezt szét lehetne választani. Ez az egyik, hogy a vizsgát és az ünnepet meg lehetne különböztetni. A másik pedig az, hogy nagyon sok helyen most az oktatást helyezik a fókuszba, hogy tudásanyagot tudjanak, mert ez rendkívül fontos. De mióta a kötelező hittan bejött, és rengeteg iskolában jelen van, és a fiataljaink is részt vesznek ebben, azóta ők abban a folyamatban is tanulják a 10 parancsolatot, a hitvallásainkat, egyház történetet és sok más kérdést, biblia ismeretet. Tehát a konfirmációnak meg lenne az a lehetősége, hogy itt ne oktatási anyaggal foglalkozunk ennyire mélyen, hanem megértessük velük ezeket a kérdéseket, de ezt lehetne máshogy tenni. Látunk erre jó példát Bonhoeffertől, hogy csinálta ezt fiatalokkal, akár gettóban, nagyon nehéz helyzetekben, vagy Tinkerék, hogy csinálta ezt most az elmúlt évtizedben. Tehát lehetne a KT-s módon tanítani, de mégis olyan kérdésekről, ami sokkal inkább érdekli a fiatalokat a mai kérdésekben. Tehát a vizsga maradhat olyan szempontból, hogy fontos és jó, hogy a fiataloknak legyen hitbeli tudása, de nagyon sokszor vegyítjük ezt a konferenciós folyamat végén.
2: És akkor zárásként ez a... hogy mindezt, amiről beszélgetünk, ez elvéhet-e oda, hogy valamilyen egyházi törvényben ez összpontosul, és az utána úgy kell lenni, de egyébként a kiinduló pont is érdekes, hogy ma egyébként ez mennyire van szabályozva, hogy hogyan kell egy konfirmációnak kinéznie, miből készülnek, hány éves korban kell ezt tenni, vagy ez mind szokás és hagyomány, és csak idézőjelben csak ez mondja például ezt a 14 éves kor környékét.
3: Hitvallásaink vannak arra, hogy miért konfirmálunk, mit jelent a konfirmáció, és liturgiánk, hogy mit mondanak a végén, a fogadalomtételkör, hogyan áldjuk meg őket. Minden más, ami módszertani rész, arra nincsen ilyen keretezett rendszer az egyházunkban, ezért lehet ebben szabadság. Az, hogy törvényileg ezt szabályozható legyen, vagy egységesíthető legyen, ez azért komplexebb kérdés, mert szerintem ennek van olyan része, amit nem kell egységesíteni, mert más-más a gyülekezeteink helyzete. Minimum csomagot létre lehet hozni, és erre van is most törekvés és nyitottság, hogy valamilyen olyan minimum csomag legyen, amit minimum minden fiatalnak tudnia kell, vagy a folyamat része legyen, akár énekanyagban, bibliaismeretben, hitvallási kérdésekben. De maximum csomagot azért nem kell, és nem is annyira lehet létrehozni, mert teljesen más lesz az erdélyi egyháztesteinkben ennek a helyzetnek a sajátossága, mint Magyarország. Más lesz egy magyarországi vidéki kisfaluban is, mint egy nagyvárosban. Tehát ezért a standardeket nem kell így beállítani, egy minimum csomagot viszont fel lehet állítani, azért, mert az segíti a helyi lelkészt is, hogy valamire hivatkozzon. Akár életkori, akár hogy milyen hosszú ideig tart, akár hogy mi van a végén, akár hogy miből tanulnak, ilyeneket fel lehet állítani, amiből aztán ő már könnyen tud támpontokként kiindulni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Ablonci Áron, református lelkészt, a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalának ifjúsági osztályának vezetőjét hallották.

0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A védőnök szerepe napjainkban is felbecsülhetetlen, hiszen kulcsfontosságú feladatot látnak el a magzatok és a gyermekek egészséges fejlődésében, valamint a betegségek korai felismerésében. Hívta fel a figyelmet Hegedűs Zsolt, a Magyar Védőnők Emléknapja alkalmából. Az egészségügyi miniszter szombati közösségi médiás bejegyzésében kiemelte, a védőnők komplex, preventív és családvédelmi szolgáltatást nyújtanak, emellett aktívan részt vesznek a nővédelemben, a tanácsadásban és a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében is. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány elkötelezett a védőnői szolgálat feltételeinek országos biztosítása mellett. Emlékeztetett arra is, hogy a 111 éve az Országos Stefánia Szövetség részeként alapított intézményrendszer valódi hungarikum, amely Európában a mai napig egyedülállónak számít. A magyar emberek folyamatos bevonását tervezi a döntések előkészítésében Radnai Márk, a Tiszapárt országgyűlési képviselője, akit június 13-ai hatállyal a területért felelős kormánybiztosnak nevezett ki Magyar Péter miniszterelnök. Radnai Márk szombati közösségi médiás bejegyzésében közölte, hogy feladata egy új intézmény a Működő és Emberséges Magyarország Intézet létrehozásának koordinálása. A kormánybiztos a közélet működésének megújítása érdekében vizsgálja a világ legjobb társadalmi részvételi modelljeit, és olyan módszertani javaslatokat dolgoz ki, amelyek erősítik a közpolitikai döntések társadalmi megalapozottságát. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a politikus az érintett miniszterekkel együttműködve elemzéseket készít majd, amelyek a lakosság testi, lelki és gazdasági jólétét szolgálják. Orbán Viktor a Fidesz 32. tisztújító kongresszusán elismerte a felelősséget a választási vereségért, és 10 pontban foglalta össze annak okait. A legfőbb hibák között említette a nem működő kampány üzeneteket, a digitális térben elszenvedett kudarcot, valamint a fiatalok körében tapasztalt durva elutasítást, amit személyes kudarcnak nevezett. Bejelentette, hogy a Fidesznek a korábbi félkatonai, fegyelmezett hatalompártból újra közvetlen hangvételű mozgalmi párttá kell alakulnia. Ennek érdekében szeptemberig alapjaiban szervezik át a párt struktúrát, és a parlamenti frakcióban is jelentős nemzedékváltást hajtanak végre a 30-as, 40-es generáció javára. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy ellenzékben a Fidesz feladata a nemzeti ellenállás megszervezése lesz a kormány döntéseivel szemben. A Fidesz tisztújító kongresszusán Stumpf István, az első Orbán kormány kancellária minisztere kijelentette, a nemzeti együttműködés rendszere megbukott, és az Orbán korszak véget ért. A politológus szerint a vereség oka a bírálatok elnémítása, a klientúra túlkapásai és a polgári értékek háttérbe szorulása volt. A jövő feladataként pedig a lokális terek és a szuverenitás megvédését jelölte meg. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője a kritikákra reagálva megvédte az elmúlt 16 év kormányzati és gazdasági teljesítményét. Úgy fogalmazott, a Fidesz olyan jól kormányzott, hogy 14 éven át a mostani miniszterelnök is a párt nagy támogatója volt. Varjú Lászlót választották a Demokratikus Koalíció elnökévé a párt szombati online tartott tisztújító kongresszusán. A rendezvényen az új alelnököket és az elnökségi tagokat is megválasztották. A rendkívüli tisztújításra azért volt szükség, mert áprilisban Dobrev Klára korábbi pártelnök és a teljes elnökség lemondott. A politikai vezetés azután távozott, hogy a DK az áprilisi országgyűlési választáson mindössze 1,1%-os eredményt ért el. Adorján Bélát választotta meg újra elnökének a Jobbik Magyarországért mozgalom a párt szombati tisztújításán, a következő 2 évre bizalmat kapó párt vezető mellett. Baucsek Rajmund, Gyüre Csaba, Révi Attila és Kesztyűs Attila lettek az új alelnökök. Adorján Béla beszédében kiemelte, hogy a Jobbik a továbbiakban is határozottan nemzeti, szuverenista mozgalomként marad jelen a közéletben. A tisztújításra azután került sor, hogy a korábban 20% körüli eredményeket elérő párt az idei országgyűlési választáson már országos listát sem tudott állítani.
0: Az időjárásról.
1: Az észak felől érkező szakadozott felhőzet idővel dél felé vonul, eközben erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, így aztán később legkisebb eséllyel az észak-keleti harmadban várható záporzivatar. Délnyugaton heves záporok is lehetnek. A nyugati északnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 16 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, ez az Európa Szalon, az Európa Rádió magazin műsora. Benne a szerkesztő műsor vezetőt, Huszár Katát hallják. Kedves hallgatóink, az előttünk álló szűk egy órában a DSA alapítványt ismerhetik meg, vagyis a Diós Győri Szurkolók az Állatokért alapítványt. Idén Miskolcváros napján ugyanis ők kapták az év civil szervezete díjat. Évek óta elhivatottan dolgoznak a bajba jutott állatok megmentéséért, a felelős állattartás terjesztéséért és az állatkínzás elleni küzdelemért. Több ezer állat életét mentették már meg, szaporító és viadalos telepeket számoltak fel, és számtalan, súlyosan bántalmazott állat számára biztosítottak esélyt a gyógyulásra és egy új életre. Legfőbb céljuk, hogy minden gondozásukba kerülő kutyának megadják a lehetőséget a testi és lelki felépülésre, majd megtalálják számukra a szerető, végleges otthont. Az Ongen található menhelyükön jelenleg több mint 60 kutya várja szerető gazdáját. Pirk Dominika, az alapítvány menhelyének vezetője lesz a vendégem.
2: Mivel érzik rajtunk, hogy mi segíteni szeretnénk, vagy teljesen ugye más megközelítéssel nyúlunk feléjük, nyilván lehet első pillanatban ugat, vagy bizalmatlan, de nyilván itt a

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, a DSA állatmentés, vagyis a Diósgyőri Szurkolók az Állatokért Alapítvány kapta idén Miskolc városnapján az év civil szervezete díjat. Ezzel kapcsolatban Pirk Dominikát, az alapítvány menhelyének vezetőjét köszöntöm a stúdióban. Jó napot kívánok!
2: Szeretettel köszöntök mindenkit!
1: Először is hagy gratuláljak az elismeréshez itt az egész csapatnak. Mit szóltak, amikor megtudták, hogy önök lesznek az év civil szervezete idén Miskolc?
2: Nagyon szépen köszönjük, és hát nagyon megható volt, és nagyon-nagyon jól esett számunkra, hiszen nagyon sok munka van ebben az elmúlt években, és mióta csináljuk ezt az állatmentést. Ugye mi 2017 óta mentünk állatokat, és ugye, hogy egy kicsit így meséljek, hogy hogyan is indult ez az egész. Ugye hát úgymond a Diósgyőri Szurkolók, tehát ugye a fiúk kezdeményezték így ezt az egészet, úgymond országosan, egy fülöpkutya mentése kapcsán, és én meg azt az oldalt tudom egyébként hozni, én ugye több mint 10 éve vagyok benne egyébként az állatvédelembe, és így mondhatom így kívülről is, meg hogy most már benne is vagyok, hogy jó volt ez, hogy végre férfiak állnak ki egyébként az állatok védelméért, és nagyon nagy erő volt ebben az egészben, és jó volt ez a kezdeményezés, hogy ez megalakult és megindult. És ugye mi itt Miskolc környékén voltunk, a vasgyárban volt elsősorban egyébként egy ilyen krízisközpont, ahol elsők között kezdtünk el állatokat gondozni, és a tényleg a mentvényeinket ott tudtuk biztonságos helyre tenni, és hát ott nem volt áram, nem volt víz, tehát hogy minden nap ilyen tényleg küzdelmes volt, de tudtuk azt, hogy azokat az állatokat megmentettük, ugye állatkínzásos esetekből, és hogy ott már biztonságos helyen vannak, és a mi alapítványunk úgymond meg innen indult, hogy tényleg így napi feladatok voltak, és szerettük volna ezt így összefoglalni, és 2020 volt az, amikor hivatalosan is alapítvánnyá kovácsolódtunk, és ha vannak mentések, akkor tényleg országosan meg tudunk egyébként mozdulni, vagy ha a közelben vannak mentések, akkor akár csapat együttműködés is van, de megmondom őszintén, hogy így a mindennapokban egyébként így ketten gondozzuk így az állatokat így tényleg évek óta.
1: Ki az a másik? Mondjunk róla is néhány gondolatot.
2: Igen, ugye ő Csík Zoli, és a főszurkoló úgymond, tehát ugye
1: ő az alapítvány vezetője, ha jól tudom.
2: Igen, ő az alapítvány vezetője. És ugye úgy volt, hogy igen, ő is kezdeményezte ezt az egészet, és hogy mindig úgy volt, hogy majd fel lesz osztva, hogy melyik nap kigondozza a kutyákat, hogy is mint. Ez egy kicsit átalakult, mondom így arra, hogy így ketten maradtunk, úgymond ketten visszük a menhelynek úgymond a munkás részét, de vasárnaponként van sétáltatás egyébként, és oda tényleg a szurkolóktól pár ember is, vagy hogyha van nagyobb esemény, akkor mondom, hogy tényleg úgy gondolom, hogy számíthatunk több emberre is. És visszatérve ugye a díjhoz, hogy tényleg úgy érezzük, hogy végre egy kicsit úgymond megvan becsülve ez az egész.

0: egész. Tehát, hogy tényleg mi tiszta szívből, tényleg őszintén az állatokért vagyunk, és nagyon nehéz egyébként manapság megmutatni, akár az online térben is, hogy mennyi munka van, és hogy tényleg tettek vannak a online tér mögött, és ezt próbáljuk egyébként mindig egyre inkább bemutatni, és úgy érzem, vagy úgy érezzük, hogy akár most is, hogy kaptunk ezt a lehetőséget, hogy így most bemutatkozhatunk és beszélhetünk magunkról, hogy talán több ember, akárha ránk kattint, hogy ugye a DSZ állatmentés oldalon, egy kicsit jobban betekint, egy kicsit kíváncsibbak ránk, és hogy tényleg, hogyha ha már egy kicsit el vagyunk ismerve, akkor tényleg megnézik az emberek, hogy hú, akkor ezek biztos csinálnak valamit, hogy tényleg van mögötte munka, és ez egy ilyen kellemes megbecsülés és jelkép lett ez igazából számunkra, úgyhogy tényleg nagyon hálásan köszönjük.
1: A munkáról mindenképp fogunk részletesen beszélni, de azért egy picit kanyarodjunk vissza itt a kezdeti évekhez. Fülöp kutyáról volt itt szó, hát mit tudhatunk róla, illetve őneki a kimentéséről, ahonnan tulajdonképpen, ha jól értettem, az egész alapítvány, az egész kutyamentés indult.
0: Igen, hát ugye maga a szurkolói mozgalom, ugye ami országos, és
1: itt futballszurkolókról
0: igen,
1: van
0: igen,
1: szó?
0: ezt a fiúk tudnák jobban elmondani. Egyébként ez volt ugye az ő vonaluk. Igen, tehát ugye pont ezért volt ez az egész úgymond különleges. Ugye nyilván a futball szurkolói csapatok nem feltétlenül kedvelik egymást, és pont ezért volt különleges egyébként, hogy ezt félre tudták tenni. És mindenkinek a közös cél az volt, hogy itt tényleg az állatok mentése, és hogy egy kicsit nagyobb figyelmet kapjanak ezek a állatok mentése, de itt ugye legfőképpen az a legfontosabb, hogy az állatkínzásos esetek, hogy jobban felfigyeljenek az emberek, és hogy nagyobb erő legyen abban, hogy igenis ez fontos téma, igenis nagyon nagy szüksége van ezeknek a kiszolgáltatott állatoknak, ránk, emberekre, úgymond, és igazából úgy indult ez az egész mozgalom, hogy a Fülöp kutya, nem tudom, hogy a hallgatók emlékeznek el, vagy hogyha így majd rákeresnek, neki egy madzag volt a nyakába nőve, és már borzasztóan beödémásodott a feje. Sajnos egyébként hiába kapott állatorvosi ellátást, végül elpusztult, de pont ezért, hogy annyira tragikus volt ez az egész, és úgy érezte mindenki, hogy akkor ezt itt tovább nem szabad ezt itt annyiba hagyni.
1: Ez hol volt ez a kutyus egyébként?
0: Nyíregyháza mellett volt, és tényleg országos szinten egyébként mindenki megmozdult, és mondom, hogy szerintem azért volt ez jó, hogy végre a fiúk úgymond így erőt demonstráltak, és végre megmozdult az ország.
1: Ez a Szurkolók az Állatokért csapat, egyesület, alapítvány, egész országban vannak ők, és sok helyen van helyi részük, mint itt a Diósgyőri Szurkolók az Állatokért? Így képzeljük el tulajdonképpen?
0: Igen, ugye úgy van, hogy több szurkolói csapatból csatlakoztak tényleg országos szinten, tehát így országos lefedettségben, és Pesten van úgymond a fő csapat, egyébként ugye kapcsolatban vagyunk velük, de hogy őszinte legyek, egyébként ezt úgy kell elképzelni, mert sokan egyébként azt hiszik, hogy itt Borsodban nekünk is, hogy mennyire elér hozzánk úgymond ez a támogatottság, és pont ezért is csináltunk egyébként egy külön alapítványt, ugye elkezdődött ugye, hogy menhelyet alakítottunk ki, mert Pesten ugye azért minden idézőjesen egy kicsit könnyebb, valahogy az emberek egy kicsit más mentalitásban vannak, könnyebben adakoznak, és mi elkezdtünk egy más értéket létrehozni. Ugye kell az a pesti csapat is, tényleg nagyon ügyesen csinálják azt, hogy a megjelenést, hogy tényleg beszélni kell erről a médiában, meg mindenhol is az állatkínzásos esetekről, illetve ott is nagyon jól elindult a felelős állattartás, oktatás, tehát jönnek-mennek az országban tényleg. Mi pedig ugye vittük ezt, hogy létrehoztunk egy menhelyet, és hogy tényleg itt napi feladatok vannak, hogy egy kicsit nálunk egy más értékrend alakult ki, így a napi elkötelezettségekkel, úgyhogy talán így tudjuk egymást úgymond kiegészíteni, de ha valaki megnézi, akkor így együtt is vagyunk, ha kell támogatni a másikat, ha mentések vannak, de igazából egy teljesen különálló mozgalom vagyunk, vagy alapítvány vagyunk igazából.
1: Mik voltak egyébként a főbb mérföldkövek? Mert hallottuk, hogy tulajdonképpen az egész 2017-ben indult, amikor még a Vasgyárban volt egy ilyen kis telephelyszerűség. Mikor lett meg a menhely, ami most már tulajdonképpen működik, és ha jól tudom, Ongán?
0: Így van, igen, igen. Egyébként ez is érdekes, hogy gyorsan telnek az évek, de amikor így visszatekintünk, telek hiába így küzdelmesek a mindennapok, így jó visszatekinteni, hogy azért sikerült azt létrehozni, amiért minden nap küzdünk, hogy ugye volt a krízisközpont a Vasgyárban, utána ugye egyre több mentés, egyre több kutyának volt szüksége, hogy a gondozásunkba kerüljön, és ott éreztük azt, hogy akkor egy menhelyet kell létrehozni. Ugye nyilván ez azért lett Tongán, ott lakunk, és akkor ott volt egy olyan terület, ahol ezt létre tudtuk hozni. És igen, ez volt az első mérföldkő, hogy olyan jó volt, hogy egy kicsit ilyen családias hangulat, ugye úgymond zöldövezet, és hogy tényleg a kutyáknak is úgymond sokkal jobb volt.
1: Ez mikor volt, melyik évben?
0: Hát ez körülbelül olyan 2019-2020 környékén, ugye bejegyzett hivatalos alapítvány lettünk. Én szeretem folyamatosan egyébként fejleszteni magam, tehát, hogy a állatorvosi asszisztensi képzéstől kezdve az állatgondozói képzés és menhelyvezetői képzést is elvégeztem, így tudtunk hivatalosan működő alapítvánnyá is válni, illetve így a kritériumnak megfelelni. Úgy gondolom, hogy ez is nagyon fontos, és tényleg nem csak úgy, hogy gondoltunk egyet, és létrehozunk valamit, hanem hogy tényleg, hogy valóban ezt az egészet felelősségteljesen és komolyan gondoljuk. Kezdődött 10 kennellel, 25 kennellel, és hát jelenleg 64 kutyus van egyébként a gondozásunkban, illetve most már haszonállatok mentése is kellett, és már ők is vannak a gondozásunkban. Mindig azon vagyunk, hogy fejlődjünk, és ugye ez a menhely is ugye már több éve üzemel, és nyilván itt is kellenek újítások, tényleg mindig azon vagyunk, hogy ezeknek a ott élő állatoknak minél jobb körülmények között legyenek, és tudjunk nekik biztosítani a lehető legjobb helyet, és egyébként ezért van a céljaink között az is, hogy még jobb menhelyet csináljunk egyébként, úgyhogy így a jövőbeli cél, tehát hogy itt nem állunk meg, vannak célok, hogy még jobb legyen. Ugye itt most úgy kell elképzelni, hogy kennelrendszer van, tehát hogy külső kennelek vannak, és ugye szükség volt, ezt is most sikerült egyébként télen így az emberek támogatásával egy benti boxrendszert kialakítani, hiszen most azért eléggé kemény január-februárunk volt, ugye bejöttek a minuszok, és fú, hát nagyon, nagyon sok olyan állat volt, akit hát egy kicsit túlvállaltunk magunkat, de tudtuk, hogyha akkor nem indulunk el, akkor nem segítünk, akkor hát akkor fagyhalált halnak, tehát hogy nem tudom ezt ebben mondani, és megmentettük ezeknek a kutyáknak az életét, és hál' Istennek java része már gazdához is ment, úgyhogy elég aktív és nehéz hónapok vannak mögöttünk, de nyilván ez ugyanúgy sikerélmény is, és sikerült ugye ez a benti boxrendszer, és minden vasárnap van sétáltatás, egyre több ember jön a menhelyünkre, ezzel nagyon szeretnénk, egyébként már egy-két éve csak még nem sikerült úgy anyagilag egy tényleg akár egy olyan konténerházat, vagy egy olyan épületet létrehozni, vagy felépíteni, ahol nyilván kézmosási lehetőség, akár a kutyusoknak elkülönítő helység legyen, tehát hogy tényleg szeretnénk, hogy tovább fejlődjön, úgymond a menhelyünk, és hát ez nyilván azért nagy anyagi vonzata van, és reméljük egyébként pont ezért van most ez a családi napunk is, mert a befolyt összeget erre a menhely fejlesztésre szeretnénk felhasználni, mert nagyon nagy szükség van erre, illetve ugye onnan indult a gondolatmenetem, hogy kinti kennelrendszer van, nyilván akár télen, vagy ugye amikor zúg az eső, sár van, nyilván a kutyáknak sem mindegy, hogy hogy vannak, mint vannak, és szeretnénk ilyen kinti-benti kennelrendszert, hogy tényleg be is tudjanak húzódni, egy kuckós helyük is legyen, de aki kint szeretne lenni, ugye az kint tudja elvégezni a dolgát, mert több kutyus is ilyen szobatiszta lenne egyébként, tehát hogy tényleg kifutókat létrehozni, hogy ott ugye akkor akik jönnek örökbe fogadni, el tudjuk engedni a kutyus, tudjanak velük jobban ismerkedni, tényleg a kutyusok egymással való összeszoktatása, szocializáció, lefárasztás, tehát ugye nagyon-nagyon összetett ez az egész dolog, és ugye most, hogy mondtam, hogy most ugye január-februárban nagyon sok kutyust mentettünk, sokan nem gondolják, vagy nem gondolnak bele, hogy azért ez nagyon nagy anyagi vonzattal is jár. Tehát ugye az átegészségügyi költség az azért nagyon megterhelő, meg ugye szinte a 90%-át az anyagi dolgoknak ez viszi el, és tényleg igyekszünk felelősségteljesen ugyanúgy mi is. Én úgy gondolom, hogyha valaki egy menhelyet vezet, üzemeltet, ugyanúgy ránk is vonatkozik úgymond a felelős állattartás, tehát hogy tényleg itt nálunk a menhelyen ugye a csíp, oltás, ivartalanítás, szívféreg tesztelés, különböző fertőző betegségek ellen vannak tesztelve a kutyusok, illetve ugye hát mivel állatkínzásos esetekből mentünk, így nagyon sok volt az elmúlt időszakban a lábtörött, az állkapos csörött kutyusunk is volt, ugye most például, nem tudom, hogy január vagy februárban volt szintén. Jelenleg még cica helységünk úgymond nincsen, de ott is szintén nem tudtunk nemet mondani. Egy cica volt elütve, és szintén fagyos időjárás volt, és hát senkit nem értek el egyébként a megtalálók, és szintén akkor tudtuk, hogy vagy elindulunk és segítünk annak a cicának, vagy nem tudtuk volna egyébként nyugodtan aludni, hogy tudjuk, hogy lehet, hogy nem kap segítséget, és szintén neki is volt műtétje, most azon gondolkodom, hogy neki medence törése volt, meg a lába is el volt törve, igen. Tehát, hogy elég komplex műtét kellett számára is, úgyhogy ezeknek az állatoknak úgymond szó szerint a testi-lelki rehabilitációját is csináljuk, és tényleg az a boldogság, ha ezek az állatok gazdához kerülnek, és gazdára találnak, és például ez a cica egy nagyon kedves családba került, és nagyon hálásak vagyunk nekik, mert a rehabilitáció ideje alatt is őt szó szerint testileg-lelkileg kellett, tehát ugye a fájdalom miatt nem túl barátságos volt, most már teljesen meggyógyult, szépen a lábát is tudja már használni, illetve a lelke is ezzel együtt, és tényleg egy nagyon kedves, és lehet, hogy rehabilitációs cica lesz, tehát ilyen állatasszisztált foglalkozásba fog részt venni, úgyhogy tényleg az ilyen sikeres sztorik azért felemelkedőek is, és minket is úgymond lelkileg is felemelnek.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak továbbra is velünk.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést Pirk Dominikával, a Diósgyőri Szurkolók az Állatokért Alapítvány menhelyének vezetőjével, azzal kapcsolatosan, hogy idén Miskolcváros napján ők kapták az év civil szervezete díjat. A következő percekben szó lesz majd a mentésekről, a kutyák rehabilitálásáról, illetve a különböző szemléletformáló programokról is. Hogyan zajlik egy-egy mentés? Jön egyszer csak egy telefon?
2: Igen, olyanok is vannak, ugye ez is ilyen, van összetettebb, van egyszerűbb, elsősorban üzeneteket kapunk az oldalra, egyébként ott fontosnak tartom, hogy hát, hogy ne csak annyit írjanak az emberek, hogy itt is ott láttunk egy kutyát, tehát hogy fontos, hogy pontos cím legyen. Nagyon fontos lenne azért, hogy képek, videók legyenek, mert hogyha rendőrségi ügy van a dologból, akkor nekünk is ugyanúgy azt bizonyítanunk kell, hogy ebben az időpontban is így volt ez a kutya, és hogy tényleg ez a folyamat úgymond úgy el tudjon indulni, hogy ez tényleg sikeres legyen a végén. És onnantól elkezdve igen, hogy kapunk egy bejelentést, hogy látjuk, hogy SOS helyzet, és hogy azonnal indulni kell, tehát hogy tényleg a életünk így sokszor így 5 percenként változik, mert hogy tényleg, hogy akkor tudjuk, hogy akkor cselekedni kell. Tehát ugye innentől kezdve van olyan, hogy mivel ugye országos összefogásban is tudunk dolgozni, nagyon sok olyan van, ugye viadalos telepeket számoltunk fel, szaporító telepeket számoltunk fel, ezek mind-mind hetek, akár hónapok előkészületei egyébként, akár bizonyítékok szerzésében, akár leszervezni a hatóságokkal, ugye ott szintén a hatóságokkal is. Ez nagyon fontosnak tartom, és nagyon jó dolog, hogy már tényleg a hatóságokkal is így együtt tudjunk dolgozni. Tehát gondolok itt a rendőrségre, a jegyzőre, a hatósági állatorvosra, illetve ugye mi, mint állatvédő szervezet, és így közösen tudunk a legsikeresebbek lenni, hiszen mindenki a szakmai dolgát beleteszi, és így már nagyon-nagyon sok átkínzásos esetet sikerült olyan szintre emelni, hogy tényleg, hogy ezeket a telepeket felszámoltuk, vagy börtönbüntetés legyen a vége, hiszen minél nagyobb nyomás van ezen a témán, úgy gondolom, hogy annál sikeresebb lesz, és szépen építgetjük fel, hogy minél hamarabb legyen hát méltó büntetése az állatkínzóknak.
1: A munkára visszatérve még, milyen esetekkel találkoznak leggyakrabban? Tehát kiteszik a kutyákat, vagy mondjuk valaki jelentkezik, hogy hát ő látta, hogy azt a kutyát nem úgy tartják, vagy azt az állatot. Mik fordulnak elő többnyire?
2: Hát ugye nagyon sok ugye a kóborkutya probléma, ugye mindenhol is szerintem, de úgy gondolom, hogy azon az állaton még mindig jobban tud segíteni mondjuk akár egy állatbarát járókelő, tehát hogy akár lefényképezi, felteszi az online térbe, vagy akár magához tudja fogadni idéglenesen, mint azt az állatot, aki mondjuk egy öt méteres láncra ki van kötve. Tehát, hogy mi próbálunk, hát ez így rosszul hangzik, és nyilván ezt mi, mint állatvédők se szeretjük így mondani, de muszáj választanunk például, hogy akkor oké, rajta más is tud úgymond segíteni, de mi akkor beleállunk abba, aki ott van egy portán, és tényleg maga tehetetlen úgymond. Tehát, hogy a rövid láncon, a lánccal nyakában nőve, a bántalmazástól kezdve volt olyan is ugye, hogy állkapos törött kiskutya volt, vagy volt ugye a bulltípusú kutyus is, mondjuk az Inesz kutyus, szintén el volt törve az állkapcsa, és úgy volt kitéve. Tehát, hogy sokszor kérdezik, hogy bírjuk ezt lelkileg, és megmondom, hogy nyilván nagyon nehéz, de ott, amikor ott vagyunk, akkor bennem az szokott például lenni, hogy igen, borzasztó, de tudom, hogy akkor már itt vagyunk, segíteni fogunk neki, és hogy innentől csak jobb lehet. És megmondom őszintén, hogy nekem a sokkal, hát akár lelkileg is megterhelőbb, hogy ilyen szíhésen beteg emberek vannak. Tehát, hogy képesek az élőlényt bántani, akkor a szenvedésüket nézni, például a állatgyűjtögetők, a sokszor a szaporítók is, ugye, hogy a pincébe lent egy kis ketrecbe, a saját törülékébe vannak a kutyák, és hogy ő ezt így végignézi, és hogy az érzelmi intelligenciájuk konkrétan, hogy nincsen. És hogy számomra például sokkal utána, amikor például kimentjük azokat az állatokat, és úton vagyunk a menhelyre, hogy sokszor ezt kell így feldolgozni, hogy úristen, ezek az emberek köztünk járnak.
1: Mennyire könnyű egyébként egy ilyen kutyát, ami mondjuk láncon van egy portán, akár éveken keresztül is. Mennyire könnyű utána az ő bizalmába férkőzni? Akár csak annyira, hogy mondjuk arról a láncról levenni, tenni rá egy pórázt, és berakni mondjuk az autóba, mert én például ezt se tudom elképzelni, hogy ez hogy mehet így, hogy na most az a kutya egy vadidegent hogy fog fogadni?
2: Igen, igen, ezt is sokszor, vagy sokan úgy gondolják, hogy úristen, hogy ez hogy mehet, vagy hogy zajlik. Megmondom őszintén, hogy mivel érzik rajtunk, hogy mi segíteni szeretnénk, vagy teljesen ugye más megközelítéssel nyúlunk feléjük, nyilván lehet első pillanatban ugat, vagy bizalmatlan, de nyilván itt a testbeszéddel, a nyugodtsággal, tehát, hogy ezek az állatok azért érzik, ha nem is első másodpercben, de eltelik tényleg, nem kell sok idő, egy fél perc, egy-két perc, és érzik azt, hogy akkor mi akkor nem fogjuk, nem ütjük meg, ugye sokszor ilyenkor az emberi kéztől is félnek, de hogy ahogy látják, hogy lágyan nyúlunk oda, hogy simogatást kap, hát ugye ilyenkor sokszor, sok esetben látjuk, hogy először kap az az állat ugye simogatást, és mindenképpen ugye nyugodtan, lassan, és egy idő után átadják a bizalmat. Ugye szokott ez lenni, vagy szokott az lenni, hogy már egyből érzik is, hogy igazából ez nem is okoz problémát, és onnantól kezdve nagyon barátságos és nagyon kedves kutyák. Nyilván vannak olyanok is, akik inkább az szokott lenni, hogy nagyon félnek. Nyilván ilyenkor lehet ilyen félelmi agresszió, de ez is kevesebb esetben van, hanem csak az a tényleg ez a megadom magam és félek, és hogy úristen, mintha nem is látszanék, csak ne bántsatok. És az is csak egy-két nap, megmondom őszintén, hogy látják, hogy adunk kaját, hogy nem bántjuk, hogy simogatjuk, hogy gondozzuk, és olyan szépen ki szoktak nyílni ezek a kutyák. És sok esetben ez is annyira jó érzés, hogy ahogy tapasztaljuk, ahogy látjuk a bizalmat is, hogy tényleg, ahogy egy kis félős kutyából mennyire aranyos és egy jó egyéniségű kutya lesz, és ugye ott azért van a két hét karantén időszak, amíg mi is megfigyeljük, akár egészségügyileg, akár ugye a viselkedésüket, és sok esetben abban a két hétben már annyira jól szocializálódnak, hogy amikor már mehetnek sétálni, akkor már egy boldog kutyát tudunk adni mondjuk egy család kezébe, és tényleg, hogy már csak így az élményeket adják. Most nemrég is volt egy olyan kutyus, hogy nagyon félős volt, nem bízott az emberekbe, és most meg annyira egy jó egyéniségű kutyus, és csak úgy kéri a simogatást, és tényleg nagyon édes, akkor volt olyan nagyon bőrbeteg kutyus volt is, és tényleg azt látni, hogy szinte ő feladta az életét, tehát, hogy ő össze volt kuporodva, hiába szóltunk neki, ő egyszerűen nem reagált, ő tényleg úgy volt, hogy jó, én itt vagyok, én senkinek nem kellek, engem csak bántanak, és hogy így feladta szó szerint lelkileg, és megmentettük, biztonságba helyeztük, és hogy, amit az előbb is említettem, hogy nála ez nagyon szépen látszódott, hogy ránk nézett, jó, látta, hogy akkor a másik nap is kedvesek vagyunk, akkor már kezdett csóválni, és akkor már a harmadik, negyedik nap meg, hogy így már a testtartása, meg minden, hogy már várt minket, és hogy tényleg, amikor egy kicsit úgymond így nyilván besokkal az ember, hiszen ez az állatok gondozása, illetve ez a sok lelki dolog összevegyítve azért nyilván minket is megvisel, vagy mondjuk, hogy tényleg, ha szakad az eső, ha hó van, ha karácsony van, ha ünnepnap, tényleg mindig megyünk ezekhez az állatokhoz, és nyilván, hogy úristen, oké, menni kell, félretenni a dolgokat, de amikor ott vagyunk, és hogy látjuk azokat a szempárokat, hogy tényleg ránk számíthatnak, és hogy mennyire várnak minket is, és tényleg akár mondom, ilyen mentés után, és hogy ez az állat, hogy mennyire, amikor megcsillan a szeme, és hogy örül nekünk, akkor nyilván érezzük, hogy igen, van értelme, és hogy csináljuk tovább, és feltölt minket is így ez érzelmileg.
1: Beszéljünk egy kicsit azért a segítőkről, mert én azt gondolom, hogy hát így hallhattuk, hogy több mint 60 kutya van jelenleg. Kik azok, akik tudnak segítséget nyújtani? Van-e egy csapat, akik mondjuk a mindennapi munkálatokban, akár etetésbe, ivóvízcserébe, állatok gondozásába, sétáltatásba részt tudnak venni?
2: Igen, most már nagyon szerencsések vagyunk, hiszen hát ahogy elindult egyébként ez a vasárnaponkénti sétáltatás, egyre több ember nézett ki egyébként a menhelyünkre, és sok olyan ember lett egyébként, akiket nagyon hálásak vagyunk, hogy tényleg akikre úgymond számíthatunk, hogy elkezdtek rendszeresen járni, és igen, ahogy említve is volt, hogy már rájuk tudjuk bízni azt, hogy igen, akkor aznap segítenek a takarításban, hogy az ételt kiosszák, hogy igen, hogy friss vizet adnak, illetve elkezdenek velünk ötletelni, együtt gondolkodni, hiszen ezek hatalmas segítségek, és igazából bárki, aki szeretne tényleg akár sétáltatni, jönni hozzánk, meg úgy gondolom, hogy tényleg aki bele akar abba látni, hogy nem csak egy online tér van, hanem tényleg itt, húj, tényleg, már sokszor egyébként megkaptuk az elmúlt években, hogy nincs is menthelyünk, meg hogy nem gondozunk állatokat, tehát hogy talán most jutottunk már el oda, hogy ja, tényleg, hogy nektek van menhelyetek? Ja, tényleg, akkor itt vannak örökbefogadható kutyusok? Én úgy gondolom, hogy pont ezért nagyon jók ezek a sétáltatások, hogy bárki jöhet. Tehát, hogy tényleg bárki megnézheti, hogy igen, hogy van menhelyünk, hogy az a menhely milyen, hogy milyen kutyusok vannak, mennyi kutyus van, tényleg, hogy vannak ezek a kutyusok gondozva, tehát mi hagyunk betekintést, én úgy gondolom, tényleg őszintén a menhelyünk életébe, és természetesen a segítők nélkül egyébként nem is sikerülne, hogy tényleg akár a kutyáknak, tehát már annyira várják például ezeket a vasárnapi napokat, hogy teljesen már lehet érezni, hogy aznap már így várják, hogy akkor mikor lesz a sétáltatás, ugye minden vasárnap 9 és 11 óra között van ez nálunk, és már fél 9 után már azért várják, hogy na akkor most már itt érezzük, hogy már az a nap van, és hogy fognak jönni az emberek, és vannak emberek, akik egy-két alkalommal jönnek, vannak, akik rendszeresen, aztán egy ideig nem, de mondom, hogy vannak olyan emberek, akikre tényleg számíthatunk, és akár mondjuk egy családi nap szervezésében segítenek, de egyébként próbáljuk azt, hogy nyilván, hogy egyre több ember legyen. Nem tudom, hogy ez így van-e, de én sokszor azt gondoltam, hogy lehet, hogy az emberek azt hiszik, hogy diózsíri szurkolók is, hogy az mondjuk egy ilyen zárt kör. Nem tudom, hogy így van-e, de nekem egyszer-kétszer volt egy ilyen érzésem, de hogy nem, itt tényleg minden állatbarát, és tényleg aki itt Borsod megyébe úgymond, mert tényleg Kazincbarcikától kezdve Szerencsről, Tarcalról, tényleg mindenhonnan jönnek hozzánk. Ez a menhely, ez úgymond mindenkié, és tényleg aki bárki szeretne segíteni, akár a kutyasétáltatásban, akár az online térbe, úgymond a posztjaink megosztásába, ugye a manapság azért az nagyon nagy segítség, hogy tényleg, hogy segít abban, hogy megosztja, és hogy lehet, hogy egy gazdikereső kutyus mondjuk ezáltal tud gazdára találni, mert lehet az illető nem is követte eddig az oldalunkat, de meglátta azt a kutyust. Számtalan esetben volt például ilyen, hogy hát ismerősen megosztotta, és akkor, hogy onnan láttam, hogy ez a kutyus gazdit keres, és hogy tényleg annyira jól összejöttek ez a gazdi-kutyus páros, hogy tényleg olyan jó ezeket így megélni. Tényleg úgy, hogy az online térbe, vagy aki tárgyi adománnyal szeretne segíteni, akár...
1: Mire van szükség?
2: Hát jelenleg ugye a boxos kutyusok, akik vannak alattuk, ugye rongyok vannak, tényleg plédek, törölközők, lepedők, ezek folyamatosan szükségesek. Ugye a játékokat szeretünk ugye örömet okozni, lehet, hogy 10 másodperc alatt szétépi az a kutyus, de legalább addig is megvolt az öröme, de valaki pedig hozzábújni és aludni szeret vele, úgyhogy ilyen plusz játék, a kis papírtörlők, tehát hogy ezek, amik így most például ki vagyunk fogyva belőle, de egyébként mindig igyekszünk az online térbe feltenni, hogy éppen mire van szükségünk. Ugye a DSZ állatmentés oldalon, hogyha követnek minket az emberek, ugye adó 1%-ra vagyunk jogosultak, ez ugye hatalmas segítség szokott lenni. Meg tényleg fizikailag ez, hogy sétáltatni, vagy ha aki például ugye most már a videókat, képeket, tényleg aki mondjuk kijön és szeretne ebbe segíteni, hogy sikeresebb legyen úgymond egy kutyusnak a gazdásodása, hogy mondjuk kijön, csinál egy-két képet, vagy videót a kutyusról, és azt mi fel tudjuk használni, hiszen amikor kimennek sétálni ezek a kutyák, így kapcsolódnak az emberhez, és nyilván teljesen máshogy viselkednek mondjuk, mint a kennelben, és ugye ezt ők tudják úgymond megmutatni, hogy akkor tényleg odabújt, hogy nézett rá az a kutya, hogyan kapcsolódott, húz-e a pórázon, vagy tényleg inkább arra figyel, hogy mi milyen tempóba megyünk, tényleg, hogy annyi információt tudnak ők is, és azért hangsúlyozom mindig ezt a sétát, mert ugye most folyamatosan erről beszélek, hiszen akárha valaki örökbefogadásba gondolkodik, és eljön, és lehet, hogy 2-3 alkalommal tök jól megvan az összhang mondjuk egy kutyussal is, úgy fog örökbefogadni, vagy lehet, hogy jelenleg nincs olyan élethelyzetben, vagy életkörülményei, hogy örökbe tudjon fogadni, de szereti a kutyákat, és eljön hozzánk, és hogy tényleg, hogy az a kutya is szeretetet tud átadni, illetve ő is a szeretetét átadja annak a menhelyes kutyának is, és ezek igenis nagyon sokat számítanak, és tényleg nagyon jó dolgok.
1: Több programot is szervezett tulajdonképpen az alapítvány. A felelős állattartásra is igyekeznek felhívni a figyelmet, ha jól tudom, például iskolában is jártak. Mik a tervek, mik a célok? Mondjuk el azt, hogy a beszélgetésünk perceiben is zajlik tulajdonképpen egy családi nap, mert ugye ezt a beszélgetést néhány nappal korábban rögzítettük, de ugye ez a június 14-i vasárnap, ez a családi napnak a színtere. Erről azért mondjunk néhány gondolatot, hát ha lesz olyan hallgatónk, aki még elszalad, elugrik itt a riport után, és megnézi ezt a családi napot.
2: Igen, igen, tehát itt Tongán a menhelyünknél van a családi nap most szervezve. Itt tényleg próbálunk nagyon színvonalas és nagyon izgalmas programokkal készülni. Ugye ugrálóvár, óriás buborékfújás, póni lovaglás, arcfestés, csillámtetoválás, helyben készül a bográcsgulyás, büfépulttal készültünk, illetve póniló hintózás, úgymond a gyerekeknek szerintem ez is nagyon különleges, hiszen azt szoktuk tapasztalni, hogy ugye a gyerekeknek ez annyira jó élmény, ez az állatokkal való kapcsolódás, hogy tényleg lehet, hogy valaki egy bérházi lakásban lakik, és mondjuk elhozza a gyerekét, és kinyílik ez a világ, és hogy ugye a gyerekek még annyira nyitottak, és hogy olyan jó élményeket szerezni nekik, és nyilván a célunk ez, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, és hogy lássák ezeket a dolgokat, hiszen a menhelyünket is meg tudják nézni, de közben színes programokkal és élményekkel is készültünk, és ugye, hát itt, ugye, amit már említettem, hogy a befolyt összeg, ugye az a menhelyünk fejlesztése, és tényleg úgymond a jövő menhelye támogatása a cél, illetve így a gyerekekre visszatérve, igen, hogy óvodákban, iskolákban kapunk meghívásokat, és ezt is próbáljuk egyébként minél tartalmasabbá és élménydúsabbá tenni, hiszen a gyerekek, mint említettem is, hogy nagyon nyitottak, nagyon lelkesek, és hát az elmúlt években is jártunk, tehát ugye ez rendszeres, ahol meghívnak minket, szívesen megyünk, de a jövőben is szeretnénk egyre több iskolába és óvodába eljutni, és akár játékos feladatokkal is a felelős állattartás fontosságát hirdetni, egy kicsit úgymond tanítani, illetve mi magunkat is bemutatni úgymond az alapítványt, a menhelyet, illetve milyen egy mentett kutyus, meg tényleg az, hogy akkor hogyan gondozzuk felelősen, és ugye ez mivel jár, és hogy tényleg ezt így átadni, és olyan jó visszajelzések szoktak lenni, például most nemrég voltunk ugye szintén óvodákban és iskolákban, és hogy ott nagyon sok gyereknek volt állata, és hogy nagyon ügyesen tudták egyébként a kérdésekre a válaszokat, és nagyon jól be tudtuk őket vonni egyébként az együtt gondolkodásban. Ez célunk az iskolákból óvodákba elmenni, ugye több családi napot szervezni, tehát hogy minél jobban az emberekkel tudjunk kapcsolódni, hiszen hogy ők is belelássanak a menhely életébe, illetve mi is minden segítséget köszönünk, és úgy gondolom, hogy tényleg, tehát, hogy nem mi szeretnénk szerepelni, hanem hogy itt is, hogy mondjuk tudunk erről beszélni, itt az a lényeg, hogy a kutyákhoz jussanak el az emberek, és ez ezért nagyon fontos, tényleg akár a támogatások, és legfőképpen ugye az örökbefogadások érdekében, hiszen ugye nyilván az lenne jó, hogyha egy-két hónapig lenne, úgymond egy kutyus a menhelyen. Voltak tényleg nagyon gyors gazdisodásaink, hogy nagyon szerencsés volt egy-egy kutyus, de ugye sokan itt hónapokig, akár egy-két-három-négy évig is ott vannak, és szeretnénk felhívni rájuk a figyelmet is, hogy igen, és hogy sok gazdikereső kutyus van, aki vár tényleg egy szerető családra.
1: Bízunk benne, hogy minél hamarabb megtalálja mindenki a maga gazdáját, és akár egy-egy ilyen családi napon is. Én tényleg azt kívánom, hogy egyre kevesebbszer kelljen vonulni, mert szerintem ez egy állatmentő álma, hogy egyre kevesebb állatot kell mentenie, vagy hogyha valakit ki kell menteni, hát akkor gyorsan felépülés gazdára talál az az állat. Én a munkájukhoz sok sikert kívánok, a díjhoz pedig gratulálok. Pirk Dominikát, a DSA állatmentés, vagyis a Diós Győri Szurkolók az Állatokért Alapítvány menhelyének vezetőjének pedig köszönöm szépen, hogy mindezeket elmondta nekünk.
2: Hálásan köszönjük a lehetőséget.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget is ért a mai Európa Szalon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Én búcsúzom, de önök hallgassák továbbra is az Európa Rádiót. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora vasárnap 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak. Nekik új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelni bármely kormányablakban. Szervezeti és működési átvilágítás indul az Exim, a HEPA és a HIPA intézményeinél, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint az átvilágítás célja, hogy a tárca külgazdasági területének irányítása alatt működő intézmények a lehető legnagyobb hatékonysággal, átláthatósággal és eredményességgel szolgálják a magyar gazdaság érdekeit, az export növekedését. Az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka szerint a tagállamok az unión kívüli fogvatartási központok működtetésekor is kötelesek biztosítani a menedékjogi garanciákat. Laila Medina úgy foglalt állást, hogy az uniós jog nem korlátozza a központok földrajzi elhelyezését, ugyanakkor a fogvatartás feltételeit és a minimális jogokat teljes körűen előírja. Egyeztetést kezdeményez az oktatási miniszterrel a közszolgálati egyetem az ottani tanárképzés tervezett megszüntetése miatt. Az intézmény a Telex megkeresésére azt közölte, hogy a jövő héten lehet tárgyalás, miután az egyetem felelősséget visel valamennyi oktatója, hallgatója és munkatársa iránt. Felmentette a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját a kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán a Facebookon azzal indokolta a leváltást, hogy a levéltár vezetője a fenntartó minisztériumot megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. Gyakori az online gyermekbántalmazás a V4 országokban, derült ki a Republikon intézet kutatásából. A Csehországban, Lengyelországban, Magyarországon és Szlovákiában tavaly nyáron végzett kérdőíves kutatás szerint a 18-25 év közötti megkérdezettek fele számolt be arról, hogy gyermekkorában valamilyen formában online bántalmazás érte.
0: Az időjárásról.
1: Az észak felől érkező szakadozott felhőzet idővel dél felé vonul, eközben erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, így aztán később, legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható záporzivatar. Délnyugaton heves záporok is lehetnek. A nyugati északnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 16 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
1: Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk felvételről Edelényből, a belvárosi református öreg templomból. Igét hirdet Szalai László Pál, a gyülekezet lelkipásztora. A felvétel június 7-én készült.
2: Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre, alkotónk az Úr előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe. Kezében lévő nyáj vagyunk. Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket. Amen. Drága gyülekezet, ünneplő közösség, Isten előtt megállva, hódoljunk az alkotónk előtt, és énekeljünk szép zsoltárt, így énekeljük együtt fönnállva a 25. zsoltárunk első versét. A 25. zsoltárunk első versét keressük meg az énekeskönyvünkből, és ezt énekeljük, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram.

Kedves testvérek, foglaljuk el helyeinket, és készüljünk Isten igének a meghallására. A 821. számú dicséretünket keressük meg az énekeskönyvben. A 821. számú dicséretünk fog tehát következni. Ezt énekeljük. A 821. számú dicséretünk első két verse. Zengjen hát fel ajkunkról. Az első vers így kezdődik. Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, s az ő szent fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, keresztény gyülekezet, halljátok most meg Istenünk hozzánk szóló igéit, ahogy megszólítanak bennünket ebben az órában, az Új Szövetségből, Pál apostolnak a római gyülekezethez írt leveléből, a 10.

Köszönt titeket munkatársam Timóteus, valamint rokonaim Lucius, Jászón és Szoszipárkosz. Köszöntelek titeket az Úrban én, Tercius, aki leírtam ezt a levelet. Köszönt titeket Gaius, aki vendéglátom nekem és az egész gyülekezetnek. Köszönt titeket Erasztosz, a város számvevője, és Kvártusz testvérünk, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal. Akinek pedig van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket az én evangéliumom és Jézus Krisztusról szóló üzenet szerint, ama titok kinyilatkoztatása folytán, amely örök időkön át kimondatlan maradt. De most nyilvánvalóvá lett, és az örök Isten rendelése szerint a próféták írása által tudtul adatott minden népnek, hogy eljussanak a hit engedelmességére, az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség Jézus Krisztus által örökkön örökké. Amen. Adja mi mindenható Istenünk, hogy az ő igéje ami szívünkben megfogalhasson. Adja mi Urunk, hogy ez az ige a lélek által sok drága és megszentelt gyümölcsöt teremhessen. Gyertek most, őhozzá imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyi édesatyánk, a mi lelkünk ebben a pillanatban is buzgón fohászkodik te hozzád, ó Urunk. A mi lelkünk nem csak szavakat keres és talál arra, hogy hozzád folyamodjon, hanem a mi lelkünk mindazzal a sokféle érzéssel, mindazokkal a gondolatokkal, amelyeket hordozunk, most föltárulásban van. Urunk Istenünk, add, hogy a mi lelkeink őszintén és tisztán mutathassák magukat te neked. Urunk, azért fohászkodunk, hogy ahol még lakatok és zárak vannak, ahol még barikádok vannak, ahol még visszahúzódás van, vagy ahol elutasítás van, ott végre jöjjön el a világosságnak az ideje, ami átvilágít mindeneket. Urunk Istenünk, köszönjük neked azokat az életeket, ahol a gonosznak, a sátánnak a lánca leoldódott. Köszönjük Istenünk azokat az életeket, ahol a te világosságod lehet az egyedüli, ami utat mutat, ami zsinór mérték, amit követni tudunk. Istenünk, fohászkodunk, hogy a te ígéd világossága, a mi gyülekezetünkben, ebben a városban, Magyarországon és a világon minél több helyre eljuthasson, és minél több sötét zúgot átvilágíthasson. Urunk Istenünk, azt kérjük, hogy kezd ezt a mi szívünkben, az átvilágítást. Kezd ott a mi belsőnkben, ott, ahol mi is csak ritkán kószálunk, ahová nem szívesen nyitunk be, de mégis ott van a miénk, a mi életünk, és még nem lett előtted feltárva, nem lett megvalva, nem lett vele szembesítve önmagunk. Urunk Istenünk, fohászkodunk az örvendezőkért, akinek a szívük tele van nevetéssel, tele van hálaszóval. Urunk Istenünk, add, hogy az ő örömük sokszorozódhasson, hogy az ő boldogságuk kiteljesedhessen. És Urunk, imádkozunk azokért, akik most közönösek,

akik úgy szemlélik a saját életüket, hogy nem érzik azt valami nagy dolognak. Nem értékelik magát, az életet. Azt a lehetőséget, amit tőled kaptak. Imádkozunk azokért, akik mindent kétségekkel fogadnak. Imádkozunk azokért, akik mindenben a szembehelyezkedést keresik. Imádkozunk azokért a testvérekért, akik most gyászban vannak. Akik nem a divat miatt vették magukra a fekete leplet, hanem mert ezzel is kifejezik az ő szívük állapotát. Urunk Istenünk, arra kérünk, hogy légy a gyászoló testvéreinkkel, miközben a halál árnyékának völgyében járnak. Karold át őket. Tartsd meg az erőtleneket. Mutasd nekik reménységet. Vésd a szívükbe a föltámadás és az örök életnek az üzenetét. Istenünk, jó atyánk, így fohászkodunk ezért a mai Isten tiszteletért. Imádkozunk az ígéért, az igének hatalmas voltáért, azért, ami túlmegy az emberi szavakon, azért, ami nem csak a fülig ér, hanem annál sokkal mélyebbre tud hatni. Urunk, add, hogy az ige elevenné lehessen. Urunk, add, hogy az igének ne csak hallgatói és elfelejtői lehessünk, hanem lehessünk ennek az igének hallgatói, megértői, magunkkal vivői és megcselekvői. Istenünk, így kérjük a te lelkedet, hogy lélek által fordítsd le a mi számunkra, add tudtul a mi számunkra a te igédnek üzenetét. Úrunk Istenünk, add, hogy a szavakon túl is tudj a mi lelkünkre beszélni. Úrunk, így kérünk, hogy a te nagy irgalmaddal és szereteteddel védj körül bennünket. Védj körül a te angyalaiddal. Védj körül bennünket a te megőrző irgalmaddal, hogy mi keresztények, reformátusok hitben megmaradhassunk, gyarapodhassunk, és ne a te gyalázatodra, hanem a te dicsőségedre élhessünk. Krisztus Jézusért kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Drága testvérek, készüljünk az igehirdetés meghallgatására, és a 662. számú dicséretünket keressük ki. A 662. számú dicséretünket fogjuk énekelni, annak a 6. versét, a 662. számú dicséretünk 6. versével készüljünk az igehirdetés meghallgatására, ami így kezdődik: Szent igédet vallanom, adja tisztán, homály nélkül.

Drága testvérek, halljátok bizonyságtételem alapigéjét az előzőekben hallott római levélből, a 16. fejezetből. Olvasom tehát Pál apostolnak a római gyülekezethez írt levele, 16. fejezete, a 17. versből a következő képpen. Kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal a tanítással szemben, amit tanultatok. Térjetek ki előlük. Még egyszer olvasom az utolsó mondatot. Térjetek ki előlük. Amen. Kedves testvérek, drága gyülekezet! Mindig nagy kérdés az, amikor egy igehirdetés hallik, hogy vajon akik hallgatják, képesek-e arra rácsatlakozni. Mindig nagy kérdés az, hogy hogyan hallgatjuk azt, ami elhangzik. Milyen előzetes várakozásaink vannak. Mit szeretnénk, hogy az igehirdető megvalósítson, mily módon hasogassa az Isten igéjét. Mindig van bennünk valami, ami egyfajta elvárás egy vasárnap délelőttel, egy Isten tisztelettel kapcsolatban. Valaki azt szokta mondani, hogy azért jövök, hogy megnyugodjak. Valaki úgy gondolkodik, hogy azért jön a templomba, hogy együtt erősödjön a hitében, a többi hittársával együtt. Valaki szeretne valami okosat hallani, azért jön. Sokféle előzetes megfontolás van bennünk, amikor egy igehirdetést hallgatunk. De talán az lehet a legfontosabb egy ilyen helyzetben, hogy valahol az igehirdetés során, az igehirdető hangján túl az Úristen meg tudjon bennünket szólítani. Nagy vágy? Túlzott elvárás? Az igehirdető ezt szeretné. Azt szeretné, hogy ő minél inkább eltűnjön, minél inkább háttérbe szoruljon, és valamilyen módon mégiscsak, aki a középre kerüljön, az az Úr Jézus Krisztus. Hogyha ez tud teljesülni a templomokban, vasárnap az Isten tiszteleten, akkor nagy lépést tettünk Isten országa felé. Akkor mi is elmondhatjuk azt, hogy igen, itt is épül az Isten országa. A levél, amit olvasok előttetek, ugye Pálnak a római gyülekezethez írt levele, hogy egy olyan személynek a levele, aki Isten ügyéért lángol. Aki amikor felkel, amikor lefekszik, amikor ébren vagy, amikor alszik, ő mindig, mindenkor azt forgatja magában, hogy Jézus Krisztus neve miképpen tud a legtisztábban megszólalni. Ezt szeretné messze, ameddig csak ereje és az Isten engedi, messze a föld végső határáig is hirdetni. Az a vágya, hogy minél több ember megtérhessen, minél több ember átadhassa az életét az Úr Jézus Krisztusnak. Tehát így kell Pálnak a levelét nekünk magunknak is szemlélni, hogy Krisztusért lángoló ember
szól hozzánk. Mindent ennek rendel alá. 20 éve, vagy több mint 20 éve van ebben a szolgálatban, amikor ezt a levelet megírja, rengeteg kilométer van mögötte, 3 térítői út, már nagyon sok mindent látott, rengeteg emberrel lehetett személyes beszélgetése, gyülekezetek alakultak az ő szolgálatának a hatására, az ő bizonságtételére, és most mégis levélírásba fog, egy olyan gyülekezethez akar szólni, aki közé vágyakozik, de még Isten nem adta meg neki azt a lehetőséget, hogy ezekkel az emberekkel személyesen találkozzon. 2 már egy jó ideje azokat a gondolatokat, azokat a szavakat, összefüggéseket, amit el szeretne mondani a rómaiaknak. Nem lehet tudni azt, hogy a te életedben az Úristen milyen találkozást készít. Vajon neked, hogyha létrejön egy olyan találkozás, egy olyan sorsfordító pillanat, amikor úgy érzed, hogy bizonyságot tehetsz az Úr Jézus Krisztusról, vajon neked van-e szabad arra, hogy hogyan mondd el azt, amit te tapasztaltál, amit rád bízott az Úr? Neked vajon megvan a saját örömüzeneted? A szívedben ott van ez az öröm, amit a Jézus Krisztussal való találkozás jelent a számodra? Valakinek át tudod ezt adni? Valakinek elmondtad már ezt? Valakivel beszéltél őszintén a te hitedről? Pál ezt teszi. Ezt teszi éveken, évtizedeken keresztül, és most ezzel a levéllel is úgy gondolja, hogy összefoglalja mindazt, amit ő gondol, amit ő hisz, amit ő tapasztalt Jézus Krisztussal kapcsolatban. Ez a levél, amit megír, és reménysége szerint eljut Rómába az ottani keresztényekhez, ez az, ami őt képviseli. Egészen addig ez a levél lesz az, ami az ott élő szép számú keresztényeket fogja majd tanítani, inteni és buzdítani a keresztényi életvitelre. Addig, amíg ő nem mehet, amíg ő oda nem érkezik el, addig legyen ez a levél az ő bizonyságtétele. Ugye milyen érdekes az, hogy több evangélium is ott lapul a Szentírásba, hogy különböző nézőpontokból szólalnak meg az evangelisták, hogy hogyan is élt, mit is tett, mit is mondott az Úr Jézus. És hogyha azok között, az iratok között, amit Pál lejegyzett, ami megmaradt, ami belekerült a Szentírásba, hogyha azok között nézelődünk, akkor azt mondhatnánk, hogy Pálnak is van evangéliuma. Nem csak Máténak, Márknak, Lukásnak, Jánosnak, hanem Pálnak is van evangéliuma, csak azt nem úgy hívják. De ezt a római levelet mi mondhatnánk akár úgy is, hogy ez Pál apostolnak az evangéliuma. Nyilván most csak egy picin kis szeletére tekintünk rá ennek a levélnek, bár a gyülekezetnek volt szerencséje már több ige szakasznak a magyarázatát hallgatnia a római levélből, de most itt az utolsó fejezetnél, ahova elérkeztünk, itt is egy piciny részletre tekintünk rá, méghozzá arra, amiről Pál azt mondja, hogy ha az evangélium valahol megszólal,
hogyha valahol hirdetik az evangéliumot, ott majd lesz valamiféle megosztottság. Elképzelhetetlen a számára, hogy a hallgatóság teljes egyöntetűséggel fogadja el az evangéliumnak az üzenetét. Ahol az evangélium megszólal, ahol a tiszta evangélium megszólal, amiről azt mondja Pál a levelében, hogy ezek a római keresztények, ezek vették ezt az ígét, a birtokukban van ez, és gondol itt arra, hogy az első pünkösd alkalmával hallhatták a tanítványoknak az ige hirdetését, hallhatták Péternek a bizonyságtételét, és akkor vehették a tiszta evangéliumot, és ez alapján, ahogy hazavitték ezeket az igéket, ahogy hazavitték azt a elementáris erejű lelki találkozást, ami ott velük történt, ebből épül ez a gyülekezet. És azt mondja, hogy ők tudják a tiszta, hiteles evangéliumot. Ezt kapták. De hogy ennek nem fognak örülni, ezt nem fogja mindenki megtapsolni, nem fog mindenki csatlakozni, és nem fog mindenki velük együtt örülni ennek, hogy nini, mi csodálatos, hogy itt van a beteljesedett üzenet, Isten akarata a Jézus Krisztusban. Tehát ahol az ige megszólal, és ahogy megszólalt Rómában az ige, ott rögtön lettek külön vélemények. Nem mindenki fogadta el azt az evangéliumot, amit a gyülekezet megvallott. Ahogy a zsidó nép előtt, amikor kivonultak Egyiptomból, megnyílt a Vöröstenger, na hát így is, itt is ez történik, csak éppen ahogy megnyílik a Vöröstenger, nem azért nyílik meg, hogy mindenki átkeljen, nem azért, hogy egyöntetően mindenki ugye ebbe az irányba haladhasson, hogy elhárult az akadály, hanem ez a kép pontosan azt fejezi ki, hogy valaki az egyik oldalra áll, ahol a vízoszlopnak az egyik fele van, és valaki pedig a másik oldalra. Egymással szemben állnak. Tehát nem utat engednek az evangéliumnak Rómában, hanem gátat szabnak, hanem megosztást akarnak kelteni. Ha lehet így mondani, úgy csinálnak, mintha jó szándékúak lennének, úgy férkőznek be, kedvesen, nyájas szavakkal jönnek, de amit mondanak, az megosztottságot és vitát generál. És azt olvassuk, azt mondja a Szentírás, hogy az ilyen helyzetekben a gyülekezetnek nem bele kell állni a vitatkozásba. Nem azzal kell tölteni az idejüket, hogy szembe helyezkedjenek, hogy egyre inkább növekedjen ennek a vitának a tere. Ne gondoljuk azt, hogy ez egyedi dolog lenne, hogy a római gyülekezetben van széthúzás, egyet nem értés, hiszen Jézus már jó előre figyelmezteti a tanítványokat arra, hogy legyenek attól boldogok, hogyha az ő neve miatt gyalázzák és üldözik őket, sőt, hogyha mindenféle rosszat hazudnak róluk. Nem tudjuk pontosan, hogy mi lehetett annak a vitának a kiinduló pontja, min kezdtek el összetűzni a római gyülekezetbe. Korábban, a korábbi fejezetben, talán a 14. fejezetben azt olvassuk, hogy a frissen megtértek, a kevésbé járatosak az igében, hogy őnekik az elfogadása közepette alakulhatott ki
valamiféle vita, de pontosan nem tudjuk ennek az okát. De mindenképpen jó, hogyha tudjuk, hogy ma is vannak olyan szándékok, ma is vannak olyan akaratok, amelyek arra szeretnék a gyülekezeteket elvinni, hogy ne az evangéliummal foglalkozzanak, hanem valami mással. Ma is van olyan szándék, akár a gyülekezetünkbe, akár a városba, akár a közegyházba, amikor az embereknek a gondolkodását nem a Krisztus megvallására akarják irányítani, hanem valami másra. Hogy mással foglalkozzunk. Ugye, nyilván a tiszta evangéliumnak a megjelenése ugye szét tudja választani az igazat a hamistól, meg tudja mutatni azt, hogy kiben milyen lélek lakik, olyan szintig okoz az evangélium maga meghasonlást, hogy Máté evangéliumában azt olvassuk, hogy a családon belül is meghasonlások támadnak, nem hogy a gyülekezeten belül, hanem egy családon belül is, hogy öten lesznek egy családban, akik meghasonlanak, három a kettővel, kettő a hárommal, apa a fiúval, a fiú az apjával, anya a lányával, a lány az anyjával, az anyós a menyével, és a meny az anyósával. Tehát ez is azt mutatja, hogy nagy ajándék az, hogyha egy gyülekezetben van egyetértés. Vajon a mi gyülekezetünkben mikor lesz maradéktalan egyetértés? Amikor mindenről ugyanazt tudjuk gondolni. Tehát mindenben egy irányba tudunk lépni. Amikor a különböző szálak szépen egybe tudnak fonódni. És nem széthúzás, hanem egybetartás lesz jellemző ránk. Ugye? Tehát nagyon fontos az, hogy arra hívja fel a figyelmet Pál apostol, hogy tudja elerőtleníteni a gyülekezetet az, hogyha ott széthúzás van. Hogyha ott másnak is teret adnak, mint a Krisztusnak. Hogyha hiába való vitákba mennek bele. És bizony nagyon sok esetben a fontos dolgokról veszi el ez a figyelmünket és az erőnket. Hányszor aggódunk olyan dolgok miatt, amelyek pont ebből a vitából, a nézeteltérésekből fakad, nem? Tehát, hogy mennyi olyan dolog van, amikor megbeszélünk egy dolgot, aztán utána átértelmezünk ezt a dolgot, akkor megint más irányt adunk ennek, megint másképp gondolunk egy dologra, és valaki úgy érzékeli, hogy hát akkor az ő véleménye kevésbé fontos, akkor az, amit megbeszéltünk most, akkor miért nem érvényes? Ugye hányszor van ilyen? Hányszor kellünk bele ilyen helyzetekbe? És ugye valahol ezek a viták átveszik a fontos dolgoktól a helyet. Nem véletlen az, hogy az igébe azt olvassuk, hogy az egyetértésnek mekkora hatalmas nagy ereje van, hogyha ketten vannak, akik egy dologba egyet tudnak érteni, akkor az olyan hatalmas nagy dolog, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy azt az Atya megadja nekik. Tehát, hogyha egyetértésben tudnak lenni valamiben, ha már csak ketten is, akkor azt az Atya, a mennyei Atya meg fogja az ő számukra adni. Mi a tanácsa Pál apostolnak az ilyen vitás helyzetekre, amikor egy ilyen vita, félreértés alakul ki egy közösségbe?
Mit javasol? Ugye azt mondja, hogy ne menjünk ebbe bele ebbe a vitába. Sőt, azt mondja, hogy térjünk ki ez elől. Mert ez, hogyha ebbe beleállunk, akkor csak békétlenséget fog a gyülekezetbe behozni. Tehát egy kitérő műveletet kell a testvéreknek tenni, hogyha valaki vitát akar mindenáron kezdeményezni a közösségbe. Volt egy római hadvezér, Fábius, aki amikor a híres Hannibállal kellett megmérkőznie, akkor nagyon sokáig gondolkozott azon, hogy vajon hogy tudja azt a hadvezért megverni, akinek világhíre van, akit még másnak nem annyira sikerült sarokba kényszeríteni, sarokba állítania, és ugye a sok töprengés alatt ugye ezt tudta kieszelni ő maga is, mint amit Pál apostol javasol a római gyülekezetnek, hogy jó taktika ez, hogyha a frontális harcot, a szemtől szembe való harcot elkerüli. Tehát ő maga is ezt alkalmazta Hannibállal szembe, és ez vezetett a győzelemhez. Nem gyávaságból, nem gyengeségből tért ki, és mindenkül se gyávaságból vagy gyengeségből kell kitérnünk egy ilyen vita vagy harc elől, hanem sokkal inkább nekünk magunknak bölcsnek kell lennünk. Egyfajta isteni bölcsességgel kell tudnunk ezekből a helyzetekből kitérni. Tehát ahogy ez a háborús felek között is egy jó taktika lehet, nem csak Fábius Maximus volt, aki ezt használta Hannibállal szembe, volt több hadvezér, akik a kitérésnek a had műveletét alkalmazták sikerrel. A levélből, ugye, ahogy mondtam, kitűnik ez, hogy Pálnak mi az elgondolása az örömhírről. Megmutatja a levél azt, hogy ő hogyan értelmezi az Úr Jézus Krisztusnak az eljövetelét, hogyan is értelmezi az ő munkásságát, az ő áldozatát és az ő föltámadását. És a levél végén, zárásképpen, ugye azt is megmutatja, hogy ahelyett, hogy a hívek felesleges vitákba keverednének, ahelyett, hogy felesleges ütközeteket végeznének, hogy mit is tegyenek. Ahogy ezt leírja Timóteusnak is, ahogy ezt leírja Titusnak is, ugye mindannyiukat inti erre, hogy feleslegesen, semmiképpen ne merüljenek el a vitatkozásba, ezzel szembe valami mást állít, és ezzel is zárja le az ő levelét, az ő mondani valóját, méghozzá azzal, hogy a mi feladatunk megvallani Krisztust. A mi feladatunk az, a vitatkozás helyett, ahelyett, hogy okoskodunk valami felett, ahelyett, hogy elviszük a hangsúlyt a gyülekezetnek és a személyes életünknek a bizonyságtételéről, tehát ehelyett a Krisztusnak kell mindenben megmutatkoznia. Nem a Krisztus a pótlék, vagy az, ami kitölti az üres időt, hanem ez a fő műsoridő, a Krisztus. A gyülekezetben mindenképpen. És a legjobb, hogyha az életünkben is ez lesz a fő műsoridő, Krisztus, és nem más. Tehát Pál a levél végén, miután hosszan küldi az üdvözleteket,
Azok, akik körülveszik, szinte ott is egy gyülekezet, ugye valószínű, hogy a korintusi gyülekezet körébe lehetett akkor, amikor ezt a levelet írta, egy gyülekezet körébe, ott ugye megnevesíti azokat, hogy kik azok, akik szintén üdvözlik a római gyülekezetet, utána ugye lezárja a levelét, és azt mondja, az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség Jézus Krisztus által örökkön, örökké. Nekünk is lehet a vitákra valamilyen nagyon jó lezáró gondolatunk, mint ahogy Pál apostol ebben a levélben is nagyon szépen Krisztusra mutatva tud elköszönni. Mi is kérhetjük a vitatkozókra, kérhetjük az ellenkezőkre a mi Urunknak a bőséges áldását, és legfőbbképpen imádkozhatunk azért, hogy az Úristen az ő számukra is adjon mindeneket átható bölcsességet. Nem emberi bölcsességet, nem emberi akarnokságot, ami sokszor egy-egy vitából alakul, mert gyakran ugye ez az emberi énnek az előretörése, amikor előjön a saját igazával, a saját okosságával, a saját bölcsességével, és el kell tudnunk jutni oda, és az lenne jó, hogyha mindannyian el tudnánk jutni oda, hogy nem neked, vagy ő neki van igaza, hanem a Krisztus Jézusnak. Erre törekedjünk mi magunk is, amikor valamilyen vita, valamilyen szóváltás, bármilyen fajta tévútra vezetés is kerülne elő a gyülekezetünkben, hogy ne a magunk igaza, nem a magunk bölcsessége, nem a magunk fifikássága, nem a magunk nagysága mutatkozzon, világoljon messze a gyülekezetbe, hogy nézd, milyen okos emberek vannak ebben a gyülekezetben, nézd, milyen nagyszerű szellemek, ne ez legyen, hanem nézd, hogy milyen nagy Istenük van nekik. Amikor ugye Pálék hajótörés szenvednek, és túlélnek egy hatalmas vihart, és túlélik a kígyómarást, és elcsodálkoznak, hogy ezek istenek? Nem. Ők nem istenek. Ők emberek. De nekik van egy hatalmas Istenük. És azt hiszem, hogy mi is úgy lehetünk igazán Krisztusra mutató gyülekezet, hogyha nem a okosságunk, vagy a nagy vitatkozási képességeink mutatkoznak meg, hanem hogy azt mondják rólunk, azt mondják a belvárosi reformátusokról, hogy nézzétek, micsoda nagy Istenük van nekik. Nézzétek, hogy micsoda nagy Istenük van, akihez fordulhatnak. Aki még ezen is keresztül tudja őket vinni. Aki ebből is jót tud kihozni. Legyen ez, ami lelkünkbe az üzenet, amit magunkkal tudunk vinni, hogy ne belemerüljünk sokszor a gondolatoknak a mantrázásába, bizonyos dolgokra való visszatérésbe, ne az elmúlt időkön rágódjunk, ne azon, ami esetleg már nincs a hatalmunkban, már kicsúszott a mi kezeink közül, hanem ezekből térjünk ki, hanem mutassunk az Úrra, és bízzuk az Úrra a mi jövendőnket. Így legyen. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyi édesatyánk, Urunk Istenünk, áldunk azért, hogy neked minden időszakban, minden gyülekezethez lehet üzeneted. Köszönjük Istenünk azt, hogy ezeket az igéket, amelyeket ma hallhattunk, hogy nem csak a római gyülekezet épülésére szólhattak, hogy ezeket az igéket te megőrizted évezredeken keresztül, és ezek az igék a mai napig élnek és hatnak. Áldunk, Urunk, azért, hogy ezek az igék itt ma, most a mi gyülekezetünkben is hathatnak, szólhatnak, hogy kereshetik azokat a lelkeket, ahol az igék befogadást nyernek. Urunk Istenünk, arra kérünk, hogy minél többen lehessünk azok, akiknél az ige otthonra talál. Istenünk, jó atyánk, fohászkodunk a tőled való vezetettségért,
hogy amikor különböző helyzetekbe kerülünk, különböző szituációba kell helytállnunk, akkor ne csak a magunk eszére tudjunk hagyatkozni. Ne csak az álljon rendelkezésünkre, amit otthonról hozunk, amit az iskolákba megnyertünk, amiket az életünk tapasztalata összesodort. Ununk Istenünket, hogy ennél több is legyen a mi tarsolyunkba. Ununk Istenünket, hogy a lélektől való vezetettség legyen ott a mi tarsolyunkba, hogy hogyan és miként tudjunk jól válaszolni, és hogyan és miképpen tudjunk jól dönteni egy-egy helyzetbe. Istenünk, jó Atyánk, hisszük azt, hogy Te el tudsz vezetni bennünket a valódi jóra és a valódi egyességre. Amikor nem különböző irányokba indulunk, hanem egy irányba tudunk indulni. Hogy nem csak a gyülekezet egy része tud elindulni egy irányba, hanem mindenki tud hozzá csatlakozni. És mindannyian a Te dicsőségedre tudunk jelen lenni, bárhol is, akár a templomban, akár odahaza, akár a munkahelyünkön, akár a városba, akár utazás közben, bárhol is megforduljunk. Istenünk, jó Atyánk, fohászkodunk azért, hogy ne legyen múló pillanat ez, amikor részesülünk a Te szent ígédben. Ununk Istenünket, hogy ez a pillanat állandósulhasson bennünk, amikor is mindig érezzük, hogy van mondani valót felénk, nem csak vasárnap, az Isten tisztelet időben, hanem mindenkor is föl tudjuk idézni azokat az ígéket, amelyeket Te szólsz hozzánk. Urunk Istenünk, kérjük ezt az állandó jelenlétet tőled, hogy védj lakozást a mi életünkben, és beszélj hozzánk, hogy büszkék legyünk arra, hogy nekünk nem néma Istenünk van, hanem olyan Istenünk van, akinek mindenkor van kijelentése az övéihez. Istenünk, jó Atyánk, add, hogy jó szívvel tudjuk venni a Te ígédet. Add Istenünk, hogy ne megmakacsoljuk magunkat, amikor a Te ígédet halljuk, hanem tudjuk azt elfogadni. Bármennyire is a magunk élete, a magunk habitusa arra ösztönözne bennünket, hogy másképp cselekedjünk, hogy másképp valósítsuk meg az általunk vélt jót, mégis Urunk, add, hogy tudjunk rád hagyatkozni, és tudjuk azt elfogadni, amire Te tanítottál bennünket. Istenünk, jó Atyánk, gyülekezetünkben oly sok családot látogattál most meg a szomorúsággal és a gyásszal. Urunk Istenünk, hétről hétre odarendelsz bennünket koporsó mellé. Urunk, újra és újra meg kell állnunk és el kell gondolkodnunk saját létünkről, saját életünkről. Urunk, miért van az, hogy még tart a kegyelem? Miért van az, hogy mi még élhetünk, és mi még szolgálhatunk? Miért van az, hogy nekünk még adtál időt, miközben másnak el kellett menni? Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Te figyelmeztetsz a mi végességünkre, hogy bár a napok jönnek s mennek, az életünk folyik, mégis van az életünkben egy határpont. Nem csak belépési pont van az életünkben, hanem van kilépési pont is. Urunk Istenünk, add, hogy tudjunk bölcsen élni ezzel az idővel, amit itt tölthetünk. Urunk Istenünk, add, hogy minél többször megragadjuk az életidőnkben a lehetőséget, hogy neked tudjunk szolgálni, hogy neked tetsző módon tudjuk a napjainkat formálni, hogy úgy tudjunk imádkozni, úgy tudjunk könyörögni, és úgy tudjuk végezni a munkánkat, hogy ez valóban téged magasztalhasson. Ne csak a templomban legyen a mi életünk egy magasztalás, ne csak a templomban lehessünk dicséretet mondók, hanem lehessen a mi életünk mindenhol, amerre csak járunk, egy magasztalás. Téged való dicséret, előtted való hódolat. Istenünk, jó Atyánk, fohászkodunk a gyászban lévőkért, a megtört lelkű testvérekért, azokért, akik mélyen megrendülve fogadják el tőled azt, hogy az ő szerettüket hazahívtad. Urunk Istenünk, Te tudod megtámogatni a gyászban lévőket. Te tudod őket átkarolni. Neked van arra lehetőséged, hogy megvigasztalod őket. Te tudsz az ő lelkükre mélyen beszélni, mert a mi szavaink azok leperegnek. Urunk Istenünk, így kérünk, hogy Te légy a gyászoló testvéreinknek igaz vigasztalója. Te tudj az ő számukra
valódi reménységet nyújtani. Hogy ne emberi módon reménykedjünk, hanem úgy, mint akinek olyan Istene van, aki megindul a mi nyomorúságunkon, és kihoz bennünket a síralom völgyéből, kihoz bennünket a gyásznak idejéből, és újra örömet hoz az életünkbe. Mennyi édesatyánk, így köszönjük meg neked azt, hogy te nem hagysz bennünket a mélységben, és nem hagysz bennünket abban az állapotban, amikor a gyász elszívja a mi erőnket. Köszönjük Istenünk, hogy te újra felépítesz minket, és újra képessé teszel bennünket arra, hogy a te nevedet tudjuk dicsérni és magasztalni. Urunk, így kérünk, hogy légy velünk az elkövetkező héten. Légy velünk mindenféle munkánkba, mindenféle utunkba, mindenféle feladatunk közepette. Urunk Istenünk ad, hogy tudjuk magunkkal vinni ezt az igét a jövő hétre, tudjuk ezt kamatoztatni, tudjuk ezt használni a mi életünk során. Ad Istenünk, hogy legyen ez a mi vezérlőnk, legyen ez a mi irányítónk, ami nem tölti ki az életünket hiába való vitákkal, hanem sokkal inkább a helyett mennyei világok magasztalásával. Urunk Istenünk ad, hogy már itt a földi életben megízlelhessük azt, mit jelent hozzátartozni, mit jelent megváltottnak lenni, mit jelent az, hogy Krisztus Urunk, Úr Jézus Krisztus elvette a mi bűneinket. Urunk, így kérünk, maradj velünk, áld meg a mi vasárnapunkat, áld meg a mi pihenésünket, a mi feltöltekezésünket, add Istenünk, hogy tudjuk értékelni ezeket az fontos, meghatározó órákat, pillanatokat. Krisztus Jézusért kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az üdvözítő Úr Jézus Krisztust. Amen. Drága testvérek, énekkel zárjuk alkalmunkat. A megkezdett énekünkkel fejezzük be az Isten tiszteletet. A 821. számú dicséretünket keresünk tehát újra meg. A 821. számú dicséretünknek az utolsó versét fogjuk énekelni. Ezzel válaszolunk az igehirdetésben hallottakra. A 821. számú dicséretünk harmadik verse így kezdődik. Nevelj minket egyességre, mint atyáddal egy te vagy.

0: Kedves hallgatóink, istentiszteletet közvetítettünk felvételről, Edelényből, a belvárosi református öreg templomból. Igét hirdetett Szalai László Pál, a gyülekezet lelkipásztora. A felvétel június 7-én készült.
1: Isten előtt csendességben. Istentiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
0: Társadalmi egyeztetése bocsátotta a 2026-os pedagógus béremelés korrekcióját az Oktatási Tárca. Vasárnaptól megszűnik a tűzgyújtási tilalom Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, de Borsodban érvényben marad. Koreai napot rendeztek szombaton a Miskolci Egyetemen. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak. Nekik új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelni bármely kormányablakban. Társadalmi egyeztetése bocsátotta a 2026-os pedagógus béremelés korrekcióját az Oktatási Tárca. Az év elején már végrehajtott 10%-os emelésen felüli 0,4% pontnyi korrekcióra uniós vállalás miatt van szükség. Ellenkező esetben zárolhatják az oktatási programokat, és vissza kell fizetni a már megkapott uniós támogatásokat. Vasárnaptól megszűnik a tűzgyújtási tilalom Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, miután a pénteki esőzések jelentősen mérsékelték a tűzveszélyt a térségben. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szombati tájékoztatása szerint ugyanakkor 5 vármegyében, így Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Csanád, Heves és Pest területén továbbra is érvényben marad a korlátozás az aszályos időjárás miatt. A tilalommal érintett országrészekben tilos tüzet gyújtani a külterületi erdőkben, a fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket is. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is megengedett a bográcsozás és a grillezés, de a szakemberek a szálló zsarátnokok veszélye miatt ott is elsősorban a gázüzemű vagy elektromos eszközök használatát javasolják. A védőnők szerepe napjainkban is felbecsülhetetlen, hiszen kulcsfontosságú feladatot látnak el a magzatok és a gyermekek egészséges fejlődésében, valamint a betegségek korai felismerésében. Hívta fel a figyelmet Hegedűs Zsolt a Magyar Védőnők Emléknapja alkalmából. Az egészségügyi miniszter szombati közösségi médiás bejegyzésében kiemelte, a védőnők komplex, preventív és családvédelmi szolgáltatást nyújtanak, emellett aktívan részt vesznek a nővédelemben, a tanácsadásban és a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében is. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány elkötelezett a védőnői szolgálat feltételeinek országos biztosítása mellett. Emlékeztetett arra is, hogy a 111 éve az Országos Stefánia Szövetség részeként alapított intézményrendszer valódi hungarikum, amely Európában a mai napig egyedülállónak számít. Koreai napot rendeztek szombaton a Miskolci Egyetemen, ahol a látogatókat távol-keleti ország kultúrájával, hagyományaival és a két nemzet közötti kapcsolatokkal ismerkedhettek meg. Az esemény kiemelt vendége volt Park Chul-min, a Koreai Köztársaság nemrégiben újraválasztott magyarországi nagykövete is, aki immár 5. alkalommal látogatott el a borsodi vármegye székhelyre. A diplomata kiemelte, hogy a koreai kultúra világszerte, így Magyarországon is egyre népszerűbb, a diplomáciai és kulturális kapcsolatok pedig kiválóak a két ország között. A miskolci egyetemisták számos előadáson és interaktív foglalkozáson vehettek részt. A délután folyamán pedig a világszerte ismert a dél-koreai May 3 a cappella együttes adott különleges koncertet a közönségnek. Miskolci pedagógus is bekerült az év kedvenc tesi tanára vármegyei díjazottjai közé. A Magyar Diáksport Szövetség és a KNH Bank közös pályázatán harmadszor keresték a legnépszerűbbeket. A 200 fő feletti iskolák kategóriájában Béres Dávid a Kossuth Lajos Evangélikus Iskola tanára nyert. A díjazott pedagógus aktív kosárlabda edzőként és játékvezetőként is tevékenykedik. Béres Dávid elmondta, a szakmájában a legjobban a gyerekek személyiség fejlődését szereti látni. Óráit úgy építi fel, hogy a kemény munka mellett a játékosság és a humor is helyet kapjon. Véleménye szerint a testnevelés a diákok számára a valódi szelepet jelenti a gőz kieresztésére. Célja, hogy a sportot ne kötelező feladatként, hanem egy életre szóló egészségmegőrző eszközként adját, nyilatkozta Minapnak. Szent Iván éjjel közösségi vacsora lesz a Szeleta Parkban. A nyári napforduló estén, június 21-én ismét megterül Miskolc közös asztala. A nagy sikerű terüly-terüly közösségi vacsora est ezúttal a Szeleta Parkban várja a közönséget. A lényeg, hogy a résztvevők magukkal hozzák kedvenc ételeiket, italaikat és a jókedvüket. A rendezvényen fellép Afronauta Handpan DJ, valamint egy nemzetközi zongoraművészt is hallhat a közönség. A hagyományokhoz hűen lesz látványos tűzugrás, szerelmi üzenőfal és kézműves foglalkozások. A dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló jóvoltából távcsöves csillagles is várja az érkezőket. A részvétel teljesen ingyenes, de az asztalokhoz június 17-én éjfélig előzetes regisztráció szükséges. Nyílt napot és évzáró akadályversenyt rendezett a hétvégén a Szent Ilona Cserkész csapat a Miskolci Majális Parkban. A Bodnár Gábor Cserkész Parkban megtartott rendezvény célja az volt, hogy a fiatalok közelebbről is megismerhessék a cserkész élet szépségeit és közösségépítő erejét. A bükki tisztáson az esős idő ellenére is több mint 30 fiatal gyűlt össze, hogy próbára tegye az ügyességét. A gyerekek egyebek mellett fatörzseken egyensúlyoztak, csúzlival és íjjal lőttek célba. A közeli színvapataknál pedig saját készítésű pecabotokkal, virágkoszorúkat fogtak ki a vízből. A programnak helytadó park névadójáról, a miskolci születésű Bodnár Gáborról is megemlékeztek, aki a II. Világháború után külföldön szervezte újjá a magyar cserkész mozgalmat, majd a 90-es években minden erejével segítette annak hazai újraindulását. Emléktáblát avattak az 1953 és 2000 között működő egyetemi stúdió közösségének tiszteletére a Miskolci Egyetem Eper 4-es kollégium bejáratánál. A hely egy legendás, összességében mintegy 600 főt számláló hallgatói közösségre emlékeztet, amely közel 5 évtizeden át működtette az egyetem diákrádióját, szólaltatta meg a kampusz saját hangját. A rádió feladata, hivatása a kollégiumokban lakó hallgatók szórakoztatása volt. A vezetékes hálózaton keresztül sugárzott rádió aranykorában minden kollégiumi szobában külön hangszóró közvetítette a hallgatók saját készítésű adásait. A részletekről Karcagi Pált, egykori stúdióst hallják.
2: A volt diákrádiónak vagy egyetemi stúdiónak készült egy emléktáblája, melyet annak az épületnek a bejárata mellett helyeztünk el, ahol ez a stúdió működött, ez az egyetem Eper 4 jelű kollégiuma. Tehát a bejáratnál helyeztük el ezt a márványtáblát, mely emléktáblája.

0: tehát emeletenként, és akkor már beindult az ébresztés is, tehát hogy reggel egy ébresztő műsorral, zenével ébresztették a kollégistákat. És aztán a további fejlődések során beindultak a saját készítésű műsorok is esténként, majd hétvégén is. Tehát minden este volt akkoriban már műsor, amikor én ott voltam, és volt hétvégén is. A hétvégi műsorok közül a egyik nagy kedvenc volt a kívánságműsor, ahol ugye a slágereket, világslágereket játszottuk le.
1: Különleges tandem kerékpáros túrát rendeztek szombaton Miskolcon. A Vakok és Gyengénlátók megyei egyesületének szervezésében látássérültek és látóbringások együtt vágtak neki a forgalomnak, írja Minap. Az Együtt Egymásért program keretében 10 dupla üléses kerékpár indult útnak, ahol elől egy-egy épp látású sportoló kormányzott, mögöttük pedig egy-egy látássérült résztvevő tekerte a pedált. A bringások az egyesület székházától indulva egy 25 kilométeres kört tettek meg a városon át, érintve Miskolc-Tapolcát és Görömbölyt is. A rendezvény célja az volt, hogy olyan élményt nyújtson a látássérült embereknek, amelyben egyébként ritkán vagy egyedül egyáltalán nem lehetne részük. Szenzációs sikert ért el Guzi Blanka, a DVTK 5 tusázója a budapesti bokcsarnokban. A pirosfehérek olimpiai negyedik helyezett klasszisa nyerte a hazai rendezésű világkupát. A döntőben kiválóan teljesített vívásban, az akadályversenyen és az úszásban is. Végül futásból és lövészetből álló kombinált számban óriási csatában győzte le riválisait. A miskolci sportoló Kairó és Bulgária után idén már a harmadik érmet szerezte meg. Guzi Blanka kiemelte, a korábbi tapasztalataiból tanulva sikerült most felérni a csúcsra. Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió régiókrónikáját hallották a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régiókrónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Reklám.
1: Abigail.
2: A Bogyós Gyümölcs Kertész.
3: Szent Péter eset.
1: Főr Elisa.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
4: A gólya kalifa.
1: Rosti fiú esete. Pacsirta.
3: Pilátus testament.
2: Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
7: Székért intett, odavitték, beleült, és a szék karjára könyökölve várta a vallomást. Uram, kezdett Vigilasz vacogva, ez az arany bűndíj, a te felséges életed díja. Az arca olyan volt, mint amilyen csak az akasztófa alatt álló ember arca lehet. Az elején kezd, parancsolt fagyosan Attila. Vigilasz nyálat nyelt, a szemét kínlódva forgatta, mintha folytogatnák, de hát vallott. Mikor Edekon úr nálunk járt Orestész úrral, jól mondom, jól, Orestész úrral, a császár Krizafiosz úrra bízta őket, hogy úri helyük legyen és jó asztaluk. Krizafiosz a testőrök kapitánya, hatalmas úr és kedves embere a császárnak. Ő mindjárt maga vendégeiként bánt a követekkel. Elvitte őket a városba, megmutatta nekik a tengert, a régi Bizánc falait, az aranykaput, a temetőt, a hippodromot, a Zsófia templomot, nagy Konstantinosz porfiroszlopát, a lámpaházat, mindent. A tolmács én voltam. Attila Edekonra tekintett, a szemével kérdezte, hogy Vigilasz igazat beszéle. Edekon mosolyogva biccentgetett rá. Vigilasz lélegzete fogyottan tátogott, mint a partra vont hal, és nehéz mellel folytatta. Mindent elmondok az utolsó hajszálig igazán, csak a fiamat ne, felséges király, beszélj! Edekon úr bámuldozott, különösen a palotákon és a művészi kincseken bámuldozott. Ezek aztán gyönyörű házak, mondotta. Nem hiába, hogy egy helyen lakó nép vagytok, de értitek is a házépítésnek a mesterségét. Krizafiosz erre így felelt. Minden csigának olyan a háza, amilyent maga nyálazgat magának. Nem értelek, felelte Edekon úr. Én akármilyen buzgó csiga volnék is, ilyen palotát soha nem tudnék nyálazgatni a testem köré. Dehogy nem, mosolygott Krizafiosz. Ha te nagyon akarnád, Hun barátom, neked is lehetne ilyen palotád, márvány lépcsős, aranytetős, mellette ciprusos kerted, kerted alatt a tenger. És amíg így beszélt Vigilasz, olyan volt, mint valami beszélő halott. Én csak vártam, hogy micsoda rettenetesség gomolyodik ki ebből a vallomásból. Ne tréfálj velem, felelte Edekon úr. Ilyen palota álomképnek is értékes. De már hogy juthatnék én ilyenhez? Krizafiosz mosolygott, aztán azt mondta nekem görögül, hogy maradjak hátra Edekon úrral, és biztassam, hogy ha komolyan áhítozik egy szép márványpalotára, délben jöjjön el ebédre ő hozzá, de egyedül, teljesen egyedül. Hát délben Edekon úr meg is jelent. Én kísértem föl a társalgó szobába. Edekon úr ott még inkább elámult. Sorra tapogatta a kárpitokat, a székeket és a kerevetek szövetét, megbámulta a képeket, a kígyó formájú asztallábat, mindent. Akkor, hogy le is ült végre, Krizafiosz azt mondja neki. Miféle hivatalban vagy te Attilánál? Nálunk nincsenek hivatalok, felelte Edekon úr. Én csupán belső embere vagyok az uramnak, s én is a testőrségnek parancsolok, mint te itten. Szabad a bejáratod Attilához? Szabad. Éjjel is, mikor alszik? Akármikor. Hát éjjel is? Éjjel is. Edekon mosolygott. hogy akkor Attila ránézett, megszólalt. Milyen jól emlékszik a róka! Attila hátradőlt a karos székén, a kardját a lába közé vette. Vigilász folytatta. Krizafiosz másra fordította akkor a beszédet. Ebédeljünk, így mond előbb. Hát ebédeltünk, de csak hárman. Ebéd után azt mondja Krizafiosz Edekon úrnak. Hát én hitemet és becsületemet kötöm, hogy bármelyik palota a tiéd, ha akarod, s még kincsed is lesz annyi, amennyiről most nem is álmodhatsz. De mielőtt szólnék, esküdj meg, hogy amiket mondok, ha el nem fogadod, titokban maradnak. Soha az életben senkivel nem közlöd, mert nagy baj kelhetne belőle. Edekon úr kezet nyújtott, s mind a hárman megesküdtünk, hogy a szó titok marad. De uram király, én nem tehettem másképpen. Én szolga vagyok. 40 szolidusz az esztendei fizetésem, és nekem tolmácsolni kell, amit mondanak. Én csak eszköz vagyok, nem is ember. Én nem cselekedtem ellened a magam lelkéből semmit. És tovább vallott. A titok szinte darabonként szakadt belőle. Attila komor volt. Én ólomhegyet éreztem a mellemen. Vigilász folytatta. Az eskü után így szólt Krizafiosz. Ha te bejáratos vagy éjjel is Attilához, nem volna-e lehetséges, hogy Attila hamarabb lássa az őseit, mint ahogy a természet rendje szerint láthatná? Vagyis, hogy megöljem? Felelte nyugodtan Edekon úr. Attila megvetően csukta össze a szempilláit. A főurak meghördültek a haragtól. Folytasd! Parancsolta Attila. Vigilász a félelemtől csak nem vért verejtékezve vallott tovább. Nem mondtam azt, szólt rá Krizafiosz, én csak azt mondtam, hogy a csillagok állnak az égen, de némelyik lehull. Attila csillaga is lehullhat, pláne, ha valaki ügyesen megpiszkálja. Beszéljünk nyíltan, mondta rá Edekon úr. Ti görögök a fene tudja, micsoda madár nyelven szóltok. Az ajánlat világos, az én dolgom az, hogy megöljem Attillát, a ti dolgotok meg az, hogy adjátok a palotát, a hozzáillő kincseket. De mit mond erre a császár? A császár? Felelte most már egyenesen Krizafiosz. Az én nyelvemmel a császár beszél. Attila a padlóhoz ütötte a kardját. Gazemberek! Üvöltötte urkon egy bikaszemű barna főúr, s a kardját már félig kirántotta. Azonban Attila egy tekintettel megbékózta a karját. Egy minutumnyi csendesség. Künn egy lónyerít. Halott szagot érzek. Vigilász sápadtan folytatja. Edekon úr elgondolkodott, aztán így szólt. Ez nem csekély ügy. Mennyi pénzt ajánlatok érte? Amint mondottam, felelte Krizafiosz, választhatsz egy palotát, bármelyiket itt a városban, csak persze a császárét nem, de azon túl akármelyiket. Akárha tetszik, ezt is, amelyikben most vagyunk. Így, ahogy van, szőnyegek, bútorok, minden berendezés a tied. S hogy pénzed is legyen bőven, mindenkoron, a tied, amit adóképpen fizetünk Attilának. Egy évi adónak megfelelő arany, vagyis 6000 font. Ez csak elég kincs. Elégnek elég, bólintott Edekon úr. De nekem már a gyilkosság előtt is kell pénz, a testőröket meg kell vesztegetnem. Azt úgy is tudjuk, mosolygott Krizafiosz. Külön számítódik. Mennyit adjunk erre a célra? 50 font elég, mondotta Edekon úr. Véltem, hogy elájulok. Mi történik velünk, ha Vigilász elvégzi az elbeszélést? Hiszen ez a rettenetes ember minden rómait keresztre feszített, akit csak megfoghat. Először is a városban található rómaiakat szedeti össze. Ránéztem. Ült mozdulatlanul, mint valami hádész szobor, sötét, hallgató arccal. Micsoda vihar tombolhat már is ennek az embernek a lelkében. És Vigilásznak beszélnie kell. A szerencsétlen minden szavával a keresztet ácsolja, amelyre fölfeszítik. Csak percek kérdése az életünk. Krizafiosz fölkelt, folytatta kriptai hangon Vigilász, azonnal oda akart adni az 50 font aranyat. Azonban Edekon úr visszatartóztatta. Ne siessünk ezzel, mondotta, mert a követtársaim megszagolhatnák, hogy sok az arany nálam, aztán megérkezésünkkor Attila apróra el szokta kérdezni, hogy illően fogadtak-e bennünket, hogy kitől mennyi ajándékot kaptunk. Ennyi arany, ha ajándéknak mondom, gyanút keltene. Így volt, bólintott rá Edekon. Daliás simára borotvált álló hun volt ez az Edekon. Az arca becsületes és apró szemei észtől csillogók. A király benfentesei közé tartozott. Ha országot és koronát kínáltak volna neki Attila egy hajszáláért, akkor is elmondta volna Attilának. A nagy emberek belső szolgái különös lelkek. Úgy élnek vele mellette, mint a fűszál a fatövén. A fa az életük. Számukra más élet nincsen. Érzik, hogy ha a fa ledől, az ő gyökerük is kiszakad vele. Vigilász folytatta. Hanem, mondotta Edekon úr, elmegyek én haza üres kézzel, s jöjjön velem ez a tolmács. Mármint én. Én aztán ettől megizelem, hogy az 50 font aranyat mikor és hogyan küldjék. Krizafiosz csodálkozott Edekon úrnak az okosságán. Bölcs a te beszéded, mondotta. Úgy lesz jó, ahogyan gondolod. Én most fölmegyek a császárhoz, és közlöm vele, hogy emberünkre találtunk. Estére meghívlak vacsorára, a követtársaiddal együtt. S alkalom szakadtán elmondom, hogy a császár mit szól a vállalkozásodra. Így volt, bólintott rá Edekon a bajuszán sodorintva. Engem, uram király, folytatta Vigilász, meg se kérdeztek, hogy mi a véleményem. Én csak ebb voltam, uram, hol erre löknek, hol amarra. Nem mondhatom, hogy nem, mert parancsolnak velem, és csak 40 szolidusz az évi fizetésem. Folytasd! Szólt komoran Attila. Hát Vigilász tovább beszélt. Krizafiosz fölment a császárhoz. Ott volt délután, mindestig. A császár odahívatta Marciálosz urat is, aki nem fő tanácsosa. Mit beszéltek, mit nem, nem voltam ott a tanácskozásukon. Csak este, mikor a hun követ urak Krizafiosznál vacsoráztak, akkor rendeltek ismét oda tolmácsnak. Ahogy kiültünk a vacsora után a kertbe, a követ urak a tengert és a tenger túlsó partján ragyogó Krizapoliszt nézegették, az asztalnál csak hárman maradtunk. Akkor Krizafiosz Edekon úrhoz fordult, és szólott imígyen. A császár mindenképpen örül a vállalkozásodnak, és megadja a jutalmat, ahogy én mondtam. Sőt, azon fölül nagy udvari méltóságot is szán neked, nagyobbat, mint amilyet Attilánál viselsz. De a császár nem véli eléggé rangos embernek Vigilászt arra, hogy téged elkísérjen, hanem Maximinoszt küldi majd veled. Az előkelő ember, tekintetes képű. Hát ő lesz a követ, s Vigilász csupán tolmács. De Maximinosz nincs beavatva a titokba, nem is szabad tudnia semmit. Így volt-e, uram? Kérdezte síró hangon Vigilász Edekont. Így, bólintott rá Edekon megvetőn mosolyogva. Vigilász megkönnyebbülten lélegzett. Hála az égnek, hogy te is bizonyítod az ártatlanságomat. Hát eljöttünk, Maximinosz és Priskosz meg én. Mikor először beszéltünk veled, uram, Edekon úr megjelent a sátorunknál. Félre hitt és azt mondta. A véletlen is a kezünkre játszik. Te mégy vissza Konstantinápolyba a hátra maradt szökevényekért. Mikor megjössz velük, gyanútlanul elhozhatod a pénzt, ami a testőrök megvesztegetésére való. Nekem kellett hát elmennem a szökevényekért, akikből most 30-at hoztam, mert ezt te parancsoltad, uram király. Meg kellett hoznom a pénzt, mert ezt meg ők parancsolták. De 50 font helyett 100 fontot hoztam, mert azt mondták, hogy jobb, ha bőven ereszti a pénzt, Edekon úr, ne akadjon meg emiatt. Végzett. Értettem immáron Vigyilásznak azt a sunyi titkolózó magaviseletét s Attila haragját, amikor őt Maximinos mellett megpillantotta. Már akkor Attila tudta a gazságot. Világos volt már, hogy miért követelte annyira a szökevényeket, holmi ringyrony szemét népet, amely idegen földre bújdosik, s hun köztük alig akad. Azért követelte, hogy Vigyilásznak maga nyisson okot a visszatérésre, s utána az egyedül való eljövetelre. Akkor nyílt fel a szemem arra is, hogy miért tiltotta meg Eszlász, hogy a pénzünket költsük. Miért voltunk az ő vendégei? Kelepce volt, hogy a 100 fontnyi arany célját elhazudni ne lehessen. És ez az ostoba ember maga mellé vette a fiát is arra a nagy látványosságra, hogy hogyan temetnek királyt Hunniában. Lám, buta barbárnak nevezzük a hunt. Íme a finomeszű civilizált urakat a buta barbár az ellene szőtt hálóban fogta meg. De én következtem. Ég és föld elsötétült előttem, amikor Attila a levélre tekintett és szólott. Lássuk, micsoda írás az. Ha engem is előfog ez a rettenetes ember, ennek a tekintetében oroszlán körmök horgadnak. Ha ránéz valakire, megragadja a nézésével, és nincs menekülés. A levél, szólt Vigyilász, Priszkosztól való és Csátúrnak szól. Ez a szolga, mondta Eszlász is, az úton csatlakozott hozzánk, és nyújtotta a levelet Attilának. Attila nem vette el, intett Csátnak. A levél a tied? Olvasnánk eltán itten, mondott a Csát. Nem tudom, mi levelezni valója van velem Priszkosznak. Hát olvassuk, hagyta rá Attila. A ravóra tekintett. A ravó egy csontos, szeplős képű ember. A hunok közt csak Ruszti a neve, rövidítése Rusztikiosznak. Idő múltával sok ügyem volt vele. Fölbontotta a levelet, és egyenesen hun nyelven olvasta. Attiláék hallgatták figyelmesen. Nekem reszketett még a májam is. Különös, nevetett Csát, mikor Ruszti a levélnek a végére jutott. Végig szemlélt, aztán Attilához fordult. Kell neked ez a rabszolga, uram? Az van a levélben, hogy tudós. Attila nem felelt. A karosszékben féloldalt dőlt, két keze egymáson a kardja markolatán. Sötéten nézett Vigyilászra. Vigyilász szinte megroskadt a tekintet súlya alatt. Érezte, hogy az élete vagy halála fordul meg abban a percben az Attila fejében. A fia még ott térdelt, s a veszedelem érzetében az apja lábához húzódott. Remegett, mint a nyárfa levél. Oly kínos volt az a perc, hogy Vigyilász végre felhördült, mint a vízből fölbukó fuldokló.
4: Uram, csak ezt az ártatlan fiút ne bántsd! Csak ezt a fiút ne, ártatlan ő szegény!
7: S a könnyei végig csordultak az arcán. A padlóra borult és zokogott.
8: Micsoda alávaló népfaj ez, szólalt meg a fővezér. Minden római szolgámat elkergetem.
9: Fölkoncoljuk őket, üvöltötte Urkon.
8: Sőt, ellenkezőleg, mondotta Attila. Maradjanak örökös szolgák. Illő, hogy a hitvány faj szolgája legyen a nemesebbnek.
7: Attilának minden szava törvény volt. A hunok nem szabadítják fel többé a görög és latin rabszolgákat. Az én sorsomra ezzel fekete pecsét került. Attila fölkelt, és a környezetéhez fordult. Ez a pénz, mondotta nyugodtan, az én vérem díja. Még ma osszátok széjjel a csatában elesettek özvegyeinek. Te, Eszlasz, visszamégy Konstantinápolyba. Veled megyen Orestész is, és ez a fiú. Vigilásznak a fiára mutatott. Aztán Eszlászhoz beszélve folytatta. Ezt a bőrtarisznyát, amelyikben a 100 font arany van, a nyakadba akasztod, és úgy állsz a császár elé. Így szólsz. Ismeritek-e ezt? Aztán, mikor ők megdöbbennek, ezeket a szavakat csapod a szemek közé az én nevemben. Theodosius nemes apától származott, s Attila is. Attila meg is őrzötte a maga nemességét. Theodosius azonban elvesztette a maga nemességét, amikor Attilának adófizetőjévé vált, és azzal rabszolgájává. De nem becsületes az a rabszolga, amelyik az urának az életét orgyilkos szándékkal kerülgeti. Fölkelt. Az urak is mozdultak, hogy kövessék. És ez a fiú? Kérdezte Eszlasz, Vigilásznak a fiára mutatva. Ez a fiú 50 font aranyváltságdíjat hoz az apjáért, addig az apja bilincsekben és börtönben legyen. A császártól nem hozunk semmit? Vagy igen? Felelte sötéten Attila. Krizafiosznak a fejét követelem. Huszonharmadik fejezet. Attila kiment. A testőrök föloldozták a köteleinket. Vigilász összeborult a fiával. Sírtak. Én nem tudtam, merre mozduljak. Csát utána ment Attilának a palota belseje felé. Oda nem követhettem. Eszlasz még ott állt. Ládára vagy zsákra várt, amelyben az aranyat elviszik. Tekingetett is a tárházak felé. Uram, szólottam neki, az én aranyaimat, most már tudhatod, hogy az én aranyaim nem a bűnös pénzéből valók.
9: Aranyadat, fordult vissza. Nem vagy-e rab?
7: Megértettem. A rabszolgának pénze nincsen. Ami az övé, az az uráé. Ha pénz, ha gyermek, ha állat, az uráé. Éppen azért kérem, feleltem keményen, mert rabja vagyok Csát úrnak. Kötelességem a tiltakozás, hogy ami őt illeti, a többi arannyal össze ne hányják. Megpillogta a szavaimat, aztán intett, hogy az erszényemet fölvehetem. Kibandalogtam a palotából. Gondoltam, megvárom Csátot a kapuban. De olyan voltam én, mint a félig agyonvert. Ahogy mégis széttekintek, látom a kutat a fővezér háza előtt. Mosdjunk meg. Porlepte a hajamat, arcomat, nyakamat. Megmosdottam a vájúból, ittam is. A víz langyos volt a nap melegétől, és zöld moha úszkált benne, de azért megittam. Egy óránál is tovább vártam aztán a kapuban, míg végre kiérkezett Csát is. Lóháton ült, mert a hunok még tán a padlásra is lóháton járnak. Mikor a kapuhoz közeledett, előléptem és meghajoltam. Gyer utánam, mondta barátságosan. Odabent aztán, hogy leszállt a lováról, gondolkodva végignézett rajtam. Hogy is hívnak? Csak Zétának, uram, feleltem szomorúan. Zéta, Zéta. Furcsa név. Élnek a szüleid? Apám talán él még. Mi az apád? Szegény parasztember. A fejét rázta.
8: Mi a fenét kezdjek én te veled?
7: Egy öreg rab állt a ház előtt a többi között. Nagy fej, nagy arc, fehér haj, fehér szakál, csak az állát beret válta ki. A kezében szíra fűzött kulcsok.
8: Csokona, szólt neki Csát, ezt a rabot küldték nekem ajándékba. Ki nem váltják, de nem is lehet ezután. Mire használhatjuk?
9: Mit tudsz? Bübögött az öreg.
7: S végig szemlélt, mint valami lovat. Az uramnak megírták, feleltem nyugtalanul, históriát, geográfiát, filozófiát, grammatikát, retorikát, és néztem rá, kell-e még több. Az öreg is nézett, mint valami álmos elefánt.
8: Lovat vakarni tudsz-e?
7: Uram, fordultam Csáthoz, mintha megütöttek volna. Vajon nem lehetnék-e nevelője a te két szép gyermekednek? Mert láttam, hogy két kedves fiacskád vagyon, és hogy nincs mellettük nevelő rab soha.
8: Csát gondolkodva sandított rám. Hát majd meglássuk, mondotta, és az öreghez fordult. Adjatok neki ennie. Aztán hadd pihenjen, mert messze útról jön.
7: Valóban fáradt voltam, s bizonyára sápadt is. Az öreg főrab szótlanul indult meg előttem. Követtem. Hátra vezetett a konyhába. Ennem adtak ott valami sajtot meg kenyeret. A sajtra gyanakodva néztem, lósajt gondoltam, nem eszek belőle, s a szakács asszonyra is néztem, bajuszos mogorva asszony. Nem mertem neki szólni. A kenyérből ettem egy falatot, aztán vizet ittam. Sokat. A cselédek kíváncsian vizsgáltak. Egy füstös képű leány rézedényt sikált. Egyszer csak fölemeli a fejét és szól.
8: Értesz-e, hunul?
7: Értek, feleltem bágyattan.
8: Honnan jössz?
7: Konstantinápolyból. Kiváltanak majd? Nem. Valamennyien csodálkozva néztek rám, hallgattak. A sarokban az egyik nő avzon nyelven szólt halkon a társának. Csinos fiú, kár érte, hogy a nyaka kissé hosszú. Az öreg csokona visszatért és az istállóba vezetett. Nagy fa épület volt az, s láthatóképpen sok ló és marha szokott telelni benne. De abban az órában csupán két ló unatkozott a jászol mellett. Az istálló egyik oldalán sok szalmadikó. A sarkon megtán 10 is egymás felett. A falakon sok rongyos, pókhálós téli ruha. Förtelmes istállószag. Sok légy. Elborzadtam, hogy azt az utálatos helyet megláttam. Ez lesz az én tanyám. Én otthon Konstantin városában lepedős ágyon háltam, a gazdám tiszta kis tornácán, az ablakban virág, a falon nagy Konstantinos és nagy Teodózius arcképe, a levegő ott tiszta és tengerillatos, a legyektől szita szövet kárpit védi a szobát. Nem alhatnám, mondottam az öregnek. Engedd meg, hogy kint maradjak. Ha adsz egy pokrócot, leheveredek rá odakint.
9: Pokrócot? Hát anélkül nem lehet.
7: Adott egy durva lópokrócot. Leterítettem a szénabogja tövén az árnyékban, és ráheveredtem. Mi lesz belőlem, ha Csát nem fogad a gyermekei mellé, ha a csikósok közélök? Este felé hozzám tassogott az öreg, látta, hogy nem alszom. Nagy karaj barna kenyér volt a kezében, meg sajt.
8: Ne!
7: Mondotta jó lelkűen. Megpihentél-e már?
8: Majd éjjel, feleltem.
7: De nem hálhatnék-e én itt az éjjel is? Mert soha se bántam én lóval. Istállóban se háltam soha. Idekint jobban szeretnék.
8: Hát lehet, dörmögte jóságosan.
7: Leült mellém, fából faragott sótartót vett ki a zsebéből, és falatozásba fogott.
8: Hova való vagy?
7: Kérdezte. Elmondtam neki, amit elmondhattam, aztán én kérdeztem. Milyen a világ itt Csátéknál, Csokona bátyám? Megbocsátható tán, hogy érdeklődöm a ház iránt. Hát, mondta vállán, kinek hogy? Rabnak a kenyere mindenütt keserű. Mégis, hogy bánnak itt a rabokkal?
9: Kivel, hogy?
7: Érdöme szerint. Az úr-e a jobbik, vagy az asszony?
9: Hát az úr bizony keménykezű, az asszony meg számon szedi a veréb tojást is. De azért inkább szolgálok itten, hogy sem másutt.
7: Hát a kisasszony?
9: Vállat vont. A kisasszonnyal semmi dolgunk. Gyermekem még.
7: Kis ideig hallgattunk. Én a földet bámultam, ő a sajtján csámcsogott. Hunok közt született szarmata volt, de már nem értette az ősei nyelvét. Ifjúkorában csikósa volt Csátéknak, vénségére belső szolgálatra rendelték. Megint én szólaltam meg. De ennünk csak adnak tán elégségesen.
9: Hát adnak, mög is hízik, aki akar, de nem sok bürge fordul ki a bőriből mi miattunk.
7: Lóhust is kell itt ennem.
9: Nem erőltetik beléd.
7: De az a sajt lósajt, ugye?
9: Nem bize.
7: Csak tehintejből való. Valami 20 disznó robogott be a kapun az ólak felé. A cselédek nagy füles dézsákban cipelték nekik a moslékot. Az öreg fölkelt, eltette a bicskáját, sótartóját. Oda ballagott.
6: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
10: Abigén.
11: A bogyós gyümölcskertész, Szent Péter
12: esetleg,
11: házasságon innen,
12: Katalin,
11: a gyerek,
13: a gólyakalifa,
14: fiú
15: Pacsirta,
11: Pilátus testament,
16: Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

Ablak. Ablak. Kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazinműsora szombaton és vasárnap 13 órától.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Magyarországon 44%-kal nagyobb összértékben forgalmaztak mezőgazdasági gépeket és eszközöket az idei első negyedévben a tavalyi év azonos időszakához képest, derül ki az Agrár Közgazdasági Intézet jelentéséből. A gazdaságok 54,3 milliárd forintot költöttek új gépekre, az alkatrészforgalom pedig 6%-os növekedéssel elérte a 24,5 milliárd forintot. A beruházások több mint felét erőgépekre fordították. A traktorok iránti kereslet darabszámot tekintve 67%-kal emelkedett. Az elemzés szerint a növekedés a korábban elmaradt fejlesztések pótlásának, a technológiai nyitottságnak és a támogatási rendszernek köszönhető, miközben sok gazda továbbra is a meglévő géppark fenntartására törekszik. Esetleges E. coli baktérium jelenléte miatt a 240 g-os Dulano Artlender szeletelt szalámi visszahívását kezdeményezte a Lidl, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A szervezet arra figyelmeztet, hogy az érintett termékek fogyasztása súlyos hasmenéses megbetegedést vagy vastagbélgyulladást okozhat, ami a csecsemőkre, várandós nőkre és legyengült szervezetűekre különösen veszélyes. Az üzletlánc tájékoztatása szerint a visszahívás kifejezetten a 2026. július 3-ai fogyaszthatósági idejű tételeket érinti. A Lidl arra kéri a vásárlókat, hogy a szalámit ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza bármelyik boltjukba, ahol a vételárat a vásárlást igazoló nyugta nélkül is visszatérítik. Július 3-a és október 2-a között idén is közlekedik a Budapest és Split közötti Adria Intercity éjszakai vonat, közölte a MÁV csoport. Bár tavasszal a háló és fekvőhelyes kocsik meghibásodása miatt még bizonytalan volt a járat indítása, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a problémát bérelt nyugat-európai járművek forgalomba állításával sikerült megoldani. A horvát tengerpartra hetente 2-4 alkalommal induló légkondicionált szerelvényeken étkező kocsi is üzemel, az őszi időszakban pedig ismét kedvezményes utazási lehetőséget biztosítanak majd az iskolai csoportok számára. Nyílt napot és évzáró akadályversenyt rendezett a hétvégén a Szent Irona Cserkész csapat a Miskolci Majális Parkban. A Bodnár Gábor Cserkész Parkban megtartott rendezvény célja az volt, hogy a fiatalok közelebbről is megismerhessék a cserkész élet szépségeit és közösségépítő erejét. A bükki tisztáson az esős idő ellenére is több mint 30 fiatal gyűlt össze, hogy próbára tegye az ügyességét. A gyerekek egyebek mellett fatörzseken egyensúlyoztak, csúzlival és íjjal lőttek célba, a közeli színvapataknál pedig saját készítésű pecabotokkal, virágkoszorúkat fogtak ki a vízből. A programnak helytadó park névadójáról, a miskolci születésű Bodnár Gáborról is megemlékeztek, aki a II. Világháború után külföldön szervezte újjá a magyar cserkész mozgalmat, majd a 90-es években minden erejével segítette annak hazai újraindulását. Szenzációs sikert ért el Guzi Blanka, a DVTK 5 tusázója a budapesti bokcsarnokban. A pirosfehérek olimpiai negyedik helyezett klasszisa nyerte a hazai rendezésű világkupát. A döntőben kiválóan teljesített vívásban, az akadályversenyen és az úszásban is. Végül futásból és lövészetből álló kombinált számban óriási csatában győzte le riválisait. A miskolci sportoló Kairó és Bulgária után idén már a harmadik érmet szerezte meg. Guzi Blanka kiemelte, a korábbi tapasztalataiból tanulva sikerült most felérnie a csúcsra. Tiszafüred lovasa Gyöngy Tamás nyerte meg a Nemzeti Vágta szombaton megrendezett Vác-Dukai elővágtáját Forrás favorit nevű lovával. A felnőttek versenyéből a győztes mellett a második helyezett Vác-Duka, a harmadik Sződ, valamint a negyedik helyen célba érő Csörög lovasa is kvalifikálta magát az októberi szilvásváradi döntőbe. A 14 és 18 év közötti kishuszárok futamából Ücsény és Keszeg képviselői jutottak tovább, míg a legfiatalabbak versenyében Mátyásföld és Taksony versenyzői vívták ki az indulási jogot. A Vácdukai rendezvényen a hivatalos futamok mellett egy színészeket és táncművészeket felvonultató sztárfutamot, valamint rönghúzó versenyt és látványos lovas bemutatókat is láthatott a közönség.
0: Az időjárásról.
1: Az észak felől érkező szakadozott felhőzet idővel dél felé vonul, eközben erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, így aztán később legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható záporzivatar. Délnyugaton heves záporok is lehetnek. A nyugati északnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 16 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Ablak. Kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Ablak című magazin műsorunkban. Én Birta Zoltán vagyok. A következő percekben Kárpátalja van terítéken. Kérem, tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok! Nézzük is a mai témáinkat egy kis ízelítő adásunkból.
2: WHO szerint Ukrajna lakosságának 72%-át érinti valamilyen formában a kiégés, illetve van egy ukrán kutatóintézet is, ahol 86%-ra teszik a lakosságnak az érintettségét.
3: Gyöngyfűzés ugye az egy nagy precizitást, türelmet igénylő aprólékos munka, és hát Kárpátalján is foglalkoznak vele többen is. Eddig is a látókörömbe voltak ezek az alkotók, és most annyira szerettem volna, hogy ők meg tudjanak jelenni, és hál' Istennek nyitottak voltak erre.
1: Jövünk a részletekkel, kérem, tartsanak velünk!

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: A vonal másik végén köszöntjük Kötöböc Gerzsenyi Edinát, a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai hálózati szakreferensét. Üdvözlünk a műsorunkban, köszönjük, hogy elfogadtad meghívásunkat.
2: Igen, jó reggelt kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatókat és benneteket is.
3: Jó látni, hogy nem csak Kárpátalján, itt a Kárpát-medencén belül mutatkozunk meg a különböző hagyományainkkal, értékeinkkel, kultúrkincseinkkel, hanem vidékünkön kívüli területeken is. Imáron többedik alkalommal magyar-ukrán gyöngyművészeti kiállításra kerül sor, amelyet a Hagyományok Háza Hálózat Kárpátalja támogatásával, illetve a Magyarország kijevi nagykövetségén keresztül szerveződik meg Kijev megyében, a Sevcsenko Múzeumban. Kérlek, mesélnek a hátterről ennek a projektnek és a múltjáról. Miről van szó?
2: Tulajdonképpen már 3 éve működünk együtt a Magyarország kijevi nagykövetségével rendezvényszervezés terén. Ugye mi, mint Hagyományok Háza Hálózat, szakmai oldalról tudjuk támogatni a kéréseiket, rendezvényeiket, és igen, jelenleg éppen ma nyílik meg egy gyöngy kiállítás. Mindig más-más tematikát választunk, a gyöngy először van, és első eset talán, hogy nem konkrétan Kijevben van a rendezvény, hanem tőle egy kicsit délkeletebbre, Perejászláv-Melnyickébe, tulajdonképpen a Skanzenhez tartozó Sevcsenko Múzeumban lesz látható most június 10 és 22 között kárpátaljai alkotóknak is a gyöngyművészete.
3: Tekintsük vissza kicsit a múltba, honnan jött a kapcsolat, és milyen kiállítások voltak Kijevben korábban?
2: Még 2024-ben volt az első, tulajdonképpen elég nagy rendezvény, mert az ahhoz kapcsolódott, hogy Magyarország átvette az Európai Uniós elnökséget, és a nyitó rendezvénynél is részt vettünk, ott viseletkiállítással, és aztán következő években volt tavaly húsvét előtt hímes tojás kiállítás, aztán volt a Hungarikum fashion trend, folk fashion trend anyagából is már egy kiállítás, és most jelen esetben jött a gyöngy. Úgyhogy elég

0: széles körű volt már a tematika, azt gondolom, úgyhogy igyekszünk mindig úgy szervezni, hogy kárpátaljai, magyarországi alkotók is megjelenjenek, és természetesen ukrajnai alkotók is. Volt olyan alkalom, amikor konferencia is kapcsolódott a rendezvényhez, nem csak egy sima kiállításról volt szó, akkor például Motivum kincsről, vagy a konzulát, nagykövetség nem csak velünk működik együtt, hanem például jó kapcsolatot ápolt a Kijevi Sevcsenkóval és ápol, Kijevi Sevcsenkó egyetem folklorisztika tanszékével, akkor ők is hozzátették nyilván a maguk tudományos részét ezekhez a rendezvényekhez.
1: A mai kiállítás Összefűzött hagyományok magyar és ukrán gyöngyművészet címet viseli, és ma veszi kezdetét a Sevcsenkó Múzeumban Kijev után a Pereszlavi Skanzen területén. Mit kell tudni a kiállítandó darabokról, mintákról, mennyire vidékünknek az ízvilága?
0: Nagyon érdekes ez a téma, mert ugye a gyöngy ékszerek azok, hát nagy múltra tekintenek vissza, mert a gyöngyű művészetben ugye már évszázadokkal ezelőtt is használták az emberek, és például az az összefűzött hagyomány, hogy a magyarországi gyöngyművészet is előszeretettel használja a kárpátaljai motivumokat, és egyáltalán a nemzetközi gyöngyművészetben is az ukrán motivumok is egy külön stílus szerepelnek, jelentenek. Egészen annyira, hogy például a Hagyományok Háza hivatalos szakmai zsűrije is ezt egy teljesen elismert önálló stílusként tartja számon, úgyhogy hát itt szépen kirajzolódik az, hogy más nemzetiségűek is ugye használják az ukrán motivumokat, gyöngy stílust. Úgyhogy hát itt most egyáltalán a gyöngyfűzés ugye az egy nagy precizitás, türelmet igénylő, aprólékos munka, és hát Kárpátalján is foglalkoznak vele többen is. Eddig is a látókörömbe voltak ezek az alkotók, és most annyira szerettem volna, hogy ők meg tudjanak jelenni, és hál' Istennek nyitottak voltak erre, és nagyon sok munkát ajánlottak a kiállítás anyagába, úgyhogy ittől nehéz volt választani, hogy minden nem kerülhet be természetesen, helyhiány és a többi miatt, hogy mik legyenek azok a darabok, amelyek megjelenjenek. Nagyon változatos darabok kerültek elő.
1: Beszélgessünk kicsit a kárpátaljai alkotókról, illetve kézművesekről. Hogyan kell elképzelnünk ezt a közösséget, vagy ezt a tevékenységet? Mennyire jellemző vidékünkön, és a múltat veszik, vagy egyfajta újra szervezés zajlik, amit most látunk?
0: Tulajdonképpen mindenki egyénileg magának gyűjtőzött, dolgozgatott, és az a terencse, hogy többen azért ugye autentikus darabokat is elővettek, azokat is fűzték. Én név szerint is megemlíteném őket, mert nagyon büszke vagyok rájuk. Gabóda Éva, azt hiszem ismerős, mindegyik név ismerős lesz Kárpátalján. Gabóda Éva alkotásai jelennek meg. Halász Balogh Zita, nagy tiszteletű asszony alkotásai. Kopinece Mese, Horváth Erika és Derceni Lévai Irénkének is a munkájuk, és ők már rég fűznek mindegyikük. Van, aki megjelenik, van, akikkel munkájával találkozhatunk egy-egy helyi saját kiállításunkon, fesztiválokon, de például Halász Balogh Zita lelkész asszony nem szokta megmutatni még a munkáit, vagy én még nem láttam csak rajta a munkákat kiállításunkon, nem, és fontosnak tartottam, hogy őt is felkérjem erre, és nagyon örülök, hogy ő is nyitott volt erre is, és a munkákat.
1: Ez a harmadik Kijev megyében zajló kiállítás, amely pont ma veszi kezdetét. Meséljünk az érdeklődésnek a szintjéről. Ha valamit harmadszor szerveznek, az már szinte már hagyomány. Mennyire van érdeklődés ott a nagyvárosban ezen minták iránt, ezen kulturális sajátosságok iránt?
0: Egyszer volt alkalmam részt venni közös rendezvényen, akkor én azt tapasztaltam, hogy az a kis helyi magyar közösségnek is fontos az, hogy ilyen alkalmak során össze tudjanak gyűlni, ott legyenek, de nem csak, hanem egyéb külképviseletek képviselői is érdeklődnek, mert nyilván diplomáciai képviselői is meghívást kapnak ezekre a vetemülőkre. Sokan nyitottak a más-más kulturális értékek iránt, és ugyanúgy természetesen a többségi nemzet képviselői is.
1: Vannak-e tervek ezen a területen, hova tart a gyöngykészítés, manufaktúra jellegű ékszerkészítés itt vidékünkön? Hogyan látjuk ezt a területet?
0: Érdekes, hogy én úgy látom, hogy él egyébként a gyöngyművészet, és nem csak autentikus darabok készülnek, hanem újabban már ugye modern darabok is, és például, hogyha nagyon ügyesen az alkotók megváltoztatják akár a színeket, vagy a gyöngyméreteket, és akkor már a mai divathoz tudják igazítani az ékszereket, amelyek ugye fontos szerepet játszanak abban, hogy tetszik a közönségnek, és akkor be lehet csempészni a hétköznapi ruhatárba is így őket. Én örömmel látom, hogy viselnek is gyöngyékszereket manapság, és mi a Hagyományok Háza hálózat valamelyik éves nyári táborában is gyöngyfűzést oktattunk, úgyhogy ott volt lehetőség népi iparművésztől tanulni a gyöngyfűzés csinyát, binyát, vagy tökéletesíteni nyilván a tudást, akinek már van egy alapja.
1: Nagyon szépen köszönöm, időt szántál ránk, és beszélgetettünk a témáról. Sok erőt és áldást van az életetekre, munkátokra és hasonló kiállításokat. A kiállítás ma veszi kezdetét Perjeszlavi Skanzen területén a Shevchenko Múzeumban. Akik tehetik és arra járnak, ott hallgatnak bennünket, látogassák ma a kiállítást. Köszönöm szépen!
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kötöböc Gerzsenyi Ilonával, a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai hálózati szakreferensével beszélgettünk.

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Itt van velünk Bárdos István és Bárdos Nóra, beregszászi pedagógus házaspár és mentálhigiénész szakemberek. Köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat.
2: Köszönjük a hallgatókat.
3: Köszönjük szépen, és én is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat.
4: 2026-ig írunk, de már többedik alkalom a több éve szerveznek kiégés témakörben több alkalmas programot, amely mindig más kategóriában más réteget szólít meg, de most is éppen tavasz után egy ugyanilyen képzés sorozat után vagyunk. Kicsit mesünk ennek a projektnek a hátteréről.
3: A Kárpátai Magyar Mentálhigiénés Társaságnak ez az egyik kiemelt programja, vagy úgy is mondhatnám, projektje, a kiégés elleni pszichoedukáció. Több éve fut ez a program, és nagyon közkedvelt. Hát ehhez talán olyan adatokat mondanék, hogy például Ukrajnában a WHO szerint Ukrajna lakosságának 72%-át érinti valamilyen formában a kiégés, illetve van egy ukrán kutatóintézet is, ahol 86%-ra teszik a lakosságnak az érintettségét. Hát ugye erre rányomja a bélyegét a háború, és a háború miatt kialakult helyzetek, és ugye hát vannak külön olyan kiemelt csoportok, akiket még jobban érint ez a kiégés. Nagyon sokáig, illetve kiemelten a pedagógusokkal szoktunk foglalkozni, ugye háború nélkül is érintett nagyon a pedagógus társadalom, de ahogy ezzel mélyebben foglalkoztunk, azért azt észrevettük, hogy a társadalomnak, illetve a szakmáknak különböző rétegeit is nagyon érinti. Hát orvosokhoz még nem jutottunk el, de az orvostársadalomnak is, illetve oda is egy ilyen álmunk, hogy eljussunk.
4: Már sokszor érezzük rajtuk, ha betegek vagyunk, hogy na ez az orvos, ez aztán a kiégés minden szintjével rendelkezik.
3: Igen, de a mostani projektünk egyik alkalma például kezdő ápolónőket érintett, fiatalokat, akik nem sokára kezdik majd a munkát, illetve ilyen gyakorló fázisban vannak, és úgy gondolom, hogy ez is nagyon hasznos volt. Természetesen pedagógusokkal is foglalkoztunk, ezen kívül a segítő szakmákban dolgozókkal, ugye ők talán, akik a legnagyobb terhelésnek vannak kitéve, egyházi dolgozókat, az egyházban dolgozókat, ők is azt hiszem ebben az időkben, tehát hatalmas munkát fejtenek ki, akár olyanra gondolok, hogy idősgondozás, ebédhordás, bármilyen csekély valami, ami bármelyik embertársunk felé irányul.
1: Hogyan kell elképzelni az ilyen alkalmakat? Mit, aki részt vesz ezen, mivel találkozik? Milyen történetekkel, milyen szituációkkal?
3: Hát igyekeztünk úgy felépíteni ezeket az alkalmakat, hogy hát egy kicsit mélyebben, illetve szakmailag is boncolgatni akár a kiégés fogalmát, akár hogy milyen tünetei vannak, mert azért a korai fázisban ez még annyira nem felismerhető, illetve nagyon sokszor össze lehet keverni egy kimerültséggel, egy ilyen általános kimerültséggel, és ez nagyon fontos, hogy ezt meg tudjuk, ezt a kettőt különböztetni. És akkor ezekről beszélünk, közben azért vannak szituációs gyakorlatok, amelyen egy picit jobban tudunk fókuszálni, még jobban arra fókuszálunk, hogy bele tudjuk ebbe képzelni és élni magunkat. Utána pedig az következik, hogy megoldásokat, tehát nagyon nagy hangsúlyt fejezünk ki arra, hogy hogyan lehet megoldásokat találni, mert a korai szakaszokban még mi saját magunk ezen tudunk segíteni. Hát tulajdonképpen az utolsó szakaszban, mert hát a depresszió a vége a kiégésnek, akkor kell már szakemberhez fordulni, de nagyon sok szakaszban ez még meg visszafordítható és megállítható.
4: Beszélgessünk a különböző fogalmak meghatározásáról. A pszichoedukáció nagyon szép szó, mit is jelent ez?
2: Edukáció azt jelenti, hogy a test és a lélek egysége, és szeretnénk tudatosítani a programban résztvevőkben, hogy egy kicsit ők maguk is a sorsuknak az irányítói. Persze nem mindig könnyű ez, mert a környezetet és a mi környezetünket és a külső hatásokat nem tudjuk befolyásolni. Ezért az emberben kialakul egy frusztráció, kialakul egy kiégés, mondhatnám azt is, hogy egy mentális zavar, ami különösen a mai korban jellemzi az embereket, hiszen túl vagyunk a Covidon, ugye hirtelen a háború meggyógyított mindenkit, de csöbörből vödörbe kerültünk, és egy olyan szituációba találták magukat a családok, a kárpátaljai emberek is az ukrajnai lakosokon belül, hogy sokszor megoldhatatlan problémával találják magukat szembe. Megbetegszik a testük, megbetegszik a lelkük, és ez szoros összefüggésben van is egymással, épp testben, épp lélek, szokták mondani.
4: Vagy épp, és hogy élek.
2: Épp, hogy élek, ki, hogy, igen. És én azt is hozzá szoktam tenni, hogy a gyógyulás az egy lelki folyamat, elsősorban lelki tevékenység, lelki feladat, hogyha a lelkünk helyén van, akkor a testünk is. De hát aki kiég és veszélyeztetve van, akkor nehezebben találja a teste is azt az összhangot, amit egészségnek nevezünk. Hosszú távon vagyunk terhelve, kiégésnek az egyik mutatója, érzelmileg túl vagyunk terhelve, a nők, hölgyek, édesanyák férfi munkát végeznek, a nagyszülők szülői feladatokat látnak el, hát a férfiak pedig ki hol és ki mit, de általában külön. Hát mondhatnám azt, hogy azok az emberek, akik részt vesznek ezen a programon, fokozottan vannak kitéve fizikai, érzelmi és egy mentális kitettségnek, kimerültségnek, egy fásultságnak, amiben mi szeretnénk segíteni, hogy egyrészt, hogy felismerjék, másrészt, hogy megelőzzék, és harmadrészt, hogy megoldásokat találjanak, olyan erőforrásokat, amiket ők magukban esetleg fel sem fedeztek. Tudják, hogy van olyan, de szeretnénk tudatosítani, tehát ez egy fontos dolog.
1: Zoltán egy fogalmat akart tisztázni, de most már én is. Mit értünk pontosan kiégés alatt? Miben különbözik egy egyszerű fáradtságtól?
2: Hát, amit elmondtam, az mind kiégés volt eddig. Az a fásultság, nem is tudom, hogy van erre egy másik szó, egy angolul burnout, ukránul is van egy megfelelője, professzi neve harányja, amikor az ember ki van merülve, úgy érzi érzelmileg is, és mentálisan is, tehát hosszú távon érzelmileg túl van terhelve, és előjönnek a mentális betegségek, mentális zavarok, az emberi kapcsolatok sérülnek, félelem lesz úrrá az emberen, feladja, vagy könnyen feladja, vagy alkalmatlannak találja magát egy-egy feladat megoldására. Van egy kezdeti lelkesedése esetleg, és az abban kiég, alább hagy, vagy elszigetelődik.
3: Hát én még talán hozzátenném, hogy egy belső közömbösség, ez akár, tehát a munkahelyen is nagyon észrevehető, hogy akár a kollégák iránt, akár ne adj ég a diákjaink iránt, vagy azokkal az emberekkel, akikkel foglalkozunk, tehát hogy nem érint meg az ő problémáik. Van egy identitás elvesztés is a kiégésben, tehát a saját belső identitásunkat veszítjük el, és belső ürességet érzünk. Azt hiszem, hogy amikor ez a belső üresség megjelenik, azt már nem lehet összetéveszteni egy egyszerű fáradtsággal. És egyébként, amikor fáradtak vagyunk, akkor azért nagyon mindenkinek megvannak a saját vagy saját receptjei erre, hogy ugye a fáradtságot hogy lehet kiküszöbölni, hogy akkor alszok egy jót, vagy hallgatok egy zenét, vagy egy kicsit feltöltődöm, a természetbe elmegyek, de amikor kiégésről beszélünk, akkor ezek mutathatják az utat is majd, de ettől nem leszünk jobban. Tehát egy jó alvás azért nem tud rajtunk ilyen esetekben segíteni.
4: Beszéljünk a szintekről, beszéljünk azok a szakaszokról, amikor már el kell gondolkoznunk nekünk és a környezetünknek is alkapcsán, hogy mi az, amiben mi magunk, vagy éppen a környezetünkben lévő szorosan hozzánk kapcsolódó személy, munkatárs, családtag van.
3: Azt szoktuk mondani, hogy ahhoz, hogy kiégjünk, ahhoz kell egy ilyen nagy lelkesedés is, tehát ahhoz égnünk is kell, ugye annélkül az az egyik, tehát hogy van egy ilyen túlzott lelkesedés bennünk, és ezt akár felidézhetjük azt, hogy amikor új munkahelyre, vagy mikor fiatalon a munkahelyünkre kerültünk, biztosan a rádióhallgatók is fel tudják idézni magukban, hogy mennyire lelkesedtünk, mennyi új ötletünk volt. Én emlékszem, hogy én, mint pedagógusként, amikor megkezdtem, hát én azt gondoltam, hogy ide veletek bármilyen gyerekek, bármilyen fokon, hát én majd ugye mindent megtanítok nekik, és mindenkiből majd egyetemi végzettséget csinálok magyar nyelvből és irodalomból, és hát persze, ez nem így van, és hát nagyon jól tudjuk, hogy ez nem. Ugye eljön, amikor ez a nagy lelkesedés van, és a lelkesedésben még az is van, hogy esetleg a főnökeinknek szeretnénk nagyon bizonyítani, a munkatársainknak. Ugye van bennünk egy ilyen, hogy na majd én megmutatom, hogy ezt hogy kell. És egyszer csak eljutunk oda, hogy szembesülünk a valósággal, és észreveszünk, hogy hát ez nem is ilyen. Igen, vannak olyan gyerekek, akikhez több türelem kell, amik, ha valamit elmondok, vagy elmagyarázok, lehet, hogy egy hónap múlva jön rá, és kiált fel, hogy jé, hát tényleg, ugye János Vitéz volt ez meg az, vagy felismeri. Tehát minden gyermeknek megvan a saját útja, ugye tanárként ez nagyon jó, ha tudjuk és rögzítjük. És amikor már látjuk azt a valóságot, hogy akár munkahelyen, hogy akár munkatársak, akár gyermekek, akár egy orvos a praxisában, hogy hát nem minden beteg ugye olyan, mint ahogy az a nagy könyv bele van írva, hanem van, aki sokat kérdez, van, aki nem kérdez, van, aki, tehát, hogy mi nyugtatja meg. És amikor szembesültünk a valósággal, akkor tulajdonképpen jön egy kiábrándultság. Kiábrándulunk mindenből, és tulajdonképpen itt kell nagyon vigyázni, vagy itt kell azt így magunkban rögzíteni, hogy igen, nem könnyű a munkánk, igen, az emberek különbözők, de így szépek, így kell elfogadni, és hogyha ebből a kiábrándulásból vissza tudunk jönni, nem esünk bele a fásultságba, vagy a frusztrációkba, vagy ilyen állandó feszültségbe, akkor el lehet tulajdonképpen kerülni még a kiégést, de ez nem mindig sikerül. Ezt azért a saját példánkból is vesszük, azért nem mindig sikerül ezen túljutni.
2: Elhangzott a megfelelési kényszer is, én ezt nem hagynám ki, illetve kicsit felhívnám erre a figyelmet, hogy ki ne akart volna már megfelelni valakinek. Mi is ez a megfelelés, megfelelni akarás, mert amikor megpróbálunk alkalmazkodni, vagy megtanulunk alkalmazkodni, sőt, megpróbálom kitalálni, hogy mit várnak el tőlem, és úgy is akarom a viselkedésemet alakítani. Hasonlít ez egy kicsit a horoszkópra, vagy hogy én szoktam mondani, horosz hókusz pókusz, mert mosolyognak a stúdióban, igen. Saját gondolat, tehát ezt nem olvastam sehol. Ha elolvas az ember reggel, hogy mit írnak róla, milyennek kell lenni, hát bizony akkor akár befolyásolhatja is. Hát ez lehet jó és rossz is, én ezzel nem foglalkozom, vagy nem is ajánlom talán senkinek, lehet, hogy most népszerűtlen leszek, de felvállalom. A megfelelési kényszert szoktunk egy skálán értékelni, és bizony magas, mert vannak beosztottjaink is, igaz, tanítványaink, vannak feletteseink, sőt, ha mi vagyunk a felettesek, akkor nekünk is van felettese van, lehetne folytatni, nem is tudom ki a legfelsőbb szint, és valaminek, hát ha másnak nem a törvényi előírásoknak, vagy az erkölcsi előírásoknak, meg akarunk felelni, és még ha saját magunkat kell legyőzni, az is egy megfelelési kényszer, hogy megfeleljünk azoknak az ideáknak, amiket hozunk magunkkal a családban, azoknak annak az erkölcsi értékrendnek, ami a mi sajátunk, és hát ez nem mindig sikerül.
3: Akár tudnám a kedves rádióhallgatóknak ajánlani azt, hogy most mindenki képzeljen el maga előtt akár egy ilyen skálát, 12 beosztása, és akkor helyezze el magát azon, hogy vajon ezen a skálán milyen fokban, tehát hogy mennyi az ő megfelelési kényszere. És ez lehet családon belül, lehet férjnek, lehet gyermekeknek, lehet gyermek a szülőknek. Egyébként ez a leg, tehát hogy innen vannak a gyökereink, amikor a szüleinknek akarunk megfelelni. És hát amikor ez nem sikerül, akkor ugye ez megint nagyon szép utat mutat a kiégés felé.
4: Beszéljünk a megoldásokról, mert az időnk az tényleg nagyon rohan. Látjuk, érzékeljük munkahelyen is, akár családon belül is ezt a helyzetet. Milyen megoldások vannak? Mit tehetünk? Hogy ne jussunk el a szinte kettőpeg ebbe a szintbe, valahogy kimásszunk.
2: Hát, hogyha fontossági sorrendet szeretnénk állítani, akkor nagyon fontos, hogy megtanuljunk nemet mondani. Mondhatnám azt, hogy tanuljuk meg a határokat meghúzni. Akár férfi, akár női hallgató hallgat bennünket, családos vagy nem családos, akár a gyerekekkel, az elvárásokkal kapcsolatban, ha úgy érezzük, hogy nem fér bele, ugye szokták ezt a szót használni, vagy képtelenek leszünk teljesíteni, vagy erőn felül, akkor legyen bátorságunk a határokat meghúzni és nemet mondani. Hát bizony az alvás és a pihenés is beletartozik, ne vonjunk meg magunktól néha-néha, akár egy csokoládét, ugye az édesanyák hajlamosak arra, hogy maguktól megmóma odaadják a gyermeküknek, és bennem maradt az, amikor köszönetet mondott egy hallgatónk, egy édesanya, hogy ő bizony beleharapott egy csokoládéba, és mekkora lelkiismeret furdalása van. Tehát nyugodtan, hogyha a családban az édesanya boldog, egészséges, akkor az egész család is boldog és egészséges lesz. És hát, ha úgy érezzük, hogy segítségre van szükségünk, akkor ne szégyeljünk külső segítséget kérni.
3: Igen, és még én talán a megoldások közé azt is oda tenném, hogy elég jók vagyunk, tehát elég jó szülők vagyunk, elég jó tanítók vagyunk, elég jó orvosok, ápolók, egyházban tevékenykedők, segítők. Ezt, ha mi saját magunkról mondjuk és elhisszük, és ez így van, ez is nagyon sokat. Tehát nem kell tökéletesnek lenni, elég jónak lenni.
2: Na, ha receptet mondjuk, nem enni fogjuk, hanem akár egy ilyen útmutatást, hogy lassítsunk, ugye, ahogy mondják, a visszapillantó tükör az nagyon hasznos dolog, de ha mindig csak bele fogunk nézni, akkor nem fogunk előre haladni, sőt veszélyesen fogunk közlekedni. Lássuk, hogy hova megyünk, hova tartunk, legyen célunk, kortól függetlenül. Ha valaki élethelyzet változtatásba kerül, kényszerül, akkor is tűzön ki maga elé célokat, húzzuk meg a határainkat, és én Kárpátalján tulajdonképpen ateistával nem is találkoztam igazából, ezért én azt is mondanám, hogy keresztény emberként senkinek nem fogom sérteni az identitását, vagy erkölcsi értékrendjét, ha azt mondom, amit a riport elején felsoroltam, hogy félelem érhet bennünket, ezt váltsa fel a remény, a feladás váltsa fel a hűség, az erkölcsi értékrendünkhöz, a hazánkhoz, szülőhelyünkhez. Nagyon fontosnak tartom, hogy az elszigetelődést elkerüljük, keressük a közösséget, legyen az iskolás, hallgató, nyugdíjaskorú, férfi közösségek alakulása nagyon hasznos az egész társadalomra, és szolgáljunk, nagyon fontos szolgálat, az önsajnálat helyett, a gyűlölködés helyett a megbékélés, és az imádságot nagyon fontosnak tartom.
3: És hát abban reménykedünk, hogy ezek a kiégés elleni projekt, illetve az a pszichoedukációs projekt majd még megvalósulhat a továbbiakban is. Azért szeretnék köszönetet mondani a magyar kormánynak és a Bethlen Gábor alapnak, mert az ő támogatásukkal tudunk eljutni nagyon-nagyon sok helyre, és sok helyre várnak még minket.
4: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadták felkérésed, és beszélgethetünk ezekről a témáról, és nagyon izgalmas egy témacsokor ez, majd boncolgatjuk későbbiekben egy második alkalomban. Külön köszönjük, itt voltak ma velünk.
2: Szép napot minden kedves rádióhallgatónak!
1: Köszönjük szépen, viszont kívánunk. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bárdos Istvánnal és Bárdos Nórával, beregszászi pedagógus házaspárral és mentálhigiénis szakemberekkel beszélgettünk.

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, ennyi fért a mai adásunkba, szeretném megköszönni a figyelmet. A szerkesztő munkatársaim nevében kívánok áldott napot és jó rádiózást. Birta Zoltán búcsúzik Önöktől, Isten velünk, a viszonthallásra.
0: Ablak. Az Európa Rádió kárpátaljai magazin műsorát hallották.

Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Társadalmi egyeztetése bocsátotta a 2026-os pedagógus béremelés korrekcióját az oktatási tárca. Az év elején már végrehajtott 10%-os emelésen felüli 0,4%-pontnyi korrekcióra uniós vállalás miatt van szükség. Ellenkező esetben zárolhatják az oktatási programokat, és vissza kell fizetni a már megkapott uniós támogatásokat. Az uniós tagállamok támogatását sürgeti a magyarországi médiaszabadság reformjához a Nemzetközi Újságíró Szervezet. A bizottság az újságírók védelméért felszólította a tagállamokat, hogy a jövő heti tanácskozáson ösztönözzék a magyar kormányt a sajtószabadságot erősítő, uniós joggal összhangban álló intézkedésekre. Kinevezte az új vezetőket az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat élére Pósfai Gábor belügyminiszter. A döntés értelmében Tóth Szabolcs dandártábornok a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatói feladatait látja el, míg Annus Zsolt Antal az Alkotmányvédelmi Hivatal vezetője lesz. A kinevezések június 14-én lépnek hatályba. Radnai Márk kormánybiztosként felel a Működő és Emberséges Magyarország Intézet vezetésért, jelent meg a magyar közlönyben. A Tiszapárt országgyűlési képviselője elmondta, hogy az intézet a közpolitikai döntések társadalmi megalapozottságát erősíti meg. Erdélyben leomlott a muzsnai szász erőd templom északi fala vasárnap reggel. Személyi sérülés nem történt a Szebben megyei faluban. Az incidens után a lakosság és a műemléképület védelme érdekében körbekerítették a falomlás helyszínét. A Román Kulturális Minisztérium az örökségvédelmi szakemberekkel együtt fogja felmérni a kárt. Az evangélikus templom 1485 és 1498 között épült. Legalább 64 állatfajt fenyegetnek a környezetbe kerülő vagy aktívan használt horgászeszközök Magyarországon, derül ki a Hunren Ökológiai Kutatóközpont átfogó vizsgálatából. A járulékos fogásnak nevezett jelenség során a leggyakrabban madarak és hüllők esnek csapdába, az érintett egyedek több mint 70%-a pedig védett fajhoz tartozik. A madarak közül a bütykös hattyú, míg a hüllők közül a mocsári teknős a leggyakoribb áldozat, utóbbiak rendszerint a csaliként használt horgász peletek bekapása miatt sérülnek meg. A problémák túlnyomó többségét a horgászsinórok és a horgók okozzák, a leginkább veszélyeztetett élőhelyek pedig a folyópartok, valamint a természetes és mesterséges tavak. Különleges tandem kerékpáros túrát rendeztek szombaton Miskolcon. A Vakok és Gyengénlátók Megyei Egyesületének szervezésében látássérültek és látóbringások együtt vágtak neki a forgalomnak, írja Minap. Az Együtt Egymásért program keretében 10 dupla üléses kerékpár indult útnak, ahol elől egy-egy épp látású sportoló kormányzott, mögöttük pedig egy-egy látássérült résztvevő tekerte a pedált. A bringások az Egyesület székházától indulva egy 25 kilométeres kört tettek meg a városon át, érintve Miskolc-Tapolcát és Görömbölyt is. A rendezvény célja az volt, hogy olyan élményt nyújtson a látássérült embereknek, amelyben egyébként ritkán vagy egyedül egyáltalán nem lehetne részük. Az iráni külügyminiszter szerint az Egyesült Államokkal készülő megállapodás tervezet tartalmazza az iráni kikötők elleni amerikai blokkád feloldását és a Hormuzi szoros új kezelését. Abbász Arakcsi az állami televíziónak nyilatkozva azt mondta, a tengeri blokkád teljes megszüntetése a tervezet első pontja. Hozzátette, hogy Irán határozott döntést hozott arról, hogy a stratégiai jelentőségű Hormuzi szoros működése a jövőben nem maradhat a korábbi formában.
0: Az időjárásról.
1: Az észak felől érkező szakadozott felhőzet idővel dél felé vonul, eközben erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, így aztán később, legkisebb eséllyel az észak-keleti harmadban várható záporzivatar. Délnyugaton heves záporok is lehetnek. A nyugati északnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 16 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Az összetartozás tánca.
2: Az elmúlt héten 2-től 5-ig zajlott rendezvénysorozatunk, és Kárpátalja szerte 14 helyszínen valósult meg, ahová 91 településről érkeztek meg a gyermekek, akik a Tulipán tanodához tartoznak. De ha szeretném mondani, hogy az idén a programunkhoz csatlakoztak már iskolák is, ilyen mint az Ungvári Dajka Gábor Liceum, a Beregszászi Kossuth Lajos Liceum, a Nagyszőlősi Perényi Zsigmond és a Nagyberegi Dobrai Péter és a Kisgeőci Egri Ferenc Liceumból is már tanulók kedvet kaptak ahhoz, hogy táncoljanak velünk együtt, úgyhogy ennek igazán örülök.
1: Missziói stratégia a jelenkor kihívásai között.
3: Azt szeretnénk üzenni a híveink, illetve a gyülekezeteink irányába, hogy ők nagyon, nagyon értékesek. Elsősorban értékesek ők, illetve valamennyien értékesek és drágák vagyunk az Isten szemében, ezért kellő módon igyekszünk egymást megbecsülni. Másosorban pedig azt szeretnénk üzenni a híveink felé, a gyülekezetek felé, hogy legyenek világosság Jézus szavai szerint, legyenek világossága, éljék meg következetesen a hitüket, az Istennel való kapcsolatukat.
1: A kiégés.
4: A Kárpátai Magyar Mentálhigiénés Társaságnak ez az egyik kiemelt programja, vagy úgy is mondhatnám, projektje, a kiégés elleni pszichoedukáció. Több éve fut ez a program, és nagyon közkedvelt. Hát ehhez talán olyan adatokat mondanék, hogy például Ukrajnában a WHO szerint Ukrajna lakosságának 72%-át érinti valamilyen formában a kiégés.
1: A Parajdi Református Egyházközség jelene.
5: Jelenleg most visszaemlékezési időszakot élünk meg. Ugye most telt egy éve, május végén, hogy megtörtént a Sóbánya katasztrófa, hogy a Paradi Sóbánya súlyos károsodása, annak a működésének felfüggesztése, amely mélyen és összetetten érintette a gyülekezetet, a paradi közösséget, Sóvidéket, és jelenleg több megemlékezési alkalmat is szerveztek, községi szinten, melyre úgy gyülekezeti tagok, mint más felekezetű testvéreink részt vettek, és így fájdalmasan emlékeztünk vissza az egy éve megtörtént bányakatasztrófára.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Tehát nagyon-nagyon sok párhuzamot lehetett találni, és azt gondolom, hogy nagyon érdekes előadások voltak, és nem csak érdekes, hanem tartalmas is. Tehát ez egy tudományos mélységű előadásokat hallhattunk.
1: A saját előadásod jellegzetességek az empléni városok és falvak lakodalmi öltözködésében. Mi már feldolgoztuk ketten az Európa Rádió hullámhosszán a lakodalmi népszokásokat, és egy picit érintettük is akkor az öltözködést, de most különös érdeklődéssel voltál a vőfékendők irányába. A mi vidékünkön még szerintem ma is van olyan lakodalom, ahol a vőfé vőfékendőt visel.
0: Igen, a vőfékendőről azt kell tudni, hogy ameddig szőttek, addig készítettek vőfékendőt is, és addig használták a lakodalmakban. Itt nyugodtan mondhatjuk a bodrogközi falvakat, a hegyközi falvakat, vagy Tokaj hegyalját, és mindegy, hogy milyen nemzetiségű a csoport, tehát itt a ruszinok, a szlovák eredetű lakosság is használta, a sváb eredetű lakosság is használta ezeket, és nagyon érdekes pontokat lehetett találni, és nagyon érdekes párhuzamokat lehetett találni. Az egyik például, hogy leírásokban benne van a lobogós vagy zászlós lakodalom, ahol a lakodalmi menet előtt egy rúdra erősített vőfékendők, illetve hosszú kendők, illetve hát nagykendők, rojtos nagykendőket kötöttek föl, a tetejébe virágcsokrot vagy télen keszkenőt tettek, és ez vezette föl a lakodalmi menetet, de ez 1910 előtti szokás leírásokban található meg, és most a feldolgozás alatt találtam egy olyan, ha jól emlékszem, végardói lakodalmas menetről egy fotót 1966-ból, tehát egy több mint fél évszázaddal későbbi fotót, ahol egy zöld ágat díszítettek fel kendőkkel, és azt vitték a lakodalmas menet előtt. Tehát nagyon érdekes párhuzamok vannak, és ez csak egyetlen egy momentum ebből a témakörből.
1: Egy mikrokonferencián beszélgetek Zay Orsolya régésztörténésszel, a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetéből, és egy nagyon érdekes előadást hallottunk a mente díszeiről, de egészen pontosan egy olyan különleges szövési technikáról, amelyről lehet, hogy nem tudunk, nem hallottunk, és mostanában nem is látjuk. Ez a kártyás szövés. Ez mit jelent?
2: Több ezer éves technikáról van igazából szó. Egész Európában, sőt, egész Eurázsiában ismerték. Az első leleteink azok bronzkorból származnak jelenleg, és úgy látjuk, hogy a Kárpát-medencében egészen az ipari forradalom végéig, tehát amíg meg nem szűnnek a céhek, és nem indul el az igazi nagy gyári ipari termelés, addig használják, meg úgy tűnik, hogy perifériákon a néprajzi anyagban is megmarad nagyon szorványosan. Nehéz fölismerni, mert nem nagyon tanítják egyébként. Nagyon elszórt helyeken lehet, hagyományok házában néha el lehet csípni egy oktatást, de akkor sem az összes technikát, mert nagyon sokfélét lehet vele készíteni. A neve az a kártyás vagy táblácskás szövés. Ez kicsi kártyákat jelent, szokták ma csinálni egyébként játékkártyából már, hogy magyar meg francia kártyából. Ki kell lyukasztani a széleit, és akkor van 3 lyukú, 4 lyukú, 6 lyukú, nagyon sokféle. Ezekbe kell befűzni a fonalat, és a kártyáknak a forgatásával hozunk létre igazából szárnyílást úgy, mint a szövőszéken, és akkor a vetüléket, egy vetülékszálat, vagy többet kell beledobálni. Ez odáig megy, van 15. századból olyan Nürnbergből származó mintakönyvünk, amit apácák készítettek, tehát nekik egy megélhetés is volt a középkor folyamán, ahol legalább 8 hölgy jegyzett benne. Számsorokat látunk, nem úgy használják, mint mi kockás papíron, és ott például ezüst és aranyfém fonalakkal is dolgoznak, meg van beleszőve toll, vagy igaz gyöngy is. Tehát, hogy nagyon reprezentatív is tudott ez lenni. A középkori ember számára ez egész Európában egy nagyon elterjedt dolog volt. Nagyon sokféle ruházati elem készült belőle, és a mentéken ez látható. Úgyhogy ez a zsinóros díszítés, amit a 19-20. Századból ismerünk, az már egy egyszerűbb változata, hát pedig ott is van fémfonal gyakran, de itt egészen ilyen aranyosan ezüstösen csillogott a férfiak ruházatán.
1: Akkor a újkorról beszélünk, milyen leletekben lehet ezeket megtalálni, és Magyarországon mennyi ilyen ruhadarabot vagy kiegészítőt azonosítanak? Mennyire elterjedt ez a régészek körében, hiszen erről is szólt egy kicsit az előadás.
2: Én az az igazság, hogy régészeti textilekkel egészen kevesen foglalkoznak Magyarországon, pedig nagyon sok van. Én is ugye 15 éve egyetemen kezdtem el ezzel a témával foglalkozni, és ahogy járok körbe a múzeumok között, azt látom, hogy borzasztó sok van, annyira specializált a téma, hogy kevés kolléga kezd el vele foglalkozni. Egyrészt egyetemen sem nagyon tanítják, most az

0: Ertével csinálunk pár éve közös projekteket, és akkor én is oktatok kifejezetten régészeti textilt és viselettörténetet a hallgatóknak, amire azt tudom mondani, hogy nagyon nagy az érdeklődés, tehát régész hallgatók mellett általában néprajzosok, egyiptológusok, kultúrantropológusok, történészek ugyanúgy jelentkeznek, és fiúk és lányok is. Úgyhogy az előző fél évben 30 hallgatón volt, és mondták a kollégák, hogy másfél nap alatt betelt a jelentkezés, és abból 10 fiú. Úgyhogy nem lenne egy periféria téma, érdeklődés van rá, meg kell szervezni Magyarországon, hogy legyen, és hogy milyenek a leletek. Általában kriptákból származnak, kevésbé sírból, tehát földből. Ugye Magyarországnak nem olyan az éghajlata, hogy jó megtartással kerüljenek elő textilleletek. Van ilyen, de általában inkább kriptákból. És hát ugye azért is aktuális, hogy hívott a múzeum, mert a szomszédból, Sárospatakról van egy elég nagy mennyiségű leletegyüttesünk, aminek folyamatosan folyik a feldolgozása, és ott egész nagy számban vannak jelen ilyen szép paszományos menték.
1: Barsi Csabával, a Miskolci Herman Otto Múzeum gyűjteménykezelőjével beszélgetek. A mikrokonferencián a századforduló hagyományos férfi viselete Magyarországon címmel tartott előadást. Gyönyörű képeket láttunk, és elhangzott az is, hogy egy-egy képen órákig lehet bogarászni, és tényleg csodálatos fotográfiát mesélnek sok mindenről. Induljunk akkor mi is ki ebből, és kezdjünk el mesélni, kezdjük legfelülről a fejfedővel.
2: Igen, ezek a képek nagyon részletgazdagok. Nagyon sok olyan fotót tudtam összegyűjteni, ami még üvegnegatívra készül, és érdekes, hogy mennyire élesek ezek a képek. Ha a férfi viseletet a fejtetőtől lefelé végig vesszük, akkor nyilván a kalap az, ami a legelső kérdés, vagy fejfedő, mert nem csak kalap, hanem süveg is, kucsma is volt divatban abban az időben. Nagyon sokféle formája volt akkor, ami sajnos ma már nem látható. Azért izgalmasak, azért egzotikusak ezek a képek sok esetben, mert hogy olyan ruha elemekkel, viseleti elemekkel találkozunk rajtuk, amiket ma már nem tudunk mindennapokban látni, nem találkozunk vele még a hagyományőrzőknél sem. Nagyon izgalmas a kalap díszeknek a különbözősége, rengeteg tolltípust nagyon érdekes csokorban, nagyon érdekes formába alkalmaztak kalapdíszként, de hogyha megyünk lefelé, akkor az arcon a legfontosabb, mondjam úgy, leglátványosabb díszítmény a bajusz viselése, vagy a szakál viselése, vagy mindkettő együttesen. Nyilván nem mehetnénk el a férfi hajviselet mellett sem, de hogyha ezt főfedővel képzeljük el, akkor nyilván az már másodsorba tárgyalható csak, mert hogy a főfedő az nagyon sok esetben eltakarja ezt. Ha megyünk lejjebb, akkor a nyakrésznél nagyon sok olyan nyakravalót, mondhatnám azt is, hogy nyakkendőt alkalmaztak, hogy csokorra volt kötve. Valahogy ez is kikopott, eltűnt. A mostani nyakkendők teljesen más típusúak, mint ami akkor volt. Az anyaga is más, a formája is más, a jellege is más. Ugye azt nagyon sajnálom, hogy azt a régi divatot színészek talán, színházban talán láthatjuk még, de nagyon-nagyon kevésszer. Lehetne beszélni az alsó ruházatról, tehát az ingekről, de azt most itt az előadásban nem érintettem, inkább érintettem a melléntípusokat, a dolmányokat. A dolmányon keresztül lehetett volna még a mádliról is, a mentéről is beszélni, az attilákról, de úgy voltam vele, hogy ebbe a 20 percben nagyon kevés információt lehet összesűríteni, és ahogy az elején mondtuk is, hogy annyira részlet gazdagsággal találkozhatunk a 19. század végén, a 20. század elején a viseleteken, hogy inkább nyilván a kiegészítőkről lehetne itt szót ejteni. Én a pityke-gombok kutatásával foglalkozom 11 éve, úgyhogy annak különböző formai jegyeiről, különböző méretéről, különböző anyag használatáról, a nemesfémek használatáról. Voltak olyan kiegészítők a régi mellényeken, mint az óralánc, ami megint csak egy picit emelkedettebb, díszesebb hangulatot adott az öltözetnek, majd aztán nagyon fontos témámá vált most a különböző nadrágtípusok használata, mert azt látom, azt érzékelem, hogy a konfekció olyan szinten fölváltotta a régi viselet elemeket, hogy nem csak mellényben használunk most, jelenkorban milyen selyem hátú egyszerű öltöny mellényeket, hanem nadrágban még inkább, még nagyobb előszeretettel. Nyilván a régi nadrágok viselése nem annyira komfortos, nem annyira könnyű. A régi nadrág típusoknak a takarítása, tisztítása nem olyan egyszerű, mint a mostaniaké, és így a bőgatyák is eltűnnek lassan a hagyományőrzők színpadáról. A magyar nadrág meg már szinte teljesen eltűnt. Teljesen eltűnt. Ez a kis előkés magyar nadrág, ami nem slitzel, hanem egy lehajtható előkével, eleve már egy olyan formai megoldást adott, hogy sokkal magasabb volt a dereka. A testarány teljesen másképp szabályozta, változtatta meg. Úgy tűnt, hogy a legénység vagy a férfi nép az egy hosszabb lábú és rövidebb felső derekú lett volna, és ez a fajta szépségideál, ez a hölgyeknél is ugyanúgy megvolt. Tehát, hogy itt megjön egy, vagy előjön egy olyan párhuzam, hogy a férfi és a női viseletben is az a fajta arányosság, az így volt szép az emberek számára, tehát hogy a szépségideálhoz alkalmazkodott. És hát csak érintőlegesen beszéltünk a csizmákról és a csizma típusokról, mert hát ez is egy külön előadásnak is megfelelt volna. 20 percben ezt csak érinteni tudtuk, de bízom benne, hogy mindenki számára egy nagyon-nagyon gazdag képanyaggal tudtam érkezni, és igyekeztem a helyi régi fotókat megmutatni, amit megtaláltam különböző közgyűjteményekben.
1: Így van, milyen szerencse, hogy ebből az időszakból fotók vannak. Nem rajzok, nem festmények, hanem fotók, amelyek már nagyon realisztikusan dokumentálják azt, hogy milyen viseletet hordtak, és ahogy nézegettük ezeket a fotókat, azt is megállapíthattuk, hogy milyen jól keveredett a polgári stílus a paraszti stílussal. Tehát volt egy polgár asszony, és volt egy bőgatyás férfi, tehát nem zavarta az embereket, hogy a divat irányzatok, vagy éppen a társadalmi helyzetüknek megfelelően hogyan bujkálnak, vagy hogyan kacskaringóznak a divat útjain.
2: Igen, ezt hangoztattam is, hogy a divatot nem lehetett keretekbe zárni. Oda-vissza hatás volt, különböző társadalmi rétegeknél nagyon nagy volt az átjárás, és a magasabb és az alacsonyabb társadalmi réteg is hatással volt a másikra, és hát nyilván az alacsonyabb társadalmi réteg igyekezett a magasabb társadalmi réteg divatjához igazodni, de ennek ellenére ez tényleg egy egészen szépen egymásra hatott, és egészen szépen összehangolódott. A képek nem csak erről árulkodnak, nyilván ilyenkor forráskritikát is kell alkalmazni, tehát akkor, amikor látunk egy fotót, utána érdemes még járni, hogy kit ábrázol, milyen állapotban, milyen eseményen, ki készítette a fényképet, milyen céllal készítette a fényképet, de az kétségtelen, hogy a különböző rajzok, festményekhez képest azért ezek mégis kézzelfoghatóbb ruhadarabokat tudnak megmutatni számunkra. Egy kutató számára minden információ fontos, úgyhogy az írott dokumentáció, a festmények, a rajzok, a különböző elbeszélések és a fotók együttesen alkotnak egy szép kerek történetet.
1: De megdöbbenve láttam a szűrt egy városi, méghozzá egy debreceni gyűjteményben, tehát polgárember is viselte.
2: Így van, a szűr az most már a pásztoroknál maradt meg, és a pásztorok viselik a mai korunkban, de azért most nagy-nagy népszerűségnek örvend a szűr, és a szűrkészítésre is most egyre nagyobb figyelem vetül, úgyhogy valahogy ez a ruhadarab lehet, hogy megint ugyanúgy egy ilyen nemzeti jelképpé is tud válni, azt hiszem, hogy hungarikum lett.
1: Az is elhangzott az előadásán, hogy van egy olyan gyűjtemény, fotógyűjtemény, egy színezett fotógyűjtemény, amely az Egyesült Királyságból kerül hozzánk, de hogy magyarországi képeket tartalmaz.
2: Igen, 1864-ben a londoni világkiállításra készültek olyan fotók, amit itt Magyarországon készítettek, és úgy gondolták, hogy nem csak simán lefotózzák, és azzal próbálják megjeleníteni a magyar társadalom különböző színességét, hanem be is színezték őket. És ez nemrégiben a Néprajzi Múzeumban egy kiállítás keretében látható volt, tehát továbbra is a londoni múzeum birtokában van ez a képanyag, viszont egy kiállítás erejéig ez Magyarországra hazajött, volt szerencsém ezt látni, ezt a kiállítást, készült ebből egy kiadvány, úgyhogy azt a Néprajzi Múzeumban elérhető, azt meg lehet vásárolni, és nagyon-nagyon érdekes, amik azon a képeken megragadhatók.
1: Zárásként hadd kérdezzem meg még azt, hogy a századfordulónak a divatja, az hat-e valahogy ma miránk, a mai öltözködésünkre, a mai életünkre, arra, hogy ma mit viselünk? Akár legyünk vidéki emberek, akár legyünk polgáremberek, nagyvárosi emberek.
2: Nekem az az érzésem, hogy igen. Mégpedig azokra legfőképpen, akik megpróbálják a nemzeti öntudatukat egy kicsit keresni. Vagy nem csak a nemzeti öntudatukat, hanem a múltjukat. Tehát ha visszamegyünk az időbe, akkor egyre inkább találunk olyan sajátosságokat, ami a mi hazánkra, a mi nemzetünkre jellemző volt. Ma már a divat olyan világméretű diktálással alakítja a férfiak, a nők, a gyermekek, az ifjúságnak az öltözetét, hogy nagyon nehéz abból kiragadni olyat, ami nemzeti sajátosság. De a 19. század végén még ez abszolút tetten érhető volt.
3: Kedves hallgatóink, kiváló szakemberek régészeti, ipartörténeti, hadtörténeti néprajzi előadásaink keresztül nyerhettek bepillantást az érdeklődők az öltözködés világába, a jellegzetes viselet darabok készítésének vagy használatának módjába, a viseletek változásaiba azon a mikrokonferencián, amelyet a Sátoraljai Újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban rendeztek meg, az eseményről Jászter Beáta összeállítását hallották.
4: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a Tokaji Bornapok keretében adták át az idei polgármesterek borát. A Tokaji Borvidék 27 településének vezetői minden esztendőben összeadják az alapanyagát annak a bornak, amelyből aztán reprezentatív termékként készíti el a Grand Tokaj ZRT a polgármesterek borát. Összeállításunk elején Posta Györgyöt, Tokaj polgármesterét hallják.
2: Azt kell mondjam, hogy két héttel ezelőtt találkozott a 27 polgármesterből 22, és új alapokra helyeztük ennek az együttműködésnek a jelentőségét, vagy a fontosságát, és azt kell mondjam, hogy sok stratégiai kérdést próbálunk majd az előttünk álló időszakban megvitatni. Ez a bor, ez csak a szimbóluma ennek az együttműködésnek. Az új megállapodás pont azt akarja, hogy tartalommal töltsük meg ezt az együttműködést, legyen egy stratégiája ennek a 27 településnek, turisztikai, gazdasági, együttműködési stratégia, mert úgy érezzük, hogy ennek a 27 településnek nagyon nagy súlya van ebben a régióban, de az országban is. Azért mégiscsak egy világörökségi területnek a 27 polgármesterről beszélünk, ami ha megfogalmaz célokat és megfogalmaz olyan elvárásokat vagy feladatokat, amit kitűz maga elé, emögött lehet egy óriási erő. És ebben hiszek, hogyha kitűzünk közös célokat és mögé állunk, akkor mi csodákra lehetünk képesek. Úgyhogy ez a bor, ez csak a szimbóluma a mi együttműködésünknek és az összefogásunknak, ezt mi most tartalommal szeretnénk megtölteni, és erről volt szó ezen az együttműködési fórumon, ahol létrejött ez a polgármesterek fóruma, ahol rendszeresen eddig is találkoztunk, de most próbálunk tartalmasabb találkozókat szervezni. Következőben itt Tokajban lesz az újjászervezett borklubnak az eseménye, ahol már próbálunk stratégiai célokat megfogalmazni, és olyan együttműködést kialakítani, ami mögött olyan tartalom van, amit esetleg le lehet tenni az asztalra is, hogy ez a jövőképe ennek a 27 településnek, és emögé kérünk támogatást vagy segítséget, hogy ezt a jövőképet meg tudjuk valósítani.
1: A polgármester szót ejtett a Tokaj belvárosát érintő nagyszabású városfejlesztési munkákról is.
2: Hát azt kell mondjam, hogy ez egy nagyon kemény. Másfél év volt, míg a kivitelezés tartott. Az előkészületek azért nem voltak annyira kemények, de az a másfél év, amíg a kivitelezések zajlottak, ez számomra egy nagyon komoly kihívás volt. És ez azért volt komoly kihívás, mert itt több kivitelezőt kellett egy munkaterületen úgy összehangolni, hogy ne egymást akadályozzák, hanem egyes segítség. Ennek az egésznek az volt a lényege, hogy projekt szinten tudjunk együtt gondolkodni, és projekt szinten tudjuk megvalósítani mindazt, amit most már itt a közönség lát. Tehát ezekkel a kihívásokkal kellett megküzdeni a projekt kapcsán, és nagyon büszke vagyok arra, hogy ez sikerült. Ez voltak segítők, akik ebben segítettek. De ők nem mindig voltak itt, és sok esetben rajtam csattan, de én úgy gondolom, hogy ez jól sikerült, és hát a látvány meg a fogadtatás azt mondom önmagáért beszél. Volt, aki azt mondta, hogy először azt hitt, hogy nem is Tokajban jár, amikor két év múlva ide visszajött, és ez a látvány fogadta, ami most fogadja az ide látogatókat. Hát úgyhogy csak abból indulunk ki, egy sorrendet nézünk, hogy a járási hivatal, ami egy óriási épület, aznak a homlokzatát sikerült megújítanunk, mellette a városháza, ami már nagyon ért a felújítás, de azt kell mondjam, hogy a irodalom és az Írótábor Egyesületek közösen az irodalomházát, hogy meg tudtuk építeni és valósítani, és ott egy igazi tartalommal fogjuk megtölteni. Én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos része volt a projektnek, de azt nézzük, hogy azok a magán ingatlanok, amik megvásárlásra kerültek és felújításra kerültek, azok is olyan változáson mentek át, ami azt gondolom, hogy esztétikailag illeszkedik ahhoz a történelmi környezetet, amit alapot jelentett a 17. század, ami fénykora volt Tokajnak, és azt a cél tűztük ki, hogy azt kell visszaidéznünk, amikor itt a kereskedők a leggazdagabbak voltak, mert hogy akkor olyan szintű volt a borkereskedelem, és olyan értéket képviselt maga a Tokaji asszú, és nem eszélve, hogy el lett bontva az áruház, aminek a helyére egy olyan épület lett felhúzva, ami azt gondolom, hogy harmonizál azzal az építészeti környezettel, ami már egyébként jelen volt a főtéren. Én azt hiszem, hogy az együttes hatás építészetileg is, meg a természeti értékek tekintetében is annak a fontossága, hogy nem csak az épületeket újítottuk meg, hanem rengeteg zöld területet alakítottunk ki, hogy a nagy tömegeket próbáljuk a zölddel egy kicsit enyhíteni. Így összkép alapján azt gondolom, hogy egy jó stratégiát tűztünk ki, és ezt nagyon jó színvonalon tudtuk megvalósítani, és erre azt gondolom, hogy büszkék lehetünk. A projekt valamennyi résztvevője nevében mondhatom.
1: A rendezvény keretében igazi különlegességgel is megörvendeztették a vendégeket.
2: Én azt gondolom, hogy ha ez július 1-ével véglegesen elkészül ez a fényfestés, ami ma este fog úgymond a nagyközönség előtt debütálni, ez Európában egyedülálló lesz. Majdnem 360 fokban fog megjelenni itt a főtéren. A felújított épületek mindegyikén lesz fényfestés. Tokaj történelmét lehet majd végigkövetni. Azt a fénykort, amiből kiindultunk a 17. század. Nagyon sok olyan motivum jön elő, ami azt gondolom, hogy ennek a településnek rangot adott Szapolyai, aki a királyi koronát idehozta, amikor őt királyá jelölték, vagy Rákóczi Ferenc, akit a templomnak a tornyából kikacsint, vagy ugye a sókereskedelem, amikor a tutajokon hozták a sót, és igazán kereskedelmi központtá alakult Tokaj, mert itt futott össze a víz és a szárazföldi kereskedelmi útvonal, vagy ha csak arra gondolok, hogy a templom környékén régen, még a 40-es években is árusok árultak, és ez most visszaköszön ebben a fényjátékban. Olyan dolgok jönnek vissza, ami tényleg a 17. században volt, ami fénykor volt ennek a településnek. Én azt gondolom, hogy ez olyan egyedülálló ez a fényfestés, amit érdemes megnézni, és reményem szerint nagyon sok embert fog idehozni, mert híre megy ennek, és amikor az emberek arról beszélnek, hogy na, Tokajban olyan dolgok történtek, ami miatt érdemes eljönni, és a látvány maga kárpótol mindenkit, mert mindig az a lényeg, hogy beszélünk arról, milyen jó ez a bor, de ha megkóstoljuk, akkor nem az az élmény jön, amit mondanak nekünk, akkor ez csalódást okoz. Most én úgy érzem, hogy nem fog senki csalódni, aki ellátogat Tokajban. Legalábbis remélem.
1: Az eseményen ebben a tisztségében most először vett részt dr. Bihari Zoltán, a térség Tisza színekben frissen megválasztott országgyűlési képviselője.
3: Szeretném azt, hogyha olyan törvények születnének, ahol Magyarország összes lakója, összes települése egyenlő elbírálásba esne. Én nyilvánvalóan tokaiként érdekelt vagyok abban, hogy a Tokaj tovább és Tokaj hegyalja tovább fejlődjön, de feltétlenül meg kell jegyezni, hogy ez soha nem szabad, hogy más vidékek, települések kárára történjen.
1: A tokai térség korábbi, jelenleg Fidesz listás országgyűlési képviselője, dr. Koncz Zsófia, a polgármesterek bora által képviselt összefogást méltatta.
4: Nagyon különleges egyáltalán az ötlet, hogy a polgármesterek bora elkészül. Ugye ez nem egy ilyen kereskedelmi céllal készített termék, tehát ezt nem értékesítik, hanem igazából kifejezi az egységét ennek a borvidéknek, és szerintem a világon nincs máshol ilyen. Igazából ami a gyakorlati haszna vagy jelentősége ennek, szerintem az, hogy közösen gondolkoznak a településvezetők arról, hogy a borvidéket hogyan lehet fejleszteni. Vannak olyan fejlesztések, amelyek nem csak egy települést érintenek. Ilyen volt szerintem, amikor szerencsén egyébként a négysávos út végre elkészülhetett, de az infrastruktúrális fejlesztések mellett szerintem a közös munkaértékteremtés, kulturális programok is összekötik egyébként a térséget. A mai alkalom azért is különleges, mert ez lehetőséget adott arra, hogy például itt legyünk a felújított Aranysasban, ami nagyon régóta várt arra, hogy felújításra kerüljön, illetve 800 méteren megújhatott a Tokaji főutca. Tokaj a névadó település, tehát amikor Tokaj fejlődik igazából, az mind a 27, vagyis másik 26 településnek is jó, én azt gondolom, mert valóban szeretnénk azon kívül, hogy az itt élőknek a lehető legtöbb infrastruktúrális fejlesztés, munkahelyteremtés megvalósuljon, de azon kívül nagyon szeretnénk, hogy vendégek is jöjjenek ide, és ahhoz kellenek az ilyen jellegű fejlesztések is, vagy a kerékpárút hálózat fejlesztés, a víziturizmus, és ilyenkor kell, hogy a polgármesterek közösen gondolkozzanak. Például a Tokaji hegy körül a kerékpárút hálózat összeköt több települést, és végre ugye meg fog újulni a Tarcel és Tokaj közötti út, évtizedek óta vártunk erre. Szóval nagyon sok fejlesztés van, ami igazából mindegyik települést érinti. Ez a világ első zárt borvidéke, legyünk rá nagyon-nagyon büszkék. Tokaj is több mint 950 éves, hihetetlen, és a tokaji asszú pedig a magyar identitást is meghatározza. Ráadásul ma június 4-e van, tehát a trianoni békediktátumra is emlékezünk, de 2010 óta, illetve a 2010-es országgyűlési döntés értelmében ez a nemzeti összetartozásnak is a napja, és milyen szimbolikus, hogy pont ma került sor a polgármesterek borának az átadására, mert a nemzet is egység, hiába történt annyi tragédia velünk, a határon túli magyarokkal is mi egy egységben tudunk lenni. Ugyanúgy, mint a Tokaj-hegyaljai települések akkor tudnak sikeresek lenni, ha van együttműködés és összefogás.
1: A Bortag Grand Tokaj ZRT készítette el, Götz István vezérigazgatót hallják.
5: Büszkék vagyunk arra, hogy részesei lehetnek ennek a csodálatos bor elkészítésének. 2025-ös évjáratot tekintve egy kiváló alapanyagot szállítottak be a polgármesterek 27 településről. A szőlő tekintetében furmint és hárslevelű szőlőfajtákról beszélünk. Egy eresztését és érlését tekintve egy zemplét ölgyfahortóban készült el a bor. Ezt követően lepalackoztuk körülbelül egy hónappal ezelőtt. 5900 palack készült el, egy nagyon friss, gyümölcsös, tüzes bort tudtunk belőle készíteni.
1: A borvidék bor kulturális hagyományairól, értékeiről dr. Molnár Péter, a Tokaj Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke beszélt.
6: Ez több mint 1000 éves borvidék Tokaj, az első írásos említés 1110-ből származik Könyves Kálmán idejéből, aki ugye zsinatot, országgyűlést tartott Tarcalon, és az ő pincéjét említik meg. A sok évszázad alatt olyan fantasztikus mennyiségű tudás halmozódott fel a borvidéken, amiből építkezünk ma is tulajdonképpen. Ez a mély rétegzésű tudás úgy jött létre, hogy az emberek folyamatosan összetartottak és együtt gondolkoztak. Ugye, ha csak a 16. századig megyünk vissza, mi szakmailag onnan eredeztetjük jelenleg első írásos említését a Tokaji Asszonyok 1571-ből. 1570-ben már leültek egyébként a helyi mezővárosok, és arról beszéltek, hogy ez a fantasztikus minőség, ami kezükben van, ez hogyan védhetik meg. Tehát tulajdonképpen az eredetvédelem gyökereit teremtették meg Tokajon a helyi szőlészek és a borászok, és akkor tulajdonképpen ez összemosódott. Nyilván itt mindenkinek volt szőlei a bora, mint majdnem van is egyébként. Tehát ugye nyilván a helyi emberek ültek le. Nem volt itt különválasz, hogy szőlész borász, hanem a helyi emberek leültek és megbeszélték a közös dolgaikat. És ennek az eredménye lett az a 17. században, 1513-ban is leültek 1141-ben is, és 1141-ben elfogadták a regulamentum culturae vinearumot, ami a rendtartás volt önképpen annak idején, és a hír az, hogy most is ugyanezt a rendtartást követjük mi, ma élő generáció, és folyamatosan finomítjuk, alkalmassá tesszük a jelenleg ma élő szőlészborász generáció számára a lehető legmagasabb minőség, a származás és az eredetvédelem érdekében. Ugye ezt követően ugye ezt a rendtartást ők betartották az őseink, viszont voltak olyan kívülről betelepülő honpolgárok, akik nem érezték magukra kötelezőnek, mert ez a szakma rendtartása volt, és mit tettek újra az összefogás erejével a helyi termelők? Elmentek harmadik Károly királyhoz, és törvénybe foglaltatták tulajdonképpen ezt a rendtartást. Ezzel a titkos királyi dekrétummal, ezt így hívták, ez egy törvény tulajdonképpen, lett a világ egyik első zárt borvidéke Tokaj-hegyalja, és az egyik első eredetvédett borvidéke. Ez egy fantasztikus dolog a világon, ezt mindenki tudja Tokaj-hegyaljáról, bárhol képviselem ezt a fantasztikus borvidéket, a lehető legnagyobb szuperlatívuszokban beszélnek Tokaj-hegyaljáról. És ugye ezt követően ugorjunk egyet a 19. századba. Kataklizmák sora a szőrészetben, borászatban. Ugye 1857-től kezdődően a liszharmat, peronoszbor, aztán 1875 környékén ugye megjelent a filoxéra, az letarolta 1885-ben megjelent hegyalján is. Tehát tulajdonképpen teljesen újra kellett értelmezni, újra kellett építeni a borvidéket, a haló poraiból fel kellett emelni a borvidéket, és olyan fantasztikus emberek fogtak össze akkor is a Tokaji Borművelők Társaságában, megemlíteném név szerint Waldbott Kelemen, Lácai Szabót, aztán például Lónyai Grófot, sokan voltak a Tokaji Borművelők Társaságában, akik összefogva újraértelmezték, újraépítették az értékeit tulajdonképpen ennek a fantasztikus borvidéknek. És egy nagyot ugorva a mába tulajdonképpen, kicsit visszakanyarodva, ezelőtt ugye nem sokkal, lassan 20 évvel ezelőtt, 2007-ben szereztünk tudomást a szerencsés szarmatüzelési hőerőmű ügyéről, és ha abban az időszakban nincs egy fantasztikus borász és civil összefogás, hogy ezt megakadályozok, úgyhogy már jogerős építési engedélye volt ennek a brutális nagy ipari beruházásnak, akkor ma már ott pöfékelne Szerencsén. Tehát, hogyha van összefogás, van tudatosság, ez a borvidék ez építhető, és csak így építhető. Ez a tanulsága a múltunknak, a mára, és én ezt a párhuzamot vontam ezzel a fantasztikus hagyományjal, amit itt a polgármester, asszonyok és urak évről évre megülnek, ugye ősszel összeadják a termést, a települések terméseit, majd ilyenkor tavasszal átveszik az ebből készült fantasztikus borokat. Tehát ez egy üzenet a világnak, hogy eljön nem csak volt, hanem van és lesz is, és tudatos, és építi a saját eredetvédelmét és a saját egyediségét.
1: Kedves hallgatóink, a Tokaji Bornapok keretében adták át az idei polgármesterek borát. A Tokaji Borvidék 27 településének vezetői minden esztendőben összeadják az alapanyagát annak a bornak, amelyből aztán reprezentatív termékként készíti el a Grand Tokaj ZRT a polgármesterek borát. Az átadó ünnepségről hallották összeállításunkat. Hol van?

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a híreink következnek, majd arról hallhatnak, hogy anyagi támogatásban és szakmai elismerésben részesített a Debreceni Egyetem 15 olyan középiskolát, amelyek az egyetemi felvételi eljárás eredményei alapján elkészült rangsorban a legjobb teljesítményt érték el 2025-ben. Köztük van az előkelő harmadik helyezést elért Sárospataki Református Kollégium gimnáziuma, általános iskolája és diákotthona.
2: Az emelt biológia-kémia képzésünkhöz nagy köze van, de azt gondolom, hogy a pedagógus képzéshez is sok köze van, meg a Debreceni Egyetem mezőgazdasági karán zajló képzésekhez is sok köze van, mindannak, ami tehetséggondozás címszólat zajlik a Pataki Refiben. Gondolok itt én csak méregkeverő tábornak hívom a kémia táborunkat, de gondolok itt a csomó olyan műhelymunkára, ami zajlik, például a kokáért a zöld refi, vagy például a kokáért a nyelvvizsga képzésünk. N plusz egy ilyen túlóra plusz munka zajlik a Pataki Refiben, amit mi nem nevezünk ugye máshol tehetséggondozásnak, vagy mit tudom én minek nevezik, és ezek mind hozzájárultak ahhoz, a kollégáinknak a rendszeres, módszeres és kitartó munkája eredménye, és nyilván az értelmes gyerekeink ezt jól hasznosították. Ezek összeadódva biztosították ezt a teljesítményt, amit a Debreceni Egyetem aztán ezzel elismert.
1: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk a továbbiakban is.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad, hogy Tokaj-hegyalja nem csupán egy borvidék, hanem a jövőt forrása is?
2: Tokaj-hegyalja Egyetem Sárospata,
1: ahol a tudás élménnyé válik.
3: Turizmus,
4: gazdaság,
3: informatika,
4: pedagógia,
3: borászat.
1: Alapképzés, mesterképzés és specializációk. Itt nem csak tanulsz,
2: itt jövőt építesz.
1: Tokaj-hegyalja Egyetem Sárospatak. A tudás forrása.
2: A tudás forrása.
0: Reklámot hallottak. 16 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
5: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Vasárnaptól megszűnik a tűzgyújtási tilalom Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, miután a pénteki esőzések jelentősen mérsékelték a tűzveszélyt a térségben. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szombati tájékoztatása szerint ugyanakkor 5 vármegyében, így Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Csanád, Heves és Pest területén továbbra is érvényben marad a korlátozás az aszályos időjárás miatt. A tilalommal érintett országrészekben tilos tüzet gyújtani a külterületi erdőkben, a fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket is. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is megengedett a bográcsozás és a grillezés, de a szakemberek a szálló zsarátnokok veszélye miatt ott is elsősorban a gázüzemű vagy elektromos eszközök használatát javasolják. Egy évre újra elnökké választották Orbán Viktort a küldöttek titkos szavazáson a Fidesz 32. tisztújító kongresszusán. A párt 4 alelnöke Gál Kinga, Bóka János, Gyopáros Alpár és Krejcsi Bálint lett. A Budapesten megtartott eseményen a küldöttek elfogadták a legutóbbi választási vereség okait értékelő dokumentumot, valamint politikai határozatot szavaztak meg a migrációs paktum elutasításáról. Emellett döntöttek a Fidesz alapszabályának módosításáról is, amelynek értelmében megszűnik a választókerületi rendszer és a párt struktúra a továbbiakban az önkormányzati felosztáshoz igazodik majd. Az átalakítás részeként a Fidesz országos elnöksége 28 tagúra bővült, amelybe a megválasztott vezetők mellett a vármegyei és a fővárosi elnökök is bekerültek. Magyar Péter szombati sajtótájékoztatóján bejelentette, a Vitnyéd-Csermajor területén tervezett befogadótáborról szóló hivatalos dokumentumok nyilvánosságra hozása után a Fidesz tisztújító kongresszusa okafogyottá vált. A miniszterelnök szerint a korábbi kormány tagjai és Orbán Viktor is valótlanul állították, hogy nem terveztek migráns tábort az országban, ezzel pedig félrevezették a teljes nyilvánosságot. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a Vitnyéd ügy súlyosabb, mint a korábbi kegyelmi botrány, és végérvényesen megdönti a Fidesz illegális migráció elleni kommunikációját. Magyar Péter hozzátette, a kabinet hétfőn a parlamentben is számon kéri az ellenzéki képviselőket. A Vitnyéd-Csermajori ingatlan együttes jelenleg is oktatási célokat szolgál, azt a győri Széchenyi István Egyetem a kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Intézmény rendelkezésére bocsátotta annak felújítása idejére. Így reagált közleményében az egyetem Magyar Péter sajtótájékoztatójára, amely szerint a kormány korábban egy 5 milliárd forintos migráns tábort kezdett építeni a helyszínen. A vagyonkezelő egyetem tisztázta, a területen az ukrajnai menekültek utáni károk helyreállítása és állagmegóvás történt az állam megbízásából. Ehhez az állam bruttó 2 milliárd forintos támogatást nyújtott, amelyből a felújítások mellett az egyetem további fejlesztéseket is megvalósított, hogy a korábban elhagyatott iskolaépület ismét alkalmas legyen a diákok fogadására. Koreai napot rendeztek szombaton a Miskolci Egyetemen, ahol a látogatókat távol-keleti ország kultúrájával, hagyományaival és a két nemzet közötti kapcsolatokkal ismerkedhettek meg. Az esemény kiemelt vendége volt Park Chul-min, a Koreai Köztársaság nemrégiben újraválasztott magyarországi nagykövete is, aki immár 5. alkalommal látogatott el a borsodi vármegye székhelyre. A diplomata kiemelte, hogy a koreai kultúra világszerte, így Magyarországon is egyre népszerűbb, a diplomáciai és kulturális kapcsolatok pedig kiválóak a két ország között. A miskolci egyetemisták számos előadáson és interaktív foglalkozáson vehettek részt. A délután folyamán pedig a világszerte ismert a dél-koreai Maitri a cappella együttes adott különleges koncertet a közönségnek.
0: Az időjárásról.
5: Az észak felől érkező szakadozott felhőzet idővel dél felé vonul, eközben erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, így aztán később, legkisebb eséllyel az észak-keleti harmadban várható záporzivatar. Délnyugaton heves záporok is lehetnek. A nyugati északnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 16 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útra való követ. Ezután arról hallhatnak, hogy anyagi támogatásban és szakmai elismerésben részesített a Debreceni Egyetem 15 olyan középiskolát, amelyek az egyetemi felvételi eljárás eredményei alapján elkészült rangsorban a legjobb teljesítményt érték el 2025-ben. Köztük van az előkelő harmadik helyezést elért Sárospataki Református Kollégium gimnáziuma, általános iskolája és diákotthona.
2: Az emelt biológia-kémia képzésünkhöz nagy köze van, de azt gondolom, hogy a pedagógus képzéshez is sok köze van, meg a Debreceni Egyetem mezőgazdasági karán zajló képzésekhez is sok köze van mindannak, ami tehetséggondozás címszólat zajlik a Pataki Refiben. Gondolok itt a, én csak méregkeverő tábornak hívom a kémia táborunkat, de gondolok itt a csomó olyan műhelymunkára, ami zajlik, példának okáért a Zöld Refi, vagy példának okáért a nyelvvizsga képzésünk. N plusz egy ilyen túlóra plusz munka zajlik a Pataki Refiben, amit mi nem nevezünk ugye máshol tehetséggondozásnak, vagy mit tudom én minek nevezik, és ezek mind hozzájárultak ahhoz, a kollégáinknak a rendszeres, módszeres és kitartó munkája eredménye, és nyilván az értelmes gyerekeink ezt jól hasznosították. Ezek összeadódva biztosították ezt a teljesítményt, amit a Debreceni Egyetem aztán ezzel elismert.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A fekete rigó az egyik legközismertebb és leggyakrabban szemünk elé kerülő énekes madarunk, amely igen jól alkalmazkodott az ember jelenlétéhez. A hím könnyen felismerhető korom fekete tollazatáról és élénksárga csőréről. A tojó visszafogottabb, barnás színű, ami pedig a hűséget illeti, kifejezetten területhű madarak. Ha találnak egy kertet, ahol biztonságban érzik magukat, bőséges a táplálék és akad bokor, sövény vagy sűrű ág, ahol elbújhatnak, akkor bizony hosszú időre berendezkednek ott. Hazánkban védett madár, természetvédelmi értéke 25 ezer forint. A további részletekről Tokodi Bélával, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei titkárával beszélgettem.
2: Nagyon kevés olyan magyarországi madárfajról lehet azt mondani, hogy az állománya az meghaladja az egymilliós párszámot, és ennek egyike a fekete rigó. A fekete rigót szerintem mindenki ismeri, hisz városokban is költ már viszonylag régóta. Ez nem volt egyébként mindig így, körülbelül 100 éve, a 20. század elején kezdett a egykori erdőkből, bokrosokból, mezőgazdasági területekből behúzódni a városokba, és jelenleg az egyik legurbanizáltabb, tehát leginkább elvárososodott madarunk, amely nagyon jól megtalálja a számítását a panelrengetekbe, de falvakba, kisvárosokba, és akár Budapest belvárosába is. Vígan szaporodik, gyakorlatilag egész évben látható. Ez is egy nagyon érdekes dolog, mert régebben a fekete rigók nyilván más klimatikus körülmények között éltünk még 100-150-200 évvel ezelőtt, hisz a klímaváltozás hatásait már minden nap lehet érezni, de nyilván akkor még, mikor nem urbanizálódtak, kint éltek a erdőkben, mezőgazdasági területeken, folyóártereken, akkor bizony a magyarországi fekete rigó állomány az vonuló volt. Jelenleg ez nem teljesen igaz. Van egy olyan állomány Magyarországon, amely elvonul ugyan, rövid távú vonuló, tehát nagyon-nagyon messzire nem megy le, de délebbre húzódik az időjárás és a táplálék bázis függvényében. Viszont nagyon sok fekete rigót azt egész évben lehet látni, nem meglepő, hogy decemberben, januárban is néha a lábunk között ugrál.

Ami viszont nagyon meglepő, hogy ez a madár annyira alkalmazkodott már egyrészt a klímához, másrészt pedig a urbanizált környezethez, hogy szinte egész évből vannak fészek adatok, az az egész évben, hogyha nem is sikeresen, nem megpróbál költeni. Budapesten költött már decemberben, azaz találták meg tojásait enyhébb télen, igaz, hogy az nem volt sikeres, de februárban már, hogyha jön az időjárás,

0: és akkor párba állnak, és bizony fészket építenek, és lerakják a tojásaikat, és ezért az, hogy néha március végén, április elején már fekete rigó fiókákkal lehet találkozni, és hát nyilván a fekete rigó is azon madarak közé tartozik, amely többször költ, nyilván a megfelelő utódlás és a mortalitások, azaz a fészekalj, fióka, pusztulás ellensúlyozása érdekében, így nagyon szapora, tehát alapjában véve nem ritka az akár háromszori költés.
1: Egyébként, hogyha valami történik a fészekaljjal, akkor automatikusan újra költ a fekete rigó?
0: A fekete rigó esetében ez jellemző, nem minden fajnál van így, de a fekete rigókra és általában az énekes madarakra nagyon jellemző, vagy a másodköltés, vagy a pótköltés. Másodköltésről akkor beszélünk, vagy mi a harmadköltésről, mikor a madárnak a teljesen természetes életciklusába tartozik az, hogy az első költés után, miután kirepülnek a fiókák és önfenntartóak lesznek, újra párba állnak, és egy újabb fészekaljat produkálnak, és ez a teljesen természetes menetrend nekik. Sok fajnál egyébként ez háromszori költést is jelent. Meg kell különböztetni a pótköltést, ami arról szól, hogy menet közben, akármelyik időszakában a fészekrakásnak, fiókanevelésnek egy predáció, vagy mondjuk egy nagyon rossz időjárás következtében elpusztul a fészekalj. Ebben az esetben újra kezdi a fészkelést, tehát egy be nem fejezett költést újra kezd az adott madár, ezt nevezzük pótköltésnek. A fekete rigóra egyébként mind a kettő jellemző.
1: Ott van a fenyőrigó, a fekete rigó és a sárga rigó. Mindhárom faj védett Magyarországon, és a természetvédelmi értékük 25 ezer forint. Visszacsatolnék arra, amit legelőször mondtál, hogy nagyon jól szaporodik, tehát nagyon jól költ a fekete rigó, elég nagy példányszámban él Magyarországon. Ennek ellenére védett, és van egy jelentős természetvédelmi érték, mert azért a 25 ezer forint sem kevés. Ennek mi az oka?
0: Elejétől kezdve ez a három faj, ez azért nagyon-nagyon különbözik. A fekete rigó Magyarországon egy urbanizált, az ország egész területén elterjedt és gyakori fajnak mondható. A fenyőrigó az ugyan telenként bizonyos években inváziós jelleggel megjelenik több száz, több ezer csapatokba, névhez kimarad egyébként, és nagyon-nagyon-nagyon ritka költőfaj. Tehát nem minden évben költ, vagy ha költ, akkor hegyvidéken és egy-egy pár esetleg, viszonylag gyakori Európában, hogyha megnézzük a környező hegyeket, mondjuk Erdélyt, vagy az északi területeket. A sárga rigó viszont az egyrészt nem is rigó igazából, tehát egy picit távolabbi rokona az igazi rigóféléknek, és hát szerencsére egyébként ő is eléggé gyakori. Tehát rigó ugyan mind a három, de a státuszát illetően picit mások az alapok. Nyilván jellemző ez, hogy mindegyik viszonylag gyakori, ha nem is Magyarországon lásd fenyőrigó, de abba viszont megegyeznek, hogy Európába súlyosan veszélyeztetettek lehetnek, legalábbis bizonyos részeken. Ilyen például a sárga rigó, ami mondjuk nem is rigó, de kezdjük ezzel, hogy miért is védett. Nálunk tényleg gyakori, tehát mikor megjönnek májusban, ha valaki megismeri a hangjukat, folyamatosan hallja különböző magas fákról, városokban, természetesen kint, agrárkörnyezetben vagy erdőkben is. De alapjában azért tudnék, hogy Angliában kipusztult ez a szép faj, pedig ott is viszonylag gyakori volt, még hogyha visszamegyünk 50 vagy 100 évvel ezelőttre. A fekete rigó pedig szintén Nyugat-Európában, ugyan nálunk több mint 1 millió pár költ, és folyamatosan észleljük az adatokból az erősödést, de Angliában és Nyugat-Európában az agrárgazdálkodás intenzívű válása, a rengeteg növényvédőszer, rovarirtószer használata következtében az állománya fokozatosan csökken. Tehát általában ezeket a fajokat jellemezhetjük különböző fenyegetettségekkel, és elnézve az európai trendeket, ami például az agrárkörnyezetben költő madaraknak a trendjét illeti, ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy az állomány rövid, illetve középtávon, ha vizsgáljuk, akkor bizony nagyon sok fajnál ez csökken, és ez általában azoknál a fajoknál jellemző, amelyek agrártertekhez kötődnek. Ilyen például Magyarországon is például a cigánycsuk vagy a sárga billegető, ezek régebben gyakoriak voltak, és kifejezetten lehet látni, hogy a mezőgazdaság intenzifikációjával, a rovarirtószerekkel, nagyon intenzív, gépesített gazdálkodással ezeknek az állománya csökken. Tehát a védelem nagyon sok esetben azért van alkalmazva, mert bizonyos fenyegetettségeket látunk, lehetséges, hogy nem lehet kezelni azt olyan mértékben, ami azt indokolná, és nyilván egy faj védettsége az előremutató is tud lenni. Tehát Magyarországon egyébként majdnem az összes madárfaj védett, azért tudni kell, vagy közösségi jelentőségű madárfaj, ról van szó, bizonyos esetekben lehet akár hírítést is engedélyezni, hatósági engedély alapján, de alapjában véve azért a magyarországi madárfajoknak a túlnyomó többsége védett státuszban van.
1: Nagyon érdekes kutatást olvastam a fekete rigó kapcsán. Egyrészt, hogy azok a fekete rigók, amelyek a városokban élnek, tehát behúzódtak a városokba, azok nem csak nappal, hanem akár éjszaka is énekelhetnek, pontosan a fények miatt, mert hogy olyan fényáradat van, hogy úgy érzi, mintha nappal lenne. A másik meg az, hogy sokkal hangosabbak a városban élő fekete rigók, mint az erdőben élők, és ennek egy nagyon egyszerű magyarázatot adtak a kutatók, túl kell harsogniuk a városi forgalom zaját.
0: Nyilván ez is az alkalmazkodásokkal van összefüggésben, ez azért nem egyik évről a másikra következett be, hisz, hogy az elején mondtam, ez egy több mint 100 éves folyamat a fekete rigóknak a városi madárrá válása. És hát nyilván, ahogy egyébként alkalmazkodtak a városokhoz, és hát alkalmazkodnunk kellett a városok fejlődéséhez is, mert hogyha megnézzük az 50 vagy 100 év ezelőtti Budapestet, vagy akár Szegedet, vagy Debrecen, akkor nyilván a közvilágítás nem olyan minőségű volt, a zajterhelés nem olyan mértékű volt, hiszen ezekben a városokban egyrészt nem közlekedett annyi jármű, nem volt ennyire kivilágítva a város, egyáltalán a város az az elmúlt 20-30-40 évben lett tulajdonképpen egy olyan mértékű fényszennyezés, amely el nem volt képzelhető mondjuk 100 vagy 150 évvel ezelőtt, és nyilván ezekhez a madarak alkalmazkodnak. Kinn a szabadban, hogyha rigóféléket nézünk, nagyon kevés faj az, amelyik éjszaka is énekel. Egyébként pont ez ilyen a fülemüle, aki tulajdonképpen bizonyos időszakban, amikor megérkeznek áprilisba, akkor egész nap énekel, kivéve a legnagyobb forróságokat. Nem véletlen, hogy a magyar madártengyeset is a fülemüle sétáit azt este tartja. Fülemülék éjszakájaként nevezzük el ezt a rendezvényt, amely minden évben megvan tartva májusban. Aminek pont az a lényege, hogy még késő délután ő elindul egy csoport, és este lesz az abban, mikor még az utolsó fülemüléket is detektáljuk így ének alapján. És hát nyilván a fekete rigó ezt azért nem csinálta még, mikor nem urbanizálott madár volt, de alkalmazkodnia kellett, egyrészt vannak fények, másrészt nagy a zaj, tehát éjszaka is énekel, nyilván sokkal hangosabb lett, mert így alakította ki az evolúciós fejlődés, és hát bizony én is láttam már éjszaka kivilágított utcán táplálkozó fekete rigókat, tehát ad abszurdum, éjszaka is tart neki a táplálkozási periódusa, tehát kitolódik az a ciklus, ami mondjuk 100 vagy 200 évvel ezelőtt volt jellemző erre a szép kis madárfajra.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Tokodi Bélával, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei titkárával. Előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Vasárnaptól megszűnik a tűzgyújtási tilalom Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, miután a pénteki esőzések jelentősen mérsékelték a tűzveszélyt a térségben. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szombati tájékoztatása szerint ugyanakkor 5 vármegyében, így Bács-Kiskun, Borsodabaúj-Zemplén, Csongrád, Csanád, Heves és Pest területén továbbra is érvényben marad a korlátozás az aszályos időjárás miatt. A tilalommal érintett országrészekben tilos tüzet gyújtani a külterületi erdőkben, a fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket is. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is megengedett a bográcsozás és a grillezés, de a szakemberek a szálló zsarátnokok veszélye miatt ott is elsősorban a gázüzemű vagy elektromos eszközök használatát javasolják. Miskolci pedagógus is bekerült az év kedvenc tesi tanára vármegyei díjazottjai közé. A Magyar Diáksport Szövetség és a KNH Bank közös pályázatán harmadszor keresték a legnépszerűbbeket. A 200 fő feletti iskolák kategóriájában Béres Dávid, a Kossuth Lajos Evangélikus Iskola tanára nyert. A díjazott pedagógus aktív kosárlabda edzőként és játékvezetőként is tevékenykedik. Béres Dávid elmondta, a szakmájában a legjobban a gyerekek személyiségfejlődését szereti látni. Óráit úgy építi fel, hogy a kemény munka mellett a játékosság és a humor is helyet kapjon. Véleménye szerint a testnevelés a diákok számára a valódi szelepet jelenti a gőz kieresztésére. Célja, hogy a sportot ne kötelező feladatként, hanem egy életre szóló egészségmegőrző eszközként adja át, nyilatkozta a Minapnak. Szent Iván éjjel közösségi vacsora lesz a Szeleta Parkban. A nyári napforduló estén, június 21-én ismét megterül Miskolc közös asztala. A nagy sikerű terüly-terüly közösségi vacsora est ezúttal a Szeleta Parkban várja a közönséget. A lényeg, hogy a résztvevők magukkal hozzák kedvenc ételeiket, italaikat és a jókedvüket. A rendezvényen fellép Afronauta Handpan DJ, valamint egy nemzetközi zongoraművészt is hallhat a közönség. A hagyományokhoz hűen lesz látványos tűzugrás, szerelmi üzenőfal és kézműves foglalkozások. A dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló jóvoltából távcsöves csillagles is várja az érkezőket. A részvétel teljesen ingyenes, de az asztalokhoz június 17-én éjfélig előzetes regisztráció szükséges. Gőzerővel dolgozik második nagylemezén a debreceni gyökerű első lépés keresztény könnyű zenei együttes. A Kárpát-medencét rendszeresen járó, különböző hivatású, de közös hittel rendelkező tagokból álló formáció célja, hogy saját szerzeményeikkel és dicsőítő zenéjükkel közelebb vigyék a fiatalokat Istenhez. A zenekar tagjai egy friss interjúban rámutattak, a mai ifjúság rendkívül érzékeny a hitelességre, és nyitott az evangélium üzenetére, ha azt őszinte formában adják át nekik. Az egyházon belül is egyre elfogadottabbá váló modern dicsőítő zene egyik hazai képviselője még az idei évben tervezi megjelentetni új, sokszínű albumát, amelyen a kifejezetten gyülekezeti éneklésre szánt darabok mellett egyéni hangvételű dalok is helyet kapnak majd. Koreai napot rendeztek szombaton a Miskolci Egyetemen, ahol a látogatókat távol-keleti ország kultúrájával, hagyományaival és a két nemzet közötti kapcsolatokkal ismerkedhettek meg. Az esemény kiemelt vendége volt Park Chul-min, a Koreai Köztársaság nemrégiben újraválasztott magyarországi nagykövete is, aki immár 5. alkalommal látogatott el a Borsodi Vármegye székhelyre. A diplomata kiemelte, hogy a koreai kultúra világszerte, így Magyarországon is egyre népszerűbb, a diplomáciai és kulturális kapcsolatok pedig kiválóak a két ország között. A miskolci egyetemisták számos előadáson és interaktív foglalkozáson vehettek részt, a délután folyamán pedig a világszerte ismert a dél-koreai May 3 a cappella együttes adott különleges koncertet a közönségnek.
0: Az időjárásról.
1: Az észak felől érkező szakadozott felhőzet idővel dél felé vonul, Eközben erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, így aztán később legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható záporzivatar. Délnyugaton heves záporok is lehetnek. A nyugati északnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 16 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Tokodi Bélával, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei titkárával, a Fekete Rigóról. Azt olvastam a Fekete Rigóról, hogy ugye Európában és Ázsiában általánosan elterjedt, de betelepítették Ausztráliába és Új-Zélandra is. A betelepítésnek mi lehet az oka? Tehát ez egy hasznos madár, mert ugye lószúnyogokkal, meg gilisztákkal táplálkozik általában, de télen ugye, ha nem talál például szúnyogot, akkor átáll a bogyókra.
2: Talapjában nagyon tud alkalmazkodni. Az, hogy egy madárfajt miért telepítenek be, illetve melyek azok a madárfajok, amelyek akár egy ilyen folyamatos és organikus fejlődésre betelepülnek maguktól, hát ez két különböző dolog. Az utóbbira lehet példát mondani, ilyen például az eredetileg Afrikában fészkelő pásztorgém, ami hát tulajdonképpen meghódította a világot, szép lassú terjeszkedéssel átment Dél-Európába, ott is nagyon gyakori faj lett, átkerült Észak-Amerikába, ott is nagyon jól terjedt, és hát bizony nálunk nagyon ritka volt 20-30 évvel ezelőtt, de ma már egyre több fészkelés, például rendszeresen lehet látni, ahol én nagyon gyakran szoktam madarakat nézegetni a Szegedi Fehértó mellett is, már rendszeresen költ egyre nagyobb példányszámba, és bizony a tórendszer melletti bivajokon nagyon gyakran lehet látni, hogy a hátukon áldogálnak, vagy kísérgetik. Ez egy ilyen természetes folyamat. Sok esetben örülnek, sok esetben nem örülnek az ilyen fajoknak a biológusok, viszont a betelepítés az egy más folyamat, itt azt jelenti, hogy alapjában véve a fajoknak, a populációnak a kezdeti egyedeit tulajdonképpen direkt, tudatosan elvitték oda, és szabadon engedték, hogy szaporodjatok, sokasodjatok alapon. Na most ez lehetséges, hogy azért is volt, mert az oda települő emberek annó szerettek volna valami olyan madárfajt látni a környezetükbe, hallani, ami a megszokott régi hazájukra, mondjuk Európára emlékezteti. Ez nyilván egy ilyen lelki indítatásból van, de azt lehet mondani, hogy az ilyen jellegű betelepítések nagyon-nagyon-nagyon károsak tudnak lenni. Tudnélik például a fekete rigó, amely nagyon alkalmazkodó faj, ezt nagyon jól látjuk az állomány alakulásából Magyarországon is. Versenytársai lehetnek olyan őshonos fajoknak, amelyek nem tudják felvenni ezt a versenyt, és az újonnan betelepülő faj az hátrébszoríthatja azokat a fajokat, amelyek őshonosok ott, és bizony extrém esetben ezek ki is pusztulhatnak. Nyilván nem feltétlen a fekete rigó, amely ilyen nagyon komoly veszélyt jelent, de például néhány évvel ezelőtt Izraelbe szembesültem azzal, hogy a Pásztor Meinó nevezetű, egyébként nagyon szép dekoratív kis ázsiai madárfaj mindenütt ott van Jeruzsálemben is, és csodálkoztam is, hogy ez hogy kell oda, és ottani barátaim elmesélték, hogy hát úgy, hogy alapjában véve ezt a fajt például tenyésztették, mert tulajdonképpen egy házi kedvencként lehetett megvásárolni, és bizony Jeruzsálemben történt az a tragédia tulajdonképpen, hogy egy nagy szabadtéri röpdéval a tenyésztőt tartott, ezek kiszabadultak. És azóta én 10 000-ekben mérhető az állomány, nagyon jól alkalmazkodtak ahhoz az éghajlathoz, és az például azért veszélyes, mert egyrészt táplálékba, illetve költőhelybe is kompetenciát jelentenek az őshonos fajoknak, tehát elfoglalják a költőhelyeket, vagy egész egyszerűen a nagy termetű, erőszakos csapatokban mozgó madarak a táplálkozó teletet sajátítják ki, és bizony őshonos madarak háttérbe szorulnak, és extrém esetben ezek kipusztulhatnak. Tehát ez mindig egy káros folyamat. Magyarországon is látszik már néhány ilyen faj, ami gondot fog jelenteni előbb vagy utóbb. Ilyen például érdekes módon az őrvös papagáj, amely egyébként Nyugat-Európában, hogyha valaki Londonban, vagy akár Spanyolországban, Németországban, nagyvárosokban van, nagy csapatokban láthatja ezt a fajt. Ezek már Magyarországon is szabadon is időnként költenek, de meg fogjuk ezt érni szerintem egy 10 éven belül, hogy komolyabb papagájcsapatok fognak tanyázni nagyobb városokban, ahol bizony nagyon komoly kompetenciát fognak jelenteni például a városokban lakó házi vagy mezei vereveknek.
1: Milyen veszélyeztető tényezők vannak, amelyek veszélyeztethetik ennek a madárnak a fennmaradását, a létét?
2: Vannak direkt emberi hatások. Évről évre lehet azzal találkozni, hogy emberek hatósági engedéllyel vagy anélkül kivágják mondjuk májusban vagy júniusban a cserjéket, fákat városokban jellemző módon. Egyébként általában kényelmi okai vannak ennek, sok esetben egyébként nem, sok esetben olyan indoka van, hogy mondjuk baleset veszélyessé válik egy fa, és pont költési időszakban jut arra a hatóság, hogy engedélyezi annak a eltávolítását. Nyilván az ember élet fontos ebben az esetben. A különböző kényelmi szempontok nem indokolják ezt, hogy ennyire ne tudjunk együtt élni a természettel. Szerencsére ilyenkor azért a fekete rég, ahogy elmondtam, alkalmazkodik, és újra költ, más helyet talál, de azért ne felejtsük, hogy ez természetkárosítás. Tehát, hogy itt ebben az esetben mindenkit kérünk, hogy a megfelelő csatornákon jelezzék a hatóságoknak ezt, mert sok esetben nincs engedély, és ilyenkor gyakorlatilag meg kell találni a felelős terjeszt. Nem csak fekete-rjút, de sok egyéb madárfaj, fészke, fióká is elpusztulhatnak. A másik, ami egyébként indirekt probléma, de természetesen az ember felelős ezért, az a házi macska. Tehát ez nem tűnik olyan óriási veszélyforrásnak, de hát azért tudni kell, hogy több mint 2 millió házi macska jár ki rendszeresen. Tehát nem azokról a macskákról beszélek most, amelyek a lakásban laknak nem járnak ki, nem vagy a kijárós, vagy az elvadult házi macskákról, amelyek ragadozók, tehát még egy jól táplált, háznál tartott kijárós macska is képes gyakorlatilag óriási kárt tenni a kertnek a fészkelő madárállományban. Nagyon jó ragadozók, és rettenetesen nagy hatásokkal zsákmányolnak. Éves szinten több mint 2 millióra tehető azoknak a madarak egyedeinek a száma, amit csak Magyarországon elpusztítanak a házi macskák. Ez például az USA-ban egy brutális számot, 250 millió madárról beszélünk, 250 millió egyedről, nyilván kisebb ország vagyunk, de ez egy óriási szám, tehát ennek érdekében tenni kellene valamit egy központi szabályzással, csipeléssel, sőt, tehát én szerintem engedélyezést kellene kötni, macskatartás, kutyatartás, mindenféle házi kedvenc tartását, gyakorlatilag egy hatósági engedéllyel, mondjuk egy jogosítvány megszerzésével engedélyezni, hisz ez már kezelhetetlen. Az, vagy annyira tönkre tettük a természeti környezetünket, eleve már intenzív mezőgazdaság, intenzív erdészeti gazdálkodás, amely nyilván proficientikus, zsugorodnak ezek a területek, víz az nincs a tájban, és erre a teljesen lepusztított, összezsugorodott, és kellőképpen nem védett telete még ráeresztjük mondjuk a házi kedvenceinket is, amelyek vagy teljesen elvadultak, vagy kijárnak, de ilyen szempontból teljesen minden milliós nagyságrendű kárt okoznak csak egyet számba, nyilván nem beszélünk most a természetvédelmi értékről.
1: Etetés, itatás, nálam a kertben télen és nyáron, tehát szinte egész évben megtalálható a fekete rigó, és nagyon ritkán lehet látni azt, hogy az etetőre felszáll, és mondjuk egy-egy magot elvisz onnan, tehát vagy éppen mondjuk, ha valamit ott talál benn, ezt nagyon ritkán lehet látni, de előfordul.
2: Alapjában az etetés, a madáretetés, ez nem egy szükséges dolog, azt azért tudnunk kell, ez magunkról szól. Hasznos egyébként edukációs szempontjai azok felmérhetetlenek, hisz ha valaki eteti a madarakat, akkor nagyon sok madárfajja megismerkedhet, amit egyébként nem láthat a kertbe. A fekete rigó nyilván nem magokkal táplálkozik, sőt egyáltalán nem, tehát amikor lehet látni etető környéken, az általában olyankor van, mikor egy szakmai tanácsra mondjuk az ember kihelyez fölszurkába mondjuk almát, vagy csak úgy simán lerakja, igazából ezekre rá szokott járni, de alapjában véve nem annyira etetőfüggő a fekete rigó, de köszönöm szépen, nagyon jól megvan egyébként, tehát lehet látni, hogy egy gyönyörű szép nagy állomány áttelel, nincs veszélyben, megtalálja a táplálékforrást, és mint ahogy mondtam, néha decemberben, vagy akár januárban is képes költeni, vagyis hát megkezdi a költést, ezek persze általában nem sikeresek. Ami viszont az itatást illeti, az egy nagyon-nagyon hasznos dolog, és az etetés nyilván azt általában úgy szoktuk mondani, hogy csak az első fagyok beköszöntétől március elejéig szabad ezt megtenni, mert tényleg nem feltétlenül madarakról szól, hanem magunkról. Azt viszont nem szabad abba hagyni, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Viszont az itatás egy olyan természetvédelmi tevékenység, amelyet bátran ajánlhatok, ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog, hiszen a madarak nem csak isznak, hanem fürdenek is. Ennek nagyon sok oka van. Nyilván az ivást azt január 1-től december 30-ig minden nap szeretik, és hát bizony az elmúlt néhány évben olyan asszály volt, ahol nem biztos, hogy meg tudták találni azokat a természetes vagy nem természetes vízforrásokat, amelyeken keresztül ők állandóan a természetes állapotukat, az ivásfürdést fent tudták tartani. Néhány évvel ezelőtt volt is pont Szeged Padán rengetegébe egy tömeges rigópusztulás, és egyszerűen kirepült fiatalok hőgutát kaptak, nem tudtak eleget inni, nem voltak túlcsák se, és bizony sok madár elpusztult, néhány tucat, de ez esetben nyilván egy országos adatra kivetítve ez bizonyára nagyon sok lehetett. A fürdés is nagyon fontos nekik, tehát a madarak tollának az ápolása, a tisztántartása azért fontos, mert hát egyrészt nyilván hűtik is magukat, különösen a nagyon nagy melegben, ez nyáron, júliusban és augusztusban jellemző, de természetesen különböző éléskörőktől való megtisztítás is nagyon fontos, hiszen a madaraknak is vannak például tolltetveik, amelyeket nem véletlen, hogy porfürdővel vagy rendes fürdővel eltávolítanak a testükről, és ez nagyon-nagyon fontos a madaraknak, tehát én azt javaslom, hogyha az etetést nem is hisz a rigókra, kifejezetten komoly etetési stratégián nincs is, de az itatást, illetve a fürdőjég biztosítását azt nagyon javaslom. Ez bárki megteheti, akinek kertje van. Nagyon sok helyen látom egyébként, hogy panellakások előtt lerakott edény a madaraknak, és ezek nagyon-nagyon hálás dolgok, hisz nagyon gyorsan megtalálják az ott költő madarak, és egészen sok fajt lehet megfigyelni, amelyek szinte sorban állnak, isznak, fürdenek, és ez egy nagyon-nagyon hasznos és fontos tevékenység.
1: Egyetlen egy dolog jutott még eszembe, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület nem győzi felhívni a figyelmet. Áprilistól augusztusig tart a fióka szezon, ilyenkor találkozhatunk földön lévő fekete rigó fiókákkal is, és nem akkor tesszük a legjobbat, hogyha azt a kis fiókát megfogjuk, magunkhoz vesszük és hazavisszük és mi neveljük föl.
2: Igen, hát nagyon erős kommunikációs kampány van már infografikákkal, poszterekkel, videókkal fönt erről a dologról. Nyilván az edukáció nagyon fontos, sok ember ezzel jutott, már kevesebb telefon jut el például hozzám is ebbe az időszakba, de hát nyilván az embereknek még mindig nincs elég ismerete erről, és mikor találnak egy madarat, egy ilyen szekunder bűntudat is megszólal bennünk nagyon sok esetben, és azért mindenki érzi, hogy nem jó irányba halad a embernek és a természetnek az együttélése, tehát nem mondhatni egy ilyen sikertörténetnek sajnos, és akkor mindent megpróbálnak tenni, hogy ezt az adott egyedet megmentsék. És hát sajnos ez néha kárt okoz. Bizonyos fajok, ilyen példaként a városokban is jelenlévő fekete rigó, de például a bagoly fajok is, a leggyakoribb az erdejfüles bagoly például tipikusan ilyen, hogy mielőtt még röpképessé válnának ezek az egyébként fészek lakó fiókák, ezek szétvásznak, szétugrálnak. Ennek egy nyilván egy evolúció során kifejlődött túlélési stratégiája van, amelynek az lett a logikája, hogyha bent ül a négy darab fekete rigó fióka mondjuk a fészekbe, és jön egy macska, akkor nyilván röpképtelnek a fiókák, mindegyiket el tudja gyakorlatilag kapni, és minden egy fióka meghal. Viszont hogyha ezek szétugrálnak, és egy meghatározott kert, mondjuk akár 10-20 négyzetméteres területén szétszorolnak különböző magasságokban, amikről tudnak ugrálni, így nyilván a túlélés lényegesen nagyobb. Nem föltétlen az adott egyet szempontjából, de a faj szempontjából mindenféleképpen is valószínűleg nem mindegyik fiókát találja meg a ragadozó, és a négy fiókában mondjuk három meg is marad. Ami nagyon jó stratégia természetesen, hát ezt érték félre sajnos az emberek, és mikor találnak egy teljesen normális életmódot élő a szülők által letetett fekete rigó fiókát, bedobozolják, hazaviszik, beviszik madármentőhelyre, végtelefonálják nyilván az elérhető telefonszámokat, és nagyon nehéz néha meggyőzni az embereket, hogy az a legjobb megoldás, hogy oda kell vinni, ahol találták, és oda lerakni maximum egy bokorra, vagy a fának a alsványára rakják föl, ezek általában tudnak kapaszkodni, és ott biztonságban vannak. Szerencsére azért egyre kevesebb az ilyen telefon, tehát a Magyar Madártenyészeknek, illetve nyilván más civil szervezeteknek is, akik ugyanezeket a felhívásainkat megosztják, hatalmas szerepe van ebben, mert a lehető legkevesebb fiókát kell úgymond időzelben megmenteni, és hogyha nem mentjük meg, szintén időzelben mondom, hanem ott hagyjuk, akkor a lehető legnagyobb esély van arra, hogy ez a fióka szerencsésen fölnől, és jövőre szaporodóképes madár lesz, aki párban áll, fészket épít és fiókákat nevel.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben a fekete rigót ismerhették meg, amely az egyik legközismertebb és leggyakrabban szemünk elé kerülő énekes madarunk. Védett, természetvédelmi értéke 25 000 forint.

0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre juttathatják el, míg adásainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket. Olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Magyarországon 44%-kal nagyobb összértékben forgalmaztak mezőgazdasági gépeket és eszközöket az idei első negyedévben a tavalyi év azonos időszakához képest, derül ki az Agrár Közgazdasági Intézet jelentéséből. A gazdaságok 54,3 milliárd forintot költöttek új gépekre, az alkatrészforgalom pedig 6%-os növekedéssel elérte a 24,5 milliárd forintot. A beruházások több mint felét erőgépekre fordították. A traktorok iránti kereslet darabszámot tekintve 67%-kal emelkedett. Az elemzés szerint a növekedés a korábban elmaradt fejlesztések pótlásának, a technológiai nyitottságnak és a támogatási rendszernek köszönhető, miközben sok gazda továbbra is a meglévő géppark fenntartására törekszik. Esetleges E. coli baktérium jelenléte miatt a 240 g-os Dulano Artlander szeletelt szalámi visszahívását kezdeményezte a Lidl, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A szervezet arra figyelmeztet, hogy az érintett termékek fogyasztása súlyos hasmenéses megbetegedést vagy vastagbélgyulladást okozhat, ami a csecsemőkre, várandós nőkre és legyengült szervezetűekre különösen veszélyes. Az üzletlánc tájékoztatása szerint a visszahívás kifejezetten a 2026. július 3-ai fogyaszthatósági idejű tételeket érinti. A Lidl arra kéri a vásárlókat, hogy a szalámit ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza bármelyik boltjukba, ahol a vételárat a vásárlást igazoló nyugta nélkül is visszatérítik. Július 3-a és október 2-a között idén is közlekedik a Budapest és Split közötti Adria Intercity éjszakai vonat, közölte a MÁV csoport. Bár tavasszal a háló és fekvőhelyes kocsik meghibásodása miatt még bizonytalan volt a járat indítása, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a problémát bérelt nyugat-európai járművek forgalomba állításával sikerült megoldani. A horvát tengerpartra hetente 2-4 alkalommal induló légkondicionált szerelvényeken étkező kocsi is üzemel, az őszi időszakban pedig ismét kedvezményes utazási lehetőséget biztosítanak majd az iskolai csoportok számára. Nyílt napot és évzáró akadályversenyt rendezett a hétvégén a Szent Ilona Cserkész csapat a Miskolci Majális Parkban. A Bodnár Gábor Cserkész Parkban megtartott rendezvény célja az volt, hogy a fiatalok közelebbről is megismerhessék a cserkész élet szépségeit és közösségépítő erejét. A bükki tisztáson az esős idő ellenére is több mint 30 fiatal gyűlt össze, hogy próbára tegye az ügyességét. A gyerekek egyebek mellett fatörzseken egyensúlyoztak, csúzlival és íjjal lőttek célba, a közeli színvapataknál pedig saját készítésű pecabotokkal, virágkoszorúkat fogtak ki a vízből. A programnak helytadó park névadójáról, a miskolci születésű Bodnár Gáborról is megemlékeztek, aki a II. Világháború után külföldön szervezte újjá a magyar cserkész mozgalmat, majd a 90-es években minden erejével segítette annak hazai újraindulását. Szenzációs sikert ért el Guzi Blanka, a DVTK 5 tusázója a budapesti bokcsarnokban. A pirosfehérek olimpiai negyedik helyezett klasszisa nyerte a hazai rendezésű világkupát. A döntőben kiválóan teljesített vívásban, az akadályversenyen és az úszásban is. Végül futásból és lövészetből álló kombinált számban óriási csatában győzte le riválisait. A miskolci sportoló Kairó és Bulgária után idén már a harmadik érmet szerezte meg. Guzi Blanka kiemelte, a korábbi tapasztalataiból tanulva sikerült most felérnie a csúcsra. Tiszafüred lovasa Gyöngy Tamás nyerte meg a Nemzeti Vágta szombaton megrendezett Vác-Dukai elővágtáját Forrás favorit nevű lovával. A felnőttek versenyéből a győztes mellett a második helyezett Vác-Duka, a harmadik Sződ, valamint a negyedik helyen célba érő Csörög lovasa is kvalifikálta magát az októberi szilvásváradi döntőbe. A 14 és 18 év közötti kishuszárok futamából Őcsény és Keszeg képviselői jutottak tovább, míg a legfiatalabbak versenyében Mátyásföld és Taksony versenyzői vívták ki az indulási jogot. A Vácdukai rendezvényen a hivatalos futamok mellett egy színészeket és táncművészeket felvonultató sztárfutamot, valamint rönghúzó versenyt és látványos lovas bemutatókat is láthatott a közönség.
0: Az időjárásról.
1: Az észak felől érkező szakadozott felhőzet idővel dél felé vonul, eközben erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, így aztán később, legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható záporzivatar. Délnyugaton heves záporok is lehetnek. A nyugati északnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 16 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, ez az Európa Szalon, az Európa Rádió magazin műsora. Benne a szerkesztő műsorvezetőt, Huszár Katát hallják. Kedves hallgatóink, az előttünk álló szűk egy órában a DSA alapítványt ismerhetik meg, vagyis a Diós Győri Szurkolók az Állatokért alapítványt. Idén, Miskolcváros napján ugyanis ők kapták az év civil szervezete díjat. Évek óta elhivatottan dolgoznak a bajba jutott állatok megmentéséért, a felelős állattartás terjesztéséért és az állatkínzás elleni küzdelemért. Több ezer állat életét mentették már meg, szaporító és viadalos telepeket számoltak fel, és számtalan, súlyosan bántalmazott állat számára biztosítottak esélyt a gyógyulásra és egy új életre. Legfőbb céljuk, hogy minden gondozásukba kerülő kutyának megadják a lehetőséget a testi és lelki felépülésre, majd megtalálják számukra a szerető, végleges otthont. Az Ongen található menhelyükön jelenleg több mint 60 kutya várja szerető gazdáját. Pirk Dominika, az alapítvány menhelyének vezetője lesz a vendégem.
2: Mivel érzik rajtunk, hogy mi segíteni szeretnénk, vagy teljesen ugye más megközelítéssel nyúlunk feléjük, nyilván lehet első pillanatban ugat, vagy bizalmatlan, de nyilván itt a testbeszéddel, a nyugodtsággal, ezek az állatok azért érzik, ha nem is első másodpercben, de eltelik tényleg, nem kell sok idő, egy fél perc, egy-két perc, és érzik azt, hogy akkor mi akkor nem ütjük meg, ugye sokszor ilyenkor az emberi kéztől is félnek, de hogy ahogy látják, hogy lágyan nyúlunk oda, hogy simogatást kap, hát ugye ilyenkor sokszor, sok esetben látjuk, hogy először kap az az állat ugye simogatást, és mindenképpen ugye nyugodtan, lassan, és egy idő után átadják a bizalmat, vagy szokott az lenni, hogy már egyből érzik is, hogy igazából ez nem is okoz problémát, és onnantól kezdve nagyon barátságos és nagyon kedves kutyák. Nyilván ilyenkor lehet ilyen félelmi agresszió, de ez is kevesebb esetben van, hanem csak az a tényleg ez a megadom magam és félek, és hogy úristen, mintha nem is látszanék, csak ne bántsatok, és az is csak egy-két nap.
1: Kedves hallgatóink, jó rádiózást kívánok, hamarosan kezdünk.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, a DSA állatmentés, vagyis a Diósgyőri Szurkolók az Állatokért Alapítvány kapta idén Miskolc Városnapján az év civil szervezete díjat. Ezzel kapcsolatban Pirk Dominikát, az alapítvány menhelyének vezetőjét köszöntöm a stúdióban. Jó napot kívánok!
2: Szeretettel köszöntök mindenkit!
1: Először is hagy gratuláljak az elismeréshez itt az egész csapatnak. Mit szóltak, amikor megtudták, hogy önök lesznek az év civil

0: Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség. Mai igei üzenetet Gál Judit debreceni kórház lelkész tolmácsolásában halljuk. Istennek igéjét az efézusi gyülekezethez írt levélből olvasom, a második fejezet 14. és 15. verseit. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyétette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában.

Megváltozott világ, megváltozott élet. Használjuk ezeket a kifejezéseket, mondatokat, sokszor negatív felhanggal. Ez már más világ, mint amit gyerekkorunkban éltük, mondjuk. Vagy a generációs különbségeket elintézzük a mondattal, ők már mások. Efézus városában sokféle értékrend, vallás, nemzet élt együtt. Mint központi kereskedelmi város, összekötötte keletet és nyugatot, különböző kultúrákat. Ott állt a híres Artemis templom, és ott élt az egyre erősödő keresztény gyülekezet is. Pál apostol harmadik missziói útján több évet is eltöltött a városban. Tanítása, amit ebben a levélben is megfogalmaz, az a változás, amit a Krisztust megismerő, vele élő és az ő népéhez, az egyházhoz tartozó emberben végbe megy, korábbi életéhez képest. Mert aki megismeri Jézust és az ő szabadítását, valóban mássá lesz. A felolvasott igeversek erről a változásról szólnak. Ő a mi békességünk, lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, új emberré teremtett. Ahol megismeri valaki a Krisztus békességét, ott közelebb kerül a másik emberhez is. Ez törvényszerű. Mert az Isten békessége, az ő rendje egységet és közösséget teremt. Nem lehet másképp. Nem egyformává tesz, de az Úrban egység van a sokszínűség közepette is. Ma többször halljuk, falak helyett hidakat kell egymás felé építeni. De hogyan lehetséges ez? Kivel tudunk közös hangot találni, együtt munkálkodni, békességben lenni? Aki hasonlóan gondolkodik, mint mi, azzal kétségtelenül könnyebb. És akkor is megy, ha valamilyen közös érdek a különbözőségek ellenére is összeköt, vagy legalább a külső keretek hoznak össze egy időre. Pál apostol azonban nem erről beszél. Ha Jézus szeretete, igazsága tölt be, akkor jó azokhoz tartozni, akik hasonlóan ezt az igazságot keresik. Nem a magukét, hanem a Krisztusban levét, az ő akaratát. És ez a kapcsolat idegenből testvérré tesz. Közös az ügy, a cél, hiszen ugyanahhoz a fejhez igazodunk, ugyanazt az akaratot keressük. És ez nem csak az egyházon belül igaz, hiszen a hitetlen, a kereső, a más értékrendet valló emberre is lehet úgy tekinteni, mint aki nem ellenség, nem ellenfél, hanem akiért a Krisztus ugyanúgy meghalt, és akinek az üdvösségéért ő maga küzd, akit vonzani akar, nem meggyőzni, hanem vonzani az ő szeretetéhez. Ez a megújult gondolkodás tud közelebb vinni a másik emberhez. Mert ez a látás nem a világot változtatja meg, de beszél az egyház küldetéséről, arról, hogy Isten népe olyan közösséggé legyen, ahol nem falak épülnek egymás közé, vagy önmagunk köré, hanem békességes kapcsolatok. Nem csak azért, mert megérdemli az a másik, hanem mert nem tudunk nem erre törekedni, mert Krisztus él bennünk. Nem az határoz meg, milyen ember a másik, hanem az, hogy a mi mesterünkkel milyenné formálódunk mi magunk. Új ember, megújult gondolkodás, ezért nincs Jézus Krisztus megváltó, megszabadító ereje nélkül. Lehetnek új szokások, új célok, új programok, amik összekötnek egy időre, de a megújult élet Isten lelkének munkája bennünk. Mit tehetünk ezért? Keressük őt, szavát, a közösséget, maradjunk a közelében, s megtörténik a csoda, átformál. Ehhez az ő békessége kell, a csend, a megcsendesedés, ahol merünk lassítani, elengedni, letenni, hogy megragadhassuk az ő kezét, naponta, újra és újra. Mert megújult emberré nem önmagunkat tehetjük, de rácsodálkozhatunk önmagunkban és együtt, megbékéltetett Istennel, önmagunkkal és egymással. Imádkozzunk!
Békességre vágyunk, mert sok békétlenség vesz körül. Változásra a körülményeinkben, embertársainkban, de leginkább önmagunkban. Csendre, ahol te szólalsz meg, Krisztusunk. Töltsd be a te békességeddel. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le ránk, hogy tudjunk szeretetben élni. Kiáltunk most azokért, akik egymásnak feszülnek. Segíts, békesség, Ura, hogy benned újuljon a lelkünk, a közösségünk és egész népünk.

Svalm Rózsa, ébredj lélek. Ébredj lélek új örömre húsvét reggelén. Sötétség hatalmán úrrá lett a fény. Nem rejti a sír mélysége, a megváltó él, újjászületett az élet s benne a remény. E szent öröm gyújtson lángot mai szívünkben. Ragyogja be fényével teljes életünket. Van élet a halál után, aki hitben él. Léte már-e földön, boldog újjászületés.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Madár ijesztők a szőlőben. Az én Jenő nevű barátom igen gazdag volt, mert övék volt a domboldal egyik része, vagy 40 sor szőlővel. De amíg az ember odajutott, annyi veszedelmen meg kalandon ment át, hogy már a szőlőt sem kívánta. Először is el kellett menni egy ház előtt, amely állítólag tele volt bolonddal. Ezt a hatalmas épületet kizárólag ők bérelték és lakták, és a hír szerint abból állt minden munkásságuk, hogy vicsorogtak, kiabáltak, bolondoztak. Időnként mi is vicsorogtunk, kiabáltunk és bolondoztunk, de nem bolondságból, hanem játékból, vagy mert ezt kívánta a becsület. Ezért nem is féltünk egymástól. Viszont mi lett volna, ha a bolondok háza ablakán egyszer egy lakó kidugja a fejét és ránk ordít, hogy ham! Nem volt jó erre a szörnyű lehetőségre gondolni. A félelmetes épülettől pár száz méterre a domb alján elhagyatott kút állott. Azt mesélték róla, hogy évtizedekkel előbb beleugrott egy kéményseprő. Valószínűleg azért, mert kormos volt. És ez a kormos egyén azóta is ott lakik. Talán a kutat kotorja, talán a vándorokat ijeszgeti. De a kútkotrása nem járhatott valami nagy eredménnyel, mert békalencse fedte a vizet. Ez még félelmetesebb volt, mint a kutat kotró kéményseprő. Mert mi célt szolgál a békalencse? A békák meg nem főzik, meg nem eszik. Ez csak varangyikos dísznövény a számukra, amivel undort és rettegést akarnak kelteni. Ráadásul, ha az ember a kútba bekiáltott, ahó, vagy ki vagy? Valaki, vagy valami visszakiáltott. Ahó, ki vagy? Nem lehetett tudni, ki az, aki felel. A kéményseprő? A békák királya? Vagy egy ismeretlen, nem egészen jó szándékú tündér, aki a békalencsét ülteti, gondozza, és ha sok van belőle, megnyírja? Ezután fölfelé kanyarodott az ösvény, ahol minden kapura kiszegeztek egy táblát, vigyázat, harapós kutya. Márpedig miként vigyázzon a vándor a harapós kutyára? Ha a gazda nem vigyáz rá, az ember csak addig vigyázhat, amíg a kutya megharapja. Ilyen körülmények között szólott Jenő, hogy kora délután menjünk ki a szőlőskertjükbe, mert megjöttek a seregélyek. Ha már a seregélyek ott vannak, miért gyülekezzünk mi is létszámon fölöttinek? Na de elindultunk. Elmentünk az ijesztő helyek mellett. Bekiabáltunk a kútba, mire a kút visszakiáltott. Lábújhegyen siettünk el a harapós kutyák közeléből, mire azok csak udvariasan vicsorogtak, mert látták, hogy bátor egyénekkel van dolguk. Kiértünk a Jenőék szőlős kertjébe, előbb, mint a seregélyek. A seregélyek még messzire voltak, és a távoli szomszédok szőlőszemeit szüretelték. Jenő ismertette a haditervet, amely nem tőle származott, hanem a nagyanyjától, aki régi szőlőtermesztő és talán varázsló volt. Póznákat kellett felállítani a szőlősorok közé, rajtuk lobogó kabátú alakokkal, madárijesztőkkel, hogy ezek a csemegéző madarakat riadalomban tartsák. Öt ilyen bábút írt elő a parancs vagy varázslat. És mi derekasan nekifogtunk. Az első alakot én állítottam a magasba, de csak rövid ideig tartózkodott a megtisztelő helyen, mert ráesett a Jenő fejére. Így elsőnek Jenőt sikerült elriasztani a szőlő közeléből. Majd ásót szereztünk, hogy a póznát szilárdan elhelyezhessük a földben. Jenő is serényen munkálkodott, becsületesen megalapozta az ijesztő figurák tartózkodási területét. Még nem egy erősebb szellő után arra lettem figyelmes, hogy a földön ülök, nyakamban egy madárijesztővel. Végül is engem akarsz elkergetni, vagy a seregélyeket? Kérdeztem, nem minden harag nélkül. Ez csak átmeneti nehézség, magyarázta Jenő, azután a póznával fejbeütött. Lassan és nem fájdalommentesen jöttünk rá a rémítő figurák magasba emelésének módjára. Napnyugtakor ott állt az öt hárt borzongató alak színes kabátban, nyakukra és karjukra kötözött libegő pántikákkal. Most együnk egy kis szőlőt, mondta Jenő, s közben nem vette le szemét a szörny alakokról. Én is ijedeztem. Hogy a seregélyeknek mi lehetett a véleményük a madárijesztőkről, nem tudom, de engem sötétedéskor ki lehetett volna kergetni velük a világból. A szél csattogtatta a rongyaikat, és világosan hallottam, amint az egyik madárijesztő elsüvítette magát, megeszlek.
1: Hallottad?
0: Kérdeztem Jenőtől. Mire Jenő tettetett nyugalommal azt felelte. Azt hallottam, hogy elvészünk. De minden madárijesztő ilyeneket szokott beszélni. Így ijeszti el a seregélyeket.
1: Engem jobban elijeszt.
0: Vallottam be. Jenő sápadtan makogott. Mi öltöztettük fel őket, mi kötöztük rájuk a szalagokat, és mi állítottuk mindet a szőlőtőkék fölé. Nincs miért félnünk. Én gyönge történelmi tudásommal próbáltam érvelni ellene.
1: Nepomuk római császárt, meg Bonifác német császárt is a katonák emelték a magasba. Aztán az első dolguk az volt, hogy a katonákat lefejezzék, oroszlánok tigrisek elévessék. De csak neked mondom, hát ez a helyzet.
0: Erre Jenő vacogni kezdett.
1: Minek erről most beszélni? Én azt tanácsolom, fussunk innen, amíg nem késő, majd máskor eszünk szőlőt.
0: Azzal neki iramodtunk az útnak, ahol becsületes rémek vártak, amelyeket nem a mi kezünk és képzeletünk teremtett.
2: Álom, édes álom, nyugodj az én szempillámon, még zárva van ezt a szemem, légy mellettem én, Istenem, amen.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Társadalmi egyeztetése bocsátotta a 2026-os pedagógus béremelés korrekcióját az oktatási tárca. Az év elején már végrehajtott 10%-os emelésen felüli 0,4%-pontnyi korrekcióra uniós vállalás miatt van szükség. Ellenkező esetben zárolhatják az oktatási programokat, és vissza kell fizetni a már megkapott uniós támogatásokat. Az uniós tagállamok támogatását sürgeti a magyarországi médiaszabadság reformjához a Nemzetközi Újságíró Szervezet. A bizottság az újságírók védelmiért felszólította a tagállamokat, hogy a jövő heti tanácskozáson ösztönözzék a magyar kormányt a sajtószabadságot erősítő, uniós joggal összhangban álló intézkedésekre. Kinevezte az új vezetőket az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat élére Pusfai Gábor belügyminiszter. A döntés értelmében Tóth Szabolcs dandártábornok a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatói feladatait látja el, míg Annus Zsolt Antal az Alkotmányvédelmi Hivatal vezetője lesz. A kinevezések június 14-én lépnek hatályba. Radnai Márk kormánybiztosként felel a Működő és Emberséges Magyarország Intézet vezetésért, jelent meg a Magyar Közlönyben. A Tiszapárt országgyűlési képviselője elmondta, hogy az intézet a közpolitikai döntések társadalmi megalapozottságát erősíti meg. Erdélyben leomlott a muzsnai szász erőd templom északi fala vasárnap reggel. Személyi sérülés nem történt a Szebben megyei faluban. Az incidens után a lakosság és a műemléképület védelme érdekében körbekerítették a falomlás helyszínét. A Román Kulturális Minisztérium az örökségvédelmi szakemberekkel együtt fogja felmérni a kárt. Az evangélikus templom 1485 és 1498 között épült. Legalább 64 állatfajt fenyegetnek a környezetbe kerülő vagy aktívan használt horgászeszközök Magyarországon, derül ki a Hunren Ökológiai Kutatóközpont átfogó vizsgálatából. A járulékos fogásnak nevezett jelenség során a leggyakrabban madarak és hüllők esnek csapdába, az érintett egyedek több mint 70%-a pedig védett fajhoz tartozik. A madarak közül a bütykös hattyú, míg a hüllők közül a mocsári teknős a leggyakoribb áldozat, utóbbiak rendszerint a csaliként használt horgász peletek bekapása miatt sérülnek meg. A problémák túlnyomó többségét a horgászsinórok és a horgók okozzák, a leginkább veszélyeztetett élőhelyek pedig a folyópartok, valamint a természetes és mesterséges tavak. Különleges tandem kerékpáros túrát rendeztek szombaton Miskolcon. A Vakok és Gyengénlátók megyei egyesületének szervezésében látássérültek és látóbringások együtt vágtak neki a forgalomnak, írja Minap. Az Együtt Egymásért program keretében 10 dupla üléses kerékpár indult útnak, ahol elől egy-egy épp látású sportoló kormányzott, mögöttük pedig egy-egy látássérült résztvevő tekerte a pedált. A bringások az egyesület székházától indulva egy 25 kilométeres kört tettek meg a városon át, érintve Miskolc-Tapolcát és Görömbölyt is. A rendezvény célja az volt, hogy olyan élményt nyújtson a látássérült embereknek, amelyben egyébként ritkán vagy egyedül egyáltalán nem lehetne részük. Az iráni külügyminiszter szerint az Egyesült Államokkal készülő megállapodás tervezet tartalmazza az iráni kikötők elleni amerikai blokkád feloldását és a Hormuzi szoros új kezelését. Abbas Araghchi az állami televíziónak nyilatkozva azt mondta, a tengeri blokkád teljes megszüntetése a tervezet első pontja. Hozzátette, hogy Irán határozott döntést hozott arról, hogy a stratégiai jelentőségű Hormuzi szoros működése a jövőben nem maradhat a korábbi formában.
0: Az időjárásról.
1: Az észak felől érkező szakadozott felhőzet idővel dél felé vonul, eközben erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, így aztán később legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható záporzivatar. Délnyugaton heves záporok is lehetnek. A nyugati északnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 16 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
1: Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk felvételről Edelényből, a belvárosi református öreg templomból. Igét hirdet Szalai László Pál, a gyülekezet lelkipásztora. A felvétel június 7-én készült.
2: Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre, alkotunk az Úr előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe. Kezében lévő nyáj vagyunk. Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket. Amen. Drága gyülekezet, ünneplő közösség, Isten előtt megállva, hódoljunk az alkotónk előtt, és énekeljünk szép zsoltárt, így énekeljük együtt fönnállva a 25. zsoltárunk első versét. A 25. zsoltárunk első versét keressük meg az énekeskönyvünkből, és ezt énekeljük, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram.

Kedves testvérek, foglaljuk el helyeinket, és készüljünk Isten igének a meghallására. A 821. számú dicséretünket keressük meg az énekeskönyvben. A 821. számú dicséretünk fog tehát következni. Ezt énekeljük. A 821. számú dicséretünk első két verse. Zengjen hát fel ajkunkról. Az első vers így kezdődik. Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, s az ő szent fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, keresztény gyülekezet, halljátok most meg Istenünk hozzánk szóló igéit, ahogy megszólítanak bennünket ebben az órában, az Új Szövetségből, Pál apostolnak a római gyülekezethez írt leveléből, a 16. fejezetből, a 17. verssel kezdődően, a fejezet és a levél végéig, a 27. versig. Amíg az igét felolvasom, kérlek benneteket, hogy kényelmesen foglaljátok el a helyeteket. Még egyszer mondom tehát előttetek, hogy az igék, amelyeket hallotok, Pál apostolnak a római gyülekezethez írt levelében, a 16. fejezetben vannak megírva, a 17. verstől kezdődően, a 27. versig a következőképpen. Kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal a tanítással szemben, amit tanultatok. Térjetek ki előlük. Mert az ilyenek nem a mi Urunknak, Krisztusnak szolgálnak, hanem saját hasuknak és szép szóval, ékes szólással megcsalják a jóhiszemű szíveket. Hiszen a ti engedelmességetek híre eljutott mindenkihez, nektek tehát örülök. De szeretném, hogyha bölcsek lennétek a jóra, és képtelenek a rosszra. A békesség Istene pedig összezúzza a sátánt lábatok alatt hamarosan. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Köszönt titeket munkatársam Timóteus, valamint rokonaim Lucius, Jászón és Szoszipárkosz. Köszöntelek titeket az Úrban én, Tercius, aki leírtam ezt a levelet. Köszönt titeket Gaius, aki vendéglátom nekem és az egész gyülekezetnek. Köszönt titeket Erasztos, a város számvevője, és Kvártusz testvérünk, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal. Akinek pedig van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket az én evangéliumom és Jézus Krisztusról szóló üzenet szerint, ama titok kinyilatkoztatása folytán, amely örök időkön át kimondatlan maradt. De most nyilvánvalóvá lett, és az örök Isten rendelése szerint a próféták írása által tudtul adatott minden népnek, hogy eljussanak a hit engedelmességére, az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség Jézus Krisztus által örökkön örökké. Amen. Adja mi mindenható Istenünk, hogy az ő igéje a mi szívünkben megfoganhasson. Adja mi Urunk, hogy ez az ige a lélek által sok drága és megszentelt gyümölcsöt teremhessen. Gyertek most, őhozzá imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyi édesatyánk, a mi lelkünk ebben a pillanatban is buzgón fohászkodik te hozzád, ó Urunk. A mi lelkünk nem csak

Son. Urunk Istenünk, azt kérjük, hogy kezd ezt a mi szívünkben, az átvilágítást. Kezd ott a mi belsőnkben, ott, ahol mi is csak ritkán kószálunk, ahová nem szívesen nyitunk be, de mégis ott van a miénk, a mi életünk, és még nem lett előtted feltárva, nem lett megvalva, nem lett vele szembesítve önmagunk. Urunk Istenünk, fohászkodunk az örvendezőkért, akinek a szívük tele van nevetéssel, tele van hálaszóval. Urunk Istenünk, add, hogy az ő örömük sokszorozódhasson, hogy az ő boldogságuk kiteljesedhessen. És Urunk, imádkozunk azokért, akik most közönösek, akik úgy szemlélik a saját életüket, hogy nem érzik azt valami nagy dolognak. Nem értékelik magát, az életet, azt a lehetőséget, amit tőled kaptak. Imádkozunk azokért, akik mindent kétségekkel fogadnak. Imádkozunk azokért, akik mindenben a szembehelyezkedést keresik. Imádkozunk azokért a testvérekért, akik most gyászban vannak, akik nem a divat miatt vették magukra a fekete leplet, hanem mert ezzel is kifejezik az ő szívük állapotát. Urunk Istenünk, arra kérünk, hogy légy a gyászoló testvéreinkkel, miközben a halál árnyékának völgyében járnak. Karold át őket. Tartsd meg az erőtleneket. Mutasd nekik reménységet. Vésd a szívükbe a föltámadás és az örök életnek az üzenetét. Istenünk, jó atyánk, így fohászkodunk ezért a mai Isten tiszteletért. Imádkozunk az ígéért, az igének hatalmas voltáért, azért, ami túlmegy az emberi szavakon, azért, ami nem csak a fülig ér, hanem annál sokkal mélyebbre tud hatni. Urunkat, hogy az ige elevenné lehessen. Urunkat, hogy az igének ne csak hallgatói és elfelejtői lehessünk, hanem lehessünk ennek az igének hallgatói, megértői, magunkkal vivői és megcselekvői. Istenünk, így kérjük a te lelkedet, hogy lélek által fordítsd le a mi számunkra, a tudtul a mi számunkra a te igédnek üzenetét. Úrunk Istenünk, add, hogy a szavakon túl is tudj a mi lelkünkre beszélni. Úrunk, így kérünk, hogy a te nagy irgalmaddal és szereteteddel védj körül bennünket, védj körül a te angyalaiddal, védj körül bennünket a te megőrző irgalmaddal, hogy mi keresztények, reformátusok hitben megmaradhassunk, gyarapodhassunk, és ne a te gyalázatodra, hanem a te dicsőségedre élhessünk. Krisztus Jézusért kérünk, Urunk, hogy hallgasd meg a mi könyörgésünket. Amen. Drága testvérek, készüljünk az ige hirdetés meghallgatására, és a 662. számú dicséretünket keressük ki. A 662. számú dicséretünket fogjuk énekelni, annak a 6. versét, a 662. számú dicséretünk 6. versével készüljünk az ige hirdetés meghallgatására, ami így kezdődik. Szent igédet vallanom, adja tisztán, homály nélkül.

Drága testvérek, halljátok bizonyságtételem alap igéjét az előzőekben hallott római levélből, a 16. fejezetből, olvasom tehát Pál apostolnak a római gyülekezethez írt levele, 16. fejezete, a 17. versből, a következő képpen. Kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal a tanítással szemben, amit tanultatok. Térjetek ki előlük. Még egyszer olvasom az utolsó mondatot. Térjetek ki előlük. Amen. Kedves testvérek, drága gyülekezet! Mindig nagy kérdés az, amikor egy igehirdetés hallik, hogy vajon akik hallgatják, képesek-e arra rácsatlakozni. Mindig nagy kérdés az, hogy hogy hallgatjuk azt, ami elhangzik. Milyen előzetes várakozásaink vannak. Mit szeretnénk, hogy az igehirdető megvalósítson, mily módon hasogassa az Isten igéjét. Mindig van bennünk valami, ami egyfajta elvárás egy vasárnap délelőttel, egy Isten tisztelettel kapcsolatban. Valaki azt szokta mondani, hogy azért jövök, hogy megnyugodjak. Valaki úgy gondolkodik, hogy azért jön a templomba, hogy együtt erősödjön a hitében, a többi hittársával együtt. Valaki szeretne valami okosat hallani, azért jön. Sokféle előzetes megfontolás van bennünk, amikor egy igehirdetést hallgatunk. De talán az lehet a legfontosabb egy ilyen helyzetben, hogy valahol az igehirdetés során, az igehirdető hangján túl az Úristen meg tudjon bennünket szólítani. Nagy vágy? Túlzott elvárás? Az igehirdető ezt szeretné. Azt szeretné, hogy ő minél inkább eltűnjön, minél inkább háttérbe szoruljon, és valamilyen módon mégiscsak aki a középre kerüljön, az az Úr Jézus Krisztus. Hogyha ez tud teljesülni a templomokban, vasárnap az Isten tisztelten, akkor nagy lépést tettünk Isten országa felé. Akkor mi is elmondhatjuk azt, hogy igen, itt is épül az Isten országa. A levél, amit olvasok előttetek, ugye Pálnak a római gyülekezethez írt levele, ugye egy olyan személynek a levele, aki Isten ügyéért lángol. Aki amikor felkel, amikor lefekszik, amikor ébren vagy, amikor alszik, ő mindig, mindenkor azt forgatja magában, hogy Jézus Krisztus neve miképpen tud a legtisztábban megszólalni. Ezt szeretné messze, ameddig csak ereje és az Isten engedi, messze a föld végső határáig is hirdetni. Az a vágya, hogy minél több ember megtérhessen, minél több ember átadhassa az életét az Úr Jézus Krisztusnak. Tehát így kell Pálnak a levelét nekünk magunknak is szemlélni,
hogy Krisztusért lángoló ember szól hozzánk. Mindent ennek rendel alá. 20 éve, vagy több mint 20 éve van ebben a szolgálatban, amikor ezt a levelet megírja, rengeteg kilométer van mögötte, 3 térítői út, már nagyon sok mindent látott, rengeteg emberrel lehetett személyes beszélgetése, gyülekezetek alakultak az ő szolgálatának a hatására, az ő bizonságtételére, és most mégis levélírásba fog, egy olyan gyülekezethez akar szólni, akik közé vágyakozik, de még Isten nem adta meg neki azt a lehetőséget, hogy ezekkel az emberekkel személyesen találkozzon. 2 már egy jó ideje azokat a gondolatokat, azokat a szavakat, összefüggéseket, amit el szeretne mondani a rómaiaknak. Nem lehet tudni azt, hogy a te életedben az Úristen milyen találkozást készít. Vajon neked, hogyha létrejön egy olyan találkozás, egy olyan sorsfordító pillanat, amikor úgy érzed, hogy bizonyságot tehetsz az Úr Jézus Krisztusról, vajon neked van-e szabad arra, hogy hogyan mondd el azt, amit te tapasztaltál, amit rád bízott az Úr? Neked vajon megvan a saját örömüzeneted? A szívedben ott van ez az öröm, amit a Jézus Krisztussal való találkozás jelent a számodra? Valakinek át tudod ezt adni? Valakinek elmondtad már ezt? Valakivel beszéltél őszintén a te hitedről? Pál ezt teszi. Ezt teszi éveken, évtizedeken keresztül, és most ezzel a levéllel is úgy gondolja, hogy összefoglalja mindazt, amit ő gondol, amit ő hisz, amit ő tapasztalt Jézus Krisztussal kapcsolatban. Ez a levél, amit megír, és reménysége szerint eljut Rómába az ottani keresztényekhez, ez az, ami őt képviseli. Egészen addig ez a levél lesz az, ami az ott élő szép számú keresztényeket fogja majd tanítani, inteni és buzdítani a keresztényi életvitelre. Addig, amíg ő nem mehet, amíg ő oda nem érkezik el, addig legyen ez a levél az ő bizonyságtétele. Ugye milyen érdekes az, hogy több evangélium is ott lapul a Szentírásba, hogy különböző nézőpontokból szólalnak meg az evangelisták, hogy hogyan is élt, mit is tett, mit is mondott az Úr Jézus. És hogyha azok között, az iratok között, amit Pál lejegyzett, ami megmaradt, ami belekerült a Szentírásba, hogyha azok között nézelődünk, akkor azt mondhatnánk, hogy Pálnak is van evangéliuma. Nem csak Máténak, Márknak, Lukásnak, Jánosnak, hanem Pálnak is van evangéliuma, csak azt nem úgy hívják. De ezt a római levelet mi mondhatnánk akár úgy is, hogy ez Pál apostolnak az evangéliuma. Nyilván most csak egy picin kis szeletére tekintünk rá ennek a levélnek, bár a gyülekezetnek volt szerencséje már több ige szakasznak a magyarázatát hallgatnia a római levélből, de most itt az utolsó fejezetnél, ahova elérkeztünk, itt is egy piciny részletre tekintünk rá, méghozzá arra, amiről Pál azt mondja,
hogyha az evangélium valahol megszólal, hogyha valahol hirdetik az evangéliumot, ott majd lesz valamiféle megosztottság. Elképzelhetetlen a számára, hogy a hallgatóság teljes egyöntetűséggel fogadja el az evangéliumnak az üzenetét. Ahol az evangélium megszólal, ahol a tiszta evangélium megszólal, amiről azt mondja Pál a levelében, hogy ezek a római keresztények, ezek vették ezt az ígét, a birtokukban van ez, és gondol itt arra, hogy az első pünkösd alkalmával hallhatták a tanítványoknak az ige hirdetését, hallhatták Péternek a bizonyságtételét, és akkor vehették a tiszta evangéliumot, és ez alapján, ahogy hazavitték ezeket az igéket, ahogy hazavitték azt a elementáris erejű lelki találkozást, ami ott velük történt, ebből épül ez a gyülekezet. És azt mondja, hogy ők tudják a tiszta, hiteles evangéliumot. Ezt kapták. De hogy ennek nem fognak örülni, ezt nem fogja mindenki megtapsolni, nem fog mindenki csatlakozni, és nem fog mindenki velük együtt örülni ennek, hogy nini, mi csodálatos, hogy itt van a beteljesedett üzenet, Isten akarata a Jézus Krisztusban. Tehát ahol az ige megszólal, és ahogy megszólalt Rómában az ige, ott rögtön lettek külön vélemények. Nem mindenki fogadta el azt az evangéliumot, amit a gyülekezet megvallott. Ahogy a zsidó nép előtt, amikor kivonultak Egyiptomból, megnyílt a Vöröstenger, na hát így is, itt is ez történik, csak éppen ahogy megnyílik a Vöröstenger, nem azért nyílik meg, hogy mindenki átkeljen, nem azért, hogy egyöntetően mindenki ugye ebbe az irányba haladhasson, hogy elhárult az akadály, hanem ez a kép pontosan azt fejezi ki, hogy valaki az egyik oldalra áll, ahol a vízoszlopnak az egyik fele van, és valaki pedig a másik oldalra. Egymással szemben állnak. Tehát nem utat engednek az evangéliumnak Rómában, hanem gátat szabnak, hanem megosztást akarnak kelteni. Ha lehet így mondani, úgy csinálnak, mintha jó szándékúak lennének, úgy férkőznek be, kedvesen, nyájas szavakkal jönnek, de amit mondanak, az megosztottságot és vitát generál. És azt olvassuk, azt mondja a Szentírás, hogy az ilyen helyzetekben a gyülekezetnek nem bele kell állni a vitatkozásba. Nem azzal kell tölteni az idejüket, hogy szembehelyezkedjenek, hogy egyre inkább növekedjen ennek a vitának a tere. Ne gondoljuk azt, hogy ez egyedi dolog lenne, hogy a római gyülekezetben van széthúzás, egyet nem értés, hiszen Jézus már jó előre figyelmeztette a tanítványokat arra, hogy legyenek attól boldogok, hogyha az ő neve miatt gyalázzák és üldözik őket, sőt, hogyha mindenféle rosszat hazudnak róluk. Nem tudjuk pontosan, hogy mi lehetett annak a vitának a kiinduló pontja, min kezdtek el összetűzni a római gyülekezetbe. Korábban, a korábbi fejezetben, talán a 14. fejezetben azt olvassuk, hogy a frissen megtértek, a kevésbé járatosak az igében, hogy őnekik az elfogadása
közepette alakulhatott ki valamiféle vita, de pontosan nem tudjuk ennek az okát. De mindenképpen jó, hogyha tudjuk, hogy ma is vannak olyan szándékok, ma is vannak olyan akaratok, amelyek arra szeretnék a gyülekezeteket elvinni, hogy ne az evangéliummal foglalkozzanak, hanem valami mással. Ma is van olyan szándék, akár a gyülekezetünkbe, akár a városba, akár a közegyházba, amikor az embereknek a gondolkodását nem a Krisztus megvallására akarják irányítani, hanem valami másra. Hogy mással foglalkozzunk. Ugye nyilván a tiszta evangéliumnak a megjelenése ugye szét tudja választani az igazat a hamistól, meg tudja mutatni azt, hogy kiben milyen lélek lakik, olyan szintig okoz az evangélium maga meghasonlást, hogy Máté evangéliumában azt olvassuk, hogy a családon belül is meghasonlások támadnak, nem hogy a gyülekezeten belül, hanem egy családon belül is, hogy öten lesznek egy családban, akik meghasonlanak, három a kettővel, kettő a hárommal, apa a fiúval, a fiú az apjával, anya a lányával, a lány az anyjával, az anyós a menyével, és a meny az anyósával. Tehát ez is azt mutatja, hogy nagy ajándék az, hogyha egy gyülekezetben van egyetértés. Vajon a mi gyülekezetünkben mikor lesz maradéktalan egyetértés? Amikor mindenről ugyanazt tudjuk gondolni. Tehát mindenben egy irányba tudunk lépni. Amikor a különböző szálak szépen egybe tudnak fonódni. És nem széthúzás, hanem egybetartás lesz jellemző ránk. Ugye? Tehát nagyon fontos az, hogy arra hívja fel a figyelmet Pál apostol, hogy tudja elerőtleníteni a gyülekezetet az, hogyha ott széthúzás van. Hogyha ott másnak is teret adnak, mint a Krisztusnak. Hogyha hiába való vitákba mennek bele. És bizony nagyon sok esetben a fontos dolgokról veszi el ez a figyelmünket és az erőnket. Hányszor aggódunk olyan dolgok miatt, amelyek pont ebből a vitából, a nézeteltérésekből fakad, nem? Tehát, hogy mennyi olyan dolog van, amikor megbeszélünk egy dolgot, aztán utána átértelmezzük ezt a dolgot, akkor megint más irányt adunk ennek, megint másképp gondolunk egy dologra, és valaki úgy érzékeli, hogy hát akkor az ő véleménye kevésbé fontos, akkor az, amit megbeszéltünk most, akkor miért nem érvényes? Ugye hányszor van ilyen? Hányszor kerülünk bele ilyen helyzetekbe? És ugye valahol ezek a viták átveszik a fontos dolgoktól a helyet. Nem véletlen az, hogy az igébe azt olvassuk, hogy az egyetértésnek mekkora hatalmas nagy ereje van, hogyha ketten vannak, akik egy dologba egyet tudnak érteni, ha ketten vannak, akik egyet tudnak érteni, akkor az olyan hatalmas nagy dolog, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy azt az Atya megadja nekik. Tehát, hogyha egyet értésben tudnak lenni valamiben, ha már csak ketten is, akkor azt az Atya, a mennyei Atya meg fogja az ő számukra adni. Mi a tanácsa Pál apostolnak az ilyen vitás helyzetekre, amikor egy ilyen vita, félreértés
alakul ki egy közösségbe. Mit javasol? Ugye azt mondja, hogy ne menjünk ebbe bele ebbe a vitába. Sőt, azt mondja, hogy térjünk ki ez elől. Mert ez, hogyha ebbe beleállunk, akkor csak békétlenséget fog a gyülekezetbe behozni. Tehát egy kitérő műveletet kell a testvéreknek tenni, hogyha valaki vitát akar mindenáron kezdeményezni a közösségbe. Volt egy római hadvezér, Fábius, aki amikor a híres Hannibállal kellett megmérkőznie, akkor nagyon sokáig gondolkozott azon, hogy vajon hogy tudja azt a hadvezért megverni, akinek világhíre van, akit még másnak nem annyira sikerült sarokba kényszeríteni, sarokba állítania, és ugye a sok töprengés alatt ugye ezt tudta kieszelni ő maga is, mint amit Pál apostol javasol a római gyülekezetnek, hogy jó taktika ez, hogyha a frontális harcot, a szemtől szemben való harcot elkerüli. Tehát ő maga is ezt alkalmazta Hannibállal szembe, és ez vezetett a győzelemhez. Nem gyávaságból, nem gyengeségből tért ki, és mindenkünk se gyávaságból vagy gyengeségből kell kitérnünk egy ilyen vita vagy harc elől, hanem sokkal inkább nekünk magunknak bölcsnek kell lennünk. Egyfajta isteni bölcsességgel kell tudnunk ezekből a helyzetekből kitérni. Tehát ahogy ez a háborús felek között is egy jó taktika lehet, nem csak Fábius Maximus volt, aki ezt használta Hannibállal szembe, volt több hadvezér, akik a kitérésnek a had műveletét alkalmazták sikerrel. A levélből, ugye, ahogy mondtam, kitűnik ez, hogy Pálnak mi az elgondolása az örömhírről. Megmutatja a levél azt, hogy ő hogyan értelmezi az Úr Jézus Krisztusnak az eljövetelét, hogyan is értelmezi az ő munkásságát, az ő áldozatát és az ő föltámadását. És a levél végén, zárásképpen, ugye azt is megmutatja, hogy ahelyett, hogy a hívek felesleges vitákba keverednének, ahelyett, hogy felesleges ütközeteket végeznének, hogy mit is tegyenek. Ahogy ezt leírja Timóteusnak is, ahogy ezt leírja Titusnak is, ugye mindannyiukat inti erre, hogy feleslegesen semmiképpen ne merüljenek el a vitatkozásba, ezzel szembe valami mást állít, és ezzel is zárja le az ő levelét, az ő mondani valóját, méghozzá azzal, hogy a mi feladatunk megvallani Krisztust. A mi feladatunk az, a vitatkozás helyett, ahelyett, hogy okoskodunk valami felett, ahelyett, hogy elvisszük a hangsúlyt a gyülekezetnek és a személyes életünknek a bizonyságtételéről, tehát ehelyett a Krisztusnak kell mindenben megmutatkoznia. Nem a Krisztus a pótlék, vagy az, ami kitölti az üres időt, hanem ez a fő műsoridő, a Krisztus. A gyülekezetben mindenképpen. És a legjobb, hogyha az életünkben is ez lesz a fő műsoridő, Krisztus, és nem más. Tehát Pál a levél végén, miután hosszan
küldi az üdvözleteket, azok, akik körülveszik, szinte ott is egy gyülekezet, ugye valószínű, hogy a korintusi gyülekezet körébe lehetett akkor, amikor ezt a levelet írta, egy gyülekezet körébe, ott ugye megnevesíti azokat, hogy kik azok, akik szintén üdvözlik a római gyülekezetet, utána ugye lezárja a levelét, és azt mondja, az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség Jézus Krisztus által örökkön, örökké. Nekünk is lehet a vitákra valamilyen nagyon jó lezáró gondolatunk, mint ahogy Pál apostol ebben a levélben is nagyon szépen Krisztusra mutatva tud elköszönni. Mi is kérhetjük a vitatkozókra, kérhetjük az ellenkezőkre a mi Urunknak a bőséges áldását, és legfőbbképpen imádkozhatunk azért, hogy az Úristen az ő számukra is adjon mindeneket átható bölcsességet. Nem emberi bölcsességet, nem emberi akarnokságot, ami sokszor egy-egy vitából alakul, mert gyakran ugye ez az emberi énnek az előretörése, amikor előjön a saját igazával, a saját okosságával, a saját bölcsességével, és el kell tudnunk jutni oda, és az lenne jó, hogyha mindannyian el tudnánk jutni oda, hogy nem neked, vagy ő neki van igaza, hanem a Krisztus Jézusnak. Erre törekedjünk mi magunk is, amikor valamilyen vita, valamilyen szóváltás, bármilyen fajta tévútra vezetés is kerülne elő a gyülekezetünkben, hogy ne a magunk igaza, nem a magunk bölcsessége, nem a magunk fifikássága, nem a magunk nagysága mutatkozzon, világoljon messze a gyülekezetbe, hogy nézd, milyen okos emberek vannak ebben a gyülekezetben, nézd, milyen nagyszerű szellemek, ne ez legyen, hanem nézd, hogy milyen nagy Istenük van nekik. Amikor ugye Pálék hajótörés szenvednek, és túlélnek egy hatalmas vihart, és túlélik a kigyómarást, elcsodálkoznak, hogy ezek istenek? Nem. Ők nem istenek. Ők emberek. De nekik van egy hatalmas Istenük. És azt hiszem, hogy mi is úgy lehetünk igazán Krisztusra mutató gyülekezet, hogyha nem a okosságunk, vagy a nagy vitatkozási képességeink mutatkoznak meg, hanem hogy azt mondják rólunk, azt mondják a belvárosi reformátusokról, hogy nézzétek, micsoda nagy Istenük van nekik. Nézzétek, hogy micsoda nagy Istenük van, akihez fordulhatnak. Aki még ezen is keresztül tudja őket vinni. Aki ebből is jót tud kihozni. Legyen ez, ami lelkünkbe az üzenet, amit magunkkal tudunk vinni, hogy ne belemerüljünk sokszor a gondolatoknak a mantrázásába, bizonyos dolgokra való visszatérésbe, ne az elmúlt időkön rágódjunk, ne azon, ami esetleg már nincs a hatalmunkban, már kicsúszott a mi kezeink közül, hanem ezekből térjünk ki, hanem mutassunk az Úrra, és bízzuk az Úrra a mi jövendőnket. Így legyen. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyi édesatyánk, Urunk Istenünk, áldunk azért, hogy neked minden időszakban, minden gyülekezethez lehet üzeneted. Köszönjük Istenünk azt, hogy ezeket az igéket, amelyeket ma hallhattunk, hogy nem csak a római gyülekezet épülésére szólhattak, hogy ezeket az igéket te megőrizted évezredeken keresztül, és ezek az igék a mai napig élnek és hatnak. Áldunk, Urunk, azért, hogy ezek az igék itt ma, most a mi gyülekezetünkben is hathatnak, szólhatnak, hogy kereshetik azokat a lelkeket, ahol az igék befogadást nyernek. Urunk Istenünk, arra kérünk, hogy minél többen lehessünk azok, akiknél az ige otthonra talál. Istenünk, jó atyánk, fohászkodunk
a tőled való vezetettségért, hogy amikor különböző helyzetekbe kerülünk, különböző szituációba kell helytállnunk, akkor ne csak a magunk eszére tudjunk hagyatkozni. Ne csak az álljon rendelkezésünkre, amit otthonról hozunk, amit az iskolákba megnyertünk, amiket az életünk tapasztalata összesodort. Urunk Istenünket, hogy ennél több is legyen a mi tarsolyunkba. Urunk Istenünket, hogy a lélektől való vezetettség legyen ott a mi tarsolyunkba, hogy hogyan és miként tudjunk jól válaszolni, és hogyan és miképpen tudjunk jól dönteni egy-egy helyzetbe. Istenünk, jó Atyánk, hisszük azt, hogy Te el tudsz vezetni bennünket a valódi jóra és a valódi egyességre. Amikor nem különböző irányokba indulunk, hanem egy irányba tudunk indulni. Hogy nem csak a gyülekezet egy része tud elindulni egy irányba, hanem mindenki tud hozzá csatlakozni. És mindannyian a Te dicsőségedre tudunk jelen lenni, bárhol is, akár a templomban, akár odahaza, akár a munkahelyünkön, akár a városba, akár utazás közben, bárhol is megforduljunk. Istenünk, jó Atyánk, fohászkodunk azért, hogy ne legyen múló pillanat ez, amikor részesülünk a Te szent ígédben. Urunk Istenünk, add, hogy ez a pillanat állandósulhasson bennünk, amikor is mindig érezzük, hogy van mondani valót felénk, nem csak vasárnap az Isten tisztelet időben, hanem mindenkor is föl tudjuk idézni azokat az ígéket, amelyeket Te szólsz hozzánk. Urunk Istenünk, kérjük ezt az állandó jelenlétet tőled, hogy védj lakozást a mi életünkben, és beszélj hozzánk, hogy büszkék legyünk arra, hogy nekünk nem néma Istenünk van, hanem olyan Istenünk van, akinek mindenkor van kijelentése az övéihez. Istenünk, jó Atyánk, add, hogy jó szívvel tudjuk venni a Te ígédet. Add Istenünk, hogy ne megmakacsoljuk magunkat, amikor a Te ígédet halljuk, hanem tudjuk azt elfogadni. Bármennyire is a magunk élete, a magunk habitusa arra ösztönözne bennünket, hogy másképp cselekedjünk, hogy másképp valósítsuk meg az általunk vélt jót, mégis Urunk, add, hogy tudjunk rád hagyatkozni, és tudjuk azt elfogadni, amire Te tanítottál bennünket. Istenünk, jó Atyánk, gyülekezetünkben oly sok családot látogattál most meg a szomorúsággal és a gyásszal. Urunk Istenünk, hétről hétre odarendelsz bennünket koporsó mellé. Urunk, újra és újra meg kell állnunk és el kell gondolkodnunk saját létünkről, saját életünkről. Urunk, miért van az, hogy még tart a kegyelem? Miért van az, hogy mi még élhetünk és mi még szolgálhatunk? Miért van az, hogy nekünk még adtál időt, miközben másnak el kellett menni? Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Te figyelmeztetsz a mi végességünkre, hogy bár a napok jönnek s mennek, az életünk folyik, mégis van az életünkben egy határpont. Nem csak belépési pont van az életünkben, hanem van kilépési pont is. Urunk Istenünk, add, hogy tudjunk bölcsen élni ezzel az idővel, amit itt tölthetünk. Urunk Istenünk, add, hogy minél többször megragadjuk az életidőnkben a lehetőséget, hogy neked tudjunk szolgálni, hogy neked tetsző módon tudjuk a napjainkat formálni, hogy úgy tudjunk imádkozni, úgy tudjunk könyörögni, és úgy tudjuk végezni a munkánkat, hogy az valóban téged magasztalhasson. Ne csak a templomban legyen a mi életünk egy magasztalás, ne csak a templomban lehessünk dicséretet mondók, hanem lehessen a mi életünk mindenhol, amerre csak járunk, egy magasztalás, téged való dicséret, előtted való hódolat. Istenünk, jó Atyánk, fohászkodunk a gyászban lévőkért, a megtört lelkű testvérekért, azokért, akik mélyen megrendülve fogadják el tőled azt, hogy az ő szerettüket hazahívtad. Urunk Istenünk, Te tudod megtámogatni a gyászban lévőket, Te tudod őket átkarolni. Neked van arra lehetőséged, hogy megvigasztalod őket. Te tudsz az ő lelkükre mélyen beszélni, mert a mi szavaink azok leperegnek. Urunk Istenünk, így kérünk, hogy Te légy a gyászoló testvéreinknek igaz vigasztalója.
Te tudj az ő számukra valódi reménységet nyújtani, hogy ne emberi módon reménykedjünk, hanem úgy, mint akinek olyan Istene van, aki megindul a mi nyomorúságunkon, és kihoz bennünket a síralom völgyéből, kihoz bennünket a gyásznak idejéből, és újra örömet hoz az életünkbe. Menj, édesatyánk, így köszönjük meg neked azt, hogy te nem hagysz bennünket a mélységben, és nem hagysz bennünket abban az állapotban, amikor a gyász elszívja a mi erőnket. Köszönjük Istenünk, hogy te újra felépítesz minket, és újra képessé teszel bennünket arra, hogy a te nevedet tudjuk dicsérni és magasztalni. Urunk, így kérünk, hogy légy velünk az elkövetkező héten. Légy velünk mindenféle munkánkba, mindenféle utunkba, mindenféle feladatunk közepette. Urunk Istenünk ad, hogy tudjuk magunkkal vinni ezt az igét a jövő hétre, tudjuk ezt kamatoztatni, tudjuk ezt használni a mi életünk során. Ad Istenünk, hogy legyen ez a mi vezérlőnk, legyen ez a mi irányítónk, ami nem tölti ki az életünket hiába való vitákkal, hanem sokkal inkább a helyett mennyei világok magasztalásával. Urunk Istenünk ad, hogy már itt a földi életben megízlelhessük azt, mit jelent hozzád tartozni, mit jelent megváltottnak lenni, mit jelent az, hogy Krisztus Urunk, Úr Jézus Krisztus elvette a mi bűneinket. Urunk, így kérünk, maradj velünk, áld meg a mi vasárnapunkat, áld meg a mi pihenésünket, a mi feltöltekezésünket, add Istenünk, hogy tudjuk értékelni ezeket az fontos, meghatározó órákat, pillanatokat. Krisztus Jézusért kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az üdvözítő Úr Jézus Krisztust. Amen. Drága testvérek, énekkel zárjuk alkalmunkat. A megkezdett énekünkkel fejezzük be az Isten tiszteletet. A 821. számú dicséretünket keresjük tehát újra meg. A 821. számú dicséretünknek az utolsó versét fogjuk énekelni. Ezzel válaszolunk az igehirdetésben hallottakra. A 821. számú dicséretünk harmadik verse így kezdődik. Nevelj minket egyességre, mint atyáddal egy te vagy.

0: Kedves hallgatóink, istentiszteletet közvetítettünk felvételről, Edelényből, a belvárosi református öreg templomból. Igét hirdetett Szalai László Pál, a gyülekezet lelkipásztora. A felvétel június 7-én készült.
1: Isten előtt csendességben. Istentiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka szerint a tagállamok az unión kívüli fogvatartási központok működtetésekor is kötelesek biztosítani a menedékjogi garanciákat. Laila Medina úgy foglalta állást, hogy az uniós jog nem korlátozza a központok földrajzi elhelyezését, ugyanakkor a fogvatartás feltételeit és a minimális jogokat teljes körűen előírja. A védőnők szerepe napjainkban is felbecsülhetetlen, hiszen kulcsfontosságú feladatot látnak el a magzatok és a gyermekek egészséges fejlődésében, valamint a betegségek korai felismerésében. Hívta fel a figyelmet Hegedűs Zsolt, a Magyar Védőnők Emléknapja alkalmából. Az egészségügyi miniszter szombati közösségi médiás bejegyzésében kiemelte, a védőnők komplex, preventív és családvédelmi szolgáltatást nyújtanak, emellett aktívan részt vesznek a nővédelemben, a tanácsadásban és a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében is. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány elkötelezett a védőnői szolgálat feltételeinek országos biztosítása mellett. Emlékeztetett arra is, hogy a 111 éve az Országos Stefánia Szövetség részeként alapított intézményrendszer valódi hungarikum, amely Európában a mai napig egyedülállónak számít. Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak. Nekik új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelni bármely kormányablakban. Szervezeti és működési átvilágítás indul az Exim, a HEPA és a HIPA intézményeinél, közölte a gazdaság és energetikai miniszter. Kapitány István szerint az átvilágítás célja, hogy a tárca külgazdasági területének irányítása alatt működő intézmények a lehető legnagyobb hatékonysággal, átláthatósággal és eredményességgel szolgálják a magyar gazdaság érdekeit, az export növekedését. Az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka szerint a tagállamok az unión kívüli fogvatartási központok működtetésekor is kötelesek biztosítani a menedékjogi garanciákat. Laila Medina úgy foglalta állást, hogy az uniós jog nem korlátozza a központok földrajzi elhelyezését, ugyanakkor a fogvatartás feltételeit és a minimális jogokat teljes körűen előírja. Vasárnaptól megszűnik a tűzgyújtási tilalom Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, miután a pénteki esőzések jelentősen mérsékelték a tűzveszélyt a térségben. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szombati tájékoztatása szerint ugyanakkor 5 vármegyében, így Bács-Kiskun, Borsodabaui-Zemplén, Csongrád, Csanád, Heves és Pest területén továbbra is érvényben marad a korlátozás az aszályos időjárás miatt. A tilalommal érintett országrészekben tilos tüzet gyújtani a külterületi erdőkben, a fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket is. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is megengedett a bográcsozás és a grillezés, de a szakemberek a szálló zsarátnokok veszélye miatt ott is elsősorban a gázüzemű vagy elektromos eszközök használatát javasolják. Gőzerővel dolgozik második nagylemezén a debreceni gyökerű első lépés keresztény könnyű zenei együttes. A Kárpát-medencét rendszeresen járó, különböző hivatású, de közös hittel rendelkező tagokból álló formáció célja, hogy saját szerzeményeikkel és dicsőítő zenéjükkel közelebb vigyék a fiatalokat Istenhez. A zenekar tagjai egy friss interjúban rámutattak, a mai ifjúság rendkívül érzékeny a hitelességre, és nyitott az evangélium üzenetére, ha azt őszinte formában adják át nekik. Az egyházon belül is egyre elfogadottabbá váló modern dicsőítő zene egyik hazai képviselője még az idei évben tervezi megjelentetni új, sokszínű albumát, amelyen a kifejezetten gyülekezeti éneklésre szánt darabok mellett egyéni hangvételű dalok is helyet kapnak majd.
0: Az időjárásról.
1: Az észak felől érkező szakadozott felhőzet idővel dél felé vonul, eközben erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, így aztán később, legkisebb eséllyel az észak-keleti harmadban várható záporzivatar. Délnyugaton heves záporok is lehetnek. A nyugati-északnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 16 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Reklám.
1: Abigail.
2: A bogyós gyümölcs kertész, Szent Péter
1: esetén.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólya kalifa.
1: Foszti fiú esetén. Pacsirta.
2: Pilátus testament.
4: Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
7: Székért intett, odavitték, beleült, és a szék karjára könyökölve várta a vallomást. Uram, kezdett Vigilasz vacogva, ez az arany bűndíj, a te felséges életed díja. Az arca olyan volt, mint amilyen csak az akasztófa alatt álló ember arca lehet. Az elején kezd, parancsolt fagyosan Attila. Vigilasz nyálat nyelt, a szemét kínlódva forgatta, mintha folytogatnák, de hát vallott. Mikor Edekon úr nálunk járt Orestész úrral, jól mondom, jól, Orestész úrral, a császár Krizafiosz úrra bízta őket, hogy úri helyük legyen és jó asztaluk. Krizafiosz a testőrök kapitánya, hatalmas úr és kedves embere a császárnak. Ő mindjárt maga vendégeiként bánta követekkel. Elvitte őket a városba, megmutatta nekik a tengert, a régi Bizánc falait, az aranykaput, a temetőt, a hippodromot, a Zsófia templomot, nagy Konstantinosz porfiroszlopát, a lámpaházat, mindent. A tolmács én voltam. Attila Edekonra tekintett, a szemével

Minden csigának olyan a háza, amilyent maga nyálazgat magának. Nem értelek, felelte Edekon úr. Én akármilyen buzgó csiga volnék is, ilyen palotát soha nem tudnék nyálazgatni a testem köré. Dehogy nem, mosolygott Krisafiosz. Ha te nagyon akarnád, Hun barátom, neked is lehetne ilyen palotád, márvány lépcsős, aranytetős, mellette ciprusos kerted, kerted alatt a tenger. És amíg így beszélt Vigilász, olyan volt, mint valami beszélő halott. Én csak vártam, hogy micsoda rettenetesség gomolyodik ki ebből a vallomásból. Ne tréfálj velem, felelte Edekon úr. Ilyen palota álomképnek is értékes. De már hogy juthatnék én ilyenhez? Krisafiosz mosolygott, aztán azt mondta nekem görögül, hogy maradjak hátra Edekon úrral, és biztossam, hogy ha komolyan áhítozik egy szép márványpalotára, délben jöjjön el ebédre ő hozzá, de egyedül, teljesen egyedül. Hát délben Edekon úr meg is jelent. Én kísértem föl a társalgó szobába. Edekon úr ott még inkább elámult. Sorra tapogatta a kárpitokat, a székeket és a kerevetek szövetét, megbámulta a képeket, a kígyó formájú asztallábat, mindent. Akkor, hogy le is ült végre, Krisafiosz azt mondja neki. Miféle hivatalban vagy te Attilánál? Nálunk nincsenek hivatalok, felelte Edekon úr. Én csupán belső embere vagyok az uramnak, és én is a testőrségnek parancsolok, mint te itten. Szabad a bejáratod Attilához? Szabad. Éjjel is, mikor alszik? Akármikor. Hát éjjel is? Éjjel is. Edekon mosolygott. És hogy akkor Attila ránézett, megszólalt. Milyen jól emlékszik a róka. Attila hátradőlt a karosszékén, a kardját a lába közé vette. Vigilász folytatta. Krisafiosz másra fordította akkor a beszédet. Ebédeljünk, így mond előbb. Hát ebédeltünk, de csak hárman. Ebéd után azt mondja Krisafiosz Edekon úrnak. Hát én hitemet és becsületemet kötöm, hogy bármelyik palota a tiéd, ha akarod, s még kincsed is lesz annyi, amennyiről most nem is álmodhatsz. De mielőtt szólnék, esküdj meg, hogy amiket mondok, ha el nem fogadod, titokban maradnak. Soha az életben senkivel nem közlöd, mert nagy baj kelhetne belőle. Edekon úr kezet nyújtott, és mind a hárman megesküdtünk, hogy a szó titok marad. De uram király, én nem tehettem másképpen. Én szolga vagyok. 40 szolidusz az esztendei fizetésem, és nekem tolmácsolni kell, amit mondanak. Én csak eszköz vagyok, nem is ember. Én nem cselekedtem ellened a magam lelkéből semmit. És tovább vallott. A titok szinte darabonként szakadt belőle. Attila komor volt. Én ólomhegyet éreztem a mellemen. Vigilász folytatta. Az eskü után így szólt Krisafiosz. Ha te bejáratos vagy éjjel is Attilához, nem volna-e lehetséges, hogy Attila hamarabb lássa az őseit, mint ahogy a természet rendje szerint láthatná? Vagyis, hogy megöljem? Felelte nyugodtan Edekon úr. Attila megvetően csukta össze a szempilláit. A főurak meghördültek a haragtól. Folytasd! Parancsolta Attila. Vigilász a félelemtől csak nem vért verejtékezve vallott tovább. Nem mondtam azt, szólt rá Krisafiosz, én csak azt mondtam, hogy a csillagok állnak az égen, de némelyik lehull. Attila csillaga is lehullhat, pláne, ha valaki ügyesen megpiszkálja. Beszéljünk nyíltan, mondta rá Edekon úr. Ti görögök a fene tudja, micsoda madár nyelven szóltok. Az ajánlat világos, az én dolgom az, hogy megöljem Attillát, a ti dolgotok meg az, hogy adjátok a palotát, a hozzáillő kincseket. De mit mond erre a császár? A császár? Felelte most már egyenesen Krisafiosz. Az én nyelvemmel a császár beszél. Attila a padlóhoz ütötte a kardját. Gazemberek! Üvöltötte urkon egy bikaszemű barna főúr, s a kardját már félig kirántotta.

0: Attila egy tekintettel megbékúzta a karját. Egy minutumnyi csendesség. Künn egy lónyerít. Halott szagot érzek. Vigilász sápadtan folytatja. Edekon úr elgondolkodott, aztán így szólt. Ez nem csekély ügy. Mennyi pénzt ajánlatok érte? Amint mondottam, felelte Krizafiosz, választhatsz egy palotát, bármelyiket itt a városban, csak persze a császárét nem, de azon túl akármelyiket. Akár, ha tetszik, ezt is, amelyikben most vagyunk. Így, ahogy van, szőnyegek, bútorok, minden berendezés a tied. S hogy pénzed is legyen bőven, mindenkoron, a tied, amit adóképpen fizetünk Attilának. Egy évi adónak megfelelő arany, vagyis 6000 font. Ez csak elég kincs. Elégnek elég, bólintott Edekon úr. De nekem már a gyilkosság előtt is kell pénz, a testőröket meg kell vesztegetnem. Azt úgy is tudjuk, mosolygott Krizafiosz. Külön számítódik. Mennyit adjunk erre a célra? 50 font elég, mondotta Edekon úr. Véltem, hogy elájulok. Mi történik velünk, ha Vigilász elvégzi az elbeszélést? Hiszen ez a rettenetes ember minden rómait keresztre feszített, akit csak megfoghat. Először is a városban található rómaiakat szedeti össze. Ránéztem. Ült mozdulatlanul, mint valami hádés szobor, sötét, hallgató arccal. Micsoda vihar tombolhat már is ennek az embernek a lelkében. És Vigilásznak beszélnie kell. A szerencsétlen minden szavával a keresztet ácsolja, amelyre fölfeszítik. Csak percek kérdése az életünk. Krizafiosz fölkelt, folytatta kriptai hangon Vigilász, azonnal oda akart adni az 50 font aranyat. Azonban Edekon úr visszatartóztatta. Ne siessünk ezzel, mondotta, mert a követtársaim megszagolhatnák, hogy sok az arany nálam, aztán megérkezésünkkor Attila apróra el szokta kérdezni, hogy illően fogadtak-e bennünket, hogy kitől mennyi ajándékot kaptunk. Ennyi arany, ha ajándéknak mondom, gyanút keltene. Így volt, bólintott rá Edekon. Daliás, simára borotvált álló hun volt ez az Edekon. Az arca becsületes és apró szemei észtől csillogók. A király benfentesei közé tartozott. Ha országot és koronát kínáltak volna neki Attila egy hajszáláért, akkor is elmondta volna Attilának. A nagy emberek belső szolgái különös lelkek. Úgy élnek vele mellette, mint a fűszál a fatövén. A fa az életük. Számukra más élet nincsen. Érzik, hogy ha a fa ledől, az ő gyökerük is kiszakad vele. Vigilász folytatta. Hanem, mondotta Edekon úr, elmegyek én haza üres kézzel, s jöjjön velem ez a tolmács. Mármint én. Én aztán ettől megizelem, hogy az 50 font aranyat mikor és hogyan küldjék. Krizafiosz csodálkozott Edekon úrnak az okosságán. Bölcs a te beszéded, mondotta. Úgy lesz jó, ahogyan gondolod. Én most fölmegyek a császárhoz, és közlöm vele, hogy emberünkre találtunk. Estére meghívlak vacsorára, a követtársaiddal együtt. S alkalom szakadtán elmondom, hogy a császár mit szól a vállalkozásodra. Így volt, bólintott rá Edekon a bajuszán sodorintva. Engem, uram király, folytatta Vigilász, meg se kérdeztek, hogy mi a véleményem. Én csak ebb voltam, uram, hol erre löknek, hol amarra. Nem mondhatom, hogy nem, mert parancsolnak velem, és csak 40 szolidusz az évi fizetésem. Folytasd, szólt komoran Attila. Hát Vigilász tovább beszélt. Krizafiosz fölment a császárhoz. Ott volt délután, mindestig. A császár odahívatta Marciálos urat is, aki nem fő tanácsosa. Mit beszéltek, mit nem, nem voltam ott a tanácskozásukon. Csak este, mikor a hun követ urak Krizafiosznál vacsoráztak, akkor rendeltek ismét oda tolmácsnak. Ahogy kiültünk a vacsora után a kertbe, a követ urak a tengert és a tenger túlsó partján ragyogó Krizapoliszt nézegették, az asztalnál csak hárman maradtunk. Akkor Krizafiosz Edekon úrhoz fordult, és szólott imígyen. A császár mindenképpen örül a vállalkozásodnak, és megadja a jutalmat, ahogy én mondtam. Sőt, azon fölül nagy udvari méltóságot is szán neked, nagyobbat, mint amilyet Attilánál viselsz. De a császár nem véli eléggé rangos embernek Vigilaszt arra, hogy téged elkísérjen, hanem Maximinoszt küldi majd veled. Az előkelő ember, tekintetes képű. Hát ő lesz a követ, s Vigilasz csupán tolmács. De Maximinosz nincs beavatva a titokba, nem is szabad tudnia semmit. Így volt-e, uram? Kérdezte síró hangon Vigilasz Edekont. Így, bólintott rá Edekon megvetőn mosolyogva. Vigilasz megkönnyebbülten lélegzett. Hála az égnek, hogy te is bizonyítod az ártatlanságomat. Hát eljöttünk, Maximinosz és Priscosz meg én. Mikor először beszéltünk veled, uram, Edekon úr megjelent a sátorunknál. Félre hitt és azt mondta. A véletlen is a kezünkre játszik. Te mégy vissza Konstantinápolyba a hátra maradt szökevényekért. Mikor megjössz velük, gyanútlanul elhozhatod a pénzt, ami a testőrök megvesztegetésére való. Nekem kellett hát elmennem a szökevényekért, akikből most 30-at hoztam, mert ezt te parancsoltad, uram király. Meg kellett hoznom a pénzt, mert ezt meg ők parancsolták. De 50 font helyett 100 fontot hoztam, mert azt mondták, hogy jobb, ha bőven ereszti a pénzt, Edekon úr, ne akadjon meg emiatt. Végzett. Értettem immáron Vigilasznak azt a sunyi titkolózó magaviseletét s Attila haragját, amikor őt Maximinosz mellett megpillantotta. Már akkor Attila tudta a gazságot. Világos volt már, hogy miért követelte annyira a szökevényeket, holmi ringyrony szemét népet, amely idegen földre bujdosik, s hun köztük alig akad. Azért követelte, hogy Vigilasznak maga nyisson okot a visszatérésre, s utána az egyedül való eljövetelre. Akkor nyílt fel a szemem arra is, hogy miért tiltotta meg Eszlász, hogy a pénzünket költsük. Miért voltunk az ő vendégei? Kelepce volt, hogy a 100 fontnyi arany célját elhazudni ne lehessen. És ez az ostoba ember maga mellé vette a fiát is arra a nagy látványosságra, hogy hogyan temetnek királyt Hunniában. Lám, buta barbárnak nevezzük a hunt. Íme a finomeszű civilizált urakat a buta barbár az ellene szőtt hálóban fogta meg. De én következtem. Ég és föld elsötétült előttem, amikor Attila a levélre tekintett és szólott. Lássuk, micsoda írás az. Ha engem is előfog ez a rettenetes ember, ennek a tekintetében oroszlán körmök horgadnak. Ha ránéz valakire, megragadja a nézésével, és nincs menekülés. A levél, szólt Vigilasz, Priscosztól való és csátúrnak szól. Ez a szolga, mondta Eszlasz is, az úton csatlakozott hozzánk, és nyújtotta a levelet Attilának. Attila nem vette el, intett csátnak. A levél a tied? Olvasnánk eltán itten, mondott a csát. Nem tudom, mi levelezni valója van velem Priscosznak. Hát olvassuk, hagyta rá Attila. A ravóra tekintett. A ravó egy csontos, szeplős képű ember. A hunok közt csak Ruszti a neve, rövidítése Rustikiosznak. Idő múltával sok ügyem volt vele. Fölbontotta a levelet, s egyenesen hún nyelven olvasta. Attiláik hallgatták figyelmesen. Nekem reszketett még a májam is. Különös, nevetett Csát, mikor Ruszti a levélnek a végére jutott. Végig szemlélt, aztán Attilához fordult. Kell neked ez a rabszolga, uram? Az van a levélben, hogy tudós. Attila nem felelt. A karosszékben féloldalt dőlt, két keze egymáson a kardja markolatán. Sötéten nézett Vigilaszra. Vigilasz szinte megroskott a tekintet súlya alatt. Érezte, hogy az élete vagy halála fordul meg abban a percben az Attila fejében. A fia még ott térdelt, s a veszedelem érzetében az apja lábához húzódott. Remegett, mint a nyárfa levél. Oly kínos volt az a perc, hogy Vigilasz végre felhördült, mint a vízből fölbukó fuldokló.
1: Uram, csak ezt az ártatlan fiút ne bántsd! Csak ezt a fiút ne! Ártatlan ő szegény!
0: S a könnyei végig csordultak az arcán. A padlóra borult és zokogott.
2: Micsoda alávaló népfaj ez! Szólalt meg a fővezér. Minden római szolgámat elkergetem.
3: Fölkoncoljuk őket, üvöltötte Urkon.
0: Sőt, ellenkezőleg, mondotta Attila. Maradjanak örökös szolgák. Illő, hogy a hitvány faj szolgája legyen a nemesebbnek. Attilának minden szava törvény volt. A hunok nem szabadítják fel többé a görög és latin rabszolgákat. Az én sorsomra ezzel fekete pecsét került. Attila fölkelt, és a környezetéhez fordult. Ez a pénz, mondotta nyugodtan, az én vérem díja. Még ma osszátok széjjel a csatában elesettek özvegyeinek. Te, Eszlasz, visszamégy Konstantinápolyba. Veled megyen Orestész is, és ez a fiú. Vigilasznak a fiára mutatott. Aztán Eszlászhoz beszélve folytatta. Ezt a bőrtarisznyát, amelyikben a 100 font arany van, a nyakadba akasztod, és úgy állsz a császár elé. Így szólsz. Ismeritek-e ezt? Aztán, mikor ők megdöbbennek, ezeket a szavakat csapod a szemek közé az én nevemben. Theodosius nemes apától származott, s Attila is. Attila meg is őrzötte a maga nemességét. Theodosius azonban elvesztette a maga nemességét, amikor Attilának adófizetőjévé vált, és azzal rabszolgájává. De nem becsületes az a rabszolga, amelyik az urának az életét orgyilkos szándékkal kerülgeti. Fölkelt. Az urak is mozdultak, hogy kövessék. És ez a fiú? Kérdezte Eszlasz, Vigilásznak a fiára mutatva. Ez a fiú 50 font aranyváltságdíjat hoz az apjáért. Addig az apja bilincsekben és börtönben legyen. A császártól nem hozunk semmit? Vagy igen? Felelte sötéten Attila. Krizafiosznak a fejét követelem. Huszonharmadik fejezet. Attila kiment. A testőrök föloldozták a köteleinket. Vigilasz összeborult a fiával. Sírtak. Én nem tudtam, merre mozduljak. Csát utána ment Attilának a palota belseje felé. Oda nem követhettem. Eszlasz még ott állt. Ládára vagy zsákra várt, amelyben az aranyat elviszik. Tekingetett is a tárházak felé. Uram, szólottam neki, az én aranyaimat, most már tudhatod, hogy az én aranyaim nem a bűnös pénzéből valók.
3: Aranyadat, fordult vissza. Nem vagy-e rab?
0: Megértettem. A rabszolgának pénze nincsen. Ami az övé, az az uráé. Ha pénz, ha gyermek, ha állat, az uráé. Éppen azért kérem, feleltem keményen, mert rabja vagyok Csátúrnak. Kötelességem a tiltakozás, hogy ami őt illeti, a többi arannyal össze ne hányják. Megpillogta a szavaimat, aztán intett, hogy az erszényemet fölvehetem. Kibandalogtam a palotából. Gondoltam, megvárom Csátot a kapuban. De olyan voltam én, mint a félig agyonvert. Ahogy mégis széttekintek, látom a kutat a fővezér háza előtt. Mosdjunk meg! Porlepte a hajamat, arcomat, nyakamat. Megmosdottam a vájúból, ittam is. A víz langyos volt a nap melegétől, és zöld moha úszkált benne, de azért megittam. Egy óránál is tovább vártam aztán a kapuban, míg végre kiérkezett Csát is. Lóháton ült, mert a hunok még tán a padlásra is lóháton járnak. Mikor a kapuhoz közeledett, előléptem és meghajoltam. Gyer utánam, mondta barátságosan. Odabent aztán, hogy leszállt a lováról, gondolkodva végignézett rajtam. Hogy is hívnak? Csak Zétának, uram, feleltem szomorúan. Zéta, Zéta, furcsa név. Élnek a szüleid? Apám talán él még. Mi az apád? Szegény parasztember. A fejét rázta. Mi a fenét kezdjek én te veled? Egy öreg rab állt a ház előtt a többi között. Nagy fej, nagy arc, fehér haj, fehér szakál, csak az állát beretválta ki. A kezében szíra fűzött kulcsok. Csokona, szólt neki Csát, ezt a rabot küldték nekem ajándékba. Ki nem váltják, de nem is lehet ezután. Mire használhatjuk? Mit tudsz? Bübögött az öreg. S végig szemlélt, mint valami lovat. Az uramnak megírták, feleltem nyugtalanul, históriát, geográfiát, filozófiát, grammatikát, retorikát, és néztem rá, kell-e még több. Az öreg is nézett, mint valami álmos elefánt. Lovat vakarni tudsz-e? Uram, fordultam Csáthoz, mintha megütöttek volna. Vajon nem lehetnék-e nevelője a te két szép gyermekednek? Mert láttam, hogy két kedves fiacskád vagyon, és hogy nincs mellettük nevelő rab soha. Csát gondolkodva sandított rám. Hát majd meglássuk, mondotta, és az öreghez fordult. Adjatok neki ennie. Aztán hadd pihenjen, mert messze útról jön. Valóban fáradt voltam, s bizonyára sápadt is. Az öreg főrab szótlanul indult meg előttem. Követtem. Hátra vezetett a konyhába. Ennem adtak ott valami sajtot meg kenyeret. A sajtra gyanakodva néztem, lósajt gondoltam, nem eszek belőle, s a szakács asszonyra is néztem, bajuszos mogorva asszony. Nem mertem neki szólni. A kenyérből ettem egy falatot, aztán vizet ittam. Sokat. A cselédek kíváncsian vizsgáltak. Egy füstös képű leány rézedényt sikált. Egyszer csak fölemeli a fejét és szól. Értesz-e, hunul? Értek, feleltem bágyattan. Honnan jössz? Konstantinápolyból. Kiváltanak majd? Nem. Valamennyien csodálkozva néztek rám, hallgattak. A sarokban az egyik nő avzon nyelven szólt halkon a társának. Csinos fiú, kár érte, hogy a nyaka kissé hosszú. Az öreg csokona visszatért és az istállóba vezetett. Nagy faépület volt az, s láthatóképpen sok ló és marha szokott telelni benne. De abban az órában csupán két ló unatkozott a jászol mellett. Az istálló egyik oldalán sok szalmadikó. A sarkon megtán 10 is egymás felett. A falakon sok rongyos, pókhálós téli ruha.
2: förtelmes istállószag. Sok légy.
0: Elborzadtam, hogy azt az utálatos helyet megláttam. Ez lesz az én tanyám. Én otthon, Konstantin városában lepedős ágyon háltam, a gazdám tiszta kis tornácán, az ablakban virág, a falon nagy Konstantinos és nagy Teodózius arcképe, a levegő ott tiszta és tengerillatos, a legyektől szita szövet kárpit védi a szobát. Nem alhatnám, mondottam az öregnek. Engedd meg, hogy kint maradjak. Ha adsz egy pokrócot, leheveredek rá odakint.
2: Pokrócot? Hát anélkül nem lehet.
0: Adott egy durva lópokrócot. Leterítettem a szénabogja tövén az árnyékban, és ráheveredtem. Mi lesz belőlem, ha csát nem fogad a gyermekei mellé, ha a csikósok közélök? Este felé hozzám tassogott az öreg, látta, hogy nem alszom. Nagy karaj barna kenyér volt a kezében, meg sajt.
2: Ne!
0: Mondotta jó lelkűen. Megpihentél-e már?
2: Majd éjjel, feleltem.
0: De nem hálhatnék-e én itt az éjjel is? Mert soha se bántam én lóval. Istállóban se háltam soha. Idekint jobban szeretnék.
2: Hát lehet, dörmögte jóságosan.
0: Leült mellém. Fából faragott sótartót vett ki a zsebéből, és falatozásba fogott.
2: Hova való vagy?
0: Kérdezte. Elmondtam neki, amit elmondhattam, aztán én kérdeztem.
2: Milyen a világ itt csátéknál, Csokona bátyám?
0: Megbocsáthatótán, hogy érdeklődöm a ház iránt.
2: Hát,
0: mondta vállán,
2: kinek hogy? Rabnak a kenyere mindenütt keserű.
0: Mégis, hogy bánnak itt a rabokkal?
2: Kivel, hogy? Érdeme
0: szerint.
2: Az úr-e a jobbik, vagy az asszony?
0: Hát az úr bizony keménykezű, az asszony meg számon szedi a veréb tojást is. De azért inkább szolgálok itten, hogy sem másutt.
2: Hát a kisasszony?
0: Vállat vont.
2: A kisasszonnyal semmi dolgunk, gyermekem még.
0: Kis ideig hallgattunk. Én a földet bámultam, ő a sajtján csámcsogott. Hunok közt született szarmata volt, de már nem értette az ősei nyelvét. Ifjúkorában csikósa volt csátéknak, vénségére belső szolgálatra rendelték. Megint én szólaltam meg.
2: De ennünk csak adnak tán elégségesen.
0: Hát adnak,
2: mög is hízik, aki akar, de nem sok bürge fordul ki a bőriből mi miattunk.
0: Lóhust is kell itt ennem.
2: Nem erőltetik beléd.
0: De az a sajt lósajt, ugye?
2: Nem bize,
0: csak tehintejből való. Valami 20 disznó robogott be a kapun az ólak felé. A cselédek nagy füles dézsákban cipelték nekik a moslékot. Az öreg fölkelt, eltette a bicskáját, sótartóját. Oda ballagott.
4: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
5: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
6: Abigén.
7: A bogyós gyümölcskertész.
8: Szent Péteresen.
9: Főr Elisa.
8: Házasságon innen.
9: Katalin.
8: A gyerek.
10: A gólyakalifa.
9: Rosti fiú esete.
11: Pacsirta.
8: Pilátus testament.
7: Szigetkék.
12: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
5: Reklámot hallottak.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Magyarországon 44%-kal nagyobb összértékben forgalmaztak mezőgazdasági gépeket és eszközöket az idei első negyedévben a tavalyi év azonos időszakához képest, derül ki az Agrár Közgazdasági Intézet jelentéséből. A gazdaságok 54,3 milliárd forintot költöttek új gépekre, az alkatrészforgalom pedig 6%-os növekedéssel elérte a 24,5 milliárd forintot. A beruházások több mint felét erőgépekre fordították. A traktorok iránti kereslet darabszámot tekintve 67%-kal emelkedett. Az elemzés szerint a növekedés a korábban elmaradt fejlesztések pótlásának, a technológiai nyitottságnak és a támogatási rendszernek köszönhető, miközben sok gazda továbbra is a meglévő géppark fenntartására törekszik. Esetleges E. coli baktérium jelenléte miatt a 240 g-os Dulano Artlender szeletelt szalámi visszahívását kezdeményezte a Lidl, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A szervezet arra figyelmeztet, hogy az érintett termékek fogyasztása súlyos hasmenéses megbetegedést vagy vastagbélgyulladást okozhat, ami a csecsemőkre, várandós nőkre és legyengült szervezetűekre különösen veszélyes. Az üzletlánc tájékoztatása szerint a visszahívás kifejezetten a 2026. július 3-ai fogyaszthatósági idejű tételeket érinti. A Lidl arra kéri a vásárlókat, hogy a szalámit ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza bármelyik boltjukba, ahol a vételárat a vásárlást igazoló nyugta nélkül is visszatérítik. Július 3-a és október 2-a között idén is közlekedik a Budapest és Split közötti Adria Intercity éjszakai vonat, közölte a MÁV csoport. Bár tavasszal a háló és fekvőhelyes kocsik meghibásodása miatt még bizonytalan volt a járat indítása, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a problémát bérelt nyugat-európai járművek forgalomba állításával sikerült megoldani. A horvát tengerpartra hetente 2-4 alkalommal induló légkondicionált szerelvényeken étkező kocsi is üzemel, az őszi időszakban pedig ismét kedvezményes utazási lehetőséget biztosítanak majd az iskolai csoportok számára. Nyílt napot és évzáró akadályversenyt rendezett a hétvégén a Szent Ilona Cserkész csapat a Miskolci Majális Parkban. A Bodnár Gábor Cserkész Parkban megtartott rendezvény célja az volt, hogy a fiatalok közelebbről is megismerhessék a cserkész élet szépségeit és közösségépítő erejét. A bükki tisztáson az esős idő ellenére is több mint 30 fiatal gyűlt össze, hogy próbára tegye az ügyességét. A gyerekek egyebek mellett fatörzseken egyensúlyoztak, csúzlival és íjjal lőttek célba, a közeli színvapataknál pedig saját készítésű pecabotokkal, virágkoszorúkat fogtak ki a vízből. A programnak helytadó park névadójáról, a miskolci születésű Bodnár Gáborról is megemlékeztek, aki a II. Világháború után külföldön szervezte újjá a magyar cserkész mozgalmat, majd a 90-es években minden erejével segítette annak hazai újraindulását. Szenzációs sikert ért el Guzi Blanka, a DVTK 5 tusázója a budapesti bokcsarnokban. A pirosfehérek olimpiai negyedik helyezett klasszisa nyerte a hazai rendezésű világkupát. A döntőben kiválóan teljesített vívásban, az akadályversenyen és az úszásban is. Végül futásból és lövészetből álló kombinált számban óriási csatában győzte le riválisait. A miskolci sportoló Kairó és Bulgária után idén már a 3. érmet szerezte meg. Guzi Blanka kiemelte, a korábbi tapasztalataiból tanulva sikerült most felérni a csúcsra. Tiszafüred lovasa Gyöngy Tamás nyerte meg a Nemzeti Vágta szombaton megrendezett Vác-Dukai elővágtáját Forrás favorit nevű lovával. A felnőttek versenyéből a győztes mellett a 2. helyezett Vác-Duka, a 3. Sződ, valamint a 4. helyen célba érő Csörög lovasa is kvalifikálta magát az októberi szilvásváradi döntőbe. A 14 és 18 év közötti kishuszárok futamából Őcsény és Keszeg képviselői jutottak tovább, míg a legfiatalabbak versenyében Mátyásföld és Taksony versenyzői vívták ki az indulási jogot. A Vácdukai rendezvényen a hivatalos futamok mellett egy színészeket és táncművészeket felvonultató sztárfutamot, valamint rönghúzó versenyt és látványos lovas bemutatókat is láthatott a közönség.
0: Az időjárásról.
1: Az észak felől érkező szakadozott felhőzet idővel dél felé vonul, eközben erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, így aztán később legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható záporzivatar. Délnyugaton heves záporok is lehetnek. A nyugati északnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 16 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban Tim Hughes angol énekes dalszerző munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Tim Hughes egy olyan zenész Nagy-Britanniából, aki boldog családapaként, sikeres dalszövegíróként és lelkészként éli napjait. Az énekes első szóló lemeze a Here I Am to Worship 2001-ben jelent meg. Ennek a korongnak a címadója az a bizonyos dal, amelyet nem csak Magyarországon, hanem szerte a világon ismernek és rengeteg nyelven éneklik.

Ezzel az előadó elnyerte a GMA Dow Awards K-díját is 2003-ban, az év leginspirálóbb stúdió dala, 2004-ben pedig az év dicsőítő dala címet. Három évvel később Tim a When Silence Fall című albumával jelentkezett, amelyen olyan ismert már-már slágernek mondható művek szerepelnek, mint a Beautiful One, a Consuming Fire, vagy éppen a bónusz számként felcsendülő Savior.

Ennek a korongnak a producereként az a Nathan Knuckles-t választotta, aki Matt Redman Face Down című lemezének elkészítésében is közreműködött. Érdekesség, hogy a dalokat Nashville-ben és Prágában vették fel.

2007 tavaszán jelent meg a Holding Nothing Back című albuma, amelyen először kapott helyet a húsvét időszakában írt Happy Day című világhírű dicsőítődal. Az album elkészítésében néhány vendégművész is közreműködött, többek között gitáron Stu G, a Delirious, valamint gyönyörű énekes dalszerző Brooken Fraser is.

0: Zenes Ráb című műsorunkat hallották, melyben Tim Hughes angol énekes dalszerző munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Társadalmi egyeztetése bocsátotta a 2026-os pedagógus béremelés korrekcióját az oktatási tárca. Az év elején már végrehajtott 10%-os emelésen felüli 0,4% pontnyi korrekcióra uniós vállalás miatt van szükség. Ellenkező esetben zárolhatják az oktatási programokat, és vissza kell fizetni a már megkapott uniós támogatásokat. Az uniós tagállamok támogatását sürgeti a magyarországi médiaszabadság reformjához a Nemzetközi Újságíró Szervezet. A bizottság az újságírók védelméért felszólította a tagállamokat, hogy a jövő heti tanácskozáson ösztönözzék a magyar kormányt a sajtószabadságot erősítő, uniós joggal összhangban álló intézkedésekre. Kinevezte az új vezetőket az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat élére Posfai Gábor belügyminiszter. A döntés értelmében Tóth Szabolcs dandártábornok a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatói feladatait látja el, míg Annus Zsolt Antal az Alkotmányvédelmi Hivatal vezetője lesz. A kinevezések június 14-én lépnek hatályba. Radnai Márk kormánybiztosként felel a Működő és Emberséges Magyarország Intézet vezetésért, jelent meg a Magyar Közlönyben. A Tiszapárt országgyűlési képviselője elmondta, hogy az intézet a közpolitikai döntések társadalmi megalapozottságát erősíti meg. Erdélyben leomlott a muzsnai szász erőd templom északi fala vasárnap reggel. Személyi sérülés nem történt a Szebben megyei faluban. Az incidens után a lakosság és a műemléképület védelme érdekében körbekerítették a falomlás helyszínét. A Román Kulturális Minisztérium az örökségvédelmi szakemberekkel együtt fogja felmérni a kárt. Az evangélikus templom 1485 és 1498 között épült. Legalább 64 állatfajt fenyegetnek a környezetbe kerülő vagy aktívan használt horgászeszközök Magyarországon, derül ki a Hunren Ökológiai Kutatóközpont átfogó vizsgálatából. A járulékos fogásnak nevezett jelenség során a leggyakrabban madarak és hüllők esnek csapdába, az érintett egyedek több mint 70%-a pedig védett fajhoz tartozik. A madarak közül a bütykös hattyú, míg a hüllők közül a mocsári teknős a leggyakoribb áldozat, utóbbiak rendszerint a csaliként használt horgász peletek bekapása miatt sérülnek meg. A problémák túlnyomó többségét a horgászsinórok és a horgók okozzák, a leginkább veszélyeztetett élőhelyek pedig a folyópartok, valamint a természetes és mesterséges tavak. Különleges tandem kerékpáros túrát rendeztek szombaton Miskolcon. A Vakok és Gyengénlátók Megyei Egyesületének szervezésében látássérültek és látóbringások együtt vágtak neki a forgalomnak, írja Minap. Az Együtt Egymásért program keretében 10 dupla üléses kerékpár indult útnak, ahol elől egy-egy épp látású sportoló kormányzott, mögöttük pedig egy-egy látássérült résztvevő tekerte a pedált. A bringások az Egyesület székházától indulva egy 25 kilométeres kört tettek meg a városon át, érintve Miskolc-Tapolcát és Görömbölyt is. A rendezvény célja az volt, hogy olyan élményt nyújtson a látássérült embereknek, amelyben egyébként ritkán vagy egyedül egyáltalán nem lehetne részük. Az iráni külügyminiszter szerint az Egyesült Államokkal készülő megállapodás tervezet tartalmazza az iráni kikötők elleni amerikai blokkád feloldását és a Hormuzi szoros új kezelését. Abbas Araghchi az állami televíziónak nyilatkozva azt mondta, a tengeri blokkád teljes megszüntetése a tervezet első pontja. Hozzátette, hogy Irán határozott döntést hozott arról, hogy a stratégiai jelentőségű Hormuzi szoros működése a jövőben nem maradhat a korábbi formában.
0: Az időjárásról.
1: Az észak felől érkező szakadozott felhőzet idővel dél felé vonul, eközben erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, így aztán később legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható záporzivatar. Délnyugaton heves záporok is lehetnek. A nyugati északnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 16 fok között lesznek.
0: az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Az összetartozás tánca.
2: Az elmúlt héten 2-től 5-ig zajlott rendezvénysorozatunk, és Kárpátalja szerte 14 helyszínen valósult meg, ahová 91 településről érkeztek meg a gyermekek, akik a Tulipán tanodához tartoznak. De el szeretném mondani, hogy az idén a programunkhoz csatlakoztak már iskolák is, ilyen, mint az Ungvári Dajka Gábor Liceum, a Beregszászi Kossuth Lajos Liceum, a Nagyszőlősi Perényi Zsigmond, és a Nagyberegi Dobrai Péter és a Kisgeőci Egri Ferenc Liceumból is már tanulók kedvet kaptak ahhoz, hogy táncoljanak velünk együtt, úgyhogy ennek igazán örülök.
1: Misszió és stratégia a jelenkor kihívásai között.
3: Azt szeretnénk üzenni a híveink, illetve a gyülekezeteink irányába, hogy ők nagyon, nagyon értékesek. Elsősorban értékesek ők, illetve valamennyien értékesek és drágák vagyunk az Isten szemében, ezért kellő módon igyekszünk egymást megbecsülni. Másosorban pedig azt szeretnénk üzenni a híveink felé, a gyülekezetek felé, hogy legyenek világosság Jézus szavai szerint, legyenek világosság, éljék meg következetesen a hitüket, az Istennel való kapcsolatukat.
1: A kiégés.
4: A Kárpátai Magyar Mentálhigiénés Társaságnak ez az egyik kiemelt programja, vagy úgy is mondhatnám, projektje, a kiégés elleni pszichoedukáció. Több éve fut ez a program, és nagyon közkedvelt. Hát ehhez talán olyan adatokat mondanék, hogy például Ukrajnában a WHO szerint Ukrajna lakosságának 72%-át érinti valamilyen formában a kiégés.
1: A Parajdi Református Egyházközség jelene.
5: Jelenleg most visszaemlékezési időszakot élünk meg. Ugye most telt egy éve, május végén, hogy megtörtént a Sóbánya katasztrófa, hogy a Parajdi Sóbánya súlyos károsodása, annak a működésének felfüggesztése, amely mélyen is összetetten érintette a gyülekezetet, a parajdi közösséget, Sóvidéket, és jelenleg több megemlékezési alkalmat is szerveztek, községi szinten, melyre úgy gyülekezeti tagok, mint más felekezetű testvéreink részt vettek, és így fájdalmasan emlékeztünk vissza az egy éve megtörtént bányakatasztrófára.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A trianoni békediktátum 106. évfordulóján a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából ünnepi rendezvénysorozatra és nagyszabású zárókoncertekre került sor Kárpátalja szerte. A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola szervezésében megvalósuló eseményekre június 2. és 5. között került sor. A rendezvénysorozat méreteit jól mutatja, hogy Kárpátalja szerte 14 helyszínen zajlottak az események. A Tulipán Tanoda Népművészeti iskoláinak és a régió 91 településén működő kihelyezett szakköreinek növendékei, óvodások és iskolások, több mint 2000 gyermek mozdult egyszerre, hogy eljárja az összetartozás táncát. Az eseményről Kepics Angelika, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola igazgatója nyilatkozott rádiónknak, aki kérdez Birta Zoltán.
2: Hát nagyon izgalmas hét volt a múlt hét, mert ugye 14 helyszínre gyűlt össze 91 munkaterületről az a több mint 2203 gyermek, aki megmutatta egyrészt a tudását az elmúlt évben a munkának a gyümölcsét, és persze eltáncolt a Nemzet Összetartozás táncát. Óriási program volt ez, a maga program sorozata, rengeteg helyszínek a felsorolása és jelentős időt vesz, de ezért beszélgessünk ennek a imáron hagyománnyá vált projektnek a hátteréről.
3: Valóban. Az elmúlt héten 2-től 5-ig zajlott rendezvénysorozatunk, és Kárpátalja szerte 14 helyszínen valósult meg, ahová 91 településről érkeztek meg a gyermekek, akik a Tulipán Tanodához tartoznak. De el szeretném mondani, hogy az idén a programunkhoz csatlakoztak már iskolák is, ilyen, mint az Ungvári Dajka Gábor Liceum, a Beregszászi Kossuth Lajos Liceum, a Nagyszőlősi Perényi Zsigmond, és a Nagyberegi Dobrai Péter és a Kisgeőci Egri Ferenc Liceumból is már tanulók kedvet kaptak ahhoz, hogy táncoljanak velünk együtt, úgyhogy ennek igazán örülök.
2: Honnan ered ez a Nemzeti Összetartozás program? Kárpát-medence szinten sok ezer gyereket mozdít meg.
3: 4 évvel ezelőtt Orosz Ildikó elnökasszony hívta fel a figyelmünket egy felvidéki Dunamocsról induló kezdeményezésre, mely arról szól, hogy egy polgári tánc bemutatásával tegyük emlékezetesebbé a Nemzeti Összetartozás napját, eltáncolva az összetartozás táncát. És mi akkor csatlakoztunk ehhez a felhíváshoz, ahová abban az évben nagyon sok helyszínről csatlakoztak. Na most tudni kell az, hogy ők közben ezt abba hagyták, és csak egy évig volt, de mi meg ebből hagyományt teremtettünk, átvettük a stafétát, és bevallom őszintén, hogy nagyon örülök neki. Mert még én magam is akkor nem gondoltam, amikor igen mondtam elnökasszonynak, hogy ebből egy igazán szép és közösségépítő esemény lett mára. Hiszen csodálatos látni ezeket a több mint 2000 gyermeket, ahol csillogó szemekkel és örömmel táncolnak.
2: 91 helyszínen működik 2025-ös, 26-os tanévben, az elmúlt tanévben a Tulipán Tanoda. Ugye itt a népzene, tánc, játék, kézműves foglalkozások és rengeteg óvoda is ott van, ahol jelen vannak. Mit kell tudni a 91 helyszínről?
3: Igen, valóban. A 91 helyszínen ezek a kárpátaljai települések. Ez úgy kell elképzelni, hogy Körösmezőtől Ungvárig jelen vagyunk az óvodákban népi játékkal, ami úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hiszen a kicsi gyerekekkel már kiskorban kell magyar népi értékeinket megismerkedtetni, és különösen nagyon öröm számomra, hogy bárhová megyek, és most is ugye a záró műsorokon láttam, hogy a gyerekek nagyon szeretik játszani ezeket a népi gyermekjátékokat, hiszen vicces is számukra, elmutogatják a dolgokat, úgyhogy nagyon-nagyon szeretik ezt. Már a nagyobbak számára, még az 1-4 osztályban is vannak népi játék oktatásaink, de a nagyobb gyermekek számára viszont valóban népzenét, néptáncot oktatunk, és több helyszínen kézműves foglalkozások vannak, valamint szövőszakkörünk is működik már.
2: A helyszíneken hogy fogadják a lehetőséget, és kik azok, akik korosztályok, azok, akik ott vannak és aktívak ebben a 2203 gyerek közül?
3: Nagyon pozitívan fogadnak minket minden helyszínünkön, azt látom. A tavaly 11 helyszínen voltunk, az idén bővültünk már Tekeháza, Kajdanó és Tisza keresztúrral, de a helyi vezetőség is és a helyi embereken is azt látom, hogy nagyon hálásak azért, hogy ezt a program behoztuk hozzájuk, hiszen valóban úgymond életet hoztunk ezáltal a helyszínekre.
2: Egy alternatív művészetiskolai jellege van ennek a projektnek?
3: Valóban a projektnek az a lényege, hogy a Nemzeti Összetartozás napján a tánc ereje hirdeti határokon innen és túl nemzeti összetartozásunkat, mely kizárólagos záloga lehet megmaradásunknak itt a szülőföldön. Hiszen minket magyarokat nem csupán a határok kötnek össze, hanem kultúránk, hagyományaink, közös nyelvünk. Ezért mi úgy gondoljuk, hogy különösen fontos az, hogy ezeket az értékeket átadjuk a gyermekeknek, hiszen bennük rejlik, bennük lesz tovább a jövő nemzedéke.
2: Beszélgessünk kicsit a hétköznapi munkáról, meg a tanévről, hogyan kell elképzelnünk ezt a tevékenységet. Óvodák, csoportokat beszéltük, de vannak konkrét központja is ennek a projektnek, ahol a zenés oktatás is zajlik.
3: Igen, három alapfokú művészeti iskolánk van, akik szeptembertől május végéig, most mondjuk egy kicsit kihúzódott a tanév júniusra is, a téli szünidő miatt, folytatják az oktatást, itt bizonyítványt is kapnak a gyermekek, a kihelyezett szakköreink pedig októbertől májusig működnek.
2: A zenéiskolánk gyakorlatilag egy olyan, mint egy beregszászi művészeti iskola?
3: Igen, tehát Ukrajnában akreditált művészeti iskolánk, a három művészeti iskola, ez Nagy-Dobronyban, Beregszászban és Tiszapéterfalván.
2: Beszélgessünk kicsit a kézművességnek a funkciójáról, ez is egy érdekes terület, amit szakszerűen szerveznek meg itt Kárpátalján.
3: Valóban, egyre több kézművesünk van, igyekezünk a népi kézművesség felé vinni a

Ennek a korongnak a producereként az a Nathan Knuckles-t választotta, aki Matt Redman Face Down című lemezének elkészítésében is közreműködött. Érdekesség, hogy a dalokat Nashville-ben és Prágában vették fel.

2007 tavaszán jelent meg a Holding Nothing Back című albuma, amelyen először kapott helyet a húsvét időszakában írt Happy Day című világhírű dicsőítődal. Az album elkészítésében néhány vendégművész is közreműködött, többek között gitáron Stu G, a Delirious, valamint gyönyörű énekes dalszerző Brooken Fraser is.

0: Zenes Ráb című műsorunkat hallották, melyben Tim Hughes angol énekes dalszerző munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Társadalmi egyeztetése bocsátotta a 2026-os pedagógus béremelés korrekcióját az oktatási tárca. Az év elején már végrehajtott 10%-os emelésen felüli 0,4%-pontnyi korrekcióra uniós vállalás miatt van szükség. Ellenkező esetben zárolhatják az oktatási programokat, és vissza kell fizetni a már megkapott uniós támogatásokat. Az uniós tagállamok támogatását sürgeti a magyarországi médiaszabadság reformjához a Nemzetközi Újságíró Szervezet. A bizottság az újságírók védelméért felszólította a tagállamokat, hogy a jövő hét